0: figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
2: Manna itt.

0: Manna Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: 19 says this, but I will sing
1: a Zsoltárok 59:17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A Márk 4-ben olvashatunk a magvető példázatáról, amiben igazán sok lecke van számunkra. Nem olvasom fel az összes verset, ami ide kapcsolódik, de ma szeretnék egy kicsit több időt eltölteni ezzel a példázattal, mert szeretném, ha mindannyian teljes mélységében megértenénk, hogy mit mond ez számunkra. A harmadik verssel kezdődően azt mondja, figyeljetek ide, halljátok. Tulajdonképpen azt mondja, most figyeljetek, mindjárt mondok valami fontosat, szóval figyeljetek. Kiment a magvető vetni, és tudjuk, hogy a magvető az a Szent Szellem, aki szétszórja az Isten igéjét. És ahogy tovább olvassuk a negyedik fejezetet, az azt mondja, hogy ugyanaz a mag, teljesen ugyanaz a mag esett a különféle szívekre. Tudjátok, most is, ahogy beszélek, a Szent Szellem az én számat használja arra, hogy elvesse az Isten igéjét az életetekben, de tudjátok, hogy nem mindenki fogadja ezt ugyanúgy. Néhányan megragadjátok majd az ígét, és tudjátok, hazamentek és radikálisan megváltoztok majd. Néhány alapelvet beépítetek majd az életetekbe, többet fogtok ígét tanulmányozni, belássátok magatokat, ti lesztek, akik azt mondjátok, nem elégszem meg kevesebbel, csak is a legjobbal. Szeretném azt hinni, hogy mindenki ezt teszi majd, de tapasztalatból tudom, mert már régóta csinálom ezt, hogy valószínűleg lesztek néhányan, akik egy vagy két év múlva visszajöttök, amikor megint Dallasban járok, és még mindig ugyanazokkal a problémákkal küzdöttök majd az életetekben, amivel most küzdötök. Jézus maga mondta, hogy vannak, akiknek van fülük, de nem hallanak, és van szemük, de nem látnak. Milyen a szívünk? Fogadóképes az Isten igéjére? Vagy olyanok vagyunk, mint az első típusú ember, akinél a mag... Negyedik vers, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Aztán tovább megy, és másfajta talajokról beszél. Most átugrok a 13. vershez, és az előző verseket majd mellé olvasom ahhoz, ahol Jézus megmagyarázza mindezt a tanítványoknak. Először is elmondta nekik a példázatot. 13. vers. Aztán így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? Nos, tudjátok, én már nem is tudom, hányszor olvastam ezt egész életem során, és soha nem fogtam fel ennek a versnek a jelentőségét. Azt mondja itt, nézzétek, srácok, ha nem értitek ezt a példázatot, akkor a többit sem fogjátok megérteni. Ezért aztán megnéztem jó néhány egyéb példázatot a Bibliában. És igen, bizony mindegyik egy-két olyan alapelvet képvisel, egyéb fontos alapelveket, melyeket meg kell értenünk, ha győzelmes életet akarunk élni. Jézus különböző módon közelíti meg ezeket a példázatokat, de végső soron mindegyik ugyanarról beszél. Tehát azt mondja, meg kell értenetek ezt a példázatot, mert ha ezt nem értitek meg, akkor a többit sem fogjátok. Ezért tehát azt gondolom fontos számunkra, hogy megértsük ezt. Tehát a 14. verstől. A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, azoknak odahull az ige a szívükre, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és erővel kiragadja a beléjük vetett igét. Valamelyik este mondtam erre példákat, amikor az egyik fajta talajjal kezdtük a tanítást. Csak ismételni tudom magamat. Mondjuk, hogy itt ülsz és hallod az igét, de hogy a lehető legtöbbet nyert ki ebből, ahhoz haza kéne menned, és tovább kéne tanulmányoznod ezt a témát. Egy jó héten keresztül. Főleg akkor, ha ez egy olyan terület, ami mellett bizonyságot tesz a Szent Szellem. Ez esetben itt jegyzeteket kellene készítened a témáról, haza kéne menned, majd eldönteni, tovább fogom tanulmányozni ezt a magam számára. És gondolkoznod kellene azon, amit itt hallottál. Ha találsz valakit, aki meghallgat, akkor neki is el kellene mondanod, amit itt hallottál. Ó, olyan jó volt ez a konferencia, ezt tanultam meg ezt, meg azt, De sajnos a legtöbben, miután elmentünk egy ilyen helyről, ha valaki megkérdezi, hogy miről volt szó, akkor nem is emlékszünk, mégpedig azért, mert nem elmélkedünk rajta, és nem engedjük, hogy az életünk részévé váljon. Ha odaugranánk a 24. vershez, ott azt mondja, vigyázzatok, hogy mit hallotok, amilyen mértékkel méritek a hallott igazságon való elmélkedést és annak tanulmányozását, olyan mértékkel mérik nektek a tudást és az erényt, ami visszatérül majd nektek, sőt, még ráadást is adnak. Tehát én kanállal eltetlek benneteket az igével, de ez nem válik valósága az életetekben, amíg magatokévá nem teszitek. El nem kezdtek elmélkedni és gondolkozni rajta, és tovább nem tanulmányozzátok. Tudjátok, hogy mi a lényeg? Az, hogy Isten nem fogja engedni, hogy valaki más tegye meg ezt helyettetek. Ezért nem elég az, hogy csak gyülekezetben járj minden héten. Akár kétszer is mehetsz egy héten, ha csak annyit teszel, hogy ott ülsz és várod, hogy valaki prédikáljon neked, és ennél többet sosem teszel. Akkor őszintén szólva sokat hallasz majd, de nem sokat fogsz tanulni. Hányan értitek, hogy igét kell tanulmányoznotok? Én örülök, ha reggelente nézitek a műsoromat, de ennél többet kell tennetek. Ha választanatok kell, hogy engem nézzetek, vagy igét tanulmányozzatok, akkor azt ajánlom, hogy tanulmányozzátok az igét. Nem akarok a műsorom kárára szólni, de tudjátok, én azért vagyok, hogy Istenhez vezesselek benneteket, és az igazság az, hogy semmi sem helyettesíti az Istennel töltött személyes időt. Amit pedig itt hallasz, azért imádkoznod kell otthon. Ne gondold, nos igen, dicsőség Istennek, hazamegyek, és ezt meg azt kell csinálnom majd. Nem, az első dolgod az legyen, hogy hazamész, és azt mondod, Istenem, hallottam néhány igen fontos dolgot a hétvégén, olyasmiket, amivel igazán megérintetted a szívemet, és szeretném ezeket átültetni a gyakorlatba, de nélküled nem vagyok képes rá. Istenem, szükségem van rád, kérlek, dolgozz az életemben. Ne helyettesítsd az Istennel való kapcsolatodat emberekkel. Gondoskodj róla, hogy mindig Isten legyen az első az életedben. Oké, vissza a példázathoz. Szóval, hogy tudná a sátán ellopni az igét? Nos, kimész innen, nem gondolkozol rajta. Mérges leszel valami miatt, kimész a könyves pulthoz, túl hosszú a sor, frusztrált leszel, nem akarsz várakozni, vagy nem is tudom, talán hibázunk és rosszul adunk neked vissza. Ez felidegesít téged. Hazamész, míg távol voltál a gyerekeid, nem csinálták meg, amit mondtál nekik, szóval emiatt is ideges leszel, meg mérges, és tudod mit? A sátán már el is lopta a magot. Vagyis minden munkám és a te időd is haszontalanná vált. Mert az nem elég, hogy csak itt ülsz az épületben. És én hiszem, hogy folyamatosan el kell ezt mondanunk az embereknek, el kell mondanunk, mert úgy tűnik, hogy azt hisszük, a gyülekezetbe járás a csodálatos válasz mindenre. Pedig ez nem igaz. A gyülekezet az, ahol közösségben vagy, dicsőítesz, tanítást kapsz, de ez csak irányt mutat, hogy mit kell tenned, ha hazamész. Mondhatok valamit? Nem lehetsz lusta és sikeres keresztény is egy időben. Újra mondom, nem lehetsz lusta és egyben sikeres keresztény. És ha azt akarod, hogy ez működjön az életedben, akkor ez egy egész embert fog kívánni. Amen. Úgy értem, ha tényleg azt akarjuk, hogy ez működjön az életünkben, akkor az egy teljes munkaidős állás lesz. Minden nap oda kell szánnod magadat. Heti 7 napban teljes szívvel bele kell vetned magadat. Amen. Rendben. Nézzük meg a 16. verset. Akiknél a mag a sziklás talajra hullott. Amikor meghallják az igét, ó, ők érzelmesen reagálnak, tetszik nekik. Amen, Joyce, amen, amen. Tudjátok, könnyű dolog itt ülni és áment mondani, de akkor, amikor hazamész, ne mondd azt, hogy ó, ne. Akiknél a mag a sziklás talajra hullott, hú, ők nagyon izgatottá váltak. Befogadták az igét, elfogadják, és örömmel veszik, ámen, igen, ámen, de nem gyökerezik meg bennük, azért csak egy ideig tartanak ki, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük, az ige miatt azonnal elégedetlené, méltatlankodóvá, neheztelővé válnak, és végül eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag. Ezek meghallják az igét. Eljárnak a gyülekezetbe, hallják az igét. De a világ gondja és aggodalmai a figyelmüket elterelő, zavaró tényezők, a gazdagság és hamis báj csábítása, vagy egyéb dolgok iránti szenvedélyes kívánság megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Tudjátok mit? Itt szép környezetben vagyunk. Pont azon gondolkoztam nemrég, hogy milyen nagyszerű érzés egy ilyen helyen lenni. Tudjátok, én szeretem, hogy őszinte legyek, szeretem a saját összejöveteleimet. Egyszerűen szeretem őket. Olyan jó érzés itt lenni a dicsőítés alatt. Ott ülök, és csak figyellek benneteket. A gyönyörű embereket, ahogy Isten dicséritek, és arra gondolok, olyan nagyszerű a légkör. De tudjátok mit? Nem ilyen légkörben élünk. Kint élünk a világban egy csomó modortalan, kellemetlen, türelmetlen emberrel. Az életünkben vannak problémák, vannak szükségeink, vannak olyan emberek az életünkben, akikkel nehéz kijönni. A világ mindenféle módon vonz minket, és időnként azt érzem, hogy olyan, mint egy mágnes, és megpróbál elvonni minket az Istennel való kapcsolatunktól, hogy a sötétség birodalmába juttasson. Ezért meg kell értenetek, hogy harcolnotok kell ez ellen, ellene kell állnotok ennek. Meg kell értenetek, hogy a világban vagytok, de nem a világból származtok. És tudom, időnként azt gondoljuk, azt kívánom, bár csak kivennél ebből a világból. Nos, Isten nem fog kivenni, mert szüksége van rád itt. Rájöttem valamire, ami azt hiszem, János 17-ben van. Jézus mondja, hogy ahogy az Atya küldött engem a világba, úgy küldelek én is. Ha nem lenne célja velünk itt, akkor abban a pillanatban, hogy elfogadtuk Krisztust, ő kiragadna minket innen, és onnantól élhetnénk Istennel. De ehelyett ő teletölt minket a szellemével, és céllal hagy itt minket ezen a nem túl kényelmes földön. Miért teszi ezt? Azért, mert mi vagyunk a világ világossága. Lehet, hogy te vagy az egyetlen esélye a szomszédodnak, hogy meglássa benned Krisztust. Ha-ho! Lehet, hogy te vagy a kollégád egyetlen esélye, hogy meglássa, milyen is Isten. Mert te az ő képviselője vagy. Ő rajtad keresztül dolgozik, amikor megpróbálja megbékéltetni magával a világot. Ezért olyan fontos, hogy minden hívővel megpróbáljuk megértetni, hogy milyen fontos az ő szerepe. Többé ne imádkozz, hogy Isten mutassa meg, mi a szolgálatod. Az a szolgálatod, hogy kimenj a világba, és Krisztust képviseld. Az imánk gyakran az, hogy Istenem, mutasd meg, hol az én helyem a színpadon. Szeretnénk mások előtt lenni. Valami hangosat és nagyot akarunk csinálni. Nos, tudod mit? Isten a legtöbb embert a saját kis életterében fogja használni. A szomszédságában, az iskolájában, a munkahelyén, és ezek egyáltalán nem kevésbé fontosak. A legtöbb ember, akinek hallania kellene, amit mondok, ma nincsen itt. Bár tele van ez a hely, a legtöbbjük még sincs itt. A szomszédodban élnek, vagy melletted dolgoznak, együtt jársz velük iskolába, egy helyen vásárolnak veled, és én arra próbálok felkészíteni, hogy menj és szolgálj feléjük. Ez a mi munkánk, hogy felkészítsünk téged. És tudjátok, ha a keresztények valami egyszerű dologgal kezdenék, például, hogy egyfolytában boldogan élnek. Gondoljátok csak el, mit eredményezne a világban? Ha minden hívő valóban boldognak tűnne. Szerintem minket könnyen észre kéne venni. Szerintem az embereknek nem kellene keresgélni minket. Nagyon egyértelműnek kellene lennie, hogy kiszolgálja Istent, nem azért, mert vallásosan viselkedünk, hanem azért, mert jó gyümölcsöket termünk. Amen. Huszadik vers. Akiknél a jó, alkalmas földbe hullott a mag. Ugyanaz a mag. Isten mindig ugyanaz. Csak mi nem vagyunk mindig ugyanazok. Akiknél a jó, alkalmas földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják és gyümölcsöt teremnek. gyümölcsöt teremnek. Nem akarom, hogy csak itt üljetek. Örülök, hogy eljöttetek, de nem akarom, hogy csak itt üljetek. Szeretném, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. De még a jó talaj esetében is azoknál, akik eldöntik, hogy gyümölcsöt teremnek, az egyik 30-szor annyi, a másik 60-szor annyi, és némelyik 100-szor annyi termést hoz, mint amennyit elvetettek. Nos, én a legjobbat akarom. Nem akarok kevesebbel megelégedni. Ha lehetséges a 100%, akkor én azt fogom megcélozni. Nem fogom beérni a 30-al, sem a 60-nal, sem a 98-al, vagy a 99-el, a 100-ra fogok törekedni, és amíg csak lélegzem, e felé fogok haladni. Minden nap, amíg élek, törekedni fogok, hogy az Isten által nekem tartogatott legjobbat éljem meg. Szeretném tudni, hogy ki fog velem tartani. Amen. Nos, azt kérdezed, Joyce, mi kell ahhoz, hogy a legjobbat kapjam? Nos, először is meg kell szabadulnod az életedben lévő kompromisszumoktól. És a kompromisszum azt jelenti, hogy tudod, mi lenne a helyes, de egy kicsit kevesebbet teszel. Csak egy kicsit. Csak egy kicsit kevesebbet. Mint kellene. Óvatosan kell bánnunk a kompromisszumokkal. Mindannyiunknak kitűnőnek kell lennünk, és a kitűnő azt jelenti, hogy mindig a tőled telhető legjobbat adod. Minden helyzetben, mindenben a legjobbat adod. Amen. Vegyünk egy példát a munkából. Ha dolgozni fogsz valahol, akkor kitűnő munkavállalónak kell lenned. Ha utálod a helyet, a főnököt, és utálod az embereket, akkor mondj fel. Ha nem tudsz javítani a hozzáállásodon, utálod a helyet, akkor találj egy olyan munkát, amit szeretsz, hogy olyasmit végezhess, ami boldoggá tesz. De lehet, hogy nem kell felmondanod. Lehet, hogy csak jobb hozzáállásra van szükséged. Lehet, hogy hálát kellene adnod Istennek a munkádért, mert ha utálod, akkor valaki valószínűleg elveszi majd tőled. Lehet, hogy van valaki, akit boldoggá tenne. Ne késd minden reggel 5 percet. Érj oda 5 perccel hamarabb. Ne késd el a gyülekezetből minden vasárnap. Érj oda korábban. Ne csak azért menj, hogy áldás kapj. Menj és légy áldás, te is valakinek. Változtatnunk kell bizonyos dolgokon. Változtatnunk kell. Ne ülj a munkahelyeden úgy, hogy az interneten játszol, és a személyes dolgaiddal foglalkozol, míg be nem jön a főnök, és aztán meg úgy teszel, mint aki dolgozik. Ne vigyél haza gémkapcsokat, radírokat, tollakat, ceruzákat és jegyzetfüzeteket. Az lopás. De én minden vasárnap tizedet fizetek. Nos, ha tolvaj vagy. Ó, ma jól prédikálok. A kis rokák dúlják fel a szőlőt. Ezek a kis kompromisszumok, a kis dolgok, amikről azt gondoljuk, hogy nem számítanak. De elmondom én, mert megtanultam abból, amit Isten tanított nekem, meg a személyes tapasztalataimból is, hogy ezek azok a dolgok, amikből a különbség származik, hogy 30-szoros, 60-szoros vagy 100-szoros lesz-e az aratásod. Mennyi kompromisszumot kötsz? Mennyire akarsz kitűnő lenni? Csak odaszánod magad, vagy teljesen odaszánod magad? Élsz-e majd a világban úgy, mint ahogy a világ is él, vagy a világban élsz majd, de úgy, mint aki nem abból származik? Isten képviselőjeként indulsz el otthonról, és előre eldöntöd-e, hogy én ma mosolyt csalok az arcokra. Bármerre megyek, áldás leszek. Bárkivel találkozom, jobbá akarom tenni őt azáltal, hogy látott engem, nem pedig rosszabbá. Van egy szolgálatod, egy teljes idejű szolgálatod. Nem számít, hogy hol vagy, Isten elhívott, hogy az embereket visszatérítsd hozzá. Hogy közbenjáró légy, és olyan valaki, aki visszatéríti az embereket Krisztushoz. Ha a Krisztus teste aktívvá válna, izgatottá és lelkessé, szenvedélyessé, telve buzgossággal, és ha minden egyes ember közöttünk azzá válna, akinek Isten tervezte őt, akkor nem sok idő telne el, és ezt az egész földet fenekestől felforgatnánk. Ez így igaz. Bárcsak mindenkit rávehetnénk erre, de nem tudok. Meg kell kérdeznem tőled, hogy hoznál néhány döntést. Azok, akik a tévén néztek minket, hoznátok néhány döntést. Kérlek, ne csak azért nézzétek a műsoromat, hogy vajon mi mondani valón van mára, hanem hozzatok néhány döntést, hogy mit is akartok kezdeni az életetekkel. Mit tehetsz, hogy még kiválóbb ember légy? Mi az, amiről Isten beszél neked? Nos, többé ne harcolj ellene, ne vitatkozz vele, csak engedelmeskedj és tedd meg. Ne gyere gyülekezetbe azt énekelni, hogy mindent átadok neked, ha utána hazamész és idegrohamot kapsz valami értelmetlen dolog miatt. Emlékszem, amikor énekeltem ezt a dalt, ott álltam Dave mellett a gyülekezetben, és miközben énekeltem, mérges voltam rá, mert aznap összevesztünk a gyülekezetbe menet. Emlékszem, ahogy ott álltam és énekeltem, néztem a szavakat a kivetítőn, mindent átadok neked, és közben arra gondoltam, hányan tudjátok, hogy lehet úgy énekelni a kivetítőről, hogy közben máshol jár az eszed. Arra gondoltam, ha azt hiszi, hogy bármit is főzök ma neki, akkor nagyon téved. Mindent átadok neked. Ezt hívják hamisságnak. Nos, én nem voltam teljesen odaszánt. Kívülről úgy tűnt, magamra öltöttem ezt a szerepet, elmentem a gyülekezetbe, de belül, legbelül, hányan tudnátok egy kicsit jobban gondolkozni? Hányan tudnátok megváltoztatni azt, ahogyan az emberekkel beszéltek, meg az emberekről beszéltek, és egy kicsit kitűnőbbé válni a beszédetekben? Na gyerünk, elkaplak benneteket, mielőtt ma elhagyom a várost.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Ez a Manna hír.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Yeah!

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Az elhívásban rejlő erő, avagy boldogságunk nyomában. Életfeladat? Hivatás tudat? Elhívás? Melyik fogalmat választod? Hát, inkább a boldogságot. Oké, menjünk akkor tovább ezen az ösvényen. Milyen célok mentén véled felfedezni a boldogságot? Célok? Tudni akarom, hogy merre haladjon az életem, és nem akarok egyedül lenni. Akarom, hogy értsenek, de ne csak a korosztályomban. Vajon hány éves a beszélgetésben válaszokat adó, inkább kereső interjúalany? Lehet 18, de akár 60 is. Ha engem rendszeresen hallgatsz, akkor már tudod, az én hitem szerint okkal és céllal születünk a földre, és lehet egy nagy kaland is a földi élet felfedezése. Képzelt interjú alanyom körül tudná írni a boldogság fogalmát? Állapotot? Folyamatot? Netán pillanatokat jelent számára? Egyfajta felelősség nélküli létezést? Fájdalommentességet? Mindenmentességet? Nekem a boldogság elégedettséget jelent, sok örömpillanattal, benne a meggyőződést, hogy én már nagyjából felfedeztem önmagamat és a tényt, bizony még mindig átépítési terület vagyok a mesterem számára. Életfeladat, hivatástudat, elhívás. Ez így kérem együtt csomagajánlat, ki lehet bontani, ízlelgetni a terminológiákat. A végén csak oda lyukadunk ki, hogy van itt ennek az egésznek valami mély értelme, valami isteni. Egy terv, amelynek én és te is lehetsz az egyik gyöngyszeme. Hello, Bali Mónika vagyok. Médiazaj helyett tükörben a valóság. Ezúttal a tükör azt a valóságot mutatja, amiben egy hívő ember az élet célját tudja felfedezni, kapcsolódva az általa már felismert, elismert megváltójához. Vendégem Camilo González. Szia Camilo, ez itt a debütálásod, még nem jártál nálunk. Köszi, hogy itt vagy.
2: Hát nem jártam még itt, sziasztok. Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Camilo a perui édesapa és a magyar édesanya egyetlen fiúgyermeke, 27 éves fiatalember ül itt velem a stúdióban, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett pénzügyi és számvitelszakon, számvitelszakirányon, 7 évig Multiknál dolgozott a szakmájában. Fiatal kora ellenére, vagy épp ezért, nem tudom, volt már csapatvezető, előtte meg főkönyvelő, de beszerző is. Jelenleg egy könyvelő irodát vezet, és épp zajlik a tulajdonlás átadás, átvétele. Azt is tudni kell róla, hogy nős májusban megszületik az első gyermekük, és az interjúnk szempontjából még van egy fontos attribútuma ennek a fiatalembernek: zenész és dicsőítésvezető. Mit mondjak még rólad a felkonfban?
2: Fú, ez sok minden, amit csinálok.
1: De ez mind te vagy.
2: Igen, igen. Remélem, hogy ebből többet is meg tudok mutatni majd most.
1: Remélem. Na figyelj, azt áruld el nekem és a hallgatóknak első körben, hogy amikor felkértelek erre az interjúra, amikor megírtam neked, hogy a téma az elhívás, a hivatástudat, akkor összeállt gyorsan egy definíció erre a te fejedben?
2: Hát ez izgalmas, ez egy ilyen klasszikus én kezdő keresztény kérdés szokott lenni, hogy az elhívást megtalálni, de nem, egyébként nem állt össze, mert ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. Mm. Én inkább azt remélem, hogy sikerül egy kontextust adnom neki, vagy legalább szemszögből bemutatni azt, hogy én hogy élem meg ezt, de nem, nem állt össze egyből egy ilyen kép. Sok minden van, de az elhívás szerintem egy sokkal-sokkal távolabbi, mint ahogy azt mi sokszor gondoljuk.
1: Oké, én mondok egy rövid kis általam megfogalmazott definíciót, kapcsolódj már ehhez. Önmagunkon is túlmutató cél, izgalmas felfedezésekkel, feladatokkal, amelyek kapcsolódnak a saját kompetenciánkhoz, örömmel lelem az elhívásomban, és bizony, ha nem végezhetem a hozzátartozó feladatokat, akkor már nagyon hiányzik, és olyan ez, mint valami tűz, ami állandóan lobog, és ha mondjuk lelkileg nagyon ramagy állapotban vagyok, akkor sem tud kialudni ez a tűz, mert minimálisan azért csak pislákol.
2: Ez egy érdekes dolog. Szerintem az elhívás ilyen szempontból nagyon nehezen megfogható. Szerintem ez, most amit kifejeztél, az inkább egy ilyen belső motor, ami folyamatosan benned van,
1: igen,
2: és visz valamerre.
1: Igen.
2: És és az elhívás sokszor inkább csak egy tevékenységre lecsökkenti az ember, vagy legalábbis ahogy gondolkozik, hogy akkor ezt teszem, akkor ez az elhívásom, azt teszem, ez az elhívásom. De talán jobban megfogalmazza, amit te mondtál, hogy igen, van egy iránya az életednek,
1: igen, egy
2: amit
1: cél.
2: Te szeretnél tenni, és ég benned, sokszor az eszközöket sem tudva, de ég benned, hogy valamerre tartani kéne, és az elhívás, az a végső ilyen dolog, az még nagyon homályos.
1: Azt mondd meg nekem, hogy egy számviteli főiskola elvégzése után egy könyvelő iroda vezetése közepette dicsőítést vezetsz, tehát zenei vezető vagy keresztény eseményeken, keresztény közösségekben, na ezt hogy lehet ezeket a szálakat szépen összefűzni, és mi igazából az elhívásod? A számok világa, vagy a zene? Miért vagy itt a földön, Camilo?
2: Jó, ez nagyon tág kérdés. Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az összes azért egy helyről fakad. Kaptam egy skillsetet Istentől.
1: Skillset. Oké.
2: Okay. És azokkal nekem sáfárkodnom kell. Ebben benne van az, hogy mondjuk értek a számokhoz, ami kicsit azért kapcsolódik a rendszerezéshez.
1: Igen.
2: De nem ez a fő irányom talán. Benne van az, hogy a dicsőítés vezetésben azért benne van az, hogy emberekkel foglalkozol, embereket vezetsz, ami a vezetés is egy olyan dolog, hogy bátorítasz az irányukba. Tehát, hogy irányba kerülhessenek ők is, abba bátorítani őket.
1: A zenészeket melletted a színpadon, vagy a közönséget, akik veletek együtt énekelnek?
2: Mindenkit körülötted.
1: Oh.
2: Ez így kerek, szerintem. Okay. Ez is benne van, és hogy ezek hogy, melyik ponton nálam összekapcsolódnak. Ez nem egy ilyen recept, hogy tényleg ezek így egymás mellett nagyon jól összepasszolhatók, de mégis az egyik a másikat segíti.
1: Mondjuk ezzel egy nagyon jó szót hoztál be a definícióban, hogy rendszer, a számvitel, a számok világa rendszerben működik, és hát a zene is rendszer.
2: Igen, igen. Egyébként a zenének nem a rendszerét szerettem meg elsősorban.
1: Na jó, kész. Szóval... Nem tudok kijönni ebből.
2: Nem, ez
1: jó, de
2: ez.
1: Latin gyökereid vannak.
2: Igen,
1: akkor
2: igen.
1: Improvizálsz?
2: Nem improvizálok. Nem, hát persze van egy struktúra, amit használ az ember. Vannak, a zene felépül valahogy, és az annak van egy célja a zenének. És végül is ilyen szempontból igen rendszerbe tehető, tehát minden egyes dalnak van egy struktúrája, ami szépen felépül, van egy csúcspontja, van egy mélypontja, van felkészülés a csúcspontra, van egy levezetése. Tehát igen, van egy ilyen rendszere, de igazából a zenében inkább azt szeretem, amit ki tud váltani. És persze, most így, hogy mondod, persze ennek a struktúráltságának megvan a szépsége, és amikor ezt látod, hogy működik, akkor így légül is hozzáköthető a számvitelhez. Mert ott is kell, hogy legyen egy struktúra, amit aztán megnézel, is szép, és akkor utána lezárod az évet. Tehát, hogy így végül is azt lehet kötni. Meg hát ugye a dalokat is egymásra épített, tehát dicsőítés vezetőként összeállítasz valamit, és akkor annak is van egy íve. Talán ilyen szempontból van egy struktúráltság, de azért nem mindig szoktam ezeket azért összevegyíteni, vagy legalábbis nem tudatosan talán.
1: Na jó, figyelj, mennyire vagy te spontán?
2: Spontán. Vegyes, nagyon vegyes. Vannak dolgok, amikben nagyon szeretek spontán lenni, és ez nagyon kikapcsol. Nem tudom, például egy délutánnak a megtervezése, vagy egy spontán baráti találkozó, én például a spontán baráti találkozóknak a pártján vagyok, és nem a előre megbeszéljük két hónappal, és beszél.
1: Tehát és beírva a naptárba.
2: És beírva a naptárba, hanem inkább akkor, szia, át tudsz jönni, átugrasz, van kedved, ráérsz.
1: Okay.
2: Na, én ezeket nagyon szeretem. De például, hogyha valahova megyek, vagy valahova menni kell, ott arra fel kell készülni.
1: Meg ha színpadra lépsz, akkor előtte hogyan készülsz?
2: Hogyan készülök? Átgondolom. Leülök, igen. Csöndben vagyok, igen. És gondolkozom. Átolvasom a jegyzeteimet, átolvasom, hogy mivel, hogyan állunk. Rácsekkolok a csapatra, de távolról. Mindent csak leülök, és szemlélek. Nagyjából ez az, ami a felkészülés. De érdekes, hogy dicsőítésvezetés utolsó napjaiban, amikor készülünk például a Lifefest-en valamire, akkor nem az van, hogy csak hogy a gitárt előveszem, és akkor ott elkezdek gyakorolni, hanem leülök, és átnézem a dalokat, hogy akkor a váltások fejben, most csak egy ilyen akkord jellegű dologról, igen, van szó, de hogy kinek hol mit kell csinálnia, hogyan kell belépnie, azt ahhoz nem kell hangszer, azt csak le kell ülni és nézni ezt a fehér lapot.
1: De jó, és akkor az imádkozó életed is sokszor szemlélődő? Én nagyon szeretem ezt.
2: Hú, az imádkozó életem az más, az inkább táncolós.
1: A latin véred, komolyan?
2: Hát az előjön, persze, én nekem amúgy érdekes, nekem a ritmus hangszerek mögött, Nekem egyedül, amikor otthon leülök dobolni, például az nekem egy nagyon nagy istenélmény. Beteszek zenét, dicsőítő zenét, és elkezdem püfölni a dobot. Például engem ez az, ami segít Istenhez kapcsolódni, vagy tök érdekes, hogy amikor ilyen mély pontok voltak, akkor én úgy éltem meg az Istennel való kapcsolódást, hogy betettem dicsőítő dalt, ami megvallott, kihirdetett dolgokat, és én arra táncoltam otthon tök egyedül, és
1: semmi gátlás nincs benned?
2: Otthon? Egyedül?
1: Nem, amikor mondjuk színpadon vagy, és ezt a színpadra kell odavinni, vagy nem kell, hanem úgy érzed, hogy akkor most táncolok. Azért mondom, a hallgatóknak magyarázom, mert nem látjátok, hogy milyen lelkesedéssel, meg milyen életkedvel, milyen erős gesztusokkal, meg mimikával beszél Camillo. Hát nyilván a latin gyökerei, és ezért is gondoltam rögtön arra, hogy vannak gátlások vajon a színpadon?
2: A színpadon alapvetően nincs. Mindennek van egy üzemi hőmérséklete, ezért nem tánccal kezdődnek a dicsőítések.
1: Be kell vezetni az Isten de jelenlétébe,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: A
2: népet. Így van, és erre a zene egy nagyon-nagyon jó eszköz. Én először tényleg nem a zenébe szerettem bele, hanem a zenének aztán a céljába. Ez egy hosszabb történet.
1: Ó, de szép.
2: Viszont azt látom, hogy a zene nagyon szépen megnyitja az ember lelkét. Ott ad bizalmat az ember. Először annak, aki a zenét játsza, utána aki a zenének a forrása, ezért minél hamarabb rá kell vetíteni a fókuszt Istenre, és utána szépen, ahogy ez a munka végig megy, utána fel tud szabadulni teljesen az ember, hogy a végén tudjon újongani, és dicsőítőként is ugyanúgy ennek megvan az íve.
1: Már említetted az iFest-et, és lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik nem tudják, hogy az iFest a keresztmetszet keresztény felekezetközi mozgalom, ifjúsági mozgalom. Évente 2-3 nagy eseménnyel kijöttök, több száz fiatal megjelenik ezeken az eseményeken, április utolsó péntekén és szombatján, nem is tudom, hanyadik ez, 25-26, köszönöm, a Kelenföldi Montás Központban találkoztok, akinek felkeltettük az érdeklődését Facebookon, megtalálja az eseményt is, és minden részletes tudnivalót erről. Most egy nagyon-nagyon mély témába vágtok bele. Ez pedig az akarom gyógyulj meg Jézus után szabadon. Na most egy nagyon kicsit beszélgessünk már arról is, mert még annyi mindent felírtam a vezértémánkhoz, hogy arról is legyen azért még szó. Szóval akarom gyógyulj meg. Egy ilyen erős topikhoz neked hogy kell felkészülni?
2: Az biztos, hogy várakozással. Tehát bennem, és amúgy elmondhatom, hogy a csapatban egy nagyon nagy várakozás van, hogy ebből minél többet lássunk. Nem azért, mert a csodát akarjuk látni, hanem azt szeretnénk látni, amit ez a csoda kivált olyan emberekben, akik még nem adtak bizalmat Istennek. Mm. És szerintem ez a célja is, ugye, hogy megvan az az ige, hogy betegekre tesztek a kezeteket, meggyógyulnak, a láncukat leveritek, és a démonokat űztök ki, azért, hogy higgyenek bennem. Mm. Ugye ezt Jézus mondja. És ezt várjuk látni. Várjuk látni. Látjuk egyrészt a szükséget a környezetünkben, illetve hála Istennek elmondható, hogy látjuk azt, hogy egyre többet valósulnak meg, és a gyógyulások így a környezetünkben. Pont hétvégén volt egy bizonyság a gyülekezetben, Mosonmagyaróváron, ahova most még járunk, és kijött egy apa bizonyságot tenni, hogy a szívemben volt már egy ideje, hogy a fiamat ide kihozzuk, és hogy a gyülekezet megáldja őt. És a kisfiúval az a helyzet van, egy kanül beépítve neki, félrenyeli már gyerekkora óta az ételt, és a tüdejébe megy.
1: Jaj.
2: 2 éves, és pépeken élt. És kijött bizonyságot tenni arról, hogy hogy benne volt, hogy ha gyülekezet megáldja, akkor meg fog gyógyulni a gyermek. Kijött, és megáldotta a gyülekezet, és meggyógyult a gyermek, és most már ez igazából most van 1-1.5 hete, tehát mához képest, hogy már eszik a gyerek rendesen, de egy falat krumplit nem tudott lenyelni, anélkül, hogy ne a tüdejébe került volna, amit utána onnan kb. Ki kell szivattyúzni. Tehát ez, és egy 2 éves gyermeknél ez nem segít. És meggyógyult. És most már kéri a kajákat, és elkezdték észrevenni, hogy kéri el a kaját a szülei kezéből. Előtte nem is kérte ilyen dinamikusan. És elkezdte enni. És most már ilyen csipszeget, mert minden egyébvel így elkezdett táplálkozni, és a szülők pedig csodálkozva nézik azt, hogy a gyermek elkezdett normálisan táplálkozni, és nem rossz helyre kerül az étel. És ez csak egy sztori. És én ebből szeretnék sokkal többet látni. Egyrészt bennünk is a hit az egyre jobban nőni fog, és nő ezáltal, másrészt pedig, akik ezt hallják, akár az ő környezetükben, például a nagyszülei annak a gyermeknek, hogy állnak hozzá Istenhez azután, a bizonyság után? Nem kikerülhető. És ez a jó. Mert innentől nem meggyőzni kell egy embert, és nem feltétlen csak a láthatatlanra tud mutatni az ember, ami egyébként szintén nagyon-nagyon sok minden történik ott, hanem most, hanem látható bizonyíték is van ilyenkor. Ezt igen, várakozással tudjuk várni csak.
1: És ez a jó szó, hogy bizonyíték az Istenre, az Istennek a valóságára, és ez nem egy vallásnak volt a terméke,
2: nem,
1: amit ti ott átéltetek. Tényleg nagyon komoly természet feletti beavatkozások, és ilyen csodákat vártok ti. Április végén az iFesten, a Kelenföldi Montásközpontban. Figyelj, itt felírtam magamnak egy olyan kérdést, amit nem akarok kihagyni, bár most nagyon elkanyarodtunk. Önismeret. Ha erről van szó, hogy önismeret, milyen, mit gondolsz, hogy mi ez az esszencia, ami egészen biztos, hogy a te környezetedben másban nem fellelhető, mi az, ami annyira kamilós?
2: Hát egy nagyon fontos dolog van, és amúgy ehhez nagyon tudtam kapcsolódni. Todd White mondta egyszer, hogy van egy kulcsa így az életnek, hogy ne vedd túl komolyan önmagadat. Mert a generációnkra jellemző, hogy nagyon önismeret alá be van tolva az önérzet. És emiatt önmagát teszi az ember sérülékenyé nagyon sokszor. És az nem önismeret szerintem, amikor valaki ennyire sérülékenyé teszi feleslegesen magát, vagy az ő általa alakított szabályrendszer szerint. Sajnos ez jellemző. Én ezt mondom, szerintem az, hogy nem szabad túlságosan komolyan venni önmagunkat, viszont persze kell egy egészséges önismeret, hogy az ember tudjon megfelelő helyeken határokat húzni, és megvédeni azt, ami az övé.
1: Igen, és aki ő maga.
2: Így van.
1: A Z-generáció, a te generációd, és én meg egy kicsit kutakodtam. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Gallup és a Walton Family Foundation végzett közösen egy felmérést, több mint 2000 Z-generációst kérdeztek meg, és Zach Hrenovsky, a Gallup vezető kutatója beszámolt az eredményről. A 2000 fiatalból 75% valamennyire boldognak mondta magát. Ez most már kiderült, ez egy boldogságkutató felmérés volt, és a beszélgetésünk elején elhangzott felvezetőmben az alcím is ez volt, hogy boldogságunk nyomában, mert sokszor az emberek talán még fiatalon nem is az elhívást vagy a nagy hivatástudatot keresik, hanem akkor is, hogyha már elvégeztek egy egyetemet, főiskolát, hanem igazán hajszolják a boldogságot. Na, akkor vissza erre a kutatásra. Két tényező szorosan összefügg a Z-generációs boldogsággal. Mennyi idejük jutott a hétvégi alvásra és kikapcsolódásra? Megdöbbentő számomra, ez az egyik tényező, a másik pedig az, hogy mennyire céltudatosak, és itt már megint visszautalok a felvezetőmben, hogy a boldogságot célok mentén kellene felfedezni, és szerintem akkor önmagunkat is, meg az elhívásunkat is könnyebb lenne felismerni. És még egyet mondott ez az úr, ami nagyon szöget ütött a fejemben, hogy a boldogságot leginkább az az érzés jellemezte, hogy reggel, amikor felébred a fiatal Z-generációs, mennyire érzi azt, hogy a munka vagy az iskola érdekes és fontos számára, és nekik még az is fontos, hogy érezzék, számít az életük. Na ezete mennyire tudsz azonosulni, vagy ehhez tudsz kapcsolódni? Ilyenek vagytok, Kamilo?
2: Hát sajnos igen. Nem látom ezt jónak. Azt mondtad, hogy a boldogságot így a célok mentén kéne értékelni. Én nem teljesen értek ezzel egyet.
1: Na.
2: Szerintem a boldogságot értékek mentén kell vizsgálni. Van egy könyv, aminek a címe azért elég megosztó, egy világi könyv amúgy, ami kicsit így a priorizálásról szól, de nagyon-nagyon hát beszédes címe is van. A Leszarom rafinált művészete. Ez a címe.
1: Okay.
2: Mark Manson írta, egy New York Times bestseller volt amúgy,
1: okay,
2: ami kicsit kontextusba helyezi így az életkörüli dolgokat, hogy pont, hogy a boldogságról is van szó, és a boldogságnál említi azt, hogy az értékek mentén kéne ezt értékelni, mert ha valakinek rossz az értékrendje, akkor egyébként lehet boldogtalan. Nagyon könnyen, mert ha valaki mert az értékeit például a népszerűség szintjén húzza meg, akkor a boldogsága mindig másoktól fog függeni, egy példa. Ha pénztől teszi függővé, vagy a hatalomtól, megint csak másoktól fog függeni ez. És az a helyzet, hogy szerintem nem azért boldogtalanok sokszor, vagy mérsékelten boldogok a fiatalok, mert rosszul választják meg az értékeket, amik mentén ők élnek. És ha például a boldogságnak egy gyökere tud lenni a család, akkor értékelni kell azt, hogy az ember tudatosan választ maga mellé társat. És az abból fakad egy boldogság. És akkor ennek van egy outputja, ugye az értékeknek.
1: Hogy lehet összekapcsolni szerinted az elhívást, vagy életfeladatot, hivatástudatot, most tényleg mindegy, melyik terminológiát használjuk, a boldogsággal és a boldogságkereséssel?
2: Szerintem érték mentén vezeti az ember az életet, igen? És az értékeknek van egy terméke. És amikor látod azt, hogy amit csinálsz, az jó, és jó hatással van, és van eredménye, akkor te azzal ugye elégedett vagy, vagy megelégedett vagy. És e mentén az jó, de vannak olyan értékek, ami mentén a termék kell, nem lehet boldognak lenni.
1: Vagy csak ideig óráig.
2: Ezek pont az eldeformálódott értékrend mentén vannak.
1: Neked mi jelenti a boldogságot, és mit jelent a boldogság?
2: Hát, hogy a boldogság megelégedettség. Elégedett vagyok azokkal a azzal a helyzettel, amiben élek. Ez a könyv nagyon jól említette, hogy nem az életnek a nagyon sok pozitív dolgát kell nézni, hogy azzal elégedett vagy-e, hanem hogy válaszd meg jól a küzdelmeidet, és a kihívásaidat, és hogyha azok, illetve nézd meg, hogy mik vannak, és hogyha azok a küzdelmek jók, akkor igazából boldog lehetsz. És én bátran elmondhatom azt, hogy minden egyes kihívás, ami az életemben van, én azt választanám. Szóval az összes olyan dolog, azt választanám, és emiatt nagyon elégedett és boldog vagyok.
1: Azt a mindenit, kedves hallgatom, bárhol is hallgatsz, 27 éves fiatalember szájából származnak ezek a bölcsességek. A boldog szó

0: pozitív attitűd, nagyon pozitív hozzáállás mindenhez. Akár a jövőbeni dolgaimhoz is. Egy nyitott és pozitív hozzáállás. Ez jelenti a boldogságot.
1: Hát az biztos, hogy reménnyel kell tekinteni a jövőbe. Uh-huh. És ezt Krisztus is nagyon jól kifejezte, hogy ugye a kárpit mögött legyen a horgonyunk. Ezt nagyon-nagyon jól tanítja a Biblia, és azért a reménység nem csak a földi dolgokban tart, emiatt talán keresztényként egy Krisztusban való hitben könnyebb elégedetnek lenni, és boldognak ilyen szempontból.
0: Túlmutat az életünk saját magunkon is.
1: Túl, abszolút. Abszolút. És egyébként, hogyha jól választjuk meg már itt a Földön az értékeink és az értékrendünk alapján is, túlmutat már rajtunk az érték, és nem mi vagyunk a központja.
0: Új, de jó. Természetesen a Wikiszótár vallási definíciót is hozott. A vallási cél megélése, a magasabb szellemi létezés biztonságának megtapasztalása felett érzett öröm. Ez is boldogság. De a magyar értelmező kéziszótár 1964-ben lejegyzett definíciója az így hangzik, hogy a sorssal, körülményekkel való teljes elégedettség. Nagyon jó, mert én akárkivel beszélgetek a boldogságról, mindenki ezt hozza be, hogy nem ezt a szót használja, meg ezt el is csépeljük, hanem egyfajta, igen, egy elégedett életet. Egyetértesz, mert nagyon bologat.
1: Egyetértek, igen.
0: Na jó, de hát figyelj, te már behoztad a Bibliát, meg behoztad Krisztust, tök oké. A feje tetejére állított bibliai logikát is be kell idehoznunk, mert hogy boldognak mondjuk a tűrni tudókat, boldogok a szellemben koldusok, vagyis akik szinte éhezve koldulva keresik Istent. Hát ez a Jézus abszurd. Miért más a bibliai logika a földi logikához kapcsolva? A kárpiton túli élettel magyarázod?
1: Nem, én nem azzal magyaráznám, hanem azért, mert egy éhes embernek, ha enni adsz, akkor elégedett lesz, és boldog, és boldoggá lehet tenni. Az az ember, ugye, aki tele van, azt nem fogod tudni már több étellel kielégíteni.
0: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. 34. Zsoltár, a 40. Zsoltárban meg azt olvassuk, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Hát ez szerintem a keresztény életnek ez a sarokpontja.
1: Az biztos, hát a bizalmunk megfelelő helyen legyen. Ugye azt is írja az ige, hogy átkozott az, aki emberben bízik.
0: Tehát, hogy itt kemény.
1: Azért ezt kontextusba helyezi, és igen, én Krisztusban szeretnék bízni, és az a jó, hogyha az ember benne bízik, akkor már látja azt a szemét, aki Isten, és Isten viszont, mivel gyermekei vagyunk, ezért ő gondot visel ránk. Ő elkezdi a szülést, le is vezeti azt, ugye ezt is említi, és szerintem ez zseniális.
0: Az elhívásban rejlő erő a címe ennek az epizódnak. Milyen erő van az elhívásban? Vagy másképp is fogalmazhatom ezt, honnan meríti az elhívásunk az erőt? De napi szinten, tehát most nem, az a jó, azért jó veled beszélgetni, mert nem ilyen nagy fenkölt keresztény izmusokat, gondolatokat hozol be. Szóval honnan meríti az elhívás az erőt?
1: Szerintem valami, ha helyén van, ugye a jó szó, akkor lehet azt is boncolgatni, hogy a jó szó az azt jelenti, hogy működőképes. És azt hiszem, pont ezt hozza egyébként az értelmező kézi szótár, hogy működőképes. És hát honnan jön az erő? Hogyha valami a helyén van, akkor ott jól működik. És ennek van egy egyszerűsége és szépsége. Ez nem ilyen extra erőfeszítés, vagy bele elröltetett dolog kell, hanem az jó illatú, az működik, annak van egy lendülete.
0: Hány éve fedezted fel ezt a bölcsességet? Mert még mindig csak 27 vagy. De komolyan? Nem mondd azt, hogy az elején úgy döntöttél, hogy oké, én felismertem Jézus a megváltó, imádkozom, kész, ennyi. Ez nem jön így, az ilyen bölcsesség.
1: Hát van persze benne élettapasztalat, mert nem volt a legkönnyebb az első időszak az életemben, sőt, egyébként én nagyon hálás vagyok Istennek, nagyon jó időszakokon vitt végig egész gyermekkoromban, de voltak jó kihívások, meg voltak rosszak is, de a lényeg az, hogy mindezeket utólag visszatekintve nagyon sok konklúziót le lehet vonni. És hála Istennek, ahol gyülekezetekben voltam, ott voltak is olyan tanítások, hogy ezt kontextusba is tudták helyezni. És mivel jól lettek kontextusba helyezve, ezért lehetett konklúziót is levonni. Így van egy pár még a tartsajban.
0: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Sokak számára ez a bibliai igevers is egy Jézus abszurd, vagy egy feje tetejére állított logikus,

0: És most abban az áldott helyzetben van részem, hogy végre ezt egy zenésztől tudom megkérdezni. Számomra nagyon nagy talány, hogy ezt az igeverset egy dicsőítésvezető, egy zenész hogy éli meg a mindennapjaiban, meg a színpadon.
1: Hát ebben egy dolog nagyon segít.
0: Na.
1: Hadd javítsalak ki, nem tartom magam zenésznek.
0: Oh, okay. Most így fél órája már, hogy beszélgetünk,
1: igen,
0: kiderül.
1: Igen, én nem zenésznek tartom magam, mert sőt, nekem volt olyan rémálmom konkrétan, hogy azt számoltam, hogy X-faktorban vagyok, én vagyok a következő, aki kimegy énekelni.
0: Igen.
1: És elgondolkoztam azon, hogy mit fogok énekelni. Mondom, egy világidalt nem tudok eljátszani, szerintem még kézláb gitáron, és én ezen gondolkoztam, hogy mit fogok itt egy világi közönségnek így előadni, meg hogy fogom előadni magamat. És aztán rájöttem, hogy igazából azt a nem tudok egy világi dalt így struktúráltan összetenni és kimenni, hanem nekem a dicsőítés volt az, meg én dicsőítő dalokon tanultam, meg végső soron használhatóan gitározni is.
0: De énekesnek mondod magad? Na, segítsél már!
1: Hát énekesnek igazából ez is egy megnyilvánulás a dicsőítésnek. Én tanultam énekelni, akkor
0: na
1: inkább
0: jó,
1: így mondom.
0: Okay.
1: Tanultam énekelni, de énekesnek sem tartom magam.
0: Ez így egyre jobb.
1: Én összeszervezem a csapatot, és megyünk együtt szolgálni. Én ezért szeretem a dicsőítő csapatunkat, ami most így összeállt, mert a dicsőítőkből áll a csapat nagy része. Mindenkinek van hétköznapi elfoglaltságuk, és ők nem csak csőzenészek ilyen szempontból.
0: Na ezt magyarázni kell majd, tudod, a csőzenész és a dicsőítés közötti különbséget.
1: Igen, az egyik az ők nagyon, a zenészek nagyon-nagyon képzettek, és nagyon-nagyon a zene orientált. Én a zenét én azért szerettem meg.
0: Igen.
1: Akkor kezdem a legelején. Elmesélem, hogy én hogy kapcsolódtam a zenéhez, és akkor talán ez kicsit kontextusba helyezi.
0: És utána vissza fogunk arra térni, hogy veszed fel a keresztedet, és mész föl a színpadra.
1: Igen, okay? Igen. Tehát én elsős koromban emelt zene tagozatra jártam, tehát zene tagozatos voltam, az heti 6 énekóra, volt 2 szolfés, meg 2 hangszer.
0: Okay.
1: Először 2 év gitár, és utána 2 év zongora, tehát 4 éven keresztül, ami egy elég, és akkor ebbe volt a kórus, meg minden egyéb.
0: Jó, és mihez volt abszolút tehetséged ezekből?
1: Énekeltem.
0: Oké, okay,
1: tehát
0: az jó. Okay.
1: Igen. És akkor lement ez a 4 év, és utána nem volt motivációm a zenével foglalkozni. Mm. Mert arra megy ki, hogy érzem jól magam, hogy nem érzem jól magam. Ugye ez ugye a világi zenéből akkor még nem volt így keresztény háttér.
0: Igen.
1: Akkor hogy meg mennyire rossz az élet, most mekkorát bulisztunk, és hogy ezek, amik körül forognak a dalok, a zene, tiszta depresszió. És az van, hogy engem ez nem motivált.
0: Hát rád nézek, és mondom, hogy nem, tuti.
1: És ez nem motivált. És nekem el is telt ezután, 10 éves voltam, amikor ez a 4 év így letelt, talán, valahogy úgy, és 16 évesen kezdtem el gitározni. Tehát volt egy 6 éves szünet ebben az egészben, és 16 éves korom környékén kezdtünk el a Gödöllői Szeretetlángi Gyülekezetbe járni, és ott... A először csak énekeltem együtt a dicsőítéssel, de nem volt bennem az, hogy én dicsőítsek, vagy nem volt ez a motiváció, hogy akkor most én felveszem a gitárt és megyünk. Hanem amúgy, amikor kollégista voltam, ott volt egy srác, aki gitározott, én énekeltem.
0: Igen.
1: És összeültünk, és ő mondta, hogy ú, ezek egy-egy dalt ismer így keresztény berkekből, nézzük meg. Én is ismertem őket.
0: Uh-huh.
1: Elkezdtünk együtt játszani, ő gitározott, én énekeltem, és körénk csapódtak emberek. És elkezdtek körénk csapódni.
0: Na ez csak a bizonyosság.
1: Csak ő 12-es volt, én 10-es. Ő akkor érettségizett.
0: Uh-huh.
1: És amikor ő elment, azon a nyáron szólt nekem Isten, hogy figyelj, látod, hogy milyen hatással volt az emberekre. Most akkor te jössz. Tanulj meg gitározni. Az egy másik csoda, hogy lett az első gitárom. Viszont elkezdtem tanulni gitározni, de nem tudta se énekelni mellette segíteni. Egyszerűen egy dologra kellett fókuszálnom, vagy tudtam fókuszálni. És akkor elkezdtem gyakorolni, és akkor ebből egyébként a dicsőítésekből végül kinőtte magát egy ifi csoportot abban a gimnáziumban, ahol kollégista voltam, és akkor ott voltak megtérők, hála Istennek, és túlmutatott végső soron a dicsőítésen az egész koncepció, mert utána jelezte Isten, hogy nem, most már ne csak dicsőítsetek, hanem akkor legyen szó az én igémről is. Szóval ez nagyjából így kezdődött el, és a zene az igazából visszakapcsolódott ahhoz, vagy hozzákapcsolódott ahhoz, amit végül én értéknek láttam.
0: Itt jössz vissza. a boldogság igen. kereséssel, hogy az értékek nem a célok, hanem az érték. Látod, mennyire feladatorientált vagyok, hogy én a célok mentén keresem a boldogságot. Nyilván természetes, hogy keresztényként keresztény értékek azok a sejtjeimben vannak. Camillo, mit jelent a neved?
1: Várjál, még előtte volt egy, mondtad, hogy kérted, hogy térjünk vissza.
0: De visszatérünk oda, csak most jó. Én még csavarok. Tehát Camillo, mit jelent
1: azt
0: a neved?
1: Azt jelenti, hogy Isten fiatal szolgálója.
0: Vagy templomi szolga?
1: Vagy templomi szolgáló.
0: Templomi szolgáló, oké. A dicsőítés, elhívás templomi szolgálatot jelent kizárólag?
1: Nem. A dicsőítés, én legalábbis amit mi értünk dicsőítés alatt, a zenés dicsőítés,
0: igen.
1: Az igazából csak egy megnyilvánulása annak az ajándéknak, amit én kaptam.
0: Tehát egy képességnek Istentől. De ez lehet életforma is?
1: Maga dicsőítés?
0: Igen.
1: Persze.
0: Hogy lehet ezt megélni?
1: Hát hálát adsz ki, és igazából Isten dicsőíted, annak mindig van egy személy a dicsőítésnek a másik oldalán, és Istent, ha dicsőíted, az azt jelenti, hogy jól élsz, jól sáfárkodsz, jól teszed azt, amiben a helyed van, és azzal Isten dicsőíted. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel lehet Isten dicsőíteni, igen.
0: Azt árulom el a hallgatóimnak, hogy a tiéd egy hálaadó életforma, mert ezt látom a szemeden, ragyog folyamatosan a szemed, ahogy beszélsz magadról, az Istennel való kapcsolatodról, meg az elhívásodról, az életedről. Egy ilyen hálaadó élettel nehéz a saját keresztnek a cipelésen, szóval itt csavarunk vissza, hogy veszed fel minden nap a keresztedet, ahogy itt kéri Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem föl a színpadra.
1: Ez én igám könnyű és gyönyörűséges.
0: Ez az! Mert ez egy félelmetes, igen, direkt hoztam be, és köszönöm, hogy kiegészítetted. Ez félelmetes, valljuk már be.
1: Persze, félelmetes. Addig, amíg olyan elképzeléseid és koncepcióid vannak, amikkel szembe megy Istennek a kérése. Viszont az van, hogy építkezhetünk párhuzamosan, vagy egymáshoz szembe, vagy egymás ellen, nem annak van értelme. Istennek van egy terve, az életemre volt egy terve, ezt nagyon sok helyen megmutatta, és nem akartam vele se párhuzamosan, se vele szembe építkezni, és annyira élvezem, amikbe ő elvezetett. Szóval nem, felállni a színpadra az nem egy teher, sőt, egy hatalmas megtiszteltetés, hogy én képviselhetem őt. És ugye azt is írja, nagyon-nagyon-nagyon szép ez a Zsoltárokban, hogy én megosztom az én dicsőségemet veled.
0: Igen.
1: És ez nagyon-nagyon szép, hogy nem, az nem az én dicsőség. Pont a dicsőítő csapattal beszéltünk erről, volt egy elvonulásunk, és ott mondtam, hogy nem, Isten nem azt akarja, hogy nem azt várja, hogy ilyen alázatoskodva ilyen kis rolót tegyünk a szemünkre, és így elnézzünk, és hogy ez legyen. Nem, ha felmegyünk a színpadra, Istent képviseljük. Az ő dicsőségét megosztja velünk, ez nem rólunk szól, így nem is fogjuk sose kitakarni, és nem is akarjuk kitakarni. Viszont ő megosztja velünk, és én közben lehetek arra büszke, amit Isten egyrészt megoszt velem, mert tőle jön, és az övé. És így az egész életnek az összes dolga igazából Istentől van, Istené. És ez csak megosztja velem ilyen szempontból. Ez úgy lehet akár anyagi, de ez lehet nagyon-nagyon sok minden. Az, hogy az ő lánya, Istennek a lánya az én feleségem, és hogy őt felkészített, az is Istennek a dicsősége.
0: Úgy örülök, hogy mondtad, hogy képviseljük Istent. Én nagyon-nagyon szeretem ezt így fogalmazni, hogy Jézus képviselők vagyunk, nagykövetek. Uh-huh. Egyetértesz ezzel?
1: Abszolút.
0: Nagykövetként képviselünk egy királyságot. Maradok a boldogság témánál, vagyis visszacsavarunk a boldogság témához. Most már egyre inkább értem én, hogy miért ez az ihlet jött nekem, amikor készültem erre az interjúra, hogy az elhívást fonjam össze a boldogság kutatás, boldogság keresés témával. Nemrég részt vettem a Global Leadership Summit idei éves magyarországi konferenciáján. Ez egy nemzetközi keresztény vezetőképző, és nagyon-nagyon minőségi előadásokat hallhattam, többek között egy Harvard professzortól, a neve Arthur C. Brooks, boldogságkutató, ezt kell róla tudni, boldogságkurzusokat tart a Harvardon, az egyik legnépszerűbb az ő kurzusa. Ő így definiálja a boldogságot, milyen faktorokból áll: élvezet, elégedettség és az értelmesség érzése. Tehát ő ezt mindig közösségi és hithez kapcsolódó megélésekhez, érzésekhez köti. Erről mit gondolsz? Élvezet, elégedettség, értelmesség érzése.
1: ez nagyon komplex.
0: Egyébként nagyon.
1: Érdekes, mert hogy végső soron ugye boldogságot vagy érzi az ember, vagy nem.
0: Valamit csinálok, élvezetemet lelem benne, mint például én most rendkívül élvezem ezt a beszélgetést veled, nagyon jó interjú alany vagy, elégedettség. Elégedett vagyok, mert szerintem tök jól haladunk, és nagyon sok szálat tudunk kibogozni, és értelmesség érzést is ad, mert szerintem ennek van értelme, meg sokaknak lesz ez valódi tartalom, és úgy néz ki, hogy a keresztény infotainment műfajt egész jól hozzuk.
1: Én elfogadom, ez tök jó.
0: Figyelj, amikor most menjünk vissza, Jézus meg a 12 tanítványot bandukolnak, mérföldeken át, éveken át, együtt esznek, isznak, abban volt élvezet. Jézus karizmáját, ahogy ismerjük, biztos, hogy élvezetesek voltak a beszélgetések. Volt elégedettség érzés szerinted bennük? Látták a csodákat, látták hallották a tanításokat, látták azt, ahogy életek változnak meg, és értelmet adott az életüknek. Mondhatjuk, hogy boldogok voltak a tanítványok egy bizonyos ideig?
1: Hát biztosan, de az is tudja, hogy a Maslow piramisnak néhány fokát kihagyták azonnal.
0: Ez az.
1: Szóval,
0: ez az, igen.
1: Szóval igen, igen, ők máshonnan közelítették meg ezt a klasszikus.
0: De hát mi is? Hát figyelj, igazából szerintem a mi életünk is máshonnan közelít, mert mi másképp gondolkodunk, és ezért olyan nehéz, egyébként elárulom neked meg a hallgatóimnak a kulisszatitkot, hogy ezért olyan nehéz ezeket a beszélgetéseket megvalósítani, hogy azért, mert hogy ne legyek nagyon belterjes, ne keresztény szakzsargonokban beszélgessek, és ne csak azoknak legyen érdekes, akik mondjuk járnak keresztény eseményre, vagy közösségbe, akik a kereszténységet tényleg egy keresztény életformának is megélik, és nem mondjuk kultúrkeresztények, akik azt mondják, maguk keresztény vagyok, de igazából nem ismerem a Bibliát, és nem szoktam imádkozni. Tehát, hogy ez azoknak is érdekes legyen, akik életfeladatot, elhívást vagy hívást keresnek, akik értelmet keresnek, akik sorsfordulóban állnak, útelágazásban állnak, akik már nem bírják ezt a sok pszichológizálást, akik már rég feladták a boldogságkeresést, mert mi ezt azért bibliai tükörből meg tudjuk úgy világítani, hogy mégsem folytogatjuk meg őket a, legalábbis remélem, a Bibliával.
1: Ez jó.
0: Na, beszélgettünk már arról, hogy készültök egy nagyon nagy szabású eseményre az iFest-tel. 16 pluszos korosztályt vártok oda rendszeresen. 16-tól 30-35-ig. Úgy kb. Maradjunk a többnyire a te korosztályodnál, tehát a vaskosan azért Z-generációs közönség van ott.
1: Így van.
0: Mi okozza számukra most a 21. században, 2025-ben a legnagyobb fájdalmat, a legnagyobb örömet, meg miért a gyógyulás témát hozzátok most április végén?
1: Érdekes, tehát a gyógyulás témát nem azért hozzuk, mert igényekre válaszolunk ezzel, hanem mert ezt kaptuk.
0: Ez mit jelent? Imádkoztatok?
1: Imádkoztunk, virasztottunk, és ezt a látást kaptunk. Tehát igyekszünk nem csak talán így helyes, nem csak a szükség oldalról megfogni azt, hogy mi legyen a következő rendezvényünknek a látása, hanem főleg az, hogy Isten mit szeretne mondani, és mi az, amilyen irányból szeretne, és ez sokszor egybevág egyébként a szükségekkel. De most talán így az akarom gyógyulj meg kapcsán nem az van, hogy szükségre reagálunk.
0: Nem írkáltak nektek SMS-eket, meg üzeneteket, hogy nem. Beszéltek már erről, meg akarok gyógyulni, imádkozzatok már, értem, ez nem így történik.
1: Nem. Egyébként a várakozás, ami így közösen megfogalmazódott mindannyiunkban, az a vágy, hogy igen, Istenünk, ezt mondtad, mi is szeretnénk. És ezért ez a látás a következő rendezvényünknek.
0: A korábban említett professzor, ez a boldogságkutató beszélt arról, hogy make room for God, adj helyet az alkotónak, adj helyet Istennek. És amikor én iFest-es eseményen részt vettem, ott mindig ez csengett az én, hát nem a fülemben, inkább a szívemben, hogy itt ez a cél, és meg is tudjátok valósítani, hála Istennek, hogy helyet adtok Istennek. És nagyon jó, mert ugye erről nem beszélgettünk, viszont én ezt fölírtam ide magamnak, ezt a Make Room for God-ot, és ez, hogy ti várakoztok, és hogy szó szerint ezt a látást vettétek át, hogy ezzel kell most foglalkozni, ezzel a témával, meg várni rá, és arra, hogy ő lépjen, pont ezt erősítitek meg, hogy helyet adni Istennek az életünkben. Olyan nehéz ez.
1: Az biztos. Egyébként két célja van. Az egyik ugye a gyógyulások, a másik meg, hogy hit ébredjen bennünk. Ez a kettő, tehát hogy a hit ébredése is. Igazából talán az egyik következik a másikból, aztán, és ez egy ilyen végtelen...
0: Hát kinél loop. Hogy? Kinél hogy?
1: De igen. Igen, igen.
0: Mi a legnagyobb fájdalma korosztályodnak, és az igazi örömet mi ad nekik, nektek?
1: A legnagyobb fájdalma korosztályunknak. Egyébként szerintem a magány. De ez a társas magány, amikor így sokan vannak egy helyen.
0: Hát ti vagytok a digitális benszülöttek.
1: Igen, igen.
0: És szerintem itt ez a ludas ebben, nem?
1: Az biztos, hogy nagyon jól megtanult az ember egyedül lenni. Még úgy is, hogy vannak mellett emberek. Szóval igen, talán ez a legnagyobb fájdalom, de szerintem sokszor nem is, nincs is ez így definiálva fájdalomként, hanem ezzel él az ember.
0: És ez lesz a természetes.
1: És ez a természetes, igen.
0: És mi ad igazán örömet? Mert hogyha a fokozott öröm a boldogság, csak hogy csavarjak már megint a sztoriban.
1: Mi ad örömet? Ez nagyon-nagyon érdekes. Ugye az értékekhez visszatérünk, az értékek alakíthatóak, és ezek is nagyon-nagyon jól tudják az algoritmusok is például alakítani, hogy mi az, amit mi tartunk értékesnek és értéktelennek. Hát ez, hogy mi az, ami örömet okoz. Ahányfajta célközönsége lehet egy algoritmusnak akár. Ez csak egy része persze. Ez csak egy része, de...
0: És egy keresztény közösségben tudom azért az már, az valójában egy szubkultúra, de az a pár száz ember, akiknek 90%-a hitben járó fiatal, nekik mi okoz örömet? És miért megy el mondjuk az iFest-re?
1: Egyébként nem csak 90%-ban keresztények járnak, ennél egyen jobb a statisztika világi szinten, aminek nagyon örülünk. Mi az, ami nekik így elégedettséget okoz? Egyébként szerintem ebben a fázisában az ember annak örül legjobban, amikor így megismeri azt, hogy ő miben jó, és hogy az ő értékei miben vannak. Tehát, hogy ő milyen értékeket kapott Istentől, milyen ajándékokat, inkább így fogalmazok, kapott Istentől, és ebben a felfedezési fázisban van így a fiatal. Szerintem klasszikusan itt ismerjük fel az ajándékokat, itt ismerjük meg önmagunkat, és itt ez az időszak, amikor a határfeszegetés megy ilyen szempontból, hogy akkor megtaláljuk a helyünket a világban. És szerintem amikor valaki így megtalálja akár munkahelyi irány, legalább irányban van már munkahelyi Igen. szempontból, párkapcsolati szempontból, tanulás, amikor ezek így nagyjából irányban vannak, szerintem akkor boldogok tudnak lenni így a fiatalok, hogyha ezek az értékeik vannak alapvetően.
0: Április 25-26, Montás Központ, iFest esemény, akarom, gyógyulj meg, ez a vezérfonal. A keresztény felekezetközi mozgalom, karizmatikus mozgalom, igencsak bevállalós. Milyen alapokon áll a ti bátorságotok? Mert aki oda elmegy egy ilyen eseményre, tudom, minden korosztályból ez jött vissza nekem, hogy ez egy szinte már szélsőséges eseménysorozat.
1: Mi bátorságunk miben áll?
0: Aha, és miért vagytok szélsőségesek?
1: Nem tudom, egyébként őszinték vagyunk, nem szélsőségesek.
0: Ez
1: szerintem.
0: Ez az.
1: Viszont a bátorságunk meg az abszolút benne van, hogy nem mondjunk kevesebbet, mint amit mi kaptunk Istentől. Ami szerintem innentől igazából nem csak a mi felelősségünk, és ez a jó.
0: Ez a jó, így van. Hogy készülsz, azon túl, hogy várakozol, hogy készülsz az áprilisi dicsőítésre, erre a szolgálatodra?
1: Hát ugye próbálni fogunk, próbatermet építünk.
0: Vannak logisztikai dolgok meg gyakorlati, oké. Okay.
1: Szóval ezek, hogyan készülünk? Igazából csendesedni kell. Még azért van út előttünk. Előttem főleg, én úgy látom, de azért szerintem még van út előttünk. De azért is van április végén, és addig mi is végig tapossuk azt az utat, meg már tapostuk.
0: Milyen pluszt ad a te szolgálatodhoz az, hogy kultúrák keverednek benned?
1: Egyébként szabadságot. Szabadságot, több eszköz, hogy nyúlhatok, ami autentikusnak hathat. Ami jó, mert ugye a generációnk nagyon érzékeli, hogy mi az, ami nagyon jó szemünk van arra, hogy mi az, ami kamu, mi az, ami nem, mi az, ami egy álla, ami előtt egy állarc van, mi az, aminél nem. Nekem ennyivel színesíti a szolgálatomat az, hogy édesapám perui, egyel több eszközhöz nyúlhatok, amit egyébként nagyon szeretek.
0: Milyen eszköztárak ezek? Most arra gondoljak, hogy táncolsz mindig?
1: Nem. De például a zeneiség, abban nagyon kijön. Sokszor furcsán hathat egy ilyen, egy latin-amerikai zene, amikor, hát most ezt szépen mondom, de amikor csak fehér emberek vannak benne, akkor kicsit máshogy hat.
0: Egy fél latinótól.
1: Persze, egyébként, ezért vicces, de mert csak egy íz bele van téve, de hogy, de igen, például a latin zenéhez ennyivel könnyebb talán nyúlni. Igen. Egyrészt többet hallottam, többet hallgattam, többet táncoltunk rá otthon is. Igen, ebből is ered egy ilyen forrás.
0: A te életed, meg az én életem, és remélem, hogy nagyon sok hallgatóm élete, és egyre több hallgatóm élete tud abból az elhívásból meríteni, ami Jézus elhívása volt, az, hogy Krisztus legyen, hogy ő legyen a megváltó. Április elején beszélgetünk, és ez az interjú körülbelül nagypénteken, de mindenképpen a húsvéti hétvégén kerül adásba a Mannán is, és a Riveren is. Mi az, ami számodra húsvétban igazán a tiéd, a te üzeneted?
1: Nem az én vérem kell, hogy folyjon.
0: Meggyőződésedet tartsd meg magadnak, Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart. Más fordításban, te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. A rómaiakhoz írt levélben olvassuk ezt, Pál apostolunk írta, útravalóul hoztam neked, emlékezve arra, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk úgy élt, hogy egyetlen cselekedetét, egyetlen szavát sem kellett visszavonnia. Ezek nagyon-nagyon kemény kijelentések, és hát ez egyfajta statement is lehet az életünkben, hogy éljünk ilyen meggyőződésesen, és én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon, én kiváltságosnak érzem magam, hogy beszélgethettem veled. Nehezen kapcsolódom a generációdhoz, X generációsként, de veled rendkívül élvezetes a beszélgetés, és valahogy nagyon értelek, és nagyon remélem, hogy a hallgatók számára is érthető kis csomagot, kis keresztény infotainmentet tudtunk átadni. Szóval azt a hitet, Camillo, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesen. Legyen ilyen életed. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: Köszönöm a figyelmedet. Médiazaj helyett az elhívásban lévő erőről, boldogság kereséseinkről beszélgettem egy könyvelő iroda tulajdonosával, aki dicsőítés vezető keresztény közösségekben, eseményeken. Camillo González volt a vendégem. Adásaimat a River Rádió podcast oldal a Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Én Bali Mónika vagyok, és jövök még.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második

a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indula Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna víz minősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Duna-fürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipótvárosban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának

kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer Pálféle Cséplőgyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jábor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszcelli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vazari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárd, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Forgatás miatt változott a közlekedés, hétvégén nem jár teljes vonalon az M2-es metró. Egyenlőre elmarad a BKK bérleteseknek ígért parkolási kedvezmény. Közlekedés biztonsági programon vettek részt a budapesti gimnazisták. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Jelentős közlekedési változásokra kell készülniük a budapestieknek ezen a hétvégén, ugyanis nem a teljes útvonalán közlekedik az M2-es metró. Az utasoknak egy szakaszon pótlóbuszokra kell átszállniuk, ezért a szokásosnál hosszabb menetidővel érdemes tervezni. A korlátozások hátterében egy nagyszabású nemzetközi filmforgatás áll. Jelenleg ugyanis Budapesten dolgozik Arnold Schwarzenegger, és egy új készülő akció vígjáték van, a The Kelly című produkcióban szerepel. A forgatás több belvárosi helyszínt is érint, ezért egyes területeken lezárásokra és forgalomkorlátozásokra van szükség. A világsztár az elmúlt hetekben egyébként többször is feltűnt a főváros utcáin. Többen kerékpározás közben is találkoztak vele, hiszen a színész a forgatási szünetekben előszeretettel fedezi fel két keréken Budapestet. A főváros számára nem újdonság, hogy nemzetközi filmes produkciók miatt ideiglenesen módosítani kell a közlekedési rendet. Budapest az elmúlt években számos hollywoodi filmforgatási helyszíneként szolgált, a mostani produkció azonban Arnold Schwarzenegger személye miatt is kiemelt figyelmet kap. Azoknak, akik a hétvégén az M2-es metró vonalán közlekednének, érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedéséről. A szakemberek arra kérik az utasokat, hogy lehetőség szerint induljanak el korábban, és számoljanak a megszokottnál hosszabb utazási idővel. Nem valósul meg a tervek szerint a főváros által korábban bejelentett parkolási kedvezmény a BKK bérlettel rendelkezők számára. Bár Budapesten hamarosan teljesen megszűnnek a parkoló automaták, a kedvezményeket biztosító fejlesztés forráshiány miatt egyelőre nem készül el. A főváros még tavaly jelentette be, hogy 2026. júliusától a parkolási díjak rendezése elsősorban digitális úton a Budapest Go alkalmazáson keresztül történhet majd. A tervek között szerepelt az is, hogy a BKK bérlettel rendelkezők kedvezményes, 25%-kal olcsóbb parkolást vehessenek igénybe. A legfrissebb információk szerint azonban a Budapest Go rendszerének ehhez szükséges fejlesztése nem indult el, és jelen állás szerint a tervezett határidőre nem is készül el. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a beruházás forráshiány miatt akadt el. Mindez azt jelenti, hogy bár a parkoló automaták leszerelése már megkezdődött, a korábban ígért kedvezményeket az autósok egyelőre nem tudják majd igénybe venni. Szakértői becslések szerint a fejlesztés több tízezer fővárosi autóst érintett volna, és jelentős megtakarítást jelenthetett volna azoknak, akik rendszeresen használják egyszerre a közösségi közlekedést és az autójukat is. A parkolási díjakat ugyanakkor továbbra is ki lehet majd fizetni mobiltelefonon keresztül. Az SMS-es és telefonhívással történő parkolás megmarad, így a fizetés lehetősége továbbra is biztosított lesz az autósok számára. A főváros egyelőre nem közölt új határidőt arra vonatkozóan, hogy mikor indulhat el a Budapest Go alkalmazás parkolási rendszere, és mikor válhat elérhetővé a korábban beígért kedvezményrendszer. Miközben országos szinten csak enyhén emelkedett a közúti balesetek száma, Budapesten jóval kedvezőtlenebb a helyzet. Az idei év első 4 hónapjában csaknem 900 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a fővárosban, ami jelentős 15%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legtöbb sérüléses balesetet tavaly a 13. kerületi Váci úton regisztrálták, ezen a forgalmas útszakaszon összesen 36 eset történt. A második helyen a 17. kerületben található Pesti út végzett, 32 balesettel, míg a harmadik legtöbb ütközést a Tököli úton jegyezték fel, ahol 31 sérüléses baleset történt. A szakemberek szerint azonban a puszta eset szám önmagában nem mutatja meg, hogy melyek a legkockázatosabb utak. Ha az útszakaszok hosszát is figyelembe vesszük, akkor egészen másképp rajzolódik ki. Kilométerre vetítve ugyanis a Terész körút bizonyult Budapest legveszélyesebb útjának. A mindössze 900 méter hosszú szakaszon egyetlen év alatt 21 személyi sérüléssel járó baleset történt. Nem sokkal marad el mögötte a József körút és az Erzsébet körút sem, vagyis a Nagy körút több szakasza is a legveszélyesebb fővárosi utak közé tartozik. A szakértők szerint ez részben a rendkívül nagy forgalommal, a sok kereszteződéssel, a gyakori sávváltásokkal és a különböző közlekedési módok, autók, villamosok, kerékpárosok és gyalogosok intenzív találkozásával magyarázható. Érdekesség, hogy mindez annak ellenére történik, hogy az elmúlt években Budapest számos pontján új trafipaxokat és trafiboxokat helyeztek ki. Bár a halálos balesetek száma csökkenő tendenciát mutat, a sérüléssel járó ütközések száma továbbra is emelkedik. A közlekedési szakemberek szerint a statisztikák arra figyelmeztetnek, hogy a legforgalmasabb fővárosi útvonalakon továbbra is kiemelten fontos a fokozott figyelem, a sebességhatárok betartása és az óvatos közlekedés. Közel 450 diák részvételével rendeztek közlekedésbiztonsági eseményt a budapesti Szinyei Mersse Pál gimnáziumban. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos, ugyanakkor gyakorlatias formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, különös tekintettel a nyári időszak veszélyeire. A rendezvényen a tanulók 6 különböző állomáson tehették próbára tudásukat és ügyességüket. A feladatok között szerepeltek elméleti és gyakorlati kihívások is, amelyek során a diákok különböző közlekedési helyzetekkel találkozhattak. A program szakmai hátterét az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság biztosította. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a nyári szünet időszakában a fiatalok általában többet közlekednek önállóan, ezért különösen fontos a szabályok ismerete és betartása. Kiemelt téma volt az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata is. A szakemberek ismertették a rolleres közlekedés legfontosabb szabályait, és hangsúlyozták, hogy a védőfelszerelések használata, a megfelelő sebesség megválasztása és a körültekintő közlekedés jelentősen csökkentheti a balesetek kockázatát. A szervezők szerint az ilyen programok azért is fontosak, mert a közlekedési kultúra fejlesztését már fiatal korban érdemes elkezdeni, hiszen a megszerzett ismeretek hosszú távon is hozzájárulhatnak a balesetek számának csökkentéséhez. Órákig tartó rendőri intézkedés miatt állt a 4-es 6-os villamos forgalma. Szokatlan jelenet játszódott le hajnalban Budapesten, egy férfi felmászott egy villamos tetejére, ahol órákon keresztül tartózkodott, miközben táncolt, ugrált és hajlongott. Az eset miatt hosszabb időre megbénult a forgalom a 4-es és a 6-os villamos vonalán. A helyszínre rendőröket és mentőket is riasztottak. A hatóságok hosszasan próbálták rávenni a férfit arra, hogy önként jöjjön le a jármű tetejéről, azonban ez kezdetben nem járt sikerrel. Az akcióról több videófelvétel is készült, amelyeken az látható, hogy a mentésben speciális eszközöket is bevetettek. A biztonságos mentés érdekében a villamosvonal érintett szakaszát áramtalanítani kellett. Végül a szakemberek egy felfújható mentőpárna segítségével hozták le a férfit a jármű tetejéről. Az ellátását követően kórházba szállították. Az incidens nem csak jelentős fennakadást okozott a közösségi közlekedésben, hanem anyagi kárt is. A villamos egyik ablaktörlője és visszapillantó tükre is megsérült, miközben a forgalom órákra leállt az érintett szakaszon. A villamosok helyett pótlóbuszok közlekedtek, és a közlekedési nehézségek még a reggeli órákban is érezhetőek voltak. A rendőrség közérdekű üzem működésének megzavarása miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A szakemberek pedig felhívták a figyelmet arra, hogy a villamosok és más kötött pályás járművek tetejére felmászni rendkívül veszélyes, hiszen a felső vezetékek közelében életveszélyes áramütés veszélye áll fenn. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dombban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő héten a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, több felé lehetnek záporok, zivatarok, a szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója a használt ingatlanok piacán például. Budapesten és a nagyvárosokban is nőtt az átlagos alku mértéke, különösen a panellakásoknál. Az ingatlan.com adatai szerint 2026 júniusára tovább javult a lakásvásárlók alkupozíciója. Budapesten az átlagos alku mértéke 2,5%-ról 3,4%-ra emelkedett, míg a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 4%-ra nőtt. A nyári időszak visszafogottabb kereslete kedvezhet a vevőknek, a nyári hónapokban ugyanis általában javul az alkupozíció. Az ingatlan.com kedden közzétett adatai szerint júniusra Budapesten és a nagyobb vidéki városokban egyaránt nőtt az átlagos alku mértéke, ami kedvező feltételeket teremthet a vásárlók számára. A teljes budapesti használt lakóingatlanpiacot vizsgálva májusban átlagosan 2,5%-os alkura volt lehetőség, ez nőtt 3,4%-re. A megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken szintén javult a vevők helyzete. A Budapesten 50 és 100 millió forint közötti áron kínált használt lakások, családi házak, ikerházak és házrészek esetében is jelentős változás látható. Közben a szervezők lemondták a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény, közölte a fesztivál igazgató. Kleb Attila hangsúlyozta, a döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt kellett meghozniuk. Évek óta küzdünk a támogatások hiányával, azok minimális volumenével. Az eddigi négy fesztivált 90-95%-ban a jegyeladásokból valósítottuk meg, írta az esemény igazgatója a Facebookon. Közben Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státuszra. Az önkormányzat a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a Dunai limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára javasolta, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott sajtótájékoztató. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata számos szakember és szakmai szervezet bevonásával készített el, de mint Kis László fogalmazott, a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. Hangsúlyozta, hogy a kerületben élők és az ott dolgozó közösségek is támogatják a projektet, és kiemelte a terület bérlőjét is, aki vállalta, hogy a bérleti szerződése módosítása nélkül lehetőséget biztosít a projekthez kapcsolódó munkák elvégzésére a projekt támogatására. Visi Zsolt reményét fejezte ki az iránt, hogy az új kormányzat felismeri a csatlakozás jelentőségét és annak fontosságát, hogy mit jelent Magyarország számára, ha be tud kapcsolódni abba a nagy nemzetközi rendszerbe, amelyet a világörökségi listára való felkerülés jelent. Tétény Éva, a harmadik kerület főépítésze elmondta az Inforádióban, hogy ez egy 8 országot érintő nemzetközi előterjesztés. Egy közös pályázatban a régi római birodalom határvonalát a világörökség részévé tennék. Óbuda azért fontos, mert a Hadrianus tartói palota az egyetlen egy olyan nagy megmaradt emléke ennek a védvonalnak, ami bemutatható lesz, jelenleg 2 méterrel a föld alatt van, fogalmazott. Hozzátéve, az óbudai önkormányzat azt vállalta fel, hogy kezdeményezi az élére áll a projektnek, hiszen 65 magyarországi települést érint még az előterjesztés. Minden esetben a kormányzat feladata, hogy az előterjesztés elkészüljön, és az adott helyszínek fejlesztése az, amire forrásokat kell valahogyan szerezni. Az óbudai hajógyári sziget esetében azért ez több 10 milliárdos költséget jelentene, tette hozzá. Közben tovább bővült a hazai turizmus teljesítménye 2025-ben. A növekedés motorját a külföldi látogatók jelentették, és tovább erősödött a szálláshelyek szerepe. Az ágazat a háttérszolgáltatókkal együtt 10,2%-át adja a GDP-nek, és 420 ezer embernek ad munkát. A legfrissebb turisztikai trendekről tartott sajtótájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal. Tóth Tamás, a KSH elnök helyettese bevezetőjében elsősorban a turizmus egyre erősebb makrogazdasági szerepére utalt. Ezután Német Eszter, a KSH főosztályvezetője szólt a tavalyi és az idei turisztikai szokások alakulásáról és a számadatokról. Az ágazat volumene ugyanakkor összességében még nem érte el a koronavírus járvány előtti 2019-es rekordszintet. Ez meglepő, hiszen Budapest belvárosában alig lehet lépni a külföldi turistákról, teszi hozzá a laikus szemlélő, nem beszélve az elmúlt 7 év alatt felépült több tucatnyi új szállodáról és a fapados járatok belépéséről. A turizmus statisztikai fogalma ennél jóval tágabb. Beletartozik az is, ha valaki hazautazik a rokonokhoz vidékre, hétvégén leutazik a saját nyaralóiba, vagy átmegy vásárolni egy határon túli áruházba és fordul is vissza. A turisztikai szálláshelyeken összesen 47,2 millió vendégészakát regisztráltak 2025-ben, ami 5,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedéshez elsősorban a külföldi látogatók járultak hozzá, akik nem csak nagyobb számban érkeztek Magyarországra, hanem átlagosan hosszabb ideig is maradtak, és többet költöttek, mint korábban. A magyarok több mint háromszor annyi utazást terveznek belföldön, mint külföldön. A több napos belföldi utazáson résztvevők aránya elmaradt a korábbi évektől, de akik útra keltek, átlagosan gyakrabban és hosszabb időre utaztak el. Közben Budapesten a 6. kerületi önkormányzat korlátozta az Airbnb-t, ezért a Terézvárosban a rendelkezésre álló kapacitás 2026 első negyedévében 40%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a vendégforgalom 28%-os visszaesésével járt együtt. A turisták ezért más kerületet választottak. A főváros többi részén ugyanakkor tovább bővült a kereslet. A 6. kerület adatai nélkül Budapest vendégforgalma 12%-kal emelkedett. A kieső forgalom egy része a szomszédos kerületekben jelent meg, amely többségében az átlagot meghaladó növekedést mértek. A turizmus gazdasági környezethez hozzátartozik, hogy a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma az elmúlt évtizedben mintegy negyedével csökkent, ezen belül az italt kínáló üzletek és zenés szórakozóhelyek száma 44%-kal esett vissza, ami igen nagy szám. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyók az idei szezonban is könnyen elérhetik a továbbra is népszerű horvát tengerpartot tehát. Ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keleti pályaudvarról július 3-án startol Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A július és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37-kor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9 óra 35 perckor fut be. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM, Budapest Update.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz. Bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A csepeli részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült, kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Érd környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos,

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Forgatás miatt változott a közlekedés, hétvégén nem járt teljes vonalon az M2-es metró. Egyelőre elmarad a BKK bérleteseknek ígért parkolási kedvezmény. Közlekedés biztonsági programon vettek részt a budapesti gimnazisták. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős közlekedési változásokra kell készülniük a budapestieknek ezen a hétvégén, ugyanis nem a teljes útvonalán közlekedik az M2-es metró. Az utasoknak egy szakaszon pótlóbuszokra kell átszállniuk, ezért a szokásosnál hosszabb menetidővel érdemes tervezni. A korlátozások hátterében egy nagyszabású nemzetközi film forgatás áll. Jelenleg ugyanis Budapesten dolgozik Arnold Schwarzenegger, és egy új készülő akció vígjáték van, a The Kellys című produkcióban szerepel. A forgatás több belvárosi helyszínt is érint, ezért egyes területeken lezárásokra és forgalomkorlátozásokra van szükség. A világsztár az elmúlt hetekben egyébként többször is feltűnt a főváros utcáin. Többen kerékpározás közben is találkoztak vele, hiszen a színész a forgatási szünetekben előszeretettel fedezi fel két keréken Budapestet. A főváros számára nem újdonság, hogy nemzetközi filmes produkciók miatt ideiglenesen módosítani kell a közlekedési rendet. Budapest az elmúlt években számos hollywoodi filmforgatási helyszíneként szolgált, a mostani produkció azonban Arnold Schwarzenegger személye miatt is kiemelt figyelmet kap. Azoknak, akik a hétvégén az M2-es metró vonalán közlekednének, érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedéséről. A szakemberek arra kérik az utasokat, hogy lehetőség szerint induljanak el korábban, és számoljanak a megszokottnál hosszabb utazási idővel. Nem valósul meg a tervek szerint a főváros által korábban bejelentett parkolási kedvezmény a BKK bérlettel rendelkezők számára. Bár Budapesten hamarosan teljesen megszűnnek a parkoló automaták, a kedvezményeket biztosító fejlesztés forráshiány miatt egyelőre nem készül el. A főváros még tavaly jelentette be, hogy 2026. júliusától a parkolási díjak rendezése elsősorban digitális úton a Budapest Go alkalmazáson keresztül történhet majd. A tervek között szerepelt az is, hogy a BKK bérlettel rendelkezők kedvezményes, 25%-kal olcsóbb parkolást vehessenek igénybe. A legfrissebb információk szerint azonban a Budapest Go rendszerének ehhez szükséges fejlesztése nem indult el, és jelen állás szerint a tervezett határidőre nem is készül el. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a beruházás forráshiány miatt akadt el. Mindez azt jelenti, hogy bár a parkoló automaták leszerelése már megkezdődött, a korábban ígért kedvezményeket az autósok egyelőre nem tudják majd igénybe venni. Szakértői becslések szerint a fejlesztés több tízezer fővárosi autóst érintett volna, és jelentős megtakarítást jelenthetett volna azoknak, akik rendszeresen használják egyszerre a közösségi közlekedést és az autójukat is. A parkolási díjakat ugyanakkor továbbra is ki lehet majd fizetni mobiltelefonon keresztül. Az SMS-es és telefonhívással történő parkolás megmarad, így a fizetés lehetősége továbbra is biztosított lesz az autósok számára. A főváros egyelőre nem közölt új határidőt arra vonatkozóan, hogy mikor indulhat el a Budapest Go alkalmazás parkolási rendszere, és mikor válhat elérhetővé a korábban beígért kedvezményrendszer. Miközben országos szinten csak enyhén emelkedett a közúti balesetek száma, Budapesten jóval kedvezőtlenebb a helyzet. Az idei év első 4 hónapjában csaknem 900 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a fővárosban, ami jelentős 15%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legtöbb sérüléses balesetet tavaly a 13. kerületi Váci úton regisztrálták, ezen a forgalmas útszakaszon összesen 36 eset történt. A második helyen a 17. kerületben található Pesti út végzett 32 balesettel, míg a harmadik legtöbb ütközést a Tököli úton jegyezték fel, ahol 31 sérüléses baleset történt. A szakemberek szerint azonban a puszta eset szám önmagában nem mutatja meg, hogy melyek a legkockázatosabb utak. Ha az útszakaszok hosszát is figyelembe vesszük, akkor egészen másképp rajzolódik ki. Kilométerre vetítve ugyanis a Terész körút bizonyult Budapest legveszélyesebb útjának. A mindössze 900 méter hosszú szakaszon egyetlen év alatt 21 személyi sérülése járó baleset történt. Nem sokkal marad el mögötte a József körút és az Erzsébet körút sem, vagyis a Nagy körút több szakasza is a legveszélyesebb fővárosi utak közé tartozik. A szakértők szerint ez részben a rendkívül nagy forgalommal, a sok kereszteződéssel, a gyakori sávváltásokkal és a különböző közlekedési módok, autók, villamosok, kerékpárosok és gyalogosok intenzív találkozásával magyarázható. Érdekesség, hogy mindez annak ellenére történik, hogy az elmúlt években Budapest számos pontján új trafipaxokat és trafiboxokat helyeztek ki. Bár a halálos balesetek száma csökkenő tendenciát mutat, a sérüléssel járó ütközések száma továbbra is emelkedik. A közlekedési szakemberek szerint a statisztikák arra figyelmeztetnek, hogy a legforgalmasabb fővárosi útvonalakon továbbra is kiemelten fontos a fokozott figyelem, a sebességhatárok betartása és az óvatos közlekedés. Közel 450 diák részvételével rendeztek közlekedésbiztonsági eseményt a budapesti Szinyei Merse Pál gimnáziumban. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos, ugyanakkor gyakorlatias formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, különös tekintettel a nyári időszak veszélyeire. A rendezvényen a tanulók 6 különböző állomáson tehették próbára tudásukat és ügyességüket. A feladatok között szerepeltek elméleti és gyakorlati kihívások is, amelyek során a diákok különböző közlekedési helyzetekkel találkozhattak. A program szakmai hátterét az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság biztosította. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a nyári szünet időszakában a fiatalok általában többet közlekednek önállóan, ezért különösen fontos a szabályok ismerete és betartása. Kiemelt téma volt az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata is. A szakemberek ismertették a rolleres közlekedés legfontosabb szabályait, és hangsúlyozták, hogy a védőfelszerelések használata, a megfelelő sebesség megválasztása és a körültekintő közlekedés jelentősen csökkentheti a balesetek kockázatát. A szervezők szerint az ilyen programok azért is fontosak, mert a közlekedési kultúra fejlesztését már fiatalkorban érdemes elkezdeni, hiszen a megszerzett ismeretek hosszú távon is hozzájárulhatnak a balesetek számának csökkentéséhez. Órákig tartó rendőri intézkedés miatt állt a 4-es-6-os villamos forgalma. Szokatlan jelenet játszódott le hajnalban Budapesten, egy férfi felmászott egy villamos tetejére, ahol órákon keresztül tartózkodott, miközben táncolt, ugrált és hajlongott. Az eset miatt hosszabb időre megbénult a forgalom a 4-es és a 6-os villamos vonalán. A helyszínre rendőröket és mentőket is riasztottak. A hatóságok hosszasan próbálták rávenni a férfit arra, hogy önként jöjjön le a jármű tetejéről, azonban ez kezdetben nem járt sikerrel. Az akcióról több videófelvétel is készült, amelyeken az látható, hogy a mentésben speciális eszközöket is bevetettek. A biztonságos mentés érdekében a villamosvonal érintett szakaszát áramtalanítani kellett. Végül a szakemberek egy felfújható mentőpárna segítségével hozták le a férfit a jármű tetejéről. Az ellátását követően kórházba szállították. Az incidens nem csak jelentős fennakadást okozott a közösségi közlekedésben, hanem anyagi kárt is. A villamos egyik ablaktörlője és visszapillantó tükre is megsérült, miközben a forgalom órákra leállt az érintett szakaszon. A villamosok helyett pótlóbuszok közlekedtek, és a közlekedési nehézségek még a reggeli órákban is érezhetőek voltak. A rendőrség közérdekű üzem működésének megzavarása miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A szakemberek pedig felhívták a figyelmet arra, hogy a villamosok és más kötött pályás járművek tetejére felmászni rendkívül veszélyes, hiszen a felső vezetékek közelében életveszélyes áramütés veszélye áll fenn. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: hát rád is úgy hat.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holtpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan tábori idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni. Egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon átaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető. Az őstermelők portékáli mellett kis bolha piacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekültáborokat ért légi csapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőr főkapitányság.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Csoda szép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában két rendezvényt is ajánlunk a figyelmükbe. Az egyik a Kocintás rendezvénysorozat, ami már több mint egy évtizede hívja közös ünneplésre a borászokat, borvidékeket és a borkedvelőket szerte az országban. A másik pedig a Vízzene Virágfesztivál, ami ugye Tatán az Öreg Tó mellett szervezik megint már több mint 30 éve, és idén június 25 és 28 között 4 naposra tervezik a rendezvényt. Rengeteg szuper jó koncerttel és programmal minden részletet hozunk, tehát ebben az órában tartsanak velünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csoda szép reggelt kívánunk a hallgatóknak. Ahogyan azt ígértem, ebben az órában egy nagyon jó kis rendezvényt fogunk ajánlani a figyelmükben, az Arbor Túra, ami június 25-én lesz, és amit fontos tudni erről, hogy már beszéltünk ugye itt többször is erről a rendezvényről, amikor nem ez volt a neve még a korábbi időkben, de majd mindjárt részletesen elhozzuk, ez a kocintás, a Magyar Bornapja kocintás rendezvény sorozat, amelynek célja a magyar bor, a borturizmus és a helyi borvidékek népszerűsítés. És az ország különböző településein szerveznek hozzá kapcsolódó programokat, központi gondolat pedig az, hogy egy időben minél többen kocincsanak a magyar borra, és ugye a programot a Borért Borturisztikai Egyesület szervezi, ami 2011 óta dolgozik a hazai borturizmus népszerűsítésén, és itt van velem a telefonvonalban Stanev Bertalan főszervező. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jól mondtam, ugye az infót, tehát a kocintás rendezvény sorozat most az Arbor Túra új néven van idén, ettől az évtől kezdődően, gondolom.
2: Igen, ez egy teljesen új kezdeményezés volt, hiszen a borpiac nagyon gyorsan változik, a fogyasztói igények nagyon gyorsan változnak, és kellett egy olyan rendezvényt találnunk, amelyik megszólítja a fiatalokat, és egyben egy olyan jó szakmai programot, szakmai hátteret is ad, ahol biztosította a jó bor, biztosította minőségi bor, és biztosította jó hangulat is. Ezért fogtunk össze a Magyar Agráris Élettudományi Egyetemmel közösen, hiszen ők vannak ott a budai kampuszon, a Villányi úton, ahol egy gyönyörű szép arborétum van, ez a budai arborétum, amelyik a helyszínét adja ennek az Arbor Túrának.
1: De akkor ez a kocintás, ez a több helyen egyszerre kocincsunk, ez idén lesz, vagy most ez így egy kicsit...
2: Ez idén is van, igen, ez idén is van, csak ezt azzal fejeltük még meg ebben az évben, illetve tavaly indítottuk első alkalommal, hogy legyen egy olyan központi budapesti rendezvény, amelyik egy jó találkozási pontot tud biztosítani a borfogyasztók és a bortermelők között, hiszen az egyesületünk legfontosabb célja, hogy ezeket a közvetlen kapcsolatokat tudjuk építeni. A kocintás is erről szól, ami helyben teremti meg ezt a kapcsolatot, az Arbor Túra pedig annak apropója, hogy itt Budapesten is legyen egy ilyen lehetőség, amikor egy kötetlen formában találkozhatnak a borászok a borfogyasztókkal.
1: Tehát akkor ennek igazából az elsődleges célja, hogy a külön figyelmet fordítsunk, ugye, vagy fordítotok a borturizmus fejlesztésére, ha jól értem. Az egyik fontos célja.
2: Itt most a legfontosabb célja, hogy ez a közvetlen kapcsolat, ez a közvetlen találkozás egy nagyon kötetlen formába megvalósuljon, ezért ez egy kicsit új a korábbi rendezvényeinkhez képest, hiszen nekünk is kell folyamatosan újítani, folyamatosan újra gondolni azokat a találkozási pontokat, amit a bor mellett a borászok és a borfogyasztók meg tudnak valósítani, hiszen már tudjuk, hogy egyre inkább az élmény az, ami számít a borfogyasztáskor. Ahogy egyébként Márai Sándor is nagyon jól fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás, tehát hogy a élményt keresik a találkozásokkor a fogyasztók, és ezért egy olyan rendezvényt szerettünk volna megalkotni tavaly, ami sikerült is, és idén folytatódik, ahol ez a fajta élményszerű találkozás a borral megvalósulhat.
1: Hogyan fog felépülni itt a Budapesten ez az Arbor Túra, tehát hogy ez a nap, ez miről fog pontosan szólni?
2: Ahogy egyébként a maga a helyszín, maga a szervezés is ezt mindenképpen sugallja, illetve közvetíti üzenetként, hogy egy nagyon laza nyári kapcsolatot szeretnénk teremteni. Tehát maga az arborétum egy gyönyörű szép helyszín. Aki már járt ott, az tudja, hogy milyen szép különleges növények vannak, milyen szép térkialakításban vannak ezek a növények elhelyezve, és itt kapnak helyet a kiállító borászatok, és gyakorlatilag egy ilyen piknik, nyári piknik hangulatot fogunk teremteni, hazai kézműves élelmiszerelőállítókkal, borászokkal, zenével, együttléttel, nyugágyakkal, nyugszékekkel, leülős helyekkel, egy igazi ilyen esti piknikelős hangulatot szeretnénk teremteni, ahol tényleg a legfontosabb az, hogy együtt legyünk, tudjunk együtt beszélgetni, egy kicsit lazulni így a nyár elején, még a nyári szünet kitörése előtt. Kifejezetten megszólítva a fiatalokat, az egyetemistákat, de ugyanígy a fiatal házaspárokat, baráti társaságokat. Tehát itt az a lényeg, hogy a bor mellé társaság is kialakuljon, mert nyugodtan hozhatunk barátokat, ismerősöket, rokonokat, és élvezhetjük együtt a gyönyörű arborétumi helyszínt, légkört, illetve az ehhez kapcsolódó borokat, élelmiszereket.
1: Most egy rövid szünetet tartunk, de ezt követően pedig folytatjuk és hozunk minden további részletet erről a rendezvényről. Tartsanak velünk!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Lett alapítója is a Kocintás rendezvénysorozat egyik főszervezője, egészen pontosan június 25-én lesz az Arbor túra, és ennek kapcsán beszélgetünk. Ugye itt az imént említetted, hogy a fiatalokat megszólítani, hogy fontosnak tartjátok. Jól emlékszem, a előző alkalommal is, amikor szerveztétek már akkor is, tehát nem ez az első év, amikor erre nyitni szeretnétek így a fiatalok felé, hanem ez már azért egy ideje, ugye ezen dolgoztok, nyilván ez nagyon fontos, de mit tapasztaltok ilyen szempontból, hogy mennyire nyitottak valóban a fiatalok akár a kulturált borfogyasztása, vagy a borkultúra megismerésére?
1: Mindenki keresi egyébként a hangot a fiatalok felé, és a fiatalok megszólításának a hatékony módját. Azt gondolom, hogy még nem biztos, hogy minden esetben megtaláltuk, de többféle kutatás is mutatja. Például a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának volt egy kutatása, amelyik egyébként a rendezvényünknek szakmai partnere is, és egyébként ugye az országos borverseny résztvevői közül is többen ki fognak állítani, és már megismerhetők az ő díjnyertes boraik is. Ezt csak így zárójelbe teszem hozzá. De hogy egyébként ők végeztek egy ilyen kutatást, hogy a fiatalok nem közömbösek a bor iránt, érdeklődnek a különböző borfajták, a borvidékek, a borászatok iránt, de már máshogy, mint ahogy mondjuk az előző generációk ezt tették, más módon, más közegben, nem elsősorban az ital maga a nagyon fontos, hanem elsősorban az a környezet, vagy az a társaság, vagy az a szituáció, vagy az az alkalom, ahol a bor is jelen van.
0: És ugye nem csak az egy úgymond megoldandó feladat, vagy kérdés, vagy probléma, hogy a fiatalokat elérni, vagy őket megszólítani, hanem egyáltalán a magyar borászat az is azért számos kihívással néz szembe, ugye folyton, hogy legyen szó piacról, fogyasztási szokásokról, vagy akár ugye gazdasági helyzetről. Egy picit ebbe is, hogyha így segítenénk a hallgatóknak jobban látni, hogy milyen problémákkal küzd jelen pillanatban, mi az, ami leginkább foglalkoztatja ezt a szakmát?
1: Nagyon jó, hogy megkérdezted, mert pont a mi legfontosabb küldetésünk felé mutat minden ilyen probléma, illetve problémának a gyökere, illetve megoldási lehetőségei, ez pedig maga a közvetlen értékesítés. Tehát ide csúcsosodik ki tulajdonképpen a probléma is és a megoldás is, hogy a magyar bornak akkor tud igazi jó piaci szerepe lenni, ha megtalálta ezt a közvetlen hangot a fogyasztókkal. Tehát itt most nem beszélünk nyilván az éghajlatváltozásról, az egyéb gazdasági problémákról, most nyilván ugye nem ez a legfontosabb témája ennek a beszélgetésnek, de hogy egyébként ugye a fogyasztói trendváltozások azt mutatják, hogy a közvetlen kapcsolatok felértékelődtek. Nagyon fontossá vált a fogyasztóknak is, és a bortermelőknek is, hogy ezek a közvetlen kapcsolatok létrejöjjenek, és mi már megalakulásunk óta, amióta a Kocintást szervezzük, ez a legfontosabb küldetésünk, hogy ezeket a közvetlen kapcsolatokat tudjuk erősíteni, hiszen ha valaki találkozott a borásszal, találkozott egy jó élménnyel, egy jó közösségben ivott egy pohár bort, megismerte azt a borfajtát, akár a bortermelőt, vagy a borvidéket, akkor az utána már egy olyan érzelmi kapcsot jelent, ami később további vásárlásokat is fog eredményezni.
0: Na most ezt én első kézből tudom igazolni, hogy ez tényleg így van. Én ugyanígy jártam Balaton környékén, voltam egy hölgy borásznál ráadásul, akivel így együtt töltöttünk így egy beszélgetős estét így baráti társaságban. Akkor kóstolta meg először a borait, és azóta is mindig ezt idézem föl, és mindig ez jut eszembe, hogyha bort szeretnék inni, hogy de jó lenne visszamenni oda, és ott venni tőle bort, vagy akár lemenni újra hozzá, és ott beszélgetni, iszogatni. Tehát egy jó bor társaságában tényleg csak repül az idő.
1: Igen, abszolút. Tehát nagyon jól megerősítetted azt, ami tényleg a küldetésünk és a legfontosabb feladatunk, mert tényleg ez a legfontosabb, hogy egy jó élmény társaságában találkozzunk a borokkal. Ez nagyon igaz a fiatal korosztályra, tehát mi most ezt szeretnénk teljes mértékben bemutatni, ezt szeretnénk erősíteni, ehhez szeretnénk a megfelelő hátteret, hangulatot biztosít.

0: tenni.
1: És az élményeket, hogy élményt kapjanak nyilván az odalátogatók.
0: Abszolút,
1: és
0: igen,
1: akkor
0: igen.
1: Igen. Még egyszer akkor az időpont az június 25-e, és ez a Mate Budai Campus, a Budai Arborétum a Villányi úton a helyszín.
0: Így van, 16 órától van kapunyításunk, és utána természetesen ott van erre lehetősége. Az időjárás igen kedvezőnek
1: ígérkezik, igen, igen.
0: Tehát kellemes meleg nyár lesz, nem lesz nagyon meleg, de
1: pont a borozáshoz megfelelő.
0: És kifejezetten a nyár este az meg egy kellemes enyhe este lesz. Eső nem várható, tehát
1: június 25-én akkor.
0: Igen, ideális ez a helyszín arra, hogy mindenki meglátogassa ezt az eseményt.
1: Illetve, hogyha valakinek még kérdései lennének az eseményről, akkor a kocintás.hu oldalon megtalálja az arbortúra.
0: Egészen pontosan az arbortúra.kocintás.hu weboldalon találhatók minden információk a jegyértékesítésről, az esemény leírásáról, a kiállító borászatokról, borvidékekről, tehát ott minden olyan szükséges információ megtalálható, ami az esemény eléréséhez mindenképpen szükséges.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatói,
0: várunk téged is természetesen.
1: Köszönöm, ott leszek, köszönöm. Kedves hallgatói, ezekben a percekben Stanev Bertalannal, az esemény főszervezőjével beszélgettem.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Az iménti percekben a kocintás rendezvény sorozatról beszélgettünk, ami már több mint egy évtizede hívja közös ünneplésre a borászokat, borvidékeket, a borkedvelőket szerte az országban. A legfrissebb hírek után pedig majd a Tatai Vízzene Virág Fesztiválról beszélgetünk, ami már több mint 30 éves múlttal rendelkezik, és a Tatai Öreg Tó mellett rendezik meg, idén 4 napos lesz június 25 és 28 között. Jövünk tehát a hírek és a zene után, tartsanak velünk.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekültáborokat ért légi csapásokban 6 meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. 2 meghaltak és 4 megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén 2 személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőr főkapitányság.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: Egy újabb programra szeretnénk felhívni a figyelmüket, egészen pontosan a Vízzene Virág Fesztiválra, ami Tatán lesz június 25 és 28 között, 4 napos rendezvény a festői szépségű Tatai Öreg Tó mellett. Ha nem a koncertekért és nem a rendezvényért, már csak pihenni, nyaralni és érdemes ide elutazni. Nem sokára hívom telefonon Jakab Jácintot, a fesztivál főszervezőjét, és hozunk minden részletet. Tartsanak velünk a következő percekben is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Egy fesztiválról hozunk híreket ebben az órában, pontosabban ebben a néhány percben. A Tatai Víz Zene Virág Fesztivál, ugye, ami az ország egyik legismertebb és legnagyobb családi fesztiválja. Több mint 30 éves múlttal rendelkezik. A helyszín pedig a festői szépségű Öregtó környéke, amely önmagában is különleges atmoszférát ad ugye a rendezvénynek. A fesztivál nevében szereplő három elem pedig a víz, a zene és a virág, ezek mind szimbolikus jelentéssel is bírnak. A víz az életet, a zene az emberek közös nyelvét, a virág pedig az újjászületést jelképezi. Idén a fesztivál június 25 és 28 között lesz Tatán, és a szervezők ugye idén 4 napos programmal készülnek. A programról, a fesztiválról, a rendezvényről beszélgetek ebben az órában. Itt van velem a telefonvonalban, most ugye nem élőben vagyunk itt a stúdióban, Jakab Jácint, a fesztivál főszervezője. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
2: No, hát induljunk egy picit onnan, hogy ugye több mint 3 évtized után mitől tud még ma is releváns maradni a fesztivál, és hogyan tud megújulni?
3: Igen, hát idén lesz a Víz Zene Virág Fesztivál Tatán 33 éves. Mi 3 éve kapcsolódtunk be a szervezésbe, és új lendületet adtunk ennek az egész eseménynek, amelyet úgy látjuk, hogy vagy a közönség évről évre meghálál, és azt gondolom, hogyha megfelelően tiszteljük a tradíciókat, az elődeinket, akik ilyen szép eseményt kigondoltak több mint 30 évvel ezelőtt, akkor megmarad az a lelkülete az eseménynek, hogy mindenki megtalálhassa a kedvére valót ebben a történetben, és mi ezzel a lelkesedéssel szervezzük. Nyilvánvalóan látjuk, hogy hogyan változik a világ, látjuk azt, hogy mire van igény, igyekszünk a trendeket lekövetni, és kihasználni azt a csodálatos dolgot, hogy ez Tatán, az Öregtó partján valósul meg. Az Eszterházi kastély, a Vármúzeum, az Öregtó, a Lovard előtti rész, tehát hogy mind olyan helyszínek és olyan elemei a fesztiválnak, ami önmagában már vonzóvá teszi ezt a rendezvényt, és mi nagy lelkesedéssel szervezzük az idejét is.
2: Igen, én sem véletlenül úgy jellemeztem a festői szépségű, tényleg, aki én volt sem. Már a Tatán és ott az Öregtó környékén, akkor az alá tudja támasztani, hogy ez valóban így van, ez egy festői szépségű hely. Mennyire nehéz egyébként egyensúlyt találni a családi jelleg és a nagy sztárkoncertek között egy ilyen fesztivál keretében?
3: Erre törekszünk. A programokat úgy állítjuk össze, hogy tényleg kicsik és nagyok is jól érezzék magukat. Napközben a fesztivál ingyenesen látogatható, leginkább a családosok miatt, 17 óráig abszolút átjárható teljes fesztivál terület. Mi nem zárjuk le ugye a tópart és környékét, pontosan azért, hogy egy kicsit bekapcsolódhassanak mások is ebbe a fesztivál forgatagba. Tehát ott vannak a kézműves vásárosok is, különböző gasztroudvarokat hozunk létre, a neszméborosok is kitelepülnek, és ezeket napközben is ugye meg lehet tekinteni, és úgy építjük fel magát a programot, hogy még napközben a kicsik és a szüleik érezhetik jól magukat egy-egy koncerten a Vármúzeum kertjében, addig akik csak az esti koncert, idézőben csak az esti koncertet szeretnének jönni, őket 18 órától fogadjuk, így egy nagyon jó kis szinergia jön létre, mert mindenki, aki a táj miatt jön, aki a rendezvényhelyszín miatt jön, aki a családi programok miatt jött, a foglalkozások miatt jön, ők is megtalálják a helyüket, és akik a nagy koncertek miatt jönnek, ők is örömmel vesznek ezen részt.
2: Tehát igazából mindenki igényeit igyekeztek úgymond kielégíteni.
3: Abszolút, igen.
2: És akkor most, hogy ez így 4 napos, gondolom, nagyon sokan úgy is látogatnak le, hogy akár lemennek első nap, és akkor ott a környéken szállást bérelve ott vannak 4 napig.
3: Igen, hát azt a visszajelzést kaptuk, hogy már nagyon nehezen lehet, vagy már egyáltalán nem lehet szállást találni Tatán, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk. Látjuk azt a visszajelzések alapján, hogy tényleg 4 napra jönnek el, úgy látják, úgy érzik, hogy Tatára érdemes eljönni, nyaralás négy napját esetleg itt töltik, és akkor közben tudnak szórakozni is a vendégek, tehát hogy ez egy Tata életében, a környék keletében az egy fantasztikus turisztikai attrakcióvá is kinőtte magát az elmúlt években, és a zenei kínálat, ugye a nulladik nap, az tavaly hoztuk be először, hogy próbálkozunk egy nulladik nappal, egész jó sikerült, és úgy gondoltuk, hogy idén is egy ingyenes borudvari ilyen csendes orkóstolóval, valamint Demjén Ferencnek a nagy koncertjével nyitjuk meg magát a fesztivált.
2: És hogyha minden igaz, az időjárás is kedvezni fog, mert most már melegszik az idő, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon jó idő lesz abban a négy napban is. Most rövid szünetet tartunk, de ezt követően arról is beszélgetünk majd, hogy milyen újdonsággal várják idén a fesztiválra érkezőket.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Idén is lesz Víz Zene Virág Fesztivál Tatán. Június 25-28 között rendezik meg. A szervezők idén 4 napos programmal készülnek. Ugye több mint 30 éves múlttal rendelkezik ez a fesztivál. A helyszín a festői szépségű Öregtó környéke, ami ugye önmagában is egy különleges atmoszférát ad a rendezvénynek. Tehát, hogyha valaki nem a koncertek miatt, csak egyszerűen kirándulni, nyaralni látogat le, annak is tényleg nagyon tudjuk ajánlani ezt a rendezvényt, ezt a programot. A fesztivál főszervezőjével, Jakab Jácinttal beszélgetek ezekben a percekben. Ugye az idei év egyik újdonsága a Rocksziget, ha jól tudom. Miért volt ez fontos, vagy miért éreztétek szükségét annak, hogy a rockzenét is beemeljétek a zenei palettába?
2: Így van, Rocksziggettel is készülünk. 2011 óta nem volt igazán olyan színpad a Víz Zene Virág Fesztiválon, ahol a régi legendás rockzenekarokat, vagy éppen az újakat szólította volna meg. Tavaly, amikor a Tankcsapda koncertet szerveztük, és láttuk ennek a sikerét, több ezer ember a Kastélytéren énekelt a legnépszerű dolgokat, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy érdemes lenne újra ezt a műfajt visszahozni a fesztiválra, és tulajdonképpen most fogjuk látni azt, hogy ennek van a relevanciája, mi az úgy látjuk, hogy szerintünk lesz, ugyanis a Harley tulajdonosok is el fognak jönni, még egy külön kiállítást is fognak szervezni a szombati napon, és a rock zenét kedvelők egyre inkább azt mondják, hogy jaj, jó, újra van nekik is szóló program.
1: Hát igen, mert végülis rockzenét kedvelő, hát nevezhetjük azt is, hogy ez is egy picit ilyen rétegzene, nyilván nem mindenki szereti ugye a rockzenét, de azért elég nagy tábora van, és hogyha most így végig gondolom, nem sok helyen, nem sok ilyen fesztiválon találkozok, vagy olvasok, hogyha nem is megyek el személyesen a fesztiválra, de nem sok fesztiválnak a programjában olvasok rockzenei koncertről.
2: Így van, és most, hogy egyre inkább én is ezt látom, de pontosan ezeket a régi hagyományokat, a régi legendás zenekarokat ugyanúgy kell hozni, tehát hogy családi fesztiválról beszélünk, szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát, arra törekszünk, hogy minden műfaj elérhető legyen, és ennek szellemében egyébként jönnek a kőbányai iskolából is, növendékek zeneiskolából, de a Peron, Tatai Peron Tehetség Központ gála előadása is napközben ingyen meglátogatható lesz, ami azt jelenti, hogy 25 produkció fogja majd bemutatni a tehetségét, és azt gondolom, hogy napközben is már az élő zene, a könnyű zene, a rock zene teljesen jó programként illeszkedik majd ebbe a családi fesztiválba.
1: Van esetleg olyan program, amitől így a kezdetek óta mondjuk így ragaszkodtok hozzá, hogy meglegyen, tehát ami így a fesztivál, nem tudom, identitásának része?
2: Abszolút, például a virágos programok, ugye korábban, ugye 33 évvel ezelőtt ez virág fesztiválként indult, és helyi szervezők, mecénások, civil szervezetek, barátok fogtak össze, és csináltak egy nagyon kis kedves családi rendezvényt, ami a virág köré épült. És ezt a virág, ahogy a nevében is benne van a fesztiválban, ezt a virágos programot mi tavaly kicsit újra megreformáltuk, egy nagyon szép, csodálatos kiállítást sikerült varázsolni a törökkori átjáróba, és tényleg ez a virágelem, ez visszajött, több mint 50 virágkötő, több 10 000 virágszállal díszíti majd a fesztivál ezen részét, és nagyon nagy sikere volt ennek a történetnek is, és idén is el lehet majd vinni ingyen tulajdonképpen azokat a virágokat, amelyek a fesztivál után épségben maradnak. Ja, a másik ilyen elem pedig a vízes programok, tehát hogy idén is lesz kékszalagos vízi, kékszalagos vitorlás verseny, lesz lampianos karnevál a vízen a Tatai tavon, visszatér Besenyi Péter újra, és egy fantasztikus műrepülő showval kápráztatja majd el a közönségünket. Tűzijáték is lesz Tatán, ilyenkor lehet egyedül csak tűzijátékot tartani, tulajdonképpen ez nekünk az új évet jelenti. Úgyhogy ugye én azt gondolom, ezeket az elemeket érdemes továbbvinni, és azzal a tradíció tisztelettel végezzük mi is a munkánkat, hogy a következő 33 évben is az a fesztivál megmaradhasson, és hát nagyon köszönjük a közönségünknek is, a ide látogatóknak, hogy országos hírővé teszik évről évre a Vízzene Virág Fesztivált.
1: Ugye egy 4 színpad működik párhuzamosan, ugye? Jól látom itt a anyagban. Földön, vízen, levegőben mindenhol zajlanak, úgymond a programok. Koncertek, vízi bemutatók, ahogy említetted, családi programok, kézműves vásár lesz, gasztroudvar, óriáskerék, műrepülősó, tűzijáték, amit ugye imént is mondtál. Néhány fellépőt, hogyha megemlítenénk, nyilván nem mindenkit, majd ajánljuk a weboldalatokat, ahol meg tudják nézni, hogy kik lesznek, illetve a Facebookon is nyilván, ha beütik a víz zenevirág bárhol a keresőbe, az interneten, akkor nyilván minden információt megkapnak, csak most így a hallgatóinknak, hogyha egy-két előadót természetesen a teljesség igénye nélkül kiemelnél.
2: Rendben, hát a teljesség igénye nélkül, ugye csütörtökön Demjén Ferenc és a Hogyan tudnék én nélküled két sztárja lesz velünk, pénteken érkezik Korda György és Balázs Kál és a Halatpénz, szombaton a Dániel Fé és a Bagosi Brothers Company, de a fiataloknak is kedvezünk a Dessel, vasárnap Bájelex, Parnagraszt, a rockvonal kedvelőjének Bikinit hozzuk, az Ossziánt, de autentikus cigányzene is lesz majd a borudvarba, úgyhogy azt gondolom, hogy színes zenei kínálat lesz, és tényleg érdemes megnézni a weboldalunkat, mert ott pedig hát a teljes zenei arzenál megtalálható, és még bűvés sót is szerveztünk.
1: Tehát tényleg nagyon-nagyon színes programok, tehát a weboldalatok az vízzenevirág, jól gondolom?
2: A weboldalunk vízzenevirágfesztivál.hu.
1: Tehát akkor itt meg elérik a hallgatók, és az időpont, tehát június 25 és 28 között lesz Tatán.
2: Így van, és várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ezekben a percekben Jakab Jácinttal, a Vízzenevirág Fesztivál főszervezőjével beszélgettem.
0: Családi Manna.

0: arbortúra és vízzenevirág fesztivál. Írják be a naptárba, keresenek rá a neten, hogy pontosan milyen programok is lesznek, érdemes meglátogatni mindkettőt. Következő órában pedig dr. Sziszák György ingatlan szakértő érkezik hozzám, akivel az ingatlan közvetítők valódi szerepéről beszélgetünk, érdemes lesz velünk tartani.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Több száz helyszínen zajlott a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vizet oszta az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Több mint 470 helyszínen, 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértővel beszélgetek ebben az órában, témánk pedig az ingatlan közvetítők valódi szerepe ezen a piacon. Hozunk sok-sok részletet, sok-sok érdekességet, sok-sok fontos információt, érdemes lesz velünk tartani. Elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6. Nem sokára kezdünk.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Az ingatlan közvetítő valódi szerepéről fogunk beszélgetni ebben az órában. Vajon tényleg csak annyi a szerepe az ingatlan közvetítőnek, hogy megmutatja a lakást? Hát ez is kiderül, de nyilván nem csak ennyi, ezt így elárulom a hallgatóinknak. Vendégem ebben az órában itt a stúdióban dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő, és utána fogunk járni, tehát akkor ennek a kérdésnek, amit itt a felvezetőben elmondtam. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked és a hallgatóknak is.
1: No, ugye az ingatlan közvetítőkről sokan még mindig ugyanaz a, sokaknak a fejében még mindig ugyanaz a kép él, hogy készít néhány fotót, felteszi a hirdetést az internetre, megmutatja az ingatlant az érdeklődőknek, de vajon valóban ennyiből áll-e ez a szakma, és akkor egy ilyen igennel és nemmel szeretném elsősorban, hogyha válaszolnál most itt erre a kérdésre.
2: Ez a szakma nem ennyiből áll, bár vannak jó és még jobb ingatlan közvetítők, de van, aki tényleg alapvetően szakmailag áll hozzá, és van, aki adminisztratíve áll hozzá ehhez a munkához.
1: Miért van az egyébként, hogy, vagy miért alakult ki ez a tévhit, hogy az ingatlan közvetítő csak megmutatja a lakást, és ennyi az ő feladata?
2: Sajnos a tapasztalatok ezt mutatják, tehát nagyon sok kezdő ingatlan közvetítő van a piacon, nagyon sok tapasztalat nélküli ingatlan közvetítő van a piacon, akinek igazából ennyi a funkciója, hogy felveszi az ingatlant, meghirdeti az ingatlant, és bemutatja az ingatlant.
1: Uh-huh. És ez hogyan változott az elmúlt 10-15 évben?
2: Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem változott az elmúlt 10-15 évben, ma is ugyanez a helyzet. Vannak olyan ingatlan közvetítők, akik csak erre képesek, de persze van a szakmának egy másik oldala, aki azért szakértőknek tud hozzáállni ehhez a munkához.
1: Uh-huh. Hogyan találja meg a vevő vagy eladó azt a szakértőt, azt a szakembert, aki mondjuk tényleg nem csak megmutatja a lakást, hanem azért úgymond minden olyan igényt kielégít, amire mondjuk, vagy olyan kérdésre választ tud adni, olyan feladatot el tud látni, ami az eladónak, vagy akár a vevőnek kérdés lehet.
2: Azt gondolom itt is a puding próbálja az evés, tehát fel kell venni több ingatlan közvetítővel a kapcsolatot, személyesen találkozni kell velük, tárgyalni kell velük, és közülük ki kell választani a legjobbakat, és azokkal kell együtt dolgozni.
1: Milyen kihívásokkal találkozik egyébként ma egy eladó vagy egy vevő leginkább ezen a piacon?
2: Ezek a kihívások leginkább a piactól függenek, attól, hogy milyen a piac. Az elmúlt években nagyon jó volt a piac, fölfelé mentek az árak, voltak eladások, voltak üzletkötések, kevés ingatlan volt a piacon, amit eladásra kínáltak. Egy ilyen piacon nagyon könnyű ingatlan közvetítőnek lenni. Egy ilyen piacon az sem jön ki, hogy az ember ért hozzá, vagy nem ért hozzá. A tudás az akkor jelentkezik, amikor rosszabb a piac, amikor nincs olyan kereslet, amikor nincs olyan mennyiségű ingatlan a piacon, bár ez azért ritkán fordul elő, vannak ilyen helyzetek, meg vannak ilyen területek, de igazából attól függ, hogy milyen a piac, és ehhez kell tudni igazodni.
1: Ugye te azt mondod, hogy nem költség egy jó ingatlan közvetítő, hanem sokkal inkább befektetés. Ezt egy picit elemzed nekem, hogy mit jelent ez, mit gondolsz ez alatt pontosan?
2: Ugye az ingatlan közvetítőnek a szerepe az nagyon fontos abban, hogy jól megállapítsa az ingatlannak az árát. Ha jól belövi az ingatlan árát, akkor az nagyon rövid idő alatt el tud kelni. Ha egy ingatlan túlértékelt, tehát túl magas áron akarják eladni, akkor azután nagyon hosszú ideig maradhatott a piacon. Ezért időveszteség és pénzügyileg is veszteséget okozhat ez később, mivel ha sokáig van a piacon, hozzászoknak az ügyfelek, egy nagyobb alkut kell engedni az ingatlan árából, hogy egyáltalán értékesítésre kerüljen.
1: Tehát magyarul akkor így sokkal gyorsabban, reálisabban, könnyebben tudja akár eladni az ingatlant az eladó, illetve hogyha valaki ingatlant vásárol, tehát a másik oldalon van, akkor meg sokkal biztosabb lehet abban, hogy amit vesz, az rendben van, és jó áron veszi meg.
2: Az eladónak mindenképpen érdeke az, hogy reális piaci árat találjon. Túlározott ingatlan nem fog tudni eladni. A vevőnek meg érdeke az, hogy reális ingatlan áron vásároljon. A vevő az érzelmileg is általában bevonódik ebbe a történetbe. Itt is van az ingatlan közvetítőnek egy nagyon komoly szerepe, hogy a vevő ne érzelmi alapon döntsön, és ne túlározott ingatlant vegyen meg. Az ingatlan közvetítőnek tényszerűen kell értékelni a helyzetet. A vevő sokszor nem tudja tényszerűen értékelni a helyzetet. Ez egy nagyon ritka döntés, nagyon ritkán veszünk ingatlant. Egy átlagos ember lehet, hogy 10 évente vagy 20 évente egyszer vásárol ingatlant. Itt nagyon nehéz tapasztalatot szerezni, hogyha ilyen ritkán vannak ügyletek. Az ingatlan közvetítőknek azért ennél jóval gyakrabban vannak ügyleteik, tehát ők tudják, hogy mitől lehet jó, vagy mitől lehet rossz egy ingatlan, tudják, hogy mitől érdemes tartózkodni, vagy éppen mit érdemes megvásárolni.
1: Na most tartunk egy rövid szünetet, életörömzeneit hozunk, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő, és az ingatlan közvetítők szerepéről, valódi szerepéről beszélgetek, és ugye itt azért tesszük hozzá ezt a valódi szócskát, mert hogy nyilván vannak azok az ingatlan közvetítők, akik adott címet odaadják, vagy van még ilyen egyébként, hogy a címet, tehát a felhívom mondjuk, és akkor a címet megadja, és te mész oda, és majd ő oda jön, megmutatja a lakást, és ennyi. Tehát, hogy
2: nagyon
1: nincs
2: sok
1: más feladata.
2: Minden előfordul a piacon. Mai napig látok még olyan bedobott kis telefonszámokat, hogy eladnám az ingatlanát, és hívjon.
1: Vagy ingatlant vásárolnék a környéken.
2: Még mindig jellemző az a piacon, hogy az ingatlanirodák az új kollégákat a régi módszerekkel tanítják be, pedig sokkal inkább már az új módszerekkel kellene betanítani őket. Megváltozott a világ.
1: Igen, pont ez, hogy mi lehet az oka annak, vagy miért nem reagálnak, vagy nyilván hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy az ember reagáljon bizonyos folyamatokra, de mondjuk már hosszú-hosszú évek óta azért változik a világ, és ugye már olyan technológiai lehetőségek is bejöttek, akárha csak azt nézzük a mesterséges intelligencia, ahogy ugye már vannak olyan oldalak, ahol az AI-jal lehet, AI-on keresztül tudsz ingatlant vásárolni akár, tehát hogy lefoglalja neked, felhívja, olyan is van, aki felhívja, tehát hogy maga
2: nagyon sok lehetőség.
1: Igen, tehát rengeteg.
2: Van olyan, hogy AI javat
1: Igen, pontosan, igen, ezt akartam mondani, igen, köszönöm, hogy miért van még mindig egy olyan nagy tömeg, mert mondhatjuk azt, hogy a többség azért még mindig nem ezt használja.
2: Ugye a többség még mindig nem használja az AI-t, a többség még mindig nem használja a korszerű lehetőségeket, és a többség mindig az elején kezdi a tanulást. Valahol az iskola is ilyen, az iskola is így van kialakítva, és erre vannak trenírozva az ingatlan irodáknak az ingatlan közvetítők. Kicsit fel kellene venni a fordulatot az oktatásban is, a képzésben is, kicsit nagyobb elvárást kellene megfogalmazni az ingatlan közvetítők felé. Én sokkal magasabb szintű képzettség

0: sokkal több előnyük van, sokkal több tapasztalatuk van. Magyarországon is próbálnak megjelenni ilyen franchise-ok, amerikai franchise vagy német franchise például, de ők sokkal nagyobb közvetítő jutalékért tudnak dolgozni. Uh-huh. A képzési rendszerük is sokkal kifinomultabb, de ezért magasabb jutalékot is várnak el, ezért nagyon lassan terjednek el ezek az ingatlan irodák és az ő módszereik.
1: Uh-huh. Mostanában én nem nagyon foglalkoztam ebben a témával, de azt el kell mondanom, hogy jó néhány évvel ezelőtt többször botlottam be, vagy ilyen beszélgetések kapcsán többször előjött ez a téma, hogy ha valakinek nincsen mondjuk semmi végzettsége, akkor hát mit dolgozzon? Hát futár vagy ingatlan közvetítő. Tehát, hogy egy kicsit, és most nyilván én nem így gondolom, hogy ennyi elég, hogy ha nincs semmi végzettséged, nem is kell, még csak érettség is, van 8 osztály, menjél ingatlan közvetítőnek, hát te is meg tudsz mutatni egy lakást a vevőnek, vagy éppen akár az eladóval tudsz tárgyalni.
0: Azért az érettségi már elvárás, uh-huh. úgy tudom.
1: Most már mindenhol igen elvárás, azt gondolom, igen. De hogy ennyire de azt kell mondanom, idézőjelesen lenézték ezt a szakmát.
0: Igen, nem is tartották szakmának.
1: Nem, sokáig. Pontosan.
0: Sőt, vannak olyanok, akik most sem tartják szakmának. Vannak olyanok, akik most is inkább saját maguk hirdetnek, és azt írják, hogy ingatlan közvetítők kíméljenek.
1: Igen, ez
0: pedig egy jó ingatlan közvetítő nagyon sokat tud hozzáadni. Nagyon jól be tudja lőni az árat, nagyon jól meg tudja mutatni az ingatlant, ki tudja emelni az ingatlannak az előnyeit, amikor az eladóról van szó. És amikor a vevőről van szó, akkor viszont hozzá tud őszinte lenni. Ez tulajdonképpen egy mediációs folyamat. Uh-huh. Egy olyan mediációs folyamat, ahol az eladó és a vevő érdekeit közelíteni kell egymáshoz. Ezt a mediációt azért szerintem minimum diplomával lehet jól végezni, és még mindig kevés az, hogy mondjuk érettségével próbálunk ezen a piacon megmaradni.
1: Hát bízunk benne, hogy lesz ebben is változás, hiszen tényleg, ahogy mondtad te is az elején, ez sokkal inkább befektetés, tehát nem kiadásként kell gondolni erre, hanem egy jó befektetésre, egy jó ingatlan közvetítő az egy jó befektetés.
0: Igen, ugye az szokásjog alapján működik, hogy a vevő fizeti az ügyvédet. Igen. Neki van ügyvéd választási joga, az ügyvédek 0,5%-ot, 1%-ot kérnek el, egyébként szerintem indokolatlanul keveset, ehhez képest az ingatlan közvetítők pedig indokolatlanul sokat kérnek el az ő munkájukért, de hogyha ők ezt a pénzt meg tudják keresni, akkor én azt gondolom, hogy megérdemlik.
1: Igen. Na most életöröm zenét hozunk, jönnek a legfrissebb hírek, és ezt követően fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértővel az ingatlan közvetítők valódi szerepéről beszélgettünk. Miért is fontos, hogy megfelelő szakembert válasszunk adott ingatlan ügyletnél, többek között pénzt takaríthat meg nekünk például. Ez sem érdemes figyelmen kívül hagyni, no de minden részletet hozunk a továbbiakban is, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Több száz helyszínen zajlott a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vizet oszta az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Több mint 470 helyszínen, 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: Dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértővel az ingatlan közvetítők valódi szerepéről beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677-1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő. Az ingatlan közvetítők szerepéről, valódi szerepéről beszélgetünk. Hát sok mindenről szó esett itt a hírek és a zene előtt. Ugye beszéltünk arról, hogy egy kicsit... Hát hogy is van, negatívan gondolkodunk az ingatlan közvetítőkről, mi itt Magyarországon ilyen leegyszerűsítjük, hogy hát igazából nem sok mindent kell csinálnia, csak megmutatja a lakást, vagy az adott ingatlant, amit mondjuk éppen minket érdekel, vagy az eladó, aki ugye eladja, ő megbízza az ingatlan közvetítőt, de hát valahogy egy olyan gondolatot fűzünk, vagy kapcsolunk hozzá, hogy ez nem egy olyan nagy dolog, nem egy olyan nagy munka. Így fogalmaztam a hírek előtt, hogy egy picit így lenézzük, holott sokkal nagyobb szerepe van egy jó ingatlan közvetítőnek, mint azt gondolnánk. Egyrészt nagyon sok pénzt megspórolhat nekünk, ugye? És ahogy mondtad az legelső blogban, hogy fel tudja mérni nagyon jól például az ingatlan értékét. Az is egy nagyon fontos dolog.
3: Igen, pénzt és időt spórolhat meg nekünk azzal, hogy nagyon jól meghatározza az ingatlan értékét. Ugyanakkor a hatékony értékesítés nem áll meg az árképzésnél. Uh-huh. Az ingatlan hirdetés ma már nem egyszerű információközlés, hanem tudatosan felépített marketing folyamat. Marketing és értékesítési folyamat, ami egyben egy mediációs folyamat is. Megfelelő célcsoportot meg kell határozni, a vizuális megjelenítés minőségére most már ugye nagyon lehet adni, nem elég képeket bemutatni, most már videókat kell bemutatni, AI videókat kell bemutatni, AI lehetőségeket kell bemutatni az ingatlanról, és hát vannak érzelmi és racionális érvek egyaránt, és ezeket az érzelmi és racionális érveket mind-mind ki kell tisztázni, mind az eladó oldaláról, mind a vevő oldaláról, így találja meg a kereslet és a kínálat egymást.
2: Uh-huh. Milyen hibákat követnek el egyébként leggyakrabban az eladók a hirdetéseknél, vagy a hirdetések készítésekor?
3: Szerintem a leggyakoribb hiba az, hogy nem mennek bele a tárgyalási folyamatban. Ragaszkodnak az árhoz, nem hajlandók beszélni az árról, nem hajlandók engedményeket tenni. Szerintem bele kellene menni sokkal gyakrabban, sőt én azt gondolom, hogy az első vevőnek sokszor el kellene adni az ingatlant. Ha jól van meghatározva az ár, és jön egy olyan vevő, aki tényleg ezt az árat megadja, akkor nem azon kellene gondolkodni, hogy emelek még az áron, és majd eladom többért, hanem oda kellene adni, és igazából mindenki jól járt, és gyorsan zártunk egy ügyletet.
2: Ez egyébként előfordul sűrűn amúgy, hogy első vevőnek eladják a lakást?
3: Igen, én azt gondolom, hogy aki komolyan gondolkodik ezen a piacon, és gyakran értékesít, az ebbe bele szokott menni. Azok, akik ritkán értékesítenek, azok már nem, és utána megbánják. Uh-huh. Megbánják, mert nem adták el, próbálnak emelni az áron, utána nem lesz rá vevő, aztán
2: beragadnak évekig. Eltelik
3: két-három hónap, vagy akár egy fél év, és beragadt az ingatlant, és onnantól kezdve már úgy gondolkodnak a vevők, hogy ezzel az ingatlannal biztos, hogy van valami probléma, hát már évek óta itt van a piacon, úgyhogy nem fogják megvenni még az eredeti áron sem, hanem még az eredeti árhoz képest is egy kedvezménnyel kell élni, hogy az ember el akarja adni.
2: Tudjuk így körülbelül számszerűsíteni azt, hogy mekkora árkülönbséget, körülbelül, tehát most nem pontos összeget kérek, de hogy mekkora árkülönbséget eredményezhet egy tapasztalt tárgyaló jelenléte?
3: Ez biztos, hogy ez milliókban mérhető, uh-huh. Már akkor is, hogyha egy lakásról van szó. De hogyha családi házról van szó, akkor akár már 10 millió forintot is jelent.
2: Azért ilyen. Az nem nagyon-nagyon nem mindegy.
3: Igen, és ehhez képest a közvetítési díj még mindig csak 100 000-es, vagy maximum 1 milliós tételt jelenthet. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy ingatlanos 10 millióval többért eladja a családi házunkat, és kifizetünk neki 1 milliót, vagy éppen nem adjuk el 10 millióval többért, és nem fizetünk ki pár 100 000 forintot, vagy 1 milliót.
2: De azt egyébként te hogy látod, hiszen ebben mozogsz, hogy azért az emberek kezdenek erre rájönni, hogy érdemes és fontos, hogy jó szakembert, hogy jó szakember, jó ingatlan közvetítő, tapasztalt, professzionális ingatlan közvetítő kezébe adjuk az ügyletet, bár pont most ugye említetted az imént, hogy még van ilyen hirdetés, hogy ingatlan közvetítők kiméljenek, de hogy ettől függetlenül elindultunk legalább ebbe az irányba?
3: Sajnos nagyon lassan, azt gondolom elindultunk, de amíg a piac fölfelé menő, addig nem igazán érezhető ez. Amikor a 2008-as válság volt, és a piac lefelé menő volt, akkor sokkal többet tisztult a piac, ugye csak azok tudtak a piacon maradni, akik tényleg szakértőként tudtak hozzáállni, és hozzá tudtak tenni az adásvételhez. Azt gondolom, hogy ehhez ez kell, hogy letisztuljon a piac, sajnos kellene hozzá egy kis ingatlan áresés.
2: Hát egyrészt ingatlan áresés, meg ugye az ingatlan közvetítőknél pedig azt gondolom edukáció, tehát hogy egyrészt minél több, ahogy te is mondtad, hogy az oktatás, tehát hogy minél professzionálisabb ingatlan közvetítőket képezzünk, hogy tényleg, akiben megbíznak az emberek, akikkel könnyen szót értenek, szóval ez nagyon fontos.
3: Ja, fontos a gazdaságnak a ciklikussága, igen, az, hogy időnként tisztul a piac. Én azt gondolom, hogy most is egy ilyen időszak előtt lehetünk, tehát ingatlan áresésről azért nem beszélhetünk, de valószínűleg meg fog nyugodni a piac a következő években, és ebben a nyugalomban majd kevesebb háziasszony tud eladni ingatlant, mert ez is jellemző a piacra, hogy háziasszonyok másodállásban ingatlan közvetítéssel foglalkoznak.
2: Hát igen, ez az, amit én is mondtam, ugye, hogy ez ment így a baráti társaságban, pont erről beszéltek, hogy futárnak vagy ingatlan közvetítőnek, mert hát mind a kettőt egyszerűen lehet, pedig mind a kettő egyébként, mind a kettőt lehet jól és rosszul csinálni, akárhogy nézem, és nyilván az a szándék, az a cél az embernek, hogyha valamit csinál, akkor a lehető legmagasabb színvonalon tegye és csinálja. Most újra zenét hozunk, zene után jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Dr. Ciszák György ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk ebben az órában. Ugye az ingatlan közvetítő valódi szerepe, ezt taglaltuk így ebben az órában. És hogy nagyon fontos, hogy jó szakembert bízzunk megadott ingatlan ügylettel.
2: Eladáskor több ingatlan közvetítőt is megbíznak egy-egy munkával, és utána várják az eladást, és nem lesz belőle semmi. Nekem az az álláspontom, hogy érdemes egyetlen ingatlan közvetítőt megbízni, és őt kizárólagos joggal megbízni, ő tényleg foglalkozni fog akkor az ingatlanunkkal, és nem a véletlen játszik szerepet abban, hogy eladjuk, vagy nem adjuk el.
1: Hát hiszen mindenkinek az a célja, hogy eladja, de hát, hogy nem is értem amúgy.
2: Igen, de a mai napig az van az emberek, az eladók fejében, hogy ők inkább több ingatlanos megbíznak, mint hogy egy valakire rábízzák az ingatlanjukat.
1: De azért abban is bízom, hogy ez, mint ahogy beszéltünk is erről, hogy előbb vagy utóbb változni fog, hiszen
2: én azt gondolom, hogy ez generációváltás kell, de hát ugye generációváltás küszöbén állunk, és a fiatalok reméljük majd másképp fognak már gondolkodni ebben a témában. Ők azért sokkal tudatosabbak, mint a mi generációnk. Ők sokkal inkább átgondolják azt, hogy hogyan hozzanak meg pénzügyi igen. döntéseket. Ők tudják, hogy az életük egyik legnagyobb döntése, és mint ahogy bankválasztásnál vagy számlacsomagválasztásnál érdemes szakértő segítségét kérni, úgy tudják, hogy érdemes ingatlan vásárlásnál és eladásnál is valódi szakértő segítségét kérni. És nem egy adminisztratív szakértő, nem egy adminisztratív ingatlan közvetítő,
1: hanem egy valódi
2: szakértő.
1: De mi a különbség a kettő között? Hogyan tudjuk ezt észrevenni?
2: Észrevenni igazából úgy tudjuk, ha leülünk velük tárgyalni, uh-huh. és személyesen megismerjük őket. Nagyon fontos az ingatlan értékesítésben, az ingatlan vásárlásban a bizalom. Egy telefonos vagy egy online megbeszélés alapján szerintem nem lehet kiválasztani a megfelelő ingatlan közvetítőt. Személyes találkozó kell hozzá, és a személyes találkozón derül ki, hogy megvan ez a kémia, vagy nincs meg az a kémia, ami alapján bízni tudunk benne. Ott feltehetünk akár keresztkérdéseket is, hogy ő mennyire ért a szakmához, vagy mennyire nem, de valószínűleg ki fogja vágni magát. Viszont érezzük azt, hogy megbízhatunk benne, vagy nem. Szerintem ez a legfontosabb kérdés.
1: Egy ingatlan tranzakció során hol lehetnek azok a pontok, ahol mondhatnám azt is, hogy nélkülözhetetlen egy professzionális ingatlan közvetítő szerepe?
2: A kockázatok kezelése az szintén kulcs kérdés. Uh-huh. Az adásvételi folyamat során számos ponton merülhetnek fel problémák, legyen szó például a finanszírozási bizonytalanságról. A legtöbb ügylet az itt hal el, hogy a finanszírozás nincs rendben. Mostanában a másik jellemző hiba az éppen az, hogy a tulajdoni lapon mennyire és hogyan vannak feltüntetve, a térkép másolaton hogyan vannak feltüntetve az ingatlanon lévő épületek. Ez miatt sokszor útba esik egy-egy adásvételi szerződés. Pedig, hogyha megfelelő szakértővel állunk szemben, és az ingatlan közvetítő az ért a munkájához, akkor ezeket a problémákat kezelni tudja.
1: Uh-huh. Hát meg nyilván mondjuk az eladó vagy a vevő egy laikus ember azért nem igazán tudja, mondjuk egy tulajdoni lapot én is, amikor láttam, emlékszem, hogy tehát minden ott meg van jelölve, és akkor ki van írva, hogy kivett épület, meg nem tudom.
2: Igen, hát, nem a tulajdoni látom, lapon igen. ez nincs is rajta, hanem igen. a térképmásolaton van, tehát egy térképmásolaton kell kikérni van. Ahhoz, és össze kell hasonlítani, hogy a mostani ingatlanon az van-e, ami a térképmásolaton van. Ha az van, akkor például a hitelfolyósításnál ez nem okoz majd problémát, de sokszor ezzel nem törődnek, elkezdik a szerződéskötési folyamatot, és a végén derül ki, amikor már a hitel szerződés kötésére kerül sor, hogy hát igazából nem az van feltüntetve a térképmásolaton, és lehet kezdeni egy olyan munkát, ami legalább 2-3 hónapba, de lehet, hogy fél évbe is belekerül.
1: És azt is szerintem tegyük hozzá, hogy a professzionális ingatlan közvetítő az a hitelek világába, tehát a banki világba is belelát, tudja, hogy még hogyha nem is, vagy javítsd ki, nem, tehát neki szüksége.
2: Van külön hitelközvetítője, uh-huh. a hitelközvetítőnek külön képzettségre van szüksége, az ingatlan közvetítőnek nem. Uh-huh. Szerintem ez egy probléma. Valahogy hasonlóan kellene kezelni az ingatlan közvetítőt is, mint a hitelközvetítőket.
1: Valószínűleg a hitelközvetítőknél a bankoknak egy elvárása az oktatás is azért lehet.
2: Hitelközvetítőknél van egy szigorúbb szabályozás, ugye pont az euró uh-huh. alapú hitelek óta, hogy nem lehet bárki hitelközvetítő. Már előtte is volt erre szabályozás, de azóta szigorúbb.
1: Akkor egyetlen mondatban így a beszélgetésünk végén, hogyha összegeznéd, hogy miért fontos a professzionális ingatlan közvetítőt megtalálni, illetve hogyan tegyék a hallgatóink, hogyha most mondjuk valaki éppen ingatlant adna el, vagy éppen vásárolna, és szeretne egy nagyon megbízható emberrel együtt dolgozni, mire figyeljen, hogyan lépjen tovább?
2: Az ingatlan közvetítésre már nem úgy kell tekinteni, mint költség. Az ingatlan közvetítésre úgy kell tekinteni, mint egy kockázatkezelési és hozam optimalizáló eszköz. A különbség nem elméleti, hanem nagyon is kézzelfogható. Egy-egy döntés végén akár több millió, szélsőséges esetben 10 millió forint is múlhat azon, hogy ki és milyen szakmai szinten kíséri végig a folyamatot. Úgyhogy válasszunk szakértő ingatlan közvetítőt.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó végszó volt.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértő volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Oroszország György ingatlanpiaci szakértővel beszélgettem ebben az órában az ingatlan közvetítők valódi szerepéről. Az interjú visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában Bilvax Tibor érkezik hozzám, akivel a gazdasági helyzetet elemezzük. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt. Ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatás 14. Leó pápa. Az egyház fő paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Vendégem Bilvax Tibor, befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember, akivel a gazdasági híreket hozzuk. Az elmúlt napokban olyan tempóba követték egymást a, egyébként a gazdaságban a történések, hogy még a befektetőknek is kapkodni kellett a fejüket. Van bőven hír, például a forint erősödése, erről is fogunk többek között beszélgetni, de az olajár is szóba kerül majd, illetve Elon Musknak a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetéséről is szó lesz, érdemes lesz velünk tartani, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csoda szép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Gazdasági percek következnek, mondhatnám így is, hogy állandó vendégem Bilvaks Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember van itt velem a stúdióban. Ha jól tudom, most kimaradt, ugye egy múlt hónapban nem beszélgetünk. No, de mindegy, most itt vagy, úgyhogy belecsapunk mindjárt a legfőbb hírekbe. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát kimaradt a 6 éves jubileumunk, úgyhogy 6 év plusz egy hónapnál folytatjuk.
1: Pontosan. No, hát a gazdasági hírek ugye azok az elmúlt napokban azok olyan tempóban, mondhatnám, úgy is követték egymást, hogy még a befektetőnek szinte kapkodnia kellett a fejét. És akkor itt néhány részlet, hogy miről is fogunk beszélgetni. Ugye az Európai Központi Bank közel 3 év után ismét kamatot emelt, Magyarországon az Államadósságkezelő Központ egymás után vágja a lakossági állampapírok kamatait. Közben a forint az 5 éve nem látott erőre kapott, vagy lehet még az is, hogy akár több, vagy körülbelül öt éve. Igen, hát ha most valaki ránéz, hogy hol tart az euróár folyam, tehát 3,50 körül valahol. Elon Musk pedig a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetésével minden eddiginél közelebb került az 1000 milliárd dolláros vagyonhoz, ezt fel se tudjuk fogni, szóval ezeket a témákat fogjuk körbejárni. Elsőként menjünk onnan, hogy az elmúlt években ugye a világ jegybankjai inkább a kamatcsökkentések irányába mozdultak, ezért sokakat meglepett, hogy az Európai Központi Bank közel 3 év után ismét kamatot emelt, és ezzel párhuzamosan Magyarországon pedig újabb 0,5 százalékponttal csökkentették a lakossági állampapírok kamatát. Elsőként akkor ezzel foglalkozzunk. Miért dönthetett úgy egyébként az EKB, hogy közel 3 év után ismét kamatot emel?
2: Ugye akkor emelték meg a világ jegybankai a kamatokat, amikor nagyon elszaladt az infláció, és azért akarták csinálni, hogy ha majd magasak a kamatok, akkor kevesebben ruháznak benne, többen viszik úgymond a bankba vagy az államhoz a pénzét, és akkor nem pörgetik, annyi nincs akkor a vásárlási hullám, így visszafogják a keresletet, ezáltal az árak is csökkennek. Tehát, hogyha kisebb a kereslet, akkor kisebbek az árak, ha túl sok a kereslet és nincs annyi termék, akkor meg fölmennek. De emlékeztünk itt ilyen 2021-ben autókra 6-7-8 hónapot kellett várni, és gyorsan mindennek fölment az ára. Most ugyanez volt eddig is, hogy hűlt vissza a gazdaság. Viszont Közel-Keleten történt egy olyan dolog, hogy Iránt Izrael és Amerika együtt megtámadt, és az olajár az iszonyatosan felrobbant. És már voltak olyan jelek az európai gazdaságban, úgymond túl hevület megint a gazdaság. Hát ugye fölmentek a nyersanyagára, gyorsan minden fölment, megnőtt az inflációs kockázat, és ezért hirtelen azt mondta az Európai Központi Bank, hogy akkor ők is emelnek egy kis kamatot, pont azért picit ezt visszafogják, ugye közben a héten lezárta Donald Trump azt a háborút, amit ő maga indított, és 38 vagy 9 alkalommal jelentette be az elmúlt 3 hónapban, hogy vége, de most elvileg most tényleg vége, az a pontosan az a vége, hogy 60 napig most van egy ilyen átmeneti állapot, amikor megszedett a megállapodás, és most kidolgozzák a részteket. De Amerikában egyébként pont a héten volt szintén egy úgymond jegybanki kamat döntőülés, ott új jegybankelnök van, tehát mint amikor a Matolcsi Györgyöt lecserélték Varga Mihályra, és egy olyan személyt tettek oda, aki viszonylag egy ilyen konzervatív típus, és mondta, hogy hát kamatvágás nem lesz, lehet, hogy emelés lesz, és ettől egyébként például az euró-dollár nagyon beerősödött. Tehát ott volt egy ilyen úgymond irányváltás, hogy a legnagyobb jegybank nyárna. És akkor összességében ez történt, hogy Európa egy kicsit előre szaladt, és kicsit megemelte a kamatát 4%-kal, meg kell érteni, kedves hallgatók, ez is még 2-2,5% között van, tehát nem ott van, mint a magyar alkalmat 6,25-ön, de lehet, hogy itt holnap után, vagy azután kedden már itt is Magyarországon módosulás lesz.
1: Egyébként Magyarországon mindig indokolhatja az állampapírok kamatának ismételt csökkentését?
2: Megint bontsuk szét, vannak az állami intézmények, ez például az Államadósságkezelő Központ, ugye az államnak vezetése megváltozott áprilisban. A jegybank vezetését az Varga Mihály, most azért mondom az ő nevét, mert valószínűleg tudják, ő még azt mondom, hogy a régi kormányhoz tartozó személy, 35 évig volt Fidesz tag, ilyen-olyan miniszter, majdnem minden
1: most egy
2: kormányban.
1: Átmeneti időszakban vagyunk.
2: Most jelenleg még ő a jegybank elnöke, nem tudjuk, hogy meddig lesz a jegybank elnöke, de egyelőre még ő egyébként is azon a listán, amit Magyar Péter mindig felsorolt, hogy hamarosan le kéne, hogy mondjanak, és ő pedig viszont 6,25%-on tartják a magyar alapkamatot, ami már azt gondoljuk, hogy értelmtelenül magas, tehát várhatóan kedden egyébként vágnak is egy 4%-ot, tehát a piac nagy része azt mondja, hogy meg fog történni, de összességében az Államadósságkezelő Központ pedig egy állami intézmény, és akkor azt mondták, amikor megjöttek utána, hogy srácok, 7% a lakossági kamat, ami kockázatmentesen ennyit adunk, és a piaci kamat, amit pedig a kereslet kínálta, úgymond a nagyvásárlók, a bankok, a biztosítók, az államok, alapkezelők alakítanak ki, ott a magyar államadósságnak a kamata, tehát az állampapír kamata, bármilyen lejártú állampapírról beszélünk, 0, 3, 6, 12 hónap, akár 20 év, tehát nagyon hosszú kockát estén is, lejött ilyen 5,5%-ra. Minek fizessek én 7%-ot, amikor a piac csak 5,5%-ra árazza, levágtak 6,5%-re, és 3 héten belül 6-ra visszacsökkentették, tehát egy hónap alatt csökkentettek 1,5%-ot. Tehát, hogyha most valaki vesz lakossági állampapírt, az már csak újat vesz, tehát ami már nem olyat, ami már fut, hanem úgymond jegyzi, akkor az csak 6%-os kamatta van. De még így is többet kap 0,5%-kal, mint hogyha a világpiacon bármilyen befektető megvásárolná magyar úgymond intézményi állampapírokat. Úgyhogy összességében gyakorlatilag az állam már lejjebb tolta a szerinte lévő kamatszintet, mint a irányadó kamat, saját irányadó kamatszint, mint az MNB tart. Ebből is azért látható, hogy nem is nagyon szükséges már az ilyen magas magyar alapkamat, hisz olcsóban is finanszírozza a világpiac Magyarországot, tehát lehetne az a tér, hogy ott is csökkenjünk, hisz azért a magyar alapkamat az sok esetben a banki hiteleknek és egyebeknek egy olyan irányadó pontja, ami minél alacsonyabb lenne, persze egy értelmes szinten, tehát nem túl alacsony, a segíteni a lakossági hitelezést, illetve a válthitelezést egyaránt.
1: Ez mit üzen egyébként a magyar megtakarítóknak?
2: Hát azt, hogy tegyetek pénzt állampapírba, mert kockázatmentesen kaptok sokkal többet, mint a egyrészt többet, mint a magyar infláció, másrészt többet, mint akár az intézmények kapnak. Amellett pedig azt, hogy ez egy nagyon könnyű pénz, tehát egy forinttól be lehet fektetni, stb. Tehát nem kell gondolkozni, és azt, hogy ha már nem teszitek, ha már van valami pénztek és áll a bankszámlán, ne legyen, legalább állampapírba tegyétek be, és akkor visszaálltatjátok bármikor. Az fontos tudni, hogy a visszaálltásnak van költsége, tehát ott van valamekkora 1-2%, amit ilyenkor elkérnek, attól függ, hol váltjuk vissza, viszont nincs nyereségadója, ingyen meg lehet venni, tehát egy nagyon könnyen, úgymond pofon egyszerű eszköz, nem kell tényleg semmit gondolkodni rajta. Sokkal többet fizet, mint egy átlag banknak a banki kamata, hisz a banknak még bele kell valahol a nyereségét is tennie, tehát ezért van az, hogy elvált a banki lekötésektől. Ugye ez lakossági, tehát nagyon fontos, a cégek nem vehetnek lakossági állampapírt, ők az előbb említett intézményi állampapírokat vehetik, ott meg a piacon meg tudják vásárolni, ugyanúgy, hogy piacon is egy kofa, ha beszerzi a gyümölcsöt, valamekkora költséget úgymond rátesz azért, hogy ő tovább agyész, neki is van egy munkadíja, ugyanúgy akár a bank is valamennyivel azért ennél kevesebb ér adják oda az ügyfeleknek, hisz pontosan ott van az, hogy neki is van egy munkadíjuk, amiből fenn kell tartani a működésüket.
1: No hát akkor innen fogjuk folytatni, az életörömzene után jövünk vissza.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bilvak Szibor, befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember. Ugye kitekintünk a jelen gazdasági helyzetre, mint ahogy ezt tenni szoktuk havonta egyszer. Ugye az előző percekben a kamatokról beszélgettünk, és akkor most áttérünk arra, hogy rekorderős lett a

0: 13-án délelőtt már 3.60-65 között volt a forint, illetve az, hogy mi mindig olyan magas a magyar alkalmat, ami, ahogy beszéltük, hogy valószínűleg ez már abszolút nem indokolt, és a befektetők úgymond forró pénzt parkoltatnak itt. Tehát több mint 7000 milliárd forintnyi deviza és egyéb forint van úgy a jegybanknál letéve ilyen rövid leálltú betétben, hogy ő éves 6,25% kamatot fizet rá forintra. Mert ez brutál jó. Tehát, hogy azok, akik berakták mondjuk 3,20-as, 3,30-as dollárnál, ahol az év elején volt, vagy 3,70-es eurónál, azok megkeresték ezt a devizamennyiséget, plusz még az otthon mondjuk a dollárba kapott volna erre éves 3,5-et, euróban éves 1,3-at, vagy más felett mondjuk, itt megkap 6,25-et. Tehát egy dupla nyeresége volt ezeken az összegeken, és nagyon sok az úgymond forró pénz itt. Most, hogyha a piaci kamatunk érdemben közeledne akár egy a versenytársainkhoz, Lengyelországhoz, stb., akkor ez a forró pénznek jó része kimenet, tehát arra kell figyelnie egy banknak is, hogy ez ne gyorsan menjen ki, mert az gyorsan löketné meg fölfelé az euróforintot. Nem azt kell gondolni, mint bocsánat, az előző kormányzat alatt, hogy ilyen hetek alatt, nem tudom, 50 forinttal följebb megy ilyen nagyon szélsőséges esetben, hanem az, hogy hirtelen mondjuk 5-15-20 forinttal felugrana. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg annak, hogy a következő néhány hónapban 300, mondjuk 80 legyen az euró, ami 30 forinttal feje van, ez kvázi nulla az esélye. Tehát a piac nem is ára az, hogy 370 legyen, annak is ilyen 3 hónapos időtávra a piac 1-2% esélyt mond. Tehát, hogy annyira eltűnt a piacról ez a felfelé való kockázat, tehát kiárazott a kockázat, sokkal ilyen stabilabb, egyenesebb ilyen várható a forinttól, hogy a kamatvágásban megtörténne, akkor vissza elkezdhetne lépkedni óvatosan fölfelé a forint. Amire egyébként az exportos cégek valószínűleg azért vágynak, mert az elmúlt 10x évben hozzá voltak szokva, hogy hát minden évben 5-10-15 forintot jó esetben gyengült, rossz esetben nulla volt a deviza, és hát azért egy kis plusz extra nyereség megvolt. Most azért az elmúlt másfél évben nagyon erősen erősödött a forint, tehát 40-50 forinttal lejjebb van, akár 50 forinttal is a deviza. Hát sok esetben lehet, hogy nem így áraztak, mint ahogy ehhez kell kapcsolódóan kellett volna árazni a piacot, hanem sokkal inkább a régi berögződések alapján is akár a nyereség egy része elment, vagy akár a nyereség idén negatíva fordult, hisz volt az év elején még 3,75-ös, 3,80-as deviza, és most 3,50-en van, és sokan aggódnak itt a vállalkozói szférában. És, mi mindig azt mondtuk, pont a héten voltam egy ilyen vállalkozói nagy beszélgetésen, volt 80 vállalkozó, és feltettem a kérdést, hogy Jóska mondták, hogy de most akkor mi lesz a devizával, miért ilyen erős, mikor fog visszamenni. Feltettem a kérdést, hogy ki az, aki ezt a kockázatot kezeli. Tehát nem attól van, hogyha mondjuk fölvegyük a deviza, nyerünk, és tökörülünk neki, hogyha lemegy, akkor meg hogy rosszul érezzük magunkat, hanem ezt a kockázatot kiveszi, pont úgy, mint egy autónál beülünk, akkor van egy kötelező biztosítás, mert vannak kockázatok, mert hogyha egyébként nem lenne kötelező biztosítás, bármi történik, mindent nekem kéne fizetni.
1: Meg elsősorban, bocsánat, az országnak nem az az érdeke gazdaságilag, hogy erősödjön a forint.
0: Abszolút. Hát igazából azt gondolom, hogy stabil legyen a forint, stabil legyen, és ebből a 80 vállalkozónak a 10%-a tudta, mi az, hogy vedeznek kockázatot, és az 5%-a használta. Tehát a vállalkozóknak a 90%-a egyáltalán nem foglalkozik az egyik fő kockázati forrás, a deviza árfolyammal, ami egyébként sok esetben be is gyűrűzik, mert amikor a nyersanyagárak fölmennek, akkor meg az ő költségei is felmennek. Tehát ezáltal, és kérdezték, hogy itt mikor fog a kormányzat ezen változtatni. Hát ugye a kormányzat azért mondjuk szerintem nem újdonság, azért még nem nagyon állt föl, tehát még most megy a casting a legtöbb pozícióra, átadás, átvétel, úgymond a pozíciók kinevezése, és közben van egy óriási nagy roham. Hát augusztus 31-ig egy csomó törvényt meg kell hozni azért, hogy az egyik fővállását a jelenlegi kormányzatnak az európai uniós forrásokat többféle formában hazahozzuk. És összességében ez a kockázat kiárazódik. Azt gondolom, hogy nézzük meg a cseheket, a lengyeleket, a románokat. Hát, bocsánat, ők az euró, lengyel zlotyi, euró, cseh korona, euró, román lejt, persze nézik, de ők egy fix számot látnak.
1: Tehát
0: a csehek azon küzdenek, hogy ne legyen túl erős a devizáik, ne menjen lefelé. A lengyeleknél volt egy kicsit folyamat az elmúlt 5 évben, de gyakorlatilag 2023-ban is volt egy kormányváltás, visszajött. A románoknál fixál van, a bolgároknál, a horvátoknál euró van,
1: szlovákoknál. Nálunk egyébként elképzelhető szerinted ez a fixálás, tehát rögzítjük?
0: Hát igazából azt, hogy bemondta a kormányzat, és itt jön még egy nagyon fontos, hogy mi be akarunk lépni az Európai Unióba. Tehát deklaráltuk ezt a célt. Most mondtak 4 évet, hát, vagy bocsánat, az európai eurozónába akarunk belépni. Most 4 évet, hát én azt mondom, hogy matematikailag ez inkább ilyen 5-6 év múlva lehetünk ott, hogy be tudjunk lépni, tehát készen legyünk rá. Már ez is egy nagyon fontos cél. De ha odáig eljutunk, akkor be fog állni valahol, be fog unalmasodni, és akkor lehet egyébként belépni pont az eurozónába, mert van egy olyan kitétel is, hogy ne legyen nagyon volatilis, ne nagyon mozogjon a deviza, hanem minél kiegyensúlyozottabb legyen, ne legyen ilyen kockázat. Ez azért is lenne fontos, mert ez így van, akkor azok az árazások, amit egy nemzetközi cég megcsinál, mert Magyarországnak a deviza árfolyam mozgás vegyébek vannak, kisebb árazás lesz, tehát kevesebb költségen tudunk beszerezni eszközöket, járműveket, autókat, tartós fogyasztási cikkeket, amik az inflációt tolják le, olcsóban veszünk autót majd. Tehát azért nekünk sem mindegy, hogy mondjuk a szomszéd versenytársaink nettó áron, tehát áfa nélkül is mondjuk 10-20%-kal olcsóban kapnak az autókat, ja, és akkor még 27 az áfa. Tehát jó, hogy kevesebb új autót veszünk, mint mondjuk egy úgymond a versenytárs, mondjuk a környező országokról beszélek. Tehát ez nagyon fontos a magyar vállalkozások szempontjából is, hogy egy kockázati faktor, mint a deviza árfolyam mozgás, ami azért, hogyha mondjuk az olajára fölmegy,

0: valaki megtámad valakit. És még a deviza is begyengült, a duplán rossz a hatás, abból az egyik, ha kiesik, akkor már sokkal pozitívabb, sokkal kiszántóban tudnak árazni. Tehát azt mondom, hogy van rá realitás, hogy 5-6 év múlva az eurózóna előszobájában legyünk, de ahhoz mindennek jól kell történnie, komoly strukturális reformoknak kell megtenni, és tegyük hozzá a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek ez idomulni kell. Mert azért nagyon furcsa ez, hogy volt az elmúlt 35-40-80 évnek a beidegződés, és kicsit most máshogy kell gondolkodni, máshogy kell működni, proaktívabban.
1: És kicsit, bocsánat, inkább nagyon máshogy kell gondolkodni.
0: Igen, át kell
1: pont itt lenne, igen, a megoldás, amúgy, hogy picit máshogy gondolkodjunk, és kicsit könnyebben vegyük ezeket az úgynevezett időzeles akadályokat.
0: Igen, és onnantól, meg hogyha emellé még bejön az, hogy csökken a magyar alkalmat, akkor kedves hallgatók, nem az lesz, hogy most úgy működik a hitelezés Magyarországon, nézzük otthon start hitel, vagy Széchenyi kártya hitel a vállalkozásoknak, hogy azért kapunk 3-3,5%-on hitelt, egyébként a 6,25-ös alapkamat mellett, mert az gyakorlatilag az állam hozott rá egy törvényt. Amire az állam ad egy kamattámogatást a bankoknak, tehát igazából mondjuk 7%-ot a kamat, mi megkapjuk 3-on, ő 4%-ot támogat az állam a saját pénzéből, ami nem a saját, hanem a mi pénzünk, akkor az, ami itt ebből nyereség keletkezik a bankoknál, azt elvonja a bankadóba, de az egészet az a lakosság finanszírozza az adóbevételeken át. Tehát pontosan, mert volt egy ilyen kockázat, igazából mindenki belerak pénzt abba, hogy finanszírozza a többi hitelt. Tehát normális ember, bocsánat, normális vállalat nem vesz föl piaci alapon hitelt, mert nincsen. Tehát a vállalatok elmentek az eurós finanszírozásra, pont ezért maradt sem a kamat. Ha most ezek a kamat hitelkamatok nem 8%-on lennek, hanem 5-ön vagy az alatt, hát ez mindenki nyerne, mert feleslegesen nem kell pénzt rakni a rendszerben. Na ez a problémánk, hogy meggyorsul a hitelezés. Tehát ezt kell megvárnunk, hogy helyreálljon és ezt hozza maga után, hogy ne legyen nálunk a drágább a hitelt felvenni a horvátoknál, románoknál, stb., aki egyébként a közvetlen versenytársaink is. Akkor jobban meg fog indulni a fogyasztás, jobban meg fog indulni a gazdaság.
1: Hát ezért lenne szükség, azt gondolom, edukációra, hogy ezeket a folyamatokat az emberek valamilyen szinten, legalább minimális szinten átlássák.
0: Ezt nehéz TikTok videóba ezt összecsomagolni, és amúgy egy száraz és unalmas dolog tud lenni, és megértem, az emberek egy hosszú áldozott munka után pont nem erre vágynak, hanem a gyerekkel, vagy a kutyával, vagy egy zenét meghallgatva történetet, de ez minden napunkat meghatároz. És itt van a nagyon komoly pénz, tehát itt 1000 milliárd lyukak vannak, ami hiányzik az oktatásból, költségvetés egyéb szeleteiből. Ha ezt meg tudjuk ugrani, akkor persze fontos az Európai Uniós forrás, mert ez egy multiplikátor, tehát ahhoz mindig tesz hozzá a magán is sokszor pénzt, de ez ott marad a rendszer, ezt feleslegesen fizetjük ki. Tehát feleslegesen ne fizessünk pénzt, és ha ez kisimul, javul, akkor utolérhetjük azokat, a versenytársainkat, mert sajnos 25 végére Lettországgal együtt mi voltunk megint az Európai Unió legszegényebb országa. Tehát az Európai Uniós átlaghoz képest a legkisebb fogyasztás per ember, az megint nálunk volt.
1: És arról nem is beszélve, hogy mindez, amit beszélünk, hogy ez jól működik, akkor azt gondolom, hogy a társadalmi különbségek sem lennének olyan nagyok egy országon belül, tehát sokkal kiegyenlítettebb lehetne a bevételek ki, szóval, hogy igen, ez
0: abszolút, tehát az ország is kiegyensúlyozottabb lenne, az egyensúlyabb, és az Európai Unió irányába is jobban mennénk. A románok 15 éve mögöttünk voltak sokkal. Most nálunk 74, nálunk 86, a lengyeleknél 85% az Európai Uniós átlaghoz képest. Messze előttünk vannak. Tehát kilőttek mellettünk, és nem mondjuk, hogy hozzájuk távolabb van az ukrán háború, mert ugyanúgy van közös határuk.
1: Pontosan.
0: Mi volt? Más típusú vezetés volt, volt EU pénzük, jó használták fel ezek az összegeket nálunk, ezek az elvesztegetett évek, remélem, hogy most megszűnnek, és az új kormányzat tudja ezt felhasználni, tud jó irányba menni, és 4-6-8 éven belül felzárkózunk arra szintre, ahol a versenytársaink vannak, hogy akár meg is előzzük őket.
1: Legyen ez 4 évén, így ezt prognosztizálom. Most viszont életörömzene, legfrissebb hírek következnek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Bilva Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember a vendégem ebben az órában. Ugye a jelen gazdasági helyzetről beszélgettünk. Ugye arról volt szó az előző percekben, hogy miközben Európában ismét kamat emelésre került sor, Magyarországon csökkennek a lakossági állampapírok kamatai. Ezek a folyamatok természetesen a devizapiacokra is hatással vannak, és az elmúlt napok egyik legérdekesebb jelensége, hogy a forint látványosan erősödött, és meg fogjuk nézni ezt is a következő percekben, hogy mi állhat ennek a hátterében, és meddig tarthat ez a kedvezőnek tűnő időszak. Legfrissebb hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt. Ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddéjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatás 14. Leó pápa. Az egyház fő paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Bilva Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel beszélgetünk pontosabban ebben az órában. Ugye a hírek és a zene előtti blogban szó volt arról, hogy a forint erősödött, és a devizapiacokat nem csak a kamat döntések, hanem a nemzetközi politikai események is jelentősen befolyásolják. Az elmúlt hónapokban a befektetők figyelme Közel-Keletre irányult, ahol egy béke megállapodás első lépései körvonalazódtak a piacok, erre azonnal reagáltak, az olajára pedig hónapok óta nem látott szintre csökkent. És ezt is meg fogjuk nézni a következő percekben, hogy miért olyan fontos ez a világgazdaság számára. Jövünk tehát a zene után, tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Bilvax Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember. A jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Volt itt szó a kamatokról, volt szó itt ugye a forint erősödéséről, ami 5 éve nem látott magaslatokban van most jelen pillanatban, és akkor lépjünk tovább a béke, olajár és a világgazdaság témájára. Ugye a pénzpiacok nem csak a jegybankokra figyelnek. Az elmúlt napokban a befektetők örömmel fogadták a közel-keleti béke megállapodás első változatát, aminek egyik leglátványosabb következménye volt ugye az, hogy az olaj ára ismét 80 dollár alá csökkent. Ez pedig a világ szinte mindenképpen a gazdaság, tehát hatással lehet a világgazdaságra is, meg nyilván innentől kezdve ugye ránk is. Miért reagálnak ilyen érzékenyen egyébként a piacok minden közel-keleti fejleményre?
2: Azért, mert ugye azon a közel-keleti nagyon pici szoroson mozdul át a világ például gáz exportjának a 20%-a, az olajnak is egy tetemes mennyiség. Ugye azért az arab öbör, szerintem mindenkinek, ha így felnéz, akkor a homok meg a sivatag mellett azért mindig előjön az, hogy olaj, gáz, stb. És emiatt volt az, hogy nagyon sok olyan rész van az a világnak, amely onnan kap nyersanyagot, aki meg nem onnan kap, annak igazából, hogy onnan nem jött ki, ezért a világon egyéb helyekről megdrágult az ár, és minden megdrágult. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon erős inflációs pont volt a légi közlekedéstől, az autós közlekedésnél át, és ugye szárnyaz az meg mindent kell, tehát ezáltal a nyersanyagok okán minden megdrágul, de azt mondom, hogy a tusfürdőnk alapanyaga is egy kemikália alapanyag, ami olajból meg egyebekből van, tehát minden drága, a műanyag alapanyaga, az műanyaghoz olaj kell, csak hogy érezzük azt, hogy mennyi mindent igen használunk, aminek az alapanyag árát ez megnyomta. És hát ugye itt az év elején még 60 dollár volt, az amerikai típusú kőolajról beszéljünk, ezt Donald Trump és ez a háború megduplázta 120-ra, és most már 75-ön vagyunk, tehát sokkal közelebb vagyunk, tehát szinte már majdnem ott vagyunk, mint a 60, azt kell mondani, ez 75, ez nem egy váratlan dolog, tehát ilyen 65 és 90 dollár között volt az elmúlt 10 évben átlagosan az olajár, most amikor itt orosz-ukrán háborúnál egy picit hiúrod, alapvetően ez egy, ebben benne vagyunk bőven ebben a kereselmes sávban, amit a piac tud használni, és hozzá van szokva, de volt egy 3 hónap ilyen brutális kiugrás, amit bizonyos országok könnyebben, bizonyos országok pedig nehezebben tudnak kezelni. És nekünk nem leszünk mi függetlenek energiában a következő 10-15 évben, mert nincsen fosszilis anyagunk. Nem tudunk 10-15 év alatt nullára az olajat, meg a gázt, mondjuk Magyarországról beszélek. És ugye ne felejtsük, hogy van ez az árstop, védett ár, nem tudom, most hogy hívják az a benzinnél. Ezt ugye a miniszterelnök be is terjesztette, hogy ezt vezessék ki, hisz úgy lesz az olajára már, és annyit berősödött a forint, hogy igazából ott azon a fix ár alatt lenne már 15 forinttal a benzin, tehát hogyha még szerintem a következő napokban legkésőbb ez megszűnik, és ugye nem kell olyan drágán adni az olajat, vagy a benzin, mert ugye adhatják a kereskedők lejjebb is. És ez pont ennek az érdekessége, hogy meg kellett védeni még az olajat, benzint az átlagvásárlóknak. Ez kérdés, ezt nem tudom megmondani, de hogy ez egy rövid távú intézkedés volt, és az előző kormány, nem őket akarom megkézni, csak tudom, könnyű hozzájuk most hasonlítani, hogy ők nagyon sok dolgot bevezettek, ami átmenetileg jó volt, és olyan sokáig bent tartották, hogy az így teljesen eldeformálta a rendszer. Ez a banki hitel kamatstop 5 éve fennáll. Tehát, hogy így megváltoztatja a banki működés. Most ez a benzinárna is, hogy 3 hónapra lehet, hogy kellett. Azt mondom, hogy oké, ebben nem hal bele a gazdaság, de most ha megint fennmaradt volna 1-2-3 évig, akkor hozzászokik mindenki. Emlékezzünk az előző 22-es évben, amikor mennyi kis benzinkút bezárt, problémáztak, egyszerűen neki más 100 forint olcsóbb oda kell adni, mint beszerzi. Tehát, hogy ezek átmeneti intézkedések, amiket nem hosszú távon kell fenntartani, hanem átmenetileg kell. Most egyébként ebből mi is fogjuk látni, hogy olcsóbb lesz az üzemanyag, aki benzint tankol, vagy egyébként.
1: Egyébként erre a bejelentésére, bocsánat, Magyar Péter bejelentésre pont ma reggel láttam, Gulyás Gergely reagált, hogy ez mennyire rossz döntés. Nyilván rögtön most jött a riogatás, hogy már hogy ez nem fog így maradni, nem marad az olajára ugye ennyi, hanem emelkedni fog, és akkor mi lesz? Újra emelkedik majd az egekbe a benzinára.
2: Hát, hogy minden lesz drágább, vagy lehet-e? Hát lehet. De hogy akkor kell vele foglalkozni, amikor ott van. Tehát, ezt fel kell rá készülni, tehát hogy azzal nem lehet, hogy akkor most mindent azért fixáljunk be, mert majd egyszer lehet drágább, de lehet ez az argentin modell, Argentina bele is csődött, nem tudom, hogy 2000 óta szerintem, vagy 10-szer csődbe ment, mert hogyha mindent fixálunk, akkor ha semmit nem vagyunk, és a szabad piacról be kell szerezni, azt valakinek ki kell pótolnia. Tehát értem, hogy most az ellenzéki szerepben lévő eddigi kormánypárt az máshogy működik. Biztos, hogy hallottak róla, hogy a Karmelita Kolostort, a Rogán Antal előző minisztériumát, illetve ezeket meg lehet látogatni. Ezt az interneten lehet rá jelentkezni, vannak ilyen rövid szlotok. Nekem a héten volt szerencsém elmenni, most becset, ez nem gazdaság. És akkor kaptam egy levelet aznap reggel, hogy a Karmelita Kolostorba be lehet menni, ami Orbán Viktornak volt a gyakorlatilag ott székelt, irodája, és a másik, a Rogán Antal úr minisztériumában nem lehetett bemenni, mert ott meg jött egy küldöttség. És bementünk, és akkor mutatja egy nagyon kedves hölgy, tehát a 20-asával álltak az emberek, és mentek, és mondja, ez hogy van? Az hogy van? És mondta, hogy hát ez egy puritán, mert hogy a Súlyog Tamás úr köztársasági elnök hivatal, bocsánat, hogy az kevés puritán, és amúgy megnéztem, amúgy puritán volt, csak voltak olyan kis hozzáadott értékek, amiből kiderült, hogy amúgy ennek van egy költség, amiben ez került, és nem biztos, hogy így átlag ember átgondolta, hogy mennyi minden költségbe került, és furcsa egyébként szerintem azok, akik ilyen helyen dolgoztak, és így elvált egyébként a mindennapi érzékelésük az átlagember gazdasági szintjétől, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy az átlagember az elmúlt években ő nehezebben élte meg, jobban adott rá az infláció, neki nem emelték úgy a bérét, stb. És ezáltal más azt gondolom a valóság érzékelés is, hogy olyan dolgokat próbál egyébként mondjuk esetleg az előző kormányzatnak a tagjai megvédeni, amelyeket ők hoztak be, és azt gondolják, hogy egy jó vívmány volt. És azt mondom, hogy lehet, hogy jó vívmány volt, és nem biztos, hogy hosszávon meg kell tartani, és azt mondani, hogy fixálják be az embereknek könnyű ellenzékből, kvázi nulla szóval abból a szempontból, hogy a kétharmada van a jelenlegi kormányzatnak is, hogy most az jó-e vagy nem, azt mondja, hogy mindenki eldönti, de hogy alapvetően könnyű kritizálni dolgokat, és azt gondolom, hogy ellenzéknek kritizálni is kell sok így esetben, van, amikor van, valami nem jó, ja, azért ellenzék, azért szavaztak rájuk is, mert sok ember ugye rájuk szavazott. Azt, hogy igen, gazdaságilag mi alapja van, ezt nem tudjuk megmondani. Tehát azt jövőre úgymond felkészülni 100%-ban nem lehet. Lehet olyan döntéseket hozni, és olyan műveleteket, amivel csökken a fájdalom, vegyük azt, mert a kötelező biztosítás, attól nem lesz, úgyhogy nem lesz baleset, lesz. Csak igen. A károknak a mértékét csökkenteni, és hogyha például ebben a károk mértéke az, hogy nincs az, hogy túl sokat fizet a költségvetés, feleslegesen az embereknek is közben marad egy puffere, marad még plusz pénze, akkor azt fel fogja tudni majd használni akkor, amikor tényleg kell. És ezt kell megérteni, hogy ezeket a tartalékokat kell feltölteni, úgy, mint régen, hogy a magtárakat feltöltötték, télen ugye onnan hozták ki a magot, meg a búzát, stb. Azt használnak az emberek, aztán nyáron megint sok volt, megint feltölték, ezt ugyanígy kell működni, jó éveket tölteni kell, nem felélni, feleslegesen elkölteni, akár alapítványokba, egy évekbe kiszervezni, amikor azt is elkölteni, ami lehetne, és mert amikor rossz év van, abból lehet töltekezni, és abból lehet visszatölteni, és akkor úgymond ezek a kilengő inga, az mindig az egyensúly irányába vissza tud menni.
1: Még nagyon röviden zene előtt, az inflációra, mindig beszélünk, hogy ugye nyilván minden hatással van az inflációra. Ez hogyha most ezt kiveszik, ezt az, nem tudom, ez árstopp volt, vagy védett árat, akkor ez mit okozhat?
2: Mivel most már lejjebb van a benzinár, ez igazából nem fog rá hatása lenni, így van. Tehát ugye a több ilyen árrésstopp van az élelmiszerekre, stb. Majd azt gondolom, hogy gazdaságilag azt is el kell kezdeni legalább darabonként kivezetni, nem biztos, hogy azonnal, hanem de hogy folyamatosan, mert hogy a piaci folyamatok visszajönnek, de jelenleg ez semmilyen plusz hatást nem fog érteni, mert fix árakkal számoltak.
1: De nyilván, hogyha ugye csökken az olajár, ha emelkedik, a forint erősödik, akkor nyilván az árak lehet, hogy csökkenni fognak még az árstopp alá.
2: Így van.
1: Ez simán elképzelhető. Na most életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Manna, Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Bilvak Szibor, befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember. Nagyon sok mindenről beszéltünk. Mondhatjuk azt, hogy a gazdasági életben egy ilyen kis pozitív változás, vagy pozitív hullám van. Bízunk benne, hogy ez egy tartós hullám lesz, úgymond, és nem esünk újra vissza, vagy ha igenis, akkor is csak ilyen kisebb amplitudókat kell majd megélnünk így a gazdaságot illetően. Egy kicsit tekintsünk ki külföldre. Ugye a hagyományos gazdasági folyamatokról beszéltünk, nézzük meg a technológia világában, mi minden történt. A napok egyik legnagyobb szenzációja volt ez a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése, amely rekordokat döntött. Elon Musk vagyona átlépte az 1000 milliárd dolláros szintet, amit szerintem hétköznapi emberi észre nem lehet felfogni. Miért számít ez ekkora történelmi eseménynek?
2: Hát gyakorlatilag Elon Muskról szerintem sok embernek eszébe jut a Tesla, mindig van a technológiai, minél nagyobb mondás, marsutazás, stb. És hát ő tőzsdére vitte ezt a SpaceX nevű cégét, amiben gyakorlatilag három nagyobb rész van, ez az űrutazós rész, ez a SpaceX cég, ami ki szokta lőni az űrbe dolgokat, a NASA helyett tevékenykedik, van az XAI, ez gyakorlatilag ennek van egy olyan modellje, ilyen, hogy mondjam, LLM modellje, mint a ChatGPT az OpenAI-nak, vagy a Claude az Anthropic-nak, ezt tudják, hogy XAI, és van egy harmadik része, a Starlink, ez egyetlen nyereséges része, ez pedig az internet, amit meg lehet venni, és nem kell hozzá a különböző földi szolgáltató, hanem a műholdról kommunikál. Uh-huh. Zseniális egyébként, aki már repülőn utazott, bizonyos légitársaságon már van. A Wizz Air, tehát hogy jövőre minden repülő lesz, tehát lehet nyugodtan majd 5G-n internetezni a repülőn. Na most ez akkora értékeltségen ment a tőzsdén, tehát az összértéke akkor lett a cégnek, hogy többet ér, mint a Tesla. A világ top 10 értékű cégébe került be azonnal az első kibocsátáskor, tehát és Elon Musk vagyona pedig 4-szer akkorára nőtt, mint a magyar GDP per év. Tehát több mint 1000 milliárd. A másik leggazdagabb embernek 300 körül van. Csak hogy érzékeny. Tehát ugye Magyarországon kiad azt, hogy Mészáros Lőnicnek 1600 milliárd, mert a mostani heti lista szerint 1000 milliárd körül van a forintban, például Csányi Sádornak, és akkor megyünk lefelé. Na most Elon Musk az ilyen 70 Mészáros Lőrinc vagyonú emberré vált. Csak próbálom hozzáértékelni, felfogadatlan méretű vagyonokról beszélek, szóval és ettől a magyar úri emberről meg elég sokan tudnak sok mindent, és akkor lehet hozzámérni. Na, hogy Elon Musk így a világ leggazdagabbja. Az, hogy ez a cég, ez a SpaceX ér ennyit, hát az elemzők szerint én is azt gondolom, hogy biztosan nem ér ennyit, mert mit vesz meg sokszor tőzs, de a jövőt árazza, a lehetőségeket árazza. Tehát nem az, hogy most mi van, hanem hogy majd
1: ez
2: mi lehet.
1: Ez ekkora lehetőség?
2: Hát a Teslára se gondolta az elején mindenki, hogy ekkora lehetőség. Amikor a Tesla tőzsdére jött, kedves hallgatók, akkor egy Tesla Roadster nevű modellje volt, ami egy ilyen sportautó volt, és nem tudott 100 kilométert elmenni elektromosan. Ez ugye 2010-ben ment a Tesla tőzsdére. Most azóta kis túlzással egyébként Európán az a Model 3 meg a Model Y több hónapban a legtöbbet eladott autó. Tehát, hogy abból tehát nem mit tudom, BMW X5-est vagy egyébként, abból veszik a legtöbbet, mert ennyire népszerű, kinőtte magát 16 év után. És volt neki több olyan dolga, még van egy PayPal nevű cég, ez meg egy, aki szokott így nemzetközibe fizetni, azt is ők találták ki még 2000-ben egy Peter Thiel nevű úriemberrel, ő is egy nagyon híres ilyen tőzsdei és egyéb globális technológiai befektető. Tehát ők nekik már több olyan dolg volt, ami tényleg zseniálisan megváltoztatta az a fizetési modelleket világszerte, az autózást, és azt gondolják, hogy most az űrutazás lett az a következő, vagy amiket ő meg tud változtatni, és emiatt árazzák ilyen nagyra. Most azért ugye nagyon magasról lehet könnyen nagyot esni, tehát az nem csodálkoznék, hogyha mondjuk leesne a cég részvényárfolyam, az megtörténik, lefeleződik, mert hogy most a kihozanodik mindenki az elején, hogy gyorsan mindenki kiszáll, akinek lehet belőle. Mégis óriási értéket jelent, akkor is még lesz 500 milliárd dollárra vagyona. Hogy lesz ennyi a jövőbe, ezt majd a jövő megmondja.
1: Azt, hogy pont ezt akartam, hogy a technológia az szerint én nem tudom elképzelni, hogy ez akkorát esne.
2: Árfolyama, tehát ugye más az árfolyam, tehát a Facebooknak a részfény, amikor kibocsájtották, akkor utána leest a felére. Aztán utána fölment 2020-as évek elejére, és utána a 400 dollár fölti árfolyam szintről 100-ra lement, mert akkor találták, hogy a Facebookot átnevezték, az lett a neve, hogy Meta, meg Metaverzum. Hát most már senki nem beszél a Metaverzumról. Tehát ők akkor annyira hittek ebben, hogy Metaverzum lesz a világ, ahol mindenki ilyen szemüvegen keresztül fog vásárolni. Nem jött összehullott az árfolyam. Most megint új csúcsokon van a Facebook, de hogy ezek megtörténtek. Tehát, hogyha valaki rossz róla tesz, akkor összeesik az árfolyam. Ezért van, hogyha valaki jól óra tesz, mint az Nvidia, aki ilyen csipeket gyárt, mindenféle legjobb csipeket ő gyártja. Két és fél éve még alig beszéltek róla, pedig egyébként már 30 éve a piacon van, és azóta a világ legértékesebb állatává vált, mert akkor átugrott a mögöttes technológia, tehát nagyon gyorsan fel tud árazni. Igazi hiperskálázás, óriási növekedés, az már a bitcoinban van, mint nem tudom évekkel ezelőtt, hanem ezekben a technológiai részekben van. Ugyanez a ugyanaz forró tőke, ami keresi a nagy kockázatot, azok igazából ezekben az eszközökben vannak most az elmúlt egy-másfél évben a technológiai részvényekben, hiszen a bitcoin árfolyama is.
1: A legkockázatosabbak, nem?
2: Hát ma, most, hogy mondjam, mondhatjuk. Az a kockázat, most nézzük, mi most, bocsánat, csak a bitcoin, és senkit nem a kriptó akarok megmenteni, az, hogy a kriptó 120 ezer a bitcoin, vagy 65 ezer, 70 ezer olkából most van. Amíg ott semmilyen tevékenység nincs, vagy egy társaság, akinek alkalmazottai vannak, vívmányai vannak, hoz ki új dolgokat, melyikért több? Hát ez nehéz összehasonlítani, de az egyiknek legalább van valami cash flow, legalább mögöttes dolog. De van, aki meg azt mondja, hogy az aranya jó, és volt tavaly, vagy évelején 5500 dollár az arany, most talán ilyen 4300 dolláron van, mert ugye mindenki meg volt érni, mindenki az aranyba öntött a pénzt. Jó, az arany hosszú távú értékmérő eszköz, amúgy nincs cash flow, tehát nincs havi vagy éves bevétele, de valami alternatíva volt benne, egy, hívjuk azt valamilyen mánia, beleömlött a pénz, megvették. Igen. Tehát, hogy most ez az úgy mániátikus pénz, az ugye megy termékről termékre át, és mindig valamit szépen megnyomnak, ahogy előtt egyébként a kriptoeszközöket is megnyom, tehát azért a Covid-hoz képest volt egy 10-15-szörösre ment akár a nagyobb kriptoeszközök, és összességében ez a piac, hogy mindig megkeresi azt, ahol mehetne, és most a technológiai piacon látod egy nagy növekedési potenciált, és ott is inkább amirnek a benne volt a nevé, vagy AI, vagy chip, és vannak olyan technológiai cégek, amik kisebbek lettek. Most már az amerikai 500 legnagyobb társaságnak, ami a tőzsdén van, és kivéve a SpaceX-et, mert ez kell egy idő, hogy eltérni, úgyhogy, hogy S&P 500 index, annak, ami technológiai, közvetlen technológiai, vagy mondjuk akár mobil kommunikáció, vagy ilyenek, az értékben a 60%-a. Tehát azt mondják, hogy az amerikai cégek, top cégeknek a 60% értékben az a technológiai cégek adják. Nem a JP Morgan lenni a bankcsoport, nem a McDonald's, nem a Home Depot, stb., amit bevásárolunk, ott vagyunk, stb., vagy autógyártó, stb., hanem a technológiai vállalatok. Tehát most ennyire eltolódott az egész, ennyire elhúzott ez a buborék abba az irányba, hogy egyedül gyakorlatilag a Google többet ér, mint az összes bank kétszerese. Tehát ez sem biztos, hogy így van, de egyébként a piac az így árazza.
1: És ez vajon ez tartós lehet?
2: Mindig vannak átrendeződések. 1880-as években, amikor bejött a világ első tőzsdeindexe, akkor a Dow Jones 30, ez a 30 amerikai vállalat, ez most is van, inkább már ilyen jelképesebb szerepe van, de még mindig nagyon fontos. Ott vastársaságok voltak benne, mert azok voltak a legnagyobb cégek. Utána olajtársaságok, most meg más társaságok. Hát mindig
1: hát, megválasztja. A technológia meg mesterséges intelligencia, az színű, ez az, ami a
2: így van, most ez a top, amit a világ hisz, meg hogyha azon gondolkozunk, hogy kinek adnánk legszívesebben pénzt, hogy milyen cégbe fejtetnénk, legtöbb emberem biztos azt mondaná, hogy csak bankban, hanem a Google-nek adnék, az Apple-nek adnék, és akkor már ott benne is vagyunk ebben a körben.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Tibor, a beszélgetés, azt gondolom, hogy tényleg jól át tudtuk beszélni, hogy mi minden történt, és hát mi várható, egy hónap múlva találkozunk.
2: Én is köszönöm a hallgatóknak is, hogy ezen a napon meghallgattak minket.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna

eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit

0: Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember volt a vendégem ebben az órámban, akivel kitekintettünk a jelen gazdasági helyzetre. Láthattuk, hogy mennyire összefügg a világgazdasága. Egy európai kamatdöntés ugye hatással lehet a forintra, egy közel-keleti megállapodás befolyásolhatja az üzemanyagárakat, és mindeközben a technológiai cégek értéke újabb és újabb rekordokat dönt. A kérdés talán nem is az, hogy változik-e a világ, hanem az, hogy mi mennyire tudunk alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Erről beszélgettünk, a beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára ott lesz a Spotify-on és az iTunes-on is, no meg az oldalunkon is elérik. Következő órában pedig Vámos Robi legújabb könyvével érkezünk, tartsanak velünk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól két napos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítójavaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kamaszkor az csupán egy átmeneti viharos időszak, pedig a fiatalok nagyon gyakran olyan érzelmi terheket cipelnek, amelyeket a környezetük nem lát, vagy nem vesz elég komolyan. De vajon mi történik akkor, hogyha nem figyelünk rájuk, és mennyire ismerjük valójában a saját gyermekeink, tanítványaink, vagy akár a körülöttünk élő fiatalok belső világát? Erről beszélgetek Vámos Robi íróval, annak kapcsán, hogy nemrégen jelent meg a legújabb könyve, pontosabban az első regény, a Nevermind, hagyjuk, nem számít címmel, ami egy érzékeny és megrendítő történeten keresztül mutat rá annak arra, hogy milyen könnyen válhat valaki láthatatlanná a saját környezetében, és itt lesz a stúdióban velünk Rácz Alina is, aki Robi tanítványa. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna. Manna FM.
1: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem a stúdióban Vámos Robi író, valamint Rácz Alina, aki Robi tanítványa, egy kamaszlány, ugye 15 éves kamaszlány van itt velünk még a stúdióban, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy megjelent Robinak legújabb könyve, a Nevermind, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek alcímmel, egy érzékeny, megrendítő történeten keresztül mutat rá arra, hogy milyen könnyen válhat valaki láthatatlanná a saját környezetébe. Ugye eleve sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kamaszkor az csupán egy átmeneti, viharos időszak, pedig a fiatalok gyakran olyan érzelmi terheket cipelnek, amelyeket hát a környezetük nem lát, vagy éppen nem vesz elég komolyan. Ebből adódóan ugye nyilván nagyon sok probléma születhet. No, tehát erről beszélgetünk meg, hát főként elsősorban a könyvből. Szerusztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, Alina, neked is!
3: Jó napot!
1: Jó napot, jó reggelt, bármit köszönsz, teljesen jó. Szóval, ugye nagyon sok könyved jelent már meg, Robi, miért éppen, hogy jutottál el ide ehhez a kamaszokkal foglalkozó, nyilván már kamasz témában is írtál könyvet, voltál már itt korábban nálam a stúdióban, no de erről a könyvről mesélj egy picit, hogy ez hogyan született.
2: Valószínűleg csak rám jött az 5 perc, meg azon gondolkodtam, hogy mit kéne írni, tehát ez mindig van egy kérdés, hogy érnek az impulzusok így a hétköznapokba, gyűlnek a jegyzetek, agyon jegyzetelem magamat, meg mindenféle ötletem támad, és akkor így lassan leszűrődik, hogy miről kéne írni. Uh-huh. És érdekes, hogy most nem jött ez a összefoglalás jellegű dolog, hogy most igen, most arról fogok írni, hogy bántalmazás, most arról fogok írni, hogy stressz. Uh-huh. Most itt nem volt ilyen, viszont csupa olyan egyéni kis tanítvány érkezett hozzám, akiknek visszatérő nyugjuk volt az, hogy nem találják az igazi embereket maguk körül, és emiatt aztán meg egyedül érzik magukat. Uh-huh. És valahogy ez beletette a fülembe a bogarat. Ráadásul meg úgy gondolom, hogy ilyen önfejlesztő könyvből éppeleget írtam már ahhoz, hogy kipróbáljuk valami újat. Uh-huh. És így elkezdtem ezt, aztán elég hamar összejött.
1: Ezt egyébként az, hogy egyre több ilyen kamaszba botlottál vele, vagy egyre több ilyen problémával szembesültél, ezzel kapcsolatosan, ezt te hogy látod, hogy ez tényleg fokozottabb az utóbbi időben? Vagy régen is voltak sokan, akik megtaláltak, de neked ez valahogy így most tudatosult benned, vagy most tisztult ki a kép, hogy akkor erről írni kell?
2: Én inkább azt mondom, hogy most tisztult ki. Uh-huh. Mert kerestem az utat, hogy tudom az idősebb, tehát most Alina is ugye 15, ő már, én úgy gondolom, az idősebb korosztály nálam legalábbis, tehát az én könyveimet azért inkább a 10-12 évesek szokták olvasni, mert hogy ugye az önfejlesztő könyveket a szülők veszik meg a gyereknek, mert úgy gondolják, hogy jó lesz neki. Általában ez így is van, uh-huh. és ennek örülünk nagyon. Viszont a 15-16-18 éves korosztály számára ezek az önfejlesztő könyvek már néha kínosak. Uh-huh. Vagy legalábbis nem annyira trendi elővenni, hogy én azt olvasom, hogy legyél bátor kislány. Uh-huh. Azt úgy, az ember inkább otthon olvassa a kis kuckójába, felkészül a következő napra, aztán kész. És arra gondoltam, hogy jó lenne már egy olyat összehozni, ami kicsit így jobban terjed közöttük, hogy, uh-huh. hogy ezt olvasd el, mert ez tök jó, hogy ugye legyen egy kicsit menő olvasni, én nem szeretem a műmenő dolgokat, meg a felhypolt semmit, tehát hogy csinálunk egy tök értéktelen valamit, és azt addig hypoljuk, amíg nem kell mindenkinek, és ezzel csinálunk egy trendet, amire elég sokan fölülnek. Én kerestem az utat, és igazából nem nagyon akartam ebbe az irányba elmenni, és végül is úgy sikerült szerintem ezt összehozni, hogy érdekes, mert a visszajelzések ugyanolyanok, mint uh-huh. hogyha nem. Tehát ugye ez az első regény, tehát ez egy fikció,
1: igen.
2: ami közben nagyon nem az. Tehát, hogy én ebben nagyon kőkeményen beleépítettem azokat a karaktereket.
1: Tehát valós elemekre épülő.
2: Az biztos, uh-huh. nem beszélve a saját dolgaimat is nyilván, tehát, hogy nekem is nem volt túl egyszerű a gyerekkorom, tehát ez a könyv is tartalmaz olyan elemeket, amik velem történtek meg, hogy ez mi, ez most nem is olyan lényeges, tehát nem rólam szól. meg nem is annyira konkrét, hogy aki most hozzájön, az számíthat rá, hogy két év múlva szerepelni fog a könyvembe, de azért mondanak olyan dolgokat, vagy olyan szóhasználatokat, Alina is mondott olyat nálam, hogy na én ezt föl fogom használni, mert ez annyira jó szöveg, úgyhogy van benne olyan is, de hogy alapvetően egy olyan sztorit akartam összehozni, amiben magukra ismernek az emberkék, és mégse, tehát hogy ne tűnjön áll önfejlesztő könyvnek.
1: Igen, ez azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, mert ma nagyon sok ilyen áll önfejlesztő könyv születik, úgymond. Meg az is érdekes, hogy ezzel a korosztállyal valóban én ezt mindig, ez is nekem egy veszőparipám, hogy nem csak, hogy ilyen önfejlesztő könyvek, vagy bármi más, nem foglalkozunk velük. Na, tehát, hogy a kicsi gyerekekkel, meg a felnőttekkel is. Ez pont az a korosztály, ami, ha akár színházakat nézek, például kamasz színház van ilyen, nem? Van gyerekszínház, és van felnőtt színház, de hol van a kamasz színház? Jó, most már vannak ilyen irodalmi előadások, meg tehát, hogy azért próbálunk nyitni, de még mindig szerintem nagyon-nagyon kevés. És akkor hadd kérdezzelek meg téged, Italina, hogy ha már itt egy picit mindjárt átérünk, egyáltalán milyen ma kamasznak lenni, de hogy erről te mit gondolsz, hogy nem igazán van nektek úgymond, nem vagytok úgy kiszolgálva.
3: Viszont ne haragudj, most a kérdést feltettem, de muszáj lesz megállnunk a zene után, fogjuk megtudni erre a kérdésemre a választ, jövünk is nem sokára.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A könyvek is talán kevesebb van, mint amit úgy elképzelünk. Tehát a kisebb, a fiatalabb korosztálynak és az idősebbek sokkal inkább el vannak látva, akár színházi előadásokkal, és úgy általában mindennel. És ugye Alina, hozzád szegeztem ezt a kérdést, hogy te erről mit gondolsz?
1: Hát én azt gondolom erről, hogy ugye nyilván minket kamaszokat gyereknek tekintenek, szóval mi úgymond gyerekek vagyunk, szóval együtt vagyunk úgymond a 8 évesekkel, vagy akár 18 évesekkel is. És ez azért nem jó, mert amúgy szerintem külön kéne minket kezelni, de ők hát ezeket sajnos úgymond nem annyira tudják mások, pedig ez szerintem jó lenne külön kezelni, mert teljesen más a gondolkodásunk, mondjuk nekem 15 évesen más a gondolkodásom, mint egy 8 évesnek, és ez szerintem figyelembe kéne venni.
0: Meg hát más az érdeklődésed, igen, nyilván igen, ha akár most itt a színházat említettem, nyilván egy olyan előadás, ami egy 8 évesnek tetszik, az lehet, hogy már neked úgymond idézőjelben dedós. Milyen ma kamasznak lenni?
1: Kamasznak amúgy szerintem nagyon nehéz lenni manapság. Ugye nagyon sokan álcázzák magukat, például azt hiszed valakiről, hogy milyen jól van, mert nevet vagy boldog, de közben nem tudhatod, hogy milyen traumák érték, vagy hogy most mi van vele. És szerintem jobban kéne, nem tudom, hogy is mondjam, foglalkozni a kamaszokkal, mint például Robinak a könyve is szerintem nagyon sokat tudnak segíteni, megismerni magadat, vagy felfedezni önmagadat, szóval én ajánlom a könyveit.
0: Szerinted egyébként hol lenne szükség nektek a legnagyobb segítségre, tehát akár az iskola részéről, a szülők, a kortársak, úgy akár nagyobb társadalom, mi az, amiben te úgymond egy picit úgy érzed, hogy hát azon túl nem figyelnek például ilyen dolgokra, hogy ti nem a 8 éves korosztállyal együtt tegyenek titeket egy úgymond kosárba, ezen kívül?
1: Hát mindenkinek megvan a saját társasága, szóval aki például nagyon jóban vannak a szüleikkel, vagy jó kapcsolatot ápolnak, azoknak például kevesebb barátja van, mivel hogy a szüleivel is úgymond, mintha barátok lennének. Szóval szerintem mindenkinek meg kell találnia a saját ilyen kis közegét, és ami igaziból lehet bármi, csak érezd jól magad, és légy önmagad, de a suliban is lehet valaki, hogy pont a suliban érzi magát jól a többiekkel, valaki a szüleivel, valaki a barátaival, de lehet mondjuk a nagymamáddal is. Szóval teljesen emberfüggő szerintem.
0: Robi, miért éppen a lány, akit levegőnek néztek? Itt egyetlen történet, tehát egyetlen lányra van ráhúzva. Értem, hogy nagyon sok te emlékeid is, vagy a te életedből is hoztál be példákat, de a főszereplő, tehát egy lány a főszereplő?
2: Ez egy érdekes kérdés, meg nem akarom nagyon spoilerezni a dolgot, mert nem teljesen egyértelmű, hogy olyan kit is néznek itt levegőnek, és aztán annak persze kulcs szerepe lesz, hogy ha esetleg az olvasó erre rájön, mert mindenkinek megvan a maga helye ebbe a történetbe, meg nyilván valószínűleg lesz, sőt biztos, hogy lesz folytatása, főleg, hogy a második már majdnem kész van. Tehát ott változik, hogy ki kint néznek levegőnek. Hogy miért lány, vagy miért nézik levegőnek? Hát nem tudom, több lányt néznek szerintem levegőnek, mint fiút, vagy legalábbis több lány panaszkodik erről, mint fiú. A fiúk nem szoknak panaszkodni.
0: De nem lesz, hogy csak azért nem panaszkodnak, mert hát egy fiú, hogy panaszkodja? Miért kellene panaszkodni a fiúnak?
2: Hát igen, mert ugye az érzékeny dolgaimat nem fogom kitálalni mindenkinek, meg azt veszem észre, hogy azért a lányok nagyon keményen tudnak maszkolni és tök mást mutatni, mint a valóság, csak azért, hogy nehogy szóba kerüljön az a dolog, amiről nem akarunk beszélni. A fiúk meg általában ugye hülyéskedéssel erősebb szóval, mondjuk, hogy baromkodással tudják elfedni azt a működést. Szerintem én azért lányról írtam, mert azért abból nagyobb a merítés, tehát hogy azért mondjuk 10-ből 8, akivel én foglalkozom, az lány, és csak 2 fiú, és nagyon ritkán van az, hogy egy érzékeny fiú gyereket hoznak hozzám, akivel mélyebb témákról beszélgetünk. Általában a fiút hoznak, akkor egy konkrét helyzetet hoznak, hogy ez van, nem vették be a foszi csapatba, oldjuk meg, megoldjuk, elmennek, kész. Nagyon jó, mindenki boldog. De általában a lányokkal jönnek elő a bonyolultabb érzelmi szituációk, és ezek azok, amik engem nagyon

0: érintettek, alig, hanem, és ezért írtam lányról. Egyébként van benne fiú is, úgyhogy miért is ne? Sőt, majd róla is lesz szó, és ott is van azért fordulat.
1: Uh-huh. Alina, te ezt meg tudod egyébként, hogy valóban így van, hogy a lányok azok sokkal inkább jobban maszkolnak, mint a fiúk, így hogy látod?
2: Hát szerintem ez egy megosztó kérdés. Uh-huh. Szerintem sokan eltakarják nyilván az önmagukat, vagy szégyellik, vagy pedig nem merik felvállalni. A fiúk tényleg jobban elrejtik magukat, például a rosszasággal, vagy hogy mondjam. Szóval, hogy így próbálják magukat megvédeni, vagy hogy mondjam. A lányok pedig például máshogy gondolkoznak erről, szóval ők jobban merik felvállalni az érzelmeiket, meg ilyenek.
1: Rövid szünet után innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
3: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Vámos Robi író a vendégem ebben az órában, akinek nemrég jelent meg a Nevermind, hagyjuk, nem számít című könyve, pontosabban regénye. Egy konkrét történetet mesél el, valójában sokkal többről van szó, mint magáról a történetről, olyan érzésekről, amelyeket rengeteg fiatal él át nap mint nap, és majd a hírek és a zene után azt is megnézzük egy picit közelebbről, hogy mit tapasztal mai kamasz a világban, és miért érzik olyan sokan, hogy nem hallja meg őket senki. Itt van velem a stúdióban Robi, valamint Rácz Alina, aki Robi tanítványa. Tartsanak velünk, a zene és a hírek után folytatjuk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól kétnapos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt. Ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Vámos Robi író a vendégem ebben az órában, valamint tanítványa Rácz Alina. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy nem régen jelent meg Robinak a legújabb könyve, a Nevermind, hagyjuk, nem számít címmel, ami a kamaszok problémáiról szól. A történet másik oldala legalább annyira fontos, hogy vajon a szülők és a pedagógusok mennyire tudnak kapcsolódni ehhez a sokszor zárt és nehezen értelmezhető világhoz. Erről is beszélgetünk többek között. Zene után folytatjuk, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést vendégem Vámos Robi író, valamint itt van velünk Rácz Alina, aki Robi tanítványa, és ugye Robi legújabb könyvéről, regényéről beszélgetünk. Ez a nevermind, hagyjuk nem számít. Ez a kis mondat, ez a hagyjuk nem számít, ez a kamaszok által sokszor kimondott mondat. Hogy valamit hát, hagyjuk nem számít, nem érdekes.
3: Hát ugye szó szerint ezt... szó szerint azért figyelgok, mert Alina hozta be az életembe a szó szerint. Például szó szerint nem süt a nap.
2: Ja, igen. Aha.
3: Ez egy fontos fordulat. Vagy szó szerint fekete ez az alátét, ami itt van. Na, tehát, hogy a hagyjuk nem számít, az nem azt mondom, hogy konkrétan kamasz nyelven van, de ezt ugye megint úgy igyekeztem megírni ezt a könyvet, hogy találjunk már be a felnőtteknek is. Tehát, hogy ha én agyonnyomom kamasz lengel, akkor a szülők dobnak egy hátast, illetve nem fogják odaadni a gyereküknek, mert azt fogják mondani, hogy ez talán túl szókimondó, vagy ezek a divat dolgok vannak benne, ami miatt ő pont azért nem akarja, hogy az ő gyereke is olyan legyen.
2: Ez egyébként, bocsáss meg, itt megszakítalak, ez jó, hogyha így megszűri a szülő?
3: Hát szerintem nem jó, mert az outsider lesz a gyerek. Tehát, hogy ugye pont ettől lesz ugye láthatatlan, hogyha... Igen. Meg ugye van, aki azt mondja, hogy ha most már ha le van írva az, hogy kaka, már az valakinél már nem fér bele, hogy oké, mondunk ilyet, de legalább egy könyvben ne írjuk bele, de én nem írom bele. Tehát, hogy erről szerintem pont itt már beszéltünk, hogy vajon mit szólna egy szülő, hallaná, hogy a gyerekének a 10 perces, 15 perces tünetében milyen szavakat használnak egymás között, és mire. Tehát a hagyjuk nem számít, az nem is szó szerint, de nagyjából arról szól, hogy inkább ne foglalkozzunk vele, söpörjük a szőnyeg alá, mint hogy kellemetlen szituációm legyen most, majd megoldom, de nem, majd lesz valahogy, valahogy biztos lesz, csak nem biztos, hogy ugye akarja. Hát én hiszek abban, hogy a konfliktusokat minél hamarabb és minél őszintébben kell megoldani, ahelyett, hogy elfedjük őket, vagy a szőnyeg alá söpörjük, mert ugye az elmélet az működik, hogy a szőnyeg alá söpör dolgok előbb-utóbb kibudjannak a szőnyeg szélén.
2: Igen. Volt ilyen tesztolvasód, kamasz gyerek, mielőtt polcokra került? És milyen, most Alina véleményét ugye hallhattuk meg, hogy ajánlja. Te egyébként elolvasod ilyen együltőhelyedbe? Tehát, hogy elkezdted, és így ezzel nem tudod letenni típusú?
4: Hát még ebben a könyvben nem olvastam bele, mert most kaptam meg.
2: Ja, igen, én
3: Alina,
2: is.
3: A készülésben volt benne, mert legutóbb januárban találkoztunk, amikor én ezt igazából elkezdtem igazán írni. És az akkori beszélgetésünk, meg az akkori témáink azért elég jót lendítettek ezen a könyvön, tehát ő nem, ezt a könyvet még nem látta teljes egészében, max kézirat szinten. Úgyhogy ő erről nem biztos, hogy tud nyilatkozni.
2: Viszont azok, akik ilyen tesztolvasók voltak?
3: Ő nekik egyértelműen, hát ugye kaptam hideget, meleget, ezeket beleszőttem. Tehát, hogy hát szerint ezt nem kéne leírni, mert ez így nem valóságszerű, mert ilyenről ők nem beszélnek. Tehát ami volt egy párbeszéd két gyerek között a könyvben, és akkor ott mondott egy-két tippet valaki, egy 16 éves, hogy szerinte ezt ne így írjam, mert ez így nem hiteles, meg ez olyan, mint hogyha. Tehát én nagyon megszűrtem azokat a dolgokat, hogy ne, tehát tényleg ne legyen önfejlesztő könyv szagú. Tehát, hogy ne olyan legyen, hogy ez egy látható tanmese, mert akkor automatikusan becsukás lesz az eredmény. Tehát ha én azt mondom, hogy a következő feladat az önbizalomról szól, és a Nyuszika és a Róka beszélgetnek, akkor azt nem fogja elolvasni. Tehát mindenképpen a történetbe kell beleszűrni, és hagyni kell az olvasót leszűrni a tanulságokat. Ez egyébként nekem egy új terület volt. Tehát, hogy én mindig ugye megmondom, hogy ezt csináld, azt csináld, vagy arra nézzél rá, hogy, vagy ezt nézhetnéd így is, tehát ilyen tanácsadás, kicsit coaching jellegű szövegek, amiket egyébként szerettek, de egy ilyenben nem lehet az, tehát nem lehet szájbarágosan megírni, hogy most igazából az olvasónak mit kéne gondolni.
2: Tehát akkor most lehet, hogy elindul egy ilyen új vámos Robi írói vonal?
3: Hát én most erre ráfókuszáltam rendesen. Tehát olyannyira, hogy nagyon megkedveltem a saját szereplőimet, és egyébként tök izgalmas volt az egész, mert végülis én írom, nem? Tehát,
2: igen.
3: De nem tudom, mi lesz a vége, tehát én ezt nem úgy írtam, hogy ahogy tanítják a regényírást, hogy találjuk ki a történet ívét először, és hogy hova fog eljutni, és kivel mi fog történni, és hogy kivel lesz boldog vége, kivel lesz szomorú vége, és aztán ki tűnjön el közben, ki jöjjön be a képben, mikor, milyen szín legyen a haja, hol legyen. Tehát itt egyetlen nem talál olyat az olvasó, hogy a sárga házról omlott a vakolat, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen plasztikus elképzelések, mindenki oda teszi magát, ahova akarja, és ilyen módon nekem nagyon izgalmas volt, hogy mégis mi a fene fog ebből kikerekedni, és amikor rádöbbentem, hogy nem tudom, az az még érdekesebb.
2: Mert akkor tudod, hogy lesz folytatás.
3: És nekem kell megírni, igen.
2: Aha.
3: Úgyhogy biztos, hogy lesz folytatás, mert azok a karakterek, akik így mellékszereplőnek tűnnek, azok szerintem nem azok, hanem fontos szerepet játszanak, és szerintem az olvasó kíváncsi lesz, hogy azok milyenek.
2: Hát lehet, hogy akkor fog majd befejeződni a történet, amikor már megjelenik majd több-több kötet, és akkor egyszer csak egyiknél azt érzed, hogy na, itt lesz a vége. Viszont addig már sorakozik majd a polcon 4-5 kötet akár ebből
3: még
2: a
3: ez is
2: történetből.
3: Lehet.
2: Most újra életörömzenét hozunk, de innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vámos Robi író a vendégem, akinek megjelent legújabb könnye, Nevermind, hagyjuk, nem számít címmel. És itt van velünk a stúdióban Rácz Alina, Robi egyik tanítványa is. Beszéltünk sokat a könyvről, ami már egyébként elérhető. Itt a borítón ugye egy nyuszit látunk, egy gyémántal a kezébe, vagy igen? Hát...
2: Igen, az egy ilyen fénylő gyémánt, mint jelkép.
1: Tehát a nyuszinak remény... milyen szerepe van a...
2: Hát az egy plüssnyúl, ami ki tudja, hogy ki, ezt most megint nem lövöm le, és az az az valaki, az az idézőjelben ember, aki meghallgatja mindig azt az illetőt, akit nem hallgatnak meg.
1: Tehát ez igazából ilyen képzeletbeli barát, ahogy szokták ott mondani. Igen,
2: de és ő hát mindenféle idő, tehát anélkül, hogy ijesztő pszichológiai tünetek felé mennénk, gyakorlatilag egy kiszámítható reményfaktor, ami mindig meghallgat, és nem mond ellent, és nem szól be, és nem minősít.
1: Ez az ideális világ. Hát világkép egy kicsit, igen.
2: Igen. Tehát kicsit olyan, mint egy élő állat is, mert...
1: Mert mégis az se szól vissza, igen, az állat.
2: Hát hogyha, a kutya se szól vissza, nem, persze.
1: Igen.
2: A plüssnyúlnak meg van egy eredet története, hogy miért kerül az illetőhöz, tehát az is egy összekötő elem. Ami gyakorlatilag szerintem az egész, ha egy sorozat lesz, akkor az egész sorozaton átívelő kabala.
1: És ugye, hogy minden könyvethez szokott lenni, oké, hogy ez most egy új vonal, de a régieknél ugye kártya, nem is tudom, még könyvjelző volt talán.
2: Hát szoktunk valami, adni ilyen kis apróságokat.
1: Igen, de hogy annak mindig van valami funkciója a könyvvel kapcsolatban, hogy ennél, mondjuk el, hogy ennél most mi?
2: Hát ugye a kártya itt is van, tehát az általában, ami az én dolgaimhoz kapcsolódik, az mindig van, meg itt kitaláltam, nem tudom, hogy jött az ötlet, ugye van benne nyúl, és akkor kitaláltam, ilyen kreatív boltban találtam egy nyúl lyukasztót, tehát ami nyúl alakú lyukaszt, és kitaláltam, hogy ez milyen jó lesz, és akkor borítót kiokasztottam, és akkor ilyenkor kihullik egy nyúl a lyukasztóból, amit onnan kivettünk, és... azt találtuk ki, hogy ezt a nyulat ezt beletesszük az oldalak közé, tehát amikor elküldjük a könyvet a megrendelőnek, akkor úgy kapja meg, hogy lyukas, és van benne egy nyúl. És azt vettem észre, hogy írogatnak az emberek, hogy nem találják a nyulat a könyvükbe. Tehát, hogy ez tényleg ez a legfontosabb dolog, és ezek szerint valami betalált, és így mániákusan elkezdtem ezekre a nyulakra ráfókuszálni, és minden könyvet kiukasztunk, és minden könyvből a kiukasztott nyulat beletesszük, vagy ugyanabba, vagy egy másikba. Ami szerintem vicces.
1: Ez óriási ötlet egyébként.
2: Hogy összeköti az embereket, és mondjuk nyilván az nem bízom egy ilyen nyúl apokalipszisben, hogy az emberek összegyűlnek.
1: Soha nem lehet tudni a mai világban.
2: Százezren, és mindenki előveszi a könyvét, és melyik nyúl hova illik, tehát ez azért kicsit már talán nonsense, de az biztos, hogy van benne erő, meg én hiszek ezekben a véletlen egybeesésekben. Hogy amikor én ezt elkezdtem, jó, oké, áprilisban lett kész a dolog, a kézirat, amikor úgy éreztem, hogy most már tényleg kész van, ment a nyomdába, de hát akkor volt húsvét, és mindenütt nyulak voltak.
1: Aha.
2: És akkor én mondom, hogy te jó ég, mindenütt nyúl van, hát persze, mert húsvét van, de egyébként azóta is mindenütt nyúl van. Tehát bárhová nézek, mindenütt nyúl van. A lányomnak kiderült, hogy ki lesz az osztálytársa a gimnáziumba. Egy olyan lány, aki már emlékszem, amikor 8 éves volt, akkor volt nálam táborba, akkor is arról beszéltünk, hogy milyen cuki nyulai vannak. Tehát neki is nyula van.
1: Lehet, most bevonzod így a
2: ez a nyúl, ez
1: figyelmedbe, igen.
2: Bárhova is, igen.
1: Kinek ajánlod elsősorban, a szülők vegyék először a kezükbe, vagy rögtön a kamaszok? Mert ugye itt beszéltünk arról, hogy a szülőknek is szól valamilyen szinte.
2: Hát én azt gondolom, hogy 13 évtől egyértelműen önállóan olvasható, de ahogyat senkinek kérdezzen, a kedvenc kérdésem, hogy megvettem a gyerekemnek, elolvashatom-e? Tehát ezt én nem tudom hova tenni.
1: Döntése, a saját döntése.
2: Ez olyan, igen, tehát hogy én is bementek az állatkertbe, hogy csak a gyerek akarta megnézni az elefántot. Tulajdonképpen itt azért van felvett kérdéseket a szülő gondolkodásáról.
1: Egyébként, ha egy szülő elolvassa, akkor kaphat egy árnyaltabb képet a kamasz gyerekéről?
2: Szerintem persze, biztos. Hát az összes könyvet úgy igyekszem megírni, hogyha netán a gyerek azt mondja, hogy ő most nincs kedve olvasni, mert most nem, vagy nem izgi, vagy azért nyár van, tehát azért azt is nézzük, hogy itt a nyár, tehát ilyenkor már nem egy helybe ülünk.
1: Igen.
2: Jobb esetben, vagy ha már egy helybe ülünk, akkor sem a telefonnal, ugye. Na mindegy. Szóval, hogy igen, kaphat a szülő ilyen hideg zuhanyt, vagy nem is tudom mit, hogy szembesítés talán, ja, ez a legjobb szó. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy mindenki pocsék szülő, amíg el nem olvassa, de a szülői hozzáállásról lehet belőle tanulni, az biztos. Meg szerintem a kedvencem, amit valaha ugye írtak egy könyvről, hogy visszakaptam a gyerekemet. És az ugye egy bántalmazással kapcsolatos könyv volt, aki szekálták a gyereket az iskolában, nem volt kedve létezni se, nem hogy bemenni, és anya hagyjál, nem beszélek róla, ne vegyük elő, szőnyeg alá söprés nyilvánosan, ugye, tehát gyakorlatilag az orrunk előtt, és elolvasta, és azt jelezte vissza a szülő, hogy visszakapta, és újra beszélgetnek. Ez tök jó, de én nem reméltem egyébként azt, hogy egy ilyen regény is ezt fogja hozni, és ezt hozza. És valószínűleg ezért fogok most egy kicsit így az önfejlesztő könyvek írásával leállni, egyrészt mert azt gondolom, hogy eleget írtam, tehát aki azokat nem olvasta, nyugodtan azokat szerezze majd be, és most meg ez jön. Úgyhogy egy ilyen összehozó erőt érzek benne.
1: Alina, te mikor fogod a kezedbe venni a könyvet? Te most már kezedbe van, de hogy mikor Igen. kezded olvasni, mi a terved ebben?
3: Amúgy szerintem egyből, amikor hazaérek, vagy lesz időm, mivel szerintem ez a könyv a valóságot tükrözi, meg Robinak az összes könyve. Szóval nincs ebbe feldítés.
1: Hát én nagyon gratulálok ehhez a könyvedhez, Robi, és hol érhető el még az az oldaladon?
2: Hát igen, ha valaki a nevemre keres, Vámos Robinot meg fogja találni. Van nevermindkönyv.hu is egyébként, tehát hogy ez konkrétan, de ha elég a nevemre keresni, meg fogja
1: akkor
2: találni.
1: Ott is megtalálja.
2: Az összeset.
1: Kamaszoknak, szülőknek, mindenkinek, aki úgy érzi, hogy szeretné megérteni ezt a korosztályt, de hogyha nem is érzi úgy, akkor is azt gondolom, hogy fontos, ha nincs kamasz gyereke valakinek, akkor is kamaszokkal vagyunk körülvéve itt-ott-amott. Nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk egymással, és nem mindegy, hogyan figyelünk egymásra, egyáltalán figyelünk-e egymásra. Szóval, hogyha ebben segít ez a könyv, már pedig itt a beszélgetés alapján azt gondolom, hogy nagyon sokat segít, akkor tényleg érdemes kezükbe venni. Tehát vámosrobi.hu oldalon, vagy a nevermind.hu oldalon találnak rá erre a könyvre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Hát, mi is köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában vendégem volt Vámos Robi író, valamint Rácz Alina, aki Robi tanítványa, és a Nevermind, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek című könyvről beszélgettünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Vámos Robi íróval beszélgettem ebben az órában, akinek nemrégen jelent meg a legújabb könyve, a Never Mind, Hagyjuk, Nem Számít címmel. Itt volt velünk Rácz Alina, aki Robi tanítványa. A könyv már elérhető vámosrobi.hu oldalon, illetve a nevermind.hu oldalon is elérik a könyvet. Ennyi volt már a családi manáink. Köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Jövő hétvégén érkezem, szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között várom majd önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól kétnapos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt. Ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítójavaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A társzavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai vendégem Szabó Vékei Katalin óvodapedagógus, kétgyermekes édesanya, a jelenleg 4 éves Benyámin és 5,5 éves Viola édesanyja. Benzsike nevű kisfia Duchenne-féle izomsorvadással született. Akár 6 éves korára tolószékbe kerülhet. Szülei neki gyűjtenek génterápiára, ami több mint 1 milliárd forintba kerül. Ennek az apropóján van itt most velünk a beszélgetésben és a stúdióban az édesanya Kati. Szia Kati, szeretettel köszöntünk.
2: Szia, üdvözlök minden hallgatót.
1: Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy beszélgethetünk egy kicsit erről a helyzetről, amiben ti családilag benne vagytok, de a hallgatóink kedvéért, akik nyilván nem ismernek titeket, mesélj magatokról. Mit szabad tudnunk rólatok?
2: Én azt gondolom, hogy nagyjából egy átlagos kis család vagyunk. A férjemmel és a 2 kisgyermekünkkel élünk Budapesten, és én óvónőként dolgozom, a férjem pedig most jelenleg éppen futárkodik, de egyébként ilyen logisztikai munkákba szokott elhelyezkedni.
1: És már visszamentél dolgozni?
2: Igen, most szeptembertől, illetve augusztus végétől dolgozom. Benzsike ugye most kezdte el az óvodát, úgyhogy már nem tudtuk tovább húzni ezt a dolgot, úgyhogy igen.
1: Vissza is mentél dolgozni. Mesélj nekünk egy kicsit magatokról, mint családról, olyan szempontból, hogy hogy zajlik az élet nálatok? Hogy kell elképzelnünk a ti családotokat?
2: Hát igazából mi egy ilyen társasházba lakunk, ami ilyen legfelső szintjén, ami 2,5. emelet, lift nincs, ugye, és hát ugye a Benzsikét, őt azért hordozni kell, tehát hogy ez a része nem könnyű, hogy azért sokat kell cipelni, hát most már szerintem van kb. 15 kiló, vagy majdnem 15 kiló, amúgy iszonyatosan kis növésű, szóval egyébként ez jellemző a düsenes betegekre, hogy nagyon picikék. Mondjuk nálunk ez ilyen családi vonás is, főleg a férjem családjában volt mindenki picike, úgyhogy még nem tudjuk, hogy mitől van, de ilyen szempontból jó, hogy legalább nem még több kiló, és nem kell annyit cipelni, de igen, igazából ez szerintem, ami kicsit más az életünkben, ugye, hogy a Benzsike hiába 4 éves, mégis hát kb. Úgy mozog, mint egy 2 éves, vagy nem is tudom, tehát, hogy nem lehet őt csak úgy elengedni mondjuk a játszótéren, hogy bármit csináljon, hanem mindenhova követni kell, nehogy leessen, tehát mindig vigyázni kell rá, mint egy kisgyerek, kisbabára szinte, vagy egy 2 éves kisgyerekre körülbelül.
1: Tehát, hogy azt tapasztalod, ugye nyilván van viszonyítási alapot, hiszen a szakmád is az, hogy óvónő vagy, tehát nagyon sok kisgyereket látsz a munkád miatt is. Tehát mondjuk velük összehasonlítva az egy különbség a Benzsikével, hogy ő nem úgy viselkedik, mint egy 4 éves, vagy nem úgy mozog, mint egy kortársa, hanem azt látod, hogy körülbelül úgy, mint egy 2 éves kisfiú.
2: Hát igen, igazából az egész mozgásfejlődése sokkal lassabb volt, mint egy átlagos gyereké. Hát nekünk, főleg a kislányunk, ő meg egy ilyen, ráadásul ilyen nagyon ilyen gyorsan fejlődött, hogy úgy mondjam, tehát ő ilyen ideális mozgásfejlődést mutatott. Már ugye 1 éves korában már járt, meg nagyon ügyesen, kiskorától nagyon ügyesen mászik föl ilyen magas helyekre, meg tehát, hogy ő ilyen nagyon ügyes. És hát Benzsikével pedig hát ugye pont az ellenkezőjét tapasztaltuk meg, tehát ő eleve mindent később kezdett el, tehát igazából kúszni, mászni szinte nem is, szinte teljesen ki is maradt neki, de nagy nehezen ilyen hát 13 hónaposan elkezdett mászni. Előtte viszont már felállt meg, tehát ácsorgott, meg így sétált így kapaszkodva, de hogy ez a mászás így teljesen nagyon picit mászott utána, és hát járni is, hát ilyen, épp hogy ilyen határon belül, szóval ilyen 1,5 éves korába kezdett el végül egyedül járni. Viszont így azért kiskorától fogva látszódtak ezek a ilyen tipikus tünetek, ami ezzel a betegséggel jár általában, hogy ilyen támaszkodva nehezen áll fel, így támaszkodik a térdére, úgy áll fel, leülni a földre, és nem tudja ilyen szép lassan leereszkedni, hanem így lehuppan a földre, akkor hát futni nem igazán mondanám futásnak, amit csinál, tehát ő azt mondja, hogy fut, de inkább csak ilyen kis totyogásszerű dolgok. Ugrálni is nem tud igazából, hanem hát így egy féloldalasan egy kicsit így megdobja magát, de azt nem nevezném ugrásnak, de ő nagyon élvezi egyébként.
1: Mit szabad tudni erről a Duchenne-féle izomsorvadásról? Mik ennek a tünetei? Ez milyen jellegű betegség, és milyen gyakori az előfordulása például?
2: Ez egy örökletes genetikai betegség, és ritka betegségnek számít, de a ritka betegségeken belül a gyakori viszont, tehát azt hiszem talán a leggyakoribb, vagy nem tudom pontosan. És hát igazából ennek is van több fajtája. Van egy enyhébb formája, az a Becker nevű betegség, ami igazából csak később ilyen tinédzserkorba vagy felnőtt korba jön ki. És mi azért sokáig reménykedtük, hogy hát ha neki csak az van, de hát sajnos egyértelművé vált így a mozgásából, hogy neki ez a súlyosabb fajta van. Ami pedig hát nem mindenkinek egyforma a betegségnek a lefolyása igazából. Ugye, amikor mi először így megtudtuk, akkor így az orvos így a legrosszabbat festette le elénk, ami azért kiderült, hogy azért manapság már jó esetben sokkal jobb is lehet a lefolyása ennek a betegségnek, de azért azt látom, hogy így akikkel is sokakkal beszéltünk, meg így kérdezősködtünk, hogy azért jellemzően ilyen legjellemzőbb ilyen 9-12 éves kor körül kerülnek tolószékbe, így, hogy ő szednek szteroidot a gyerekek 4 éves kortól. Persze van olyan, aki korábban, ugye azért az nagyon rossznak számít, ha valaki már 6-7 éves korában, és vannak olyanok, akik meg 14-5 éves korában is még járóképes. Tehát ő, hogy ez mitől függ pontosan, ez lehet a genetika is, hogy a génen belül hol van a hiba, milyen fajta hiba, meg hát egyéb járulékos dolgok is, amit nem nagyon lehet lekövetni, hogy kinek micsoda.
1: Nálatok mikor és hogyan derült ki az, hogy a kisfiatok ebben a típusú betegségben szenved?
2: Nekünk úgymond ez ilyen szerencse, vagy... hogy neki nagyon korán kiderült igazából, tehát elvileg ez ilyen 3-4 éves korban szokott úgy kiderülni, hogy így feltűnik az embereknek, hogy tényleg valami nagyon nem stimmel. Ő pedig 3 hónaposan egyszer lázas lett, egyébként nem függött ezzel össze a láz, és hát mi nem gondoltuk, hogy ezzel olyan nagyon nagy dolgot kéne kezdeni, hogy most lázas lett, viszont a nagybátyám gyerekorvos, és ő mondta nekünk, hogy ilyen kisbabákat ki kell vizsgálni kórházba, hogyha lázasak lesznek. És akkor ezt addig így mondogatta, amíg jó, hát akkor menjünk be, hát akkor vizsgáltassuk ki, most mi baja lehet belőle, hogy kivizsgáltatjuk. És be is vittük a hánypába, és csináltak igazából vizeletvizsgálatot, minden rendben volt, és igazából már haza akartak minket küldeni. Amikor is... pont doki csere volt, és az új orvos azt mondta, hogy akkor nyugodna meg a lelkiismerete, ha még egy vérvizsgálatot is csinálnának a Benjinek. Na és akkor hát kezdték a kis 3 hónapos gyerekből, egyébként iszonyatosan nehéz még vért venni, tehát az nagyon szenvedős, mert nem találják még a vénáját, és tehát szegénykét amúgy nagyon ügyesek voltak, de hát az nem volt túl kellemes, de hát levették a vért, és akkor vártunk, már ilyen, mert este mentünk be eleve, és akkor már ilyen éjfél volt, vagy hajnali egy, amikor megjött az eredmény, és mondták, hogy hát bajok vannak, hogy így a máj értékei nagyon magasak, és hogy nem tudják, hogy mi van, de hogy bent kell maradnunk a kórházba. És kiderült, hogy ez már ennek a betegségnek az egyik ilyen jele, hogy nem azért, mert baj van a májával, hanem hogy valamiért ez megemeli a máj értékeket. És akkor bemaradtunk a kórházba, és másnap még vizsgálgatták, és akkor az egyik vérvételből kiderült, hogy van egy ilyen CK érték, az ilyen kreatin kináz. Én sem tudtam, hogy létezik ilyen, és hogy ez neki ilyen nagyon-nagyon magas, hogy ilyen majdnem százszorosan normális értéknek. És akkor mondták, hogy hát, akkor már így mondogatták ott, hogy ez lehetséges, hogy valamilyen féle izombetegséget jelent, de én direkt így nem akartam ebbe így belehergelni magamat, meg így nem is olvastam el direkt semmit ezekkel kapcsolatban, mert nem akartam így belehergelni, hogy vajon milyen betegsége lehet, és akkor mondták, hogy most menjünk haza, nyugodjunk meg, és akkor pihenjünk rá egy kicsit, és akkor utána menjünk el a Semmelweis gyermekklinikára, és majd ott folytatják tovább a vizsgálatokat.
1: Szóval nagyon hamar szembesültetek vele, hogy a kisfiatok ebben a fajta betegségben szenved. Ha jól értelek, akkor még csak 3 hónapos volt, amikor már kiderült, hogy baj van.
2: Igen.
1: Hogy hatott ez rátok, amikor az orvosok szembesítettek vele, hogy mi a pontos orvosi diagnózis?
2: Hát először ugye még csak ezt tudtuk, hogy magas ez a CK értéke. Hát azt is így nem nagyon akartuk elhinni, szóval olyan hihetetlennek tűnt, hogy most itt van, teljesen egészségesnek néz ki, jól van, most mi baja lehet tényleg. Így gondoltam, hogy lehet, hogy elrontották, vagy a labort újra kéne csinálni, hogy valamit rosszul néztek, vagy nem tudom. Hát 6 hónapos volt, amikor a Semmelweis kórházban igazából ott több vizsgálatot csináltak, ilyen genetikai vizsgálatot neki, amiket így külföldre kiküldtek, szóval ez ilyen hosszadalmas, ilyen bonyolult vizsgálatok, az első negatív lett, és a második, ami pedig csak az ilyen apró, ilyen pont mutációkat figyelte, az lett végül is pozitív, és akkor derült ki a maga a betegség, hogy ez a betegség van tényleg. Hát ez nem volt könnyű, igazából behívtak, ugye, mert ezt személyesen mondják el, és igazából én a Benjikével együtt mentem be, tehát kisbaba volt még, hát 6 hónapos, és akkor mondta, elég ilyen ijesztő volt, így mondták, hogy most üljön le, és akkor már is sejtettem, hogy valami nagyon nehéz dolgot fognak mondani, és akkor hát így elmondták, hogy ez lett az eredménye, ez a Duchenne-féle izomsorvadás, és hát akkor elég vetítettek egy ilyen elég szörnyű képet, hogy milyen élet vár rá, hogy hát 10 éves kora körül valószínűleg tolószékbe kerül, és lehet, hogy már 17 évesen meghal. Igazából ez volt, amit így mondtak.
1: Ez egy jellemző pályája egyébként ennek a betegségnek?
2: Én azt gondolom, hogy ez lehet a legrosszabb lefolyás, és valószínűleg, hogy nekik ezt kell mondaniuk, nyilván, hogy erre készüljön fel az ember a lehető legrosszabbra. Tehát ott volt pszichológus is, egyből ott volt, hogy ha szükségem lenne segítségre. Én igazából ott volt a kis Benjike, és így nem nagyon akartam elhinni, hogy ez tényleg ez igaz lehet, de úgy nem, tehát könnyeztem, de nem sírtam nagyon, vagy így nem, csak egyszerűen így nem nagyon akartam így elhinni. És akkor mentünk haza, emlékszem, toltam a

0: Igazából senkinek nem volt soha a családunkban ehhez hasonló betegsége sem. Ezért is volt nagyon meglepő ez az egész diagnózis, de mint később kiderült, egyébként én vagyok a hordozója ennek a betegségnek, tehát valószínűleg nem tudjuk, hogy nálam alakulhatott ki talán ez a mutáció, és mivel én 86-os vagyok, és én mindig így szeretem erre visszavezetni, aztán nem tudom, hogy tényleg így volt-e, de ugye akkor volt ez a Csernobil, amikor én 3 hónapos magzat voltam, és sajnos több ilyen ismerősöm is van, akik szintén 86-osak hasonlóan, és hasonló genetikai betegség, nem ilyen, egy másik genetikai betegségbe szenvednek, és szintén soha nem volt senkinek a családba semmi. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos történtek ilyen dolgok, és
1: azt gondoljátok akkor, vagy azt gondolod ezek szerint, hogy lehet, hogy a csernobili robbanáshoz lehetett köze annak, hogy te hordozójává váltál ennek a betegségnek?
0: Hát én ezt gondolom, aztán, hogy ez igaz-e, ezt nem tudom bebizonyítani, de nekem ez ilyen megnyugtató ez, hogy így valamivel így tudom valamihez kötni, valamivel így magyarázni, hogy nem csak úgy a semmiből lett.
1: A semmiből lett, hanem amikor édesanyád terhes volt veled, akkor történt meg ez a csernobili robbanás.
0: Hát igen, én erre tudok gondolni.
1: Mesélj nekünk a személyiségéről Benjikének, meg a kislányotoknak, tehát hogy néz ki otthon az élet? Milyen kis ember Benjike?
0: Hát Benjike egy ilyen nagyon-nagyon életvidám kisfiú, tehát ő igazából annyira mindennek tud örülni, tehát egy ilyen iszonyatosan ilyen temperamentumos gyerek, tehát ő mindig azt szoktam mondani, hogy vagy bömböl, vagy pedig nagyokat kacag nevet. Tehát ilyen nagyon-nagyon jókedélyű, minden nagyon érdekli, de olyan szinten, hogy egész nap kérdezget, hogy miért ez, miért az, hogy nagyon érdeklik a tudományok, a műszaki dolgok. Már ilyen 2 hónaposan kb. Így a kilincset akarta, mindig azért sírt, hogy a kilincset ott piszkálgathassa. Meg egyébként van egy ilyen sztorim is, hogy igazából megszületett, és szerintem 1 hetes volt körülbelül, és ugye a kisbabák szopiznak, és akkor utána így elalszanak, és akkor van, hogy úgy mosolyognak álmukba, és képzeld el, hogy így szoptattam a Benjikét, és akkor egyszer csak ilyen furcsa hangokat hallok, ilyen ilyesmi hangokat hallok, és mi ez a hang, mi ez a hang? Lenézek, és Benjike, ő így teli szájjal kacag hangosan, 1 hetes korába. Tehát én még ilyet nem hallottam, hogy egy hetes gyerek. Tehát ilyen iszonyatos ilyen életkedv, ilyen életvidámság jellemzi egyébként.
1: És akkor nyitottság, érdeklődés így a világ dolgai iránt.
0: Abszolút, abszolút. Meg nagyon barátkozós, tehát ő bárkihez így oda megy simán, így elkezd hozzá dumálni, meg kérdezgetni. A kislányom, ő meg így az ellentetje körülbelül.
1: Tényleg?
0: Igen, ő inkább ilyen zárkózottabb. Hát ő is meg tud nyílni így a maga szintjén, de hogy ő meg inkább ilyen kicsit visszafogottabb, meg úgy nehezebben oldódik fel egy társaságba úgy elsőre. Úgyhogy nem is tudom, hogy a Benjike honnan örökölte ezt a nagy ilyen nyitottságot, meg ilyen, nem is tudom, ő így szeret szerepelni, tehát így én így legszívesebben elbújnék így a föld alá, meg így nem vagyok ez az ilyen magamat megmutatni vágyó típus, de ő nagyon szeret minden ilyesmit.
1: Szeret szerepelni, és bátor kisfiú is. Hát
0: igen.
1: Milyen jó, hogy nem vagyunk nagyon egyformák, és hogy ilyen sokszínű a világ, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk.
0: Igen, igen.
1: És a tesókája, Viola, ő tudja már, vagy így fölfogja azt, hogy ugye még ő se nagy, tehát 5,5 éves Viola most, tehát még róla is azt mondhatjuk el, hogy egy kislány, de hogy ő tudja, hogy az ő tesókája nem egy olyan kisfiú, mint a többi kisfiú? Tehát, hogy van neki a testvérével kapcsolatban egy ilyen betegség tudata, vagy ő hogy viszonyul Benjikéhez?
0: Abszolút van. Igazából nekünk a pszichológus, amikor ugye ez kiderült, akkor így ezt így egyből mondta, hogy hát, hogy nem szabad, vagy nem kell ezt egyáltalán eltitkolni, ezt az egészet, tehát a Benjike előtt se, mert nyilván tudni fogja, hogy megyünk mindig a kórházba, fog tudni dolgokat, viszont ilyen nagyon fokozatosan kell így elmondani neki a dolgokat, és igazából ez úgy tűnik nekünk, hogy így bevált egyenlőre, tehát igazából a Benjike is, meg a Viola is tudják abszolút ezt, hogy izombetegség, ennyit tud a Benjike is, hogy izombeteg. Nyilván neki nem mondunk olyanokat, hogy tolószék, meg hogy később mik várhatnak rá. Tehát ezt a részét, ezt eltitkoljuk előlük, de hát előbb-utóbb nyilván ezt is meg fogják tudni.

0: mi tehető. Viola viszont hát olyan, mint egy átlagos szerintem ilyen kis nővérke, szóval szereti dirigálni a Benjikét, meg szeretnek így egymást húzni, de mellette meg nagyon szereti is, és így védi, így segít neki, meg így terelgeti mindig, meg tehát ilyen nagyon cukik amúgy.
1: Mind a ketten óviba járnak már?
0: Igen, igen, mind a ketten óvodások.
1: És azonos óviba járnak a gyerekek?
0: Hát nem, sajnos nem, mert a kislányom egy református óviba jár, és a Benjike viszont esen is lett emiatt a mozgás miatt, és ott nem kaphatott volna fejlesztést esen isként, és ezért ő meg a körzeti óviba jár, ahol kap nagyon jó gyógypedagógusok fejlesztik őt.
1: De jó, tehát akkor ilyen jellegű segítségetek is van, hogy kifejezetten őt segítő képzést kaphat.
0: Igen, hát az óvodában a heti háromszor kap, azt hiszem kétszer van ilyen mozgásfejlesztés. Hát neki ugye főleg a mozgásfejlesztés az abból áll, hogy ő nyújtani kell nagyon sokat. Tehát az erősítés az csak ilyen minimális szabad, hogy legyen, mivel nem szabad, hogy izomlázuk legyen ezeknek a gyerekeknek, mert ha izomláza van, akkor már pusztul az izomsejt. Úgyhogy olyan mértékkel szabad mozgatni őket, viszont a nyújtás az nagyon jót tesz nekik, illetve kap gyógypedagógiai fejlesztést is, mivel azért a finom motorikája is le van maradva a társaihoz képest.
1: Kati, már említetted azt, hogy hívőként vagy itt most a beszélgetésben, és hát a férjeddel Gáborral együtt élitek a családi életeteket hívő keresztényként, de hogy élitek meg tulajdonképpen ezt Gáborral, a férjeddel, hívő emberként, hogy nektek beteg gyermeketek is született?
0: Én azt gondolom, hogy valahogy én azt érzem, hogy így kaptunk így erőt ehhez így Istentől. Tehát az egészet valahogy nem ilyen, most nyilván megvannak a saját küzdelmeink, meg nehézségeink ezen a téren, de azt gondolom, hogy valahogy mégis egy ilyen mennyei erőt, vagy nem tudom, kaptunk ehhez az egésznek az elhordozásához, és én azt gondolom, hogy én ezt így is terveztem, és úgy érzem, hogy ez így egyelőre megvalósul, hogy így nem határozza meg annyira az életünket ezt. Tehát nem akarom ezt így megengedni, hogy ez az életünk elkörül forogjon, vagy erről szóljon, vagy meghatározza az életünket annál jobban, amennyire muszáj meghatároznia ez az egész betegség, akár a hitünket, akár a hétköznapjainkat. Tehát azt gondolom, hogy mi járunk gyülekezetbe, dicsérjük az Urat, keressük Istent, és a többit pedig majd gondoskodik róla, vagy lesz, ahogy lesz, vagy nem tudom, érted, amit mondok.
1: Igen, hát már amennyire tudom, mert mindannyiunknak az útja valahol nagyon egyedi, Istennel az útunk is egyedi, és persze nyilván egymásnak a történetéből tudunk tanulni, meg szerintem keresztényként arra is vagyunk elhívva, hogy imádkozzunk egymásért. Tehát én azt gondolom, hogy ez dolgunk is, Istentől ránk ruházott feladatunk, vagy kötelességünk, de én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, mert a kötelesség az olyan, mintha valami, amit mi nem szeretnénk, és mégis ránk van erőltetve. Szóval én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, hogy Isten a szívünkre helyezi, hogy mi ezt jó szándékkal, szívünkből fakadó szeretetből tegyük meg egymásért, hogy egymásnak a terheit hordozzuk, és hogy visszük egymásnak a dolgait az Úr elé, és imádkozunk egymásért. De hát ezzel együtt is azt gondolom, hogy persze nagyon egyediek az útjaink, és nyilván mindenkinek azt az utat kell járni, amit neki megad az Úr. Milyen hatással van ez a te Isten kapcsolatodra, hogy két gyermekes édesanya vagy, és ráadásul óvónő, tehát szakmád szerint is óvónő, és hogy Benjike egy beteg kisfiú. Másképp imádkozol emiatt?
0: Jó vagy kérdés.
1: Másképp gondolsz Istenre?
0: Én őszintén nem gondolom, hogy másképp. Tehát nem érzem úgy, hogy ez így befolyásolta volna, most lehet, hogy minimális szinten, de hogy így nagy mértékben befolyásolta volna az Istenhez való viszonyomat. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez ilyen felkészítés volt, vagy nem tudom, de hogy én még Benjike születése előtt, vagy a gyerekek előtt, már nem emlékszem, nagyon sokat így hallgattam egy bizonyos prédikátort, most nem tudom, szabad a nevet mondani?
1: Igen.
0: Andrew McNek hívják, és nekem nagyon sokat segített abba, hogy hogyan gondolkozzak így a betegségekről. És ahogy ő így hozzááll ezekhez, nekem ez nagyon szimpatikus. És valahogy szerintem ez segített abba, hogy így ne úgy lássam, hogy ez most egy ilyen katasztrofális helyzet, vagy nem tudom. Persze nyilván valamilyen szinten az, de még nem kell, hogy az legyen a végkifejlett. Tehát igen.
1: Milyen tanításról van szó? Tehát esetleg, hogyha valaki úgy tart velünk, hogy nem ismeri Andrew Womack-nek az ilyen jellegű tanítását, mi az, amit hallottál tőle ezekben a tanításokban?
0: Igazából egyrészt az, hogy ezek a betegségek, én így hiszem, hogy ez nem Istentől van, hogy most meg akar büntetni, vagy ezzel meg akar engem valamire tanítani. Nem mondom, hogy nem tudom 100%, hogy létezik, vagy nem létezik-e ilyen, de én azt gondolom, hogy nekem ez sokat segített, hogy én úgy állok hozzá, hogy ez az ördögtől van ez a betegség, és hogy minden betegség az is lehet, hogy ez az emberi hiba, hogy történt ott Csernobilba, és hogy ez nem egy tökéletes világ, és hogy vannak történnek hibák, történnek betegségek, történnek dolgok. Viszont azt is hiszem, meg ugye Andrew Womack is tanítja, hogy igazából a szellemi valóság az, hogy mi már meggyógyultunk, ahogy a Bibliában is van egy ilyen igevers, hogy Jézus sebeiben meggyógyultatok, tehát múlt időben van téve, és az egy dolog, hogy ezt most nem látjuk a szemeinkkel, ezt a gyógyulást, de én hiszem, hogy ez már elkészült a Benzsike számára is, és az egy más kérdés, hogy ezt át tudjuk-e itt venni a földön, vagy magunkével, vagy hogy mondjam, jaj, elnézést, hogy ezt tényleg meg fogjuk-e látni a szemeinkkel is ezen a földön, amit egyáltalán nem tartok kizártnak egyébként, de viszont az megnyugvást ad, hogy azt tudom, hogy ez az igazság, és hogy legkésőbb a mennybe viszont ezt legeslegkésőbb ott meg fogom látni, de azért nincs bennem ez, hogy így biztos vagyok benne, hogy csak ott fogom meglátni, tehát van bennem egy ilyen reménység, vagy egy ilyen gondolat, hogy akár már itt is megláthatjuk ezt.
1: De jó, hogy ilyen pozitív vagy ezzel kapcsolatban már a földi életre nézve is, holott azt tudjuk, hogy ahogy mondod, tehát ez egy tökéletlen világ, és nagyon sok betegség van, nagyon sok csapás van, természeti katasztrófák sújtanak minket, világjárvány sújt minket. Tehát, hogy ez a világ nem tökéletes, de legkésőbb a mennyben majd ez az élő reménységünk, hogy ott meg fogjuk érteni a dolgokat, és hogy ott minden helyre áll, és tökéletes lesz.
0: Igen. Igen.
1: Hogyan hatott ez a kisfiatoknak a betegsége a férjeddel az egymással való kapcsolatotokra?
0: Én azt gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani, akkor inkább összép hozott minket, mint távolabb. Tehát azt gondolom, hogy mindkettőnkben egy ilyen hatalmas szeretet van így a Benzsike felé, meg nyilván mindkét gyerekünk felé, és hogy ez egy ilyen nehéz helyzet, én azt gondolom, hogy inkább összép kovácsolt minket, mint hogy szétválasztott volna.
1: Szoktatok együtt imádkozni például Benzsinek a gyógyulásáért?
0: Hát megmondom őszintén, hogy nem szoktunk így imádkozni Benzsinek a gyógyulásáért. Azért szoktunk, tehát a Benzsikéért, tehát ő... Egyéb dolgokért igen, van, hogy imádkozunk együtt, de én azt gondolom, hogy így a férjemmel nem 100%-ig vagyunk még tehát abszolút hívő ő is, és hívők vagyunk mind a ketten. Erről a területről talán egy picit másképp gondolkozunk, tehát azért azt gondolom, hogy az alapok azok ugyanazok.
1: Mert hogy gondolkodik ő erről, és hogy gondolkodsz te?
0: Mert azt gondolom, hogy a férjem talán kevésbé reménykedik abba, hogy ezen a földön meg fogja látni ezt a gyógyulást, mint én. De ennek szerintem az az oka, hogy én eleve más háttérből jövök, így a kereszténység kapcsán is. Viszont ő is azért így nyitott ezek felé a dolgok, tehát nem látom úgy, hogy teljesen elutasítaná ezeket a dolgokat, de talán bennem egy kicsit nagyobb ez a nyitottság így ez iránt, a téma iránt, de én sem vagyok egyébként annyira így beleásva magamat még ebbe a dologba. Hát igen, igazából szerintem bennem is az van, hogy így néha így ingadozik ez a dolog, hogy így néha azt gondolom, hogy akkor tényleg így... így ezzel fogok egy csomót foglalkozni, és hogy akkor erre így úgymond ráfekszem, hogy akkor gyógyuljon meg a Benjike. Máskor meg úgy kevesebb erre így a hitem. Viszont nekem az nagyon nagy áldás, hogy megismerhettem egy másik anyukát, aki magyarok, de Svájcba élnek, és abszolút hívő, és van egy 9 éves ugyanilyen kisfiúk, ugyanezzel a betegséggel szenved, és egy csodálatos nő, és ilyen annyira jókat imádkoztunk együtt vele, és ő így nagyon hisz így a gyógyulásba, ő se úgy hisz a gyógyulásba, tehát ő is kapott génterápiát a gyereke egy kísérlet keretébe, tehát megszedi a gyógyszereket, de hogy mégis így annyira hisz benne, hogy így meggyógyul, meg hogy így jól lesz, és tényleg azt mondja, hogy így az orvosok így csodálkoznak, hogy mennyire jól van a kisfiú, meg ilyenek. És én abba bízom, hogy így a Benjikével is valahogy így lesz, hogy egyrészt ezt a génterápiát is, amire gyűjtünk, vagy a következőt, mert közben már 4 másikat fejlesztenek. Tehát, hogy abba bízom, hogy így a Isten vezetni fog, hogy mikor, melyiket, és akkor arra meg lesz a keret, amelyiknek tényleg meg kell, hogy kapjon, és amire szüksége van.
1: Azt már a felvezetőben is említettem, hogy a férjeddel együtt ugye génterápiára gyűjtötök Benjikének, aminek nagyon komoly anyagi vonzata van. Mondasz nekünk erről többet, tehát hogy miért ezt az utat választottátok, vagy gondoljátok egy járható útnak, tehát orvosilag milyen lehetőségek vannak jelenleg Magyarországon ennek a betegségnek a kezelésére?
0: Azt kell tudni, hogy ez orvosilag még mai napig egy gyógyíthatatlan betegségnek számít, tehát a génterápiát se úgy kell elképzelni, hogy az most meggyógyítja a gyereket, és onnantól fogva élete végéig futni fog, meg bukfencezni, meg ilyesmi.
1: Hanem mit tud elérni a génterápia?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, ugyanis ez is olyan, hogy igazából nagyon személyre szabott, tehát amiket látunk, hogy nagyon sok mindentől függ, tényleg, hogy hol van a génen belül. Tehát mondhatni, hogy kicsit kiszámíthatatlan, hogy mit fog okozni, de hát reményeink szerint ugye azért nagyon-nagyon lelassítja ezt a folyamatot Benjikének, ugye mert ez igazából a betegség, ez arról szól, hogy szép lassan az évek során az izomsejtek, azok zsírsejtekké átalakulnak, és ugye ez az izomgyengeség először a törzsizmokat, a végtagizmokat, utána akkor ugye tolószékbe kerülnek, és később sajnos a tüdőszívizmokat is eléri. Tehát egyelőre annyit tudunk, hogy a génterápia az, ami a lehető legjobbat tudná kihozni Benjikéből, de hogy pontosan mit, azt nem tudjuk pontosan senkinek garantálni, hogy mit. A másik pedig, ugye, hogy most ez a legelső génterápia, ami létezik a világon, tehát amikor neki kiderült ez a betegség, akkor nem volt még egyetlen génterápia, és olyan gyorsan fejlődik a tudomány, hogy például jövőre egy minimum, de lehet, hogy több új génterápia is már kin lesz elvileg a piacon, hogy úgy mondjam. Tehát most nekünk nagyon szemfülesnek kell lennünk, és nagyon ezért megköszönjük, ha azért így imádkoznak az emberek, hogy így tényleg Isten időzítését így meg tudjuk állapítani, hogy mikor, melyiket, és persze legyen addigra megfelelő összeg is rá. Ezen felül pedig ugye 4 éves kortól kapnak szteroidot ezek a gyerekek. Most Benjike, most már 4 éves kora előtt kb. 2 hónappal elkezdtük, mert nincs annyira jó állapotban sajnos. Tehát azért hamarabb el kellett kezdeni ezt a szteroid kezelést, aminek már most látjuk egyébként valamennyi hatását, tehát úgy látjuk, hogy kicsit erősebb, olyan dolgokat meg tud csinálni, amit korábban nem, amiért nagyon hálásak vagyunk. Viszont ennek sok mellékhatása is lehet ennek a gyógyszernek. Van egy másik gyógyszer, ami ugyanilyen jó lenne, mint ez, viszont még Magyarországon nincs rá engedély, és hát ez már be van adva a kérelem, és hát ezért is nagyon drukkolunk, hogy a szteroid helyett azt tudja kapni, azt a gyógyszert.
1: Tehát jelen pillanatban Magyarországon ez a gyógyszeres kezelés tűnik a járható útnak, ha jól értelek. Tehát akkor az orvosok ezt az utat preferálják, hogy szteroid kezelés körülbelül 4 éves kortól kezdve, és aztán esetleg ez a fajta gyógyszeres kezelés.
0: Igen, illetve mondom, hogy tényleg az van, hogy annyi fajtája van ennek a düsennek belül, tehát hogy azon, hogy hol milyen fajta mutáció van a génbe, és vannak nagyon jó gyógyszerek még, de nekünk nem, a mi fajta betegségünknek azok nem jók, vagy de ez nem jó. Úgyhogy viszont van még egy másik gyógyszer, amit mi is elkezdtünk a Benjinek kísérletbe kapni, a Taluren az a neve, és igazából mi ezt Amerikába kimentünk még, amikor Benjike ilyen egy éves volt, és akkor 14 hónapos korától kapta azt a gyógyszert, 2 éves koráig, 2 éves korától Magyarországon is kaptunk rá engedélyt, viszont utána ilyen nagyon hullámzó volt, egy évig nem kaptuk meg az engedélyt, aztán megint megkaptuk, aztán most lehet, hogy kivonják egész Európából, szóval meg igazából annyira nem láttuk hatását. Most jelenleg most megint szedi, de hogy meddig, azt nem tudjuk, mert most már úgy tűnik, hogy tényleg teljesen ki fogják vonni Európából az engedélyét ennek a gyógyszernek.
1: A génterápiára visszatérve, én azt látom, hogy te létrehoztál Benjikének a Facebookon is saját oldalt, ahol informálod az embereket arról, hogy ő ebben a düsenféle izomsorvadásban szenved, és hogy gyűjtést tartotok az ő gyógykezelésére. Aki most hallgat minket, hogy tud több információhoz jutni rólatok, a családotokról és Benjikével kapcsolatban, illetve hol tud információt szerezni azzal kapcsolatban, hogy tud támogatni titeket?
0: Igen, hát mi ahogy nyár körül jutottunk el oda, hogy akkor így belevetjük magunkat ebbe a gyűjtésbe, és ezért indítottunk egy alapítványt Benjikének, ez pedig a Fuss Benji Fuss alapítvány, ugye ez a Forrest Gumpból jött az ötlet apukám részéről, biztos ismeritek ezt a jelenetet, hogy Forrestnek kiabálnak, hogy fuss, Forrest, fuss, és akkor leesnek róla ezek a lábsinek, amik ugye a düsereseknek is egyébként jellemző, hogy ilyenbe kell aludniuk, tehát ilyen lábsínbe, vagy legalábbis hordaniuk kell. És egyébként Benjike nagyon szereti ezt a jelenetet a filmből, és el is szokták játszani a kislányommal, hogy, és akkor mondani kell neki, hogy fuss, Benji, fuss, és akkor így fut, és nagyon cuki. És igen, tehát csináltunk egy ilyen alapítványt, ez a Fuss Benji Fuss alapítvány, és ezzel egyidejűleg minket felkarolt egy csodálatos alapítvány, ez pedig a Csoda Csoport alapítvány, akiknek nagyon hálásak vagyunk ezúton is, és körülbelül egy időben, amikor az alapítványunk megszületett, ők elkezdtek a Benjikének a jótékonysági csoportjukba gyűjteni, ami azt jelenti, hogy igazából bárki, aki csatlakozik ehhez a csoporthoz, fel tud ajánlani bármilyen tárgyat, esetleg amit már nem használ otthon, de másnak még szüksége lehet rá, vagy esetleg ha valaki fodrász, akkor egy hajvágást, vagy tehát bármit, ami eszébe jut az embereknek, és annyira kreatívak tényleg, van, hogy ilyen virág, hagymákat felraknak, meg mindenfélét, és tényleg így nagyon számít ez a sok kicsi igazából, mert sok kicsi sokra megy tényleg, azt gondolom. Tehát, hogyha valaki esetleg ott szeretne minket támogatni, akkor megköszönjük, hogyha csatlakozik ez a Csoda Csoport Jótékonysági Litit nevű Facebook csoporthoz. Itt lehet ilyen felajánlásokat tenni Benjikének. Most még az 1%-ot is lehet, aki, lehet, hogy ez már későn megy ki, de aki idén a Csoda Csoport Alapítványnak adja az 1%-át, az most idén egész összeget a Benjiké javára fordítják. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik, és ezen felül pedig van egy Facebook oldalunk, ez a Fuss Benji Fuss oldal, ahol igyekszünk friss információkkal informálni az embereket, illetve a gyűjtés mindenkori jelenlegi állásáról, vagy hogy mondjam. Ezt ugyanúgy a Csoda Csoport Jótékonysági Licitnek a borítóképén is frissítve van körülbelül hetente, vagy hetente akár többször, hogy hol tart a gyűjtés. Hát jelenleg ilyen 39 millió körül tartunk, ami azért már egy szép összeg, azt gondolom, de még nagyon messze van a céltól. És ezen kívül van még egy honlapunk is, fussbenjifuss.hu.
1: Akkor nagyon sokféle úton, elérhetőségen keresztül tudnak információhoz jutni az emberek, és támogatni is titeket, akiket arra indít most ez a beszélgetés, vagy Isten szelleme, hogy, hogy lépjen kapcsolatba veletek, és akár segítsen is titeket. Miféle támogatást tud adni a gyülekezet? Ugye említetted, hogy, hogy gyülekezetbe járó család vagytok, ott kaptok valamiféle támogatást? Van ott kifejezetten egy titeket támogató csoport, akár ima támogatást, akár konkrét pénzbeli segítséget, vagy bármiféle segítséget? És egyáltalán a gyülekezet tapasztalatotok szerint milyen támogatást tud nyújtani?
0: Hát ez jó kérdés. Igazából nagyon, tehát sokan tényleg így megkerestek minket személyesen, és sok embernek így érezzük így a támogatását anyagilag is, és lelkileg is. Azért én bevallom őszintén, hogy, hogy egy kicsit így még várok erre, hogy ez így megnyíljon jobban ez a csatorna, vagy nem is tudom, mert hát mi abszolút nem vagyok ezek az ilyen nyomulós típusok, és tényleg ilyen kellemetlennek is érezném, hogy így magunkat így promótáljuk, vagy nem tudom. És hát ezért így még nem érzem úgy, hogy annyira így mindenkihez eljutott volna ez a dolog, vagy ilyen áttörést ezen a téren, de bízom benne, hogy lesz még ilyen összefogás. Én valahogy így arra vágytam, vagy vágynék, hogy így, de hát lehet, hogy ez ilyen naív dolog, hogy így tényleg így a gyülekezetek így összefognának, és tényleg így akár beleadnának így, most nem anyagilag, vagy nem csak anyagilag, de hogy így éreznénk azt, hogy így tényleg így az egyház így mögöttünk van.
1: Erre lenne igényetek, vagy örömmel vennétek, hogyha ezt tapasztalnátok meg a férjeddel együtt, hogy összefognak akár keresztény közösségek, hogy mellettetek álljanak ebben?
0: Hát én nekem nagyon-nagyon bátorító lenne, és azt gondolom, hogy egyébként a világ felé is szerintem egy nagyon jó bizonyság lenne, hogyha azt látnák, hogy a keresztények összefognak, és szeretetbe, akár egy ilyen cél érdekébe tényleg... De hát nyilván ezt én így nem mondhatom, vagy nem lehet ezt így kierőltetni az emberekből, úgyhogy hát bízom benne, hogy az Úr megindítja a szíveket, vagy nem tudom.
1: Hát igen, az egy lépés már, hogy eljöttél például a rádióba ide hozzánk, és hogy egyáltalán informálhatunk egy szélesebb közönséget a ti helyzetetekről. Tehát már ez is egy lépés afelé, hogy egy másik közönség is megismerjen titeket, mint a ti aktuális gyülekezetetek, ahol nyilván tudnak a helyzetetekről, de hogy azért az mégiscsak egy adott kis kör.
0: Igen, igen. Hát illetve... Például, ha én dolgozom, én is egy református óvodába dolgozom, ott is ilyen nagyon-nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, és például szerveztek egy ilyen fantasztikus karácsonyi vásárt Benzsike javára, és tényleg ilyen több mint 1,5 millió forintot így összegyűjtöttek. Tehát így vannak ilyen csodálatos dolgok, amikor csak így ámul az ember, hogy tényleg milyen csodálatos Isten meg az emberek. És azért úgy érzem, hogy mindig van egy-egy ajtó, ami így kinyílik valahogy. Ugye ez is egy kis óvodásomnak az anyukája úgymond beprotezsált minket ugye a nőklapjába, hogy ott is csináltak egy ilyen interjút velünk. Aztán most az Újbuda, ugye ott lakunk Újbudán, és akkor az Újbuda magazin, meg a Újbuda TV-be is talán szerepeltünk, bár nekünk nincs tévénk, úgyhogy de csináltak velünk egy interjút minden esetre. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig vannak új lehetőségek azért, amiért hálásak vagyunk, igen.
1: A Bibliában van olyan történet, vagy igevers, ami különösen is bátorító a számodra, vagy a számotokra? Akár gyerekekről szóló történet, amihez tudtok különösen is kapcsolódni a két gyermeketek miatt, vagy akár gyógyítás történet, ami már erőt adott akár, vagy csak elgondolkodtatott Benzsike betegsége apropóján?
0: Igazából talán egy történet van, amiről így Benzsike jutott eszembe, és hát ez pedig a gyógyulással függ össze, amikor a apostolok cselekedetei 3-ba. Ugye ott van egy ugye olyan ember, aki már születésétől fogva sánta, és ugye oda megy hozzá Péter és János, és ugye mondják neki, hogy hát pénzük az nincs, de hogy az Úr Jézus nevében keljen fel és járjon, vagy nem tudom szó szerint, hogy van.
1: Akár föl is olvashatjuk, van kedved?
0: Fölolvasom, rendben akkor. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.
1: Miért ilyen fontos neked ez a történet a Bibliából?
0: Hát engem bátorít az igazából, hogy ez egy olyan ember volt, aki tényleg így született már, hogy betegen született, és ugye ott ült a templomnál, és nekem ez bátorító, hogy van erre példa a Bibliában, hogy egy ilyen ember, most persze nem mondhatjuk, hogy pont ilyen izomsorvadása volt, de akár akkor gondolhatunk a béna emberre is, vagy nem tudom, ugye több ilyen gyógyulás van a Bibliában, tehát hogy igazából Istennek minden lehetséges. Igen. És ugye, most bocsánat, hogy megint visszatérek a Andrewba meghez, de nekem nagyon sokat bátorított, amikor hallgattam, és hogy ő is annyian gyógyulást mond el, és nem csak gyógyulásokat, hanem nagyon sokszor ilyen konkrétan ilyen feltámadásokat, hogy ő nagyon sokat látott, hogy az konkrétan az ő fia is meghalt, volt egyszer, hogy meghalt, és hogy a lényeg az volt, hogy ő nem engedte be a szívébe ezt a keserűséget, hogy most meghalt, és hogy Istenem, miért engedted meg, stb., hanem amikor egyből bepattant az autóba, és közben eszébe jutottak ilyen gondolatok, hogy ő kapott ilyen proféciákat a fiáról, amik még nem teljesedtek be. És hogy akkor ő elkezdett azért hálát adni, és dicsérni Istent, hogy akkor ezek be fognak teljesedni, és ő mire odaért, addigra már élt a fia. És hogy nem csak egy ilyen történt, hanem sok így a szolgálata kapcsán, és nekem az is tetszik, hogy ő egy ilyen ezek ellenére, vagy hogy mondjam, egy abszolút ilyen természetes, egy ilyen most nem olyan értelemben, de földhöz ragadt ember, tehát abszolút így teljesen ilyen átlagos embernek tűnik, vagy hogy mondjam, és hogy nem is ő csinálja nyilván ezeket a csodákat, hanem Isten, és hogy ő ebbe hisz, hogy ugye nem könyörögnünk kell Istennek, hogy gyógyíts meg, mert már meggyógyította, hanem ugye, hogy itt is olvastuk a Bibliába, hogy azt mondták, hogy ja, Istenem, kérlek, gyógyíts meg ezt a beteget, mert szegény, és így meg úgy meg, hogy hanem ő hatalmat adott nekik, hogy azt mondják neki, hogy kelj fel és járj. Tehát, hogy most én nem mondom, hogy ebbe annyira már kiteljesedtem ebbe való hitembe, de azt gondolom, hogy Isten talán fog ezen tovább vezetni ezen az úton, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog belőle kisülni.
1: Képzeld el, Kati, hogy engem annyira megdöbbentett az egyik barátommal, mikor beszélgettem a Bibliában lévő gyógyulás, meg gyógyítás történetekről, hogy egy hozzám nagyon közeli barátom, egy fiú barátom azt mondta, hogy ő annyira vágyik arra, hogy Isten megadja neki a gyógyításnak az ajándékát, hogy az milyen fantasztikus lehetett például Jézus nyilvános szolgálatában, és aztán persze az apostoloknak is a szolgálatában, például itt is, amit látunk később, már Jézus halála és feltámadása is mennybe menetele után, hogy például Péter és János meggyógyítják a jeruzsálemi templom kapujában ezt a bénát, hogy ez egy nagyon különleges ajándéka Istennek, amikor valakinek megadatik az, hogy beteg embereket meg tud gyógyítani. Én azt gondolom, hogy tényleg csak Istentől jön jöhet ez a fajta erő vagy hatalom, vagy nevezzük inkább annak, aminek a Biblia is nevezi ajándék, a gyógyítás ajándéka. És hogy ez nagyon-nagyon különleges lehetett Jézusban, és képzeld el, hogy ez a barátom azt mondta, hogy az ő szellemi útján és Istennel való kapcsolatában ez az egyik legnagyobb ilyen titkos vágya, ami ott van valahol a szíve mélyén, hogy bárcsak megadná neki ezt Isten, hogy tudna gyógyítani.
0: Igen, de egyébként én azt gondolom, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy, hogy akik hisznek én bennem, ilyen jelek követik őket, és abban benne van az, hogy betegeket gyógyítanak. Tehát én azt gondolom, hogy amúgy mindegyikünkben benne van ez a potenciál, és egyébként nekem is van egy ismerősöm, vagy hogy barátnőm ismerősöm, aki mostanában nagyon elkezdett hinni ő is ezekbe a dolgokba, és olyan csodákat élt át a kislányával, aki szintén egy iszonyatosan súlyos beteg egyébként. Ő is egy ilyen genetikai betegsége van, és mellette még mindenféle ilyen nagyon súlyos epilepsziái voltak. És képzeld el, hogy így pont most olvastam, hogyha elmondom már, mert pont most olvastam én is, leírta, hogy ő is így felbátorodott így a hitben, és neki olyan, tehát ilyen olyan súlyos valami 3 vagy 4 fajta epilepsziája volt a kislánynak, amik így teljesen így kiütötték, meg így kórházba, tehát így majdnem meghalt körülbelül, és mellette még tolószékben van, meg minden egyéb problémája van, és hogy képzeld el, hogy így jött megint ez a roham kezdődött, ami tudta előre, hogy az már olyan fajta, amikor már kórházba kell utána menni intenzívre, meg mit tudom én, olyan súlyos. És akkor jött ez, hogy akkor volt benne egy ilyen indítatás, hogy mondja azt, hogy ráparancsolt erre, hogy maradjon abba ez a roham, vagy álljon le. És leállt a roham, képzeld-e? És képzeld-e, aznap 50-szer próbált visszajönni ez a roham, és minden alkalommal újra leállt. Tehát ez nem egy természetes dolog volt, hanem ez valószínűleg egy ilyen démonikus betegség volt neki, vagy nem tudom. És képzeld el, hogy 50-szer vissza akart jönni, és csak egyszer nem sikerült leállítani, amikor épp megzavar valami körülmény volt, amikor nem tudott úgy rászólni erre a betegségre, és képzeld el, hogy azóta is hát azt mondta, hogy iszonyatosan jól van a kislány, és ilyen 80%-ban így elmúlt neki teljesen ezek a rohamok. Tehát, hogy ez egy ilyen szellemi harc sokszor. Én most nem mondom, hogy minden betegség ilyen eredetű, biztos, hogy minden betegség más, vagy nem tudom pontosan, de mindesetre nagyon érdekes és bátorító nekem, és egyébként ez a hölgy, ő is erről tett nekem bizonyságot, hogy ő is kapott még nagyon régen egy ilyen proféciát, hogy ez a gyógyítás ajándékát meg fogja kapni, és hát nagyon várom, hogy esetleg tényleg majd akkor a Benzsikéért akár ő is majd imádkozik, vagy bármi lesz. Úgyhogy izgalmas.
1: Kati, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ezeket a csodás bizonyságokat elmondtad, mert nekem ezek Isten munkájáról beszélnek. A ti családotoknak a története is, ahogy megélitek Gáborral, a férjeddel, meg hát Violával, mert hogy azért nem menjünk el amellett, hogy ő is tesókája Benzsikének, és hogy ti így együtt körbeveszitek a ti szeretetetekkel, az egy nagyon csodálatos dolog, és kívánom tényleg, hogy Isten így adjon nektek erőt, erőtökön felül is, hogyha arra van szükség, meg pótolja ki minden szükségeteket, és ő adja meg tényleg azt, amire szükségetek van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és meséltél rólatok.
0: Köszönöm én is.
1: És hát hallottuk ma azt, hogy az a szívetek vágya, hogy a keresztények, akik hallottak mondjuk most a családotokról, vagy arról a helyzetről, amiben ti benne vagytok, és úgy érzik, hogy szívesen mellétek állnának, akár imában, akár támogatásban, akár csak, hogy éreztessék veletek az összefogást, hogy igenis meg tudjuk csinálni azt, hogy keresztények összekapaszkodunk, és jó illatú áldozat Isten felé, és jó bizonyság a világ felé az, hogyha közöttünk szeretet és egység van. Úgyhogy hát én azt kívánom, hogy valósuljon meg, amire vágysz, vagy vágytok így családilag, és tapasztalhassatok meg ilyen jellegű összefogást akár a keresztény közösség részéről.
0: Köszönjük szépen!
1: Szabó Vékei Katalin volt ma a Kapocs vendége. Kedves hallgatóink, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!
2: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a kánikula, megdőlt a melegrekord. Iráni, amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddéjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Sulyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari vezetők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
2: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Divat bemutató, utána a második órában a Be Together fesztiválról beszélgetünk, ami egy elvonás fesztivál, és a harmadik óra pedig maga a portré készítésé. Nos, az első órában hamarosan felhívom Darcsi Orsolyát, aki idén tartja a 5. divat showját, nem máshol, mint a saját házának a kertjében. Nem lehet ez kis kert, hiszen legalább 300 részvevőt várnak, és ezen az estén nem csak divat lesz, hanem sok minden más is. Erről is beszélgetek hamarosan Darcsi Orsolyával és férjével. Ez a kanapé, remélem érdemes ezt maradni. Zene? Aztán hamarosan kezdünk.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók és kedves éppen Hajdú-Szoboszló nyaraló hallgatók, ha 27-én ott lesztek a városban, akkor szeretnék egy remek programot a figyelmetekbe ajánlani. Darcsi Orsolya és férje létrehoztak valami különleges dolgot. Dylan & Drops néven egy, hát nem is tudom, hogy divat bemutató, vagy divatsó, vagy vacsorahest, mi lesz ez igazából Orsolya? A vonal másik végén Darcsi Orsolya, az egész megálmodója, akik most éppen egy modellhez tartanak ruhát próbálni. Az esemény kapcsán, Orsolya, tehát pont ennek az esemény kapcsán próbáltok ruhát? Szia!
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Pontosan éppen Szolnokra tartunk egy ruhapróbára, mert ugye a show előtt minden modellemmel próbáljuk a ruhákat. Személy szerint mindenkinek 3 lesz, és már nem adódik lehetőség a show előtti napokban, hogy mindenkinek milliméter pontosan passzoljanak a ruhái, szóval, hogy muszáj megoldanunk egy ilyen egész Magyarországon létrejövő ruhapróbákat, de igyekszünk is.
1: Akkor jó sokat lehetek akkor úton, gondolom én, akkor így mögöttetek a ruhák, a férjed vezette pedig vissza. Na, kicsit mesélj nekem erről, hogy én zavarba voltam, hogy akkor pontosan mi is ez, hogy divat bemutató, vagy egyfajta performance, és nem tudom, vacsorával, pontosan mi ez, amire készültök 27-én Hajdú-Szoboszlón?
2: Ezt a legkönnyebben úgy lehet elképzelni, hogy egy összművészeti estről van szó. Nem csak a ruhákról szól, nem csak a vacsoráról, hanem magáról a kollaborációkról is, és egy ilyen mindent körülvevő, minden felívelő estről, akárha csak a cipőkről beszélünk, akkor Vágó Réka álmodta meg a Stardust kollekciómhoz a cipőket, amit kézzel dolgoz ki, kézzel rakja rá a csipkét, amit a ruhákból szok a kis darabokat, ami lehulló darabok, azokat applikálja rá kézzel. Kerényi Virág alkotta meg a Stardust kollekcióhoz a táskákat, ott színekben remekel az egész kapszula kollekció. Akár hogyha anyukám mantáról beszélünk, ő pedig a gasztronómia szintjén fognak kiteljesedni, egy 4 fogással készülnek a 300 vendég számára.
1: 300 vendég, az nem kicsi. Már hallom a hallgatókat, hogy kérdezik, mi ez a kapszula kollekció, ez kicsit kifejted nekem, ugye Kerényi Virág táskáról van szó, mi ez a táska kapszula pontosan, mit jelent?
2: Ez Kerényi Virággal a közös táska kapszula kollekciónk, ami azt jelenti, hogy 10-12 fajta stílusból fog állni maga a kollekció, ugye, és a színekben fog kiteljesedni a Stardust színeihez, a galaxis színeihez kapcsolódhat majd.
1: Kinek szól ez az este igazából? Kiket vártok oda? Mert 300 főben nagyon sokan beleférnek. Ugye elnéztem ezeket a ruhánkat, extravagánsak, de ami a lényeg, hogy hordhatók.
2: Pontosan, ezt is szerettem volna elmesélni, hogy idén debütál először a Ready to Wear kollekció Black Bios olyan néven, ami inkább egy hordhatóbb vonalat képvisel, mert az én alapterületem az az esti, a csipke, a gyöngyök, és itt pedig létrehoztam ide erre az este egy olyan kollekciót, ami akár a mindennapokban is felvehető.
1: Mennyi munkád van ebben az egész estében, hogyha úgy nézzük? Mikor kezdtél el már erre készülni?
2: Tavaly október óta több mint 9 hónapnyi munka van benne.
1: Aha, akkor ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, egy ilyen csúcsra érkezés, nem, amikor ott van az este, és a végén mondjuk kijössz és megtapsolod, nyilván ez itt is van, de hogy ott ezt az egészet így végigizgulod, vagy úgy végig pörgöd az egészet, vagy egy pesgővel a kezedbe megnézed?
2: Mennyire jó kérdés, iszonyatosan végigizgulom az egészet, és olyan szinten motivális egyben, hogy éjszaka azzal fekszünk le, hogy mi a másnapi teendünk, reggel azzal kelünk, hogy hogyan tudjuk úgy gördülékenyen a munkafolyamatot megvalósítani, hogy mindenkivel, az összes kollégánkkal kapcsolatba kerüljünk, mindenkinek az igényeire, ugye az igényeit is nézzünk el, közben a támogatókkal tartani kell a kapcsolatot, közben az eseményt kell szervezni, a partnerekkel folyamatos kapcsolatban lenni, a modellekkel, a varrónővel, az anyagokat beszerezni, a terveket elkészíteni, a ruhákat felpróbálni, megtervezni. Ez iszonyatosan összetett az egész folyamat.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatónk, a beszélgetésünk téma, egy remek esemény, amely 26. június 27-én nem Budapesten, nem itt a közel, van Hajdú-Szoboszlón, tehát aki éppen ott fog pihenni, nyaralni, hát annak tényleg program, abban a másik végén Darcsi Orsolya, és picikét a hangból halljátok, ő vezet, ezt a zajt mindjárt megszüntetjük zene alatt, aztán folytatjuk Orsolyával.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: folytatjuk a beszélgetést Darcsi Orsolyával, aki férjével és üzlettársával éppen egy szolnokon várakozó modellhez visz egy ruhát, hogy utolsó centimétereket is rá passzincsa. 26. június 27-én Hajdúszoboszon lesz egy remek esemény, hogy pontosan mi arról már beszéltünk. Most egy picit azért mutassunk meg téged az alkotót, jó? Te az a fajta vagy, aki már kislánykorában eldöntötte, hogy ő bizony ruhákat szeretne tervezni? Vagy ez egy később jött megvalósult álom?
1: Én Kárpátalján születtem, aha, és pontosan ebben a kérdésben is ráéreztél, mert hogy én 10 éves koromban terveztem meg az első ruhámat. Az otthoni községünkben volt egy olyan varrónő, aki ugyanúgy tudta megalkotni, mint ahogyan én megálmodtam és lerajzoltam neki, úgyhogy ez kislánykoromtól óta él már bennem ez a vágy. De közben elvégeztem a Corvinus Egyetemet, közben Budapestre költöztem, és picit ugye ez a terület egy kisiklott, és igazából nem is foglalkoztam vele, aha, de amikor irodában megtapasztaltam azt, hogy az irodai munka és a papírmunka az nem nekem való, és a gazdaságszociológia sem, amit választottam az egyetemen, akkor eldöntöttem, hogy elvégzem ezt a képzést, és onnantól kezdve már nem volt megállás.
0: Itt igazából neked egy ilyen multifunkcionális szakembernek kell lenned, mert ugye az előző szegmensben mondtad, hogy anyagot kell választani, tárgyalni mindenkivel. Tehát odáig elmegyünk, hogy az anyagot te magad személyesen veszed meg, akár valahol a világon?
1: Ez pontosan így szokott zajlani, mert hogyha elmegyünk a 4 gyerkőccel nyaralni, akkor én nagyon szívesen kiugrom a helyi anyagboltokba felfedezni a friss kollekciót, akár megvásárlás szempontjából is, mert előtte mindig szoktam, vagy leszoktuk tesztelni a varrónővel, hogy elbírja-e azt a tervet, amit én megálmodtam.
0: Mennyire
1: is izgalmas.
0: Mennyire nehéz, nem azt mondom, hogy biznisz, hanem hivatás ez, hiszen most, amikor a fast fashion van, meg mindenhol ömlenek ránk a ruhák a plázákból, oké, hát a te ruhád nem plázákba valók ezeket én mondhatom nyugodtan, bár csak képről ismerem őket, hogy igazi műalkotások és hordható műalkotások, igaz, kell hozzá mondjuk egy alkalom, hogy az ember felvegye, de mennyire nehéz ezen a piacon erre betörni, itt megmaradni és ebből élni?
1: Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de mivel hozzám tudatos nők járnak, aha, és hogyha arról van szó, hogyha például egy 50. szülinapra arra szánják magukat, hogy egy igazi Orsolya egyedi ruhát szeretnének, akkor én szeretettel várom őket, vagy a menyecskéket, vagy a menyecskének az anyukat, tehát örömanya ruhákat is nagyon-nagyon szívesen készítünk. Tehát ilyen speciális területen mozgok egyenlőre, és akkor most próbáljuk majd meg a ready-to-wear vonalat, ami kicsit könnyíteni azt a munkafolyamatot, hogy ne kelljen hozzám, vagy velem személyesen 3-szor, vagy 4-szer is találkozunk, aha, a ruhapróbák miatt.
0: A speciális terület azért jó, mert ugye akkor egyfajta unikális dolgot hozol létre, ami nem jön veled szembe az utcán, meg ami tetszik, ugye a hagyományos kézművességet ötvözöd a kortárs esztétikával. Tehát magyarul neked képbe kell lenni a hagyományokkal, de képbe kell lenni, hogy hogyan csomagod azt be úgy, hogy ma ne legyen az avit, vagy poros, vagy érted? Tehát, hogy olyan hordható legyen. Nem szeretem ezt a szót, de most ide teszem, hogy trendi legyen.
1: Pontosan így van, és ha még egy picit belemegyünk a részletekbe, menjünk, akkor egy olyan ruhazsákot szoktunk elkészíteni, amikor már kész maga a ruha, hogy a hulló csipkéből egy pici kockát kell elképzelni a ruhazsákba, hogy tudja, hogy ebbe a ruhazsákba mit tehet bele, és hol van annak a helye majd a gardróbjában.
0: Aha, tehát már évközben így gyűjtögeted. No, ez egy nagyon érdekes esemény. A modellek ilyenkor, tehát fontos az, hogy ki hordja például Orsolya Darcsi ruháit? Tehát az fontos a te és a modell közötti kapcsolat? Tehát vagyok egyszerűen nagyon dupla idézve, csak gyönyörű hölgyek, fölveszik, vonulnak, vagy megtanulták és lejönnek, vagy mögé tudnak látni ők is, hogy mi az, amit éppen hordanak?
1: Több mint 5 éve dolgozom a modelljeim 70%-ával, és arcra pontosan szoktuk kiválasztani nem csak a sminket, nem csak a ruhát, hanem hogy minden összhangban legyen. És az idei együttműködésünk a Douglas Magyarországgal történik, majd a smink koncepciókat ők velem együtt dolgozták ki. Tehát, hogy nagyon-nagyon részletekbe belemenően szoktuk a ruhákat úgy kiosztani a modelleknek, hogy lélekben is, és stílusban is, és arthoz is passzoljanak.
0: Aha. Na, kedves hallgatók, ha mindezt szeretnétek megélni, és ugye pont Hajdúszoboszon nyaraltok, ami hát egy nyaralóváros, vagy hát épp a gyógyvízben fekszetek, és este van kezdetek kicsit felpörögni, akkor 27-én van egy remek esemény, a Dylan Robs Powered by BMW Magis, úgyhogy el kell menni, meg kell nézni, át kell magad adni, hogy mi az, ami Orsolya fejéből kipattant és meg.

0: valósult, de remek alkalom. Na, ha jól sejtem, akkor most elmegyünk zenére, és utána én a kedves férjeddel fogok beszélgetni akkor.
1: Igen.
0: Jó, jó, jó, jó. Akkor neked mit kell kívánni? Hát egy nagyon sikeres estét. Sajnos én nem lehetek ott, de legközelebb ezt meg pótoljuk.
1: Várunk legközelebb, hogyha el tudsz jönni, lesz akkor, olyan, akkor, lesz akkor olyan, mindenképpen.
0: Mert kíváncsivá tettél, jelentkezünk akkor zene, aztán megismerjük a háttérországot, vagy az üzlettársat, pontosan kit, azt majd hamarosan kiderül, zene és folytatjuk.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést, de nem Darcsi Orsolyával, ahogy megbeszéltük, hanem az ő kedves férjével, üzlettársával, a háttérországgal. Nem tudom, most pár titulust itt felsoroltam. A vonal másik végén a kocsiban mellette utazik Kőrösi Gergő. Szervusz Gergő, pontosan ki vagy te ebbe az egészben, ha szabad tudom? A férje az oké, de azon túl?
2: Sziasztok, szia! Igen, a férje vagyok egyrészt, másrészt pedig, ahogy mondod, a legfőbb támogatója, vagy lehet azt is mondani, talán, hogy a legfőbb rajongója.
1: Aha.
2: Az Orsinak. És hát mindenben, amiben tudok, segítek. És hát legfőképpen egyébként ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami általában a férfiaknak való inkább. Hát a technikai dolgokban, vagy a rendezvényt illetően azokban a dolgokban, ami nem a a művészeti része a dolgoknak. Ezekbe próbálok a legtöbbet hozzátenni ehhez a történethez. És hát ugye ez egy hasonlóan izgalmas dolog, ez egy kicsit inkább a menedzsmentről szól, vagy akár a rendezvénynek a rendezői részéről. Tehát mondhatni a férfiasabb részéről.
1: Aha. Ugye divat tervező a feleséged. Ha valaki, akkor te már az elejétől szinte mindent látsz. Azt mondta Orsolya, hogy ő már októbertől dolgozik ezen az esten. Uram, bocsánat, te vagy az első szűrő, akinek megmutatja a terveit, vagy van erre egy külön hölgybrigád tartva, vagy ebben te is be vagy avad, vagy nézd, Gergő, most ezt találtam ki, mit szólsz hozzá?
2: Én hát igen, vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy megnézhetem ezeket a ruhakölteményeket, és hát Orsiról azt kell tudni, hogy azért ő szereti saját magán is kipróbálni a különböző új ruhákat. Úgyhogy nekem az szintén nagyon izgalmas, amikor megtekintetek egy-két új dolgot, de én nem szólok bele. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez tényleg teljesen az ő iránya. Én egy dolgot tudok mondani, és általában mindig ezt mondom, hogy gyönyörű.
1: De véleményed van azért persze. Hát általában ugye én csak fényképek ismertem meg, hogy készültem itt a beszélgetésre. Tényleg gyönyörű ruhák ezek, és mondtam neki, és az a jó ebben még, hogy gyönyörű, extravagáns és hordható. Igaz, kell hozzá egy alkalom. Tehát mondjuk, az most előttem van, nem tudom leírni ezt a ruhát, gyönyörű, de mondjuk azért nem, mondjuk a lehet csarnom, vagy lehet piacra, nem biztos, hogy ebben a ruhában mennék ki a feleségemmel. Na, de hogy tényleg kell hozzá alkalom, van hozzá alkalom. Bátrak a magyar hölgyek, tehát egy-két ruha azért, nem tudom, mi a terv ilyenkor el szokott kelni? Ez igazából ilyenkor van arra lehetőség, hogy az ott felálltott és keltott ruhákat megvegye valaki?
2: Igen, természetesen meg lehet ezeket vásárolni, mert ugye van ez a rengeteg darab ruha, ami ugye két célra készül, az egyik azért, hogy valahonnan el tudjon indulni a kedves vendég egy egyedi ruhakészítésénél, tehát úgymond egy mintadarab, vagy több mintadarabból összeraknak egy valamilyen újat. Tehát ezek ilyen inspirációs jelleggel is vannak. Másik pedig, hát igen, tehát azért az nem jó, hogyha úgymond örökre megmarad az egy darab, mint a darab. Tehát előbb-utóbb egyébként el kell mindegyik darab ruha. És hát az, hogy mennyire bátrak a magyar hölgyek, nagyon nehéz megmondani, mert nehéz megmondani, most esetleg azért nincs akkora igény Magyarországon az egyedi alkalmiról, és főleg az extravagánsabb darabokra, mert a hölgyek bátortalanak, vagy azért, mert nincsenek olyan alkalmak, vagy csak kevés olyan alkalom van, ahova ezeket fel lehet, ezt nehéz megmondani. Azért azt látjuk, hogy a külföldi piacokon ezek a típusú ruhák kelendőbbek.
1: Értem.
2: De hát vagyok őszintén, hogy a magyar piac az nem túl nagy. Tehát eleve nem vagyunk sokan, de nyilván nem, mint vagyunk Franciaországban, vagy Olaszországban, másrészt pedig azért ott én úgy gondolom, hogy sokkal több olyan alkalom van, ahol egy ilyen ruha felvehető. Itt inkább az esküvők, vagy a nagyobb szülinapokra viszik ezeket a ruhákat, és szerintem jóval kevesebb gála bál van itt.
1: Igen.
2: Mint mondjuk Nyugat-Európában.
1: Mert nem folytatjuk ezt a sarkatók, arra leszek kíváncsi, hogy vajon megtámadható-e a Nyugat-Európa piac, vagy nem. Például Darcsi Orsolya ki tud-e lépni akár mondjuk egy berlini, vagy egy párizsi divatgálára. Erről is beszélgetünk még. A vonal másik végén Kőrösi Gergő Orsolya, a férje és az üzletben mindenese. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé. Pucatillával.
1: Ismételten remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A beszélgetésünk témája egy 27-én, június 27-én Hajdúszoboszlón megtartandó, hogy pontosan hol, azt majd Gergő nekünk elmondja. Egy egész estés életérzés, ami itt lesz. Ruhák, ékszerek, gasztronómia, borok, makaron lesz itt minden. Ott tartottunk, hogy ez egy őrült divatcsó, és hogy kik azok, akik megveszik a ruhákat. Gergő azt mondta, hogy itt kevesebb az esemény. Nyugat-Európában talán több a lehetőségük a hölgyeknek, meg talán a pénzük is, hogy ilyet vegyenek. Adódik a kérdés, ki tud-e lépni Darcy Orsi a márkája egy nyugat-európai piacra, vagy ahhoz nagyon-nagyon-nagyon még dolgozni kell?
2: Én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon dolgozni kell. Online szinten igen. Tehát van is rá példa. Tehát azért van egy webshop, ami megyeget fogalmazzunk így. Pontosan azért, mivel egyedi darabokról van szó, azért online szinten ezeket nehéz
1: igen, adni. Próbálni, stb. Mi
2: így van, de van erre is ugye lehetőség. Tehát online szinten éppen ezért a ready to wear az, ami inkább tud menni, tehát közelíteni afelé ezeket a ruhákat, amik méretben, funkcióban egy tágabb kört meg tudnak fogni. Ahhoz, hogy Nyugat-Európába ez a márka ki tudja tenni a lábát, ahhoz mindenféleképpen kell fizikai üzletet létrehozni valamilyen nyugat-európai városban.
1: Na, itt kezdődök.
2: Innentől igazán nehéz a történet.
1: És mondjuk nem Bécs külvárosában, nem Berlin külvárosában, nem, hanem valami kicsit központibb helyen. Ugye?
2: Így van.
1: Igazából...
2: Na, hát azért ettől még messze állunk.
1: Na, mindegy, de
2: azon... a showroomokban egyébként lehet.
1: Ugye itt azon gondolkodtam, hogy ugye Orsi mellé odaállt ugye a táska, az ékszer, a cipő, hogy esetleg így összefogni, és akkor ezt a négy divatmárkát mondtam éppen, vele együtt kilépni a piacra, akár egy showroomot létrehozni. Van egyáltalán ilyen fajta törekvés a Orsi Adarcsi márkában, hogy de itt azért el lehet indulni, persze gyönyörűek a ruhák, iszonyatos tehetséges Orsi a képek alapján, de hogy egyszer csak van egy ilyen plafon, egy ilyen hoppá, nem tudunk tovább nőni, mert a belföldi piac ezt telített, tovább kell lépni. Van ilyen szándék, amiről az előbb beszélgettünk egyébként?
2: Szándék van, és nyitottság is van erre, de ugye ehhez nem elég egy márka, tehát itt a márkának kell ugyanennek a szándéka és nyitottsággal rendelkezni. Igazából én szerintem ez már elindult. A kérdés az, hogy ki az, aki a leghamarabb a kezébe fogja magát ezt az ügyet, és elkezdi menedzselni, mert nyilván itt kell valaki a sok márka közül, aki önmaga azt mondja, hogy van olyan bátor és ügyes, esetleg tőkéje is van, hogy elindul ezen az úton, és akkor akár elképzelhető. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ahhoz először is Magyarországon kell, én azt gondolom, abszolút sikeresnek lenni, és utána lehet próbálkozni külföldön is.
1: Magyarországon mi jelenti az abszolút sikert?
2: Én azt gondolom, hogy ez általában inkább egy eszmei siker, tehát ami arról szól, hogy ismerik elegendően az adott márkát. És nem feltétlen a számokról, az eladott darabok és mennyiségekről szól. Mert nagyon nehéz, főleg egy ilyen nincs piacon mérni ennek az ilyesfajta sikerét. Tehát nyilván egy kínai vagy fast fashion márkával szembe, ahol elképesztő nagy darabszámokból adnak el, de alacsony profit mellett, ez teljesen felesleges összehasonlítani.
1: Persze, nem lehet.
2: Egy nincs márkával.
1: Meg egy műalkotásra. Ezek a ruhák azért műalkotások. Én mondhatom, mint külső szemlélő. Még azt áruld el, Gergő, hogy akkor pontosan hol lesz, ugye 20-26 június 27 Hajdúszoboszló. Igen. És azon belül?
2: Hajdúszoboszló. Liget utca 2. Liget. És ez szó szerint egy ligetben van ráadásul. Tehát ez nagyon jól összepasszol az utcanévvel.
1: No.
2: És nem tudom, mondta Orsi, de gyakorlatilag a családi házunk kertje. Igazából ez még
1: ezek mindig ott vannak, ezek az események. Mindig ott vannak. Tehát ami fotót én látok itt egy kertben, az a ti kertetekben készült. Aha. Na hát ez még különlegesébe teszi az egészet. Maradjunk annyiban, hogy nagyon érdekel engem ez a téma, hogyan lehet kitörni innen a nyugat-európai piacra. Ha egyszer van egy kicsikét felszabadultabb időtök, akkor befáradtok ketten a stúdióban. Megbeszéljük azt, hogy sikerült ez a saját keltetekben, illetve beszélgessünk erről, hogy mitől lehet egy márka nagy és nemzetközi. Ha van kedvetek, jó? Akkor viszont személyesen itt bent, jó? Na, akkor 27-ére mit kell kívánni az, hogy legyen egy kellemes teltház, remek hangulat, és másnap vidd az ágyába a feleségednek a reggelit, mert szerintem nagyon fáradt lesz, de szerintem te is. No, de az kellemes fáradtság. No, jó utat, vigyázzatok magatokra, ilyenek a modellek is, ugye, akik az éppen mentek, és akkor találkozunk, akkor folyt köv maradjunk annyiba, jó? Beszélgetünk majd még erről. Köszönöm szépen, minden
2: nagyon
1: jót.
2: Szépen köszönjük.
1: Sziasztok.
2: Minden jót, köszönjük szépen. Szia.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Darcsi Orsolya és férje volt a vendégem, igaz csak telefonon keresztül, és megbeszéltük azt, hogy hogyan is készül az Orsolya-Darcsi féle divacsú, amelyet, mint hallhatátok, a saját családi házuk kertjében tartanak. Nem kicsi ez a kert, hiszen legalább 300 emberre számítanak. A második órában pedig a Be Together fesztiválról beszélgetünk, ez egy elvonulás fesztivál. Igen érdekes ez a szó összetétel, ezt is megbeszélem a hamarosan a stúdióba érkező Olgyai Ádámmal, aki ennek az egésznek a kitalálója.
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Társadalmi célú hirdetés.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Iráni-amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Ma nagyon erős lesz az UVB-sugárzás is. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari vezetők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokkád alatt tartják az egyetem több karát.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A kanapé második órájának vendége Olgyai Ádám, aki másodmagával kitalálta az elvonulás fesztivált, hogy pontosan mit jelent ez, hogyan élik össze az elvonulás és a fesztivál, ezt is megbeszéljük a hamarosan a stúdióba érkező Olgyai Ádámmal. Zene, aztán vele beszélgetünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét egy szerintem a már nagyon aktuális témával. Ugye szokták volt mondani, közhely, bár igaz, hogy kicsikét felgyorsult a világunk, hangos minden körülöttünk. Néha bizony jó lenne elvonulni, és következő vendégem fiatal kora ellenére már létrehozott egy elvonulás fesztivált. Olgyai Ádám van a stúdióban, aki kitalálta másodmagával ezt a fesztivált. Ugye ez az első Be Together fesztivál. Szóval általában az az én riporteri tapasztalatom, hogy ilyen típusú dolgokban egy picikét idősebbek szoktak belekezdeni. Vagy ez csak én gondolom így?
2: Nem, az teljesen jó meglátás. Én is köszöntöm a hallgatókat. Én meditáció oktatásával is foglalkozom, és a meditáció vagy az önismeret témája is inkább, mondjuk én 36 vagyok, tehát ebben a korban szoktam én többet találkozni emberekkel, vagy idősebbekkel. De ez az én életemben hamar elkezdődött, 23 éves korom környékén. Ez hozzájárult egyébként sok stressz, meg egy ilyen szorongó karakter, és akkor az ember keresi ugye a kiutat, meg az okokat, és akkor ez vitt rá engem az önismeret útjára, a meditáció útjára. Egyébként szociológus vagyok, tehát a társadalmi kérdésekkel foglalkoztam, egy ilyen érzékenységem, egy ilyen szociális érzékenységem, és aztán ez, hát most, hogyha ugrunk egyet, akkor ez futott ki oda, hogy Be Together Fesztivál, ami egy elvonulás fesztivál, azért van benne az elvonulás is, mert a csöndes része is megvan, tehát lesz sok meditáció, meg csöndesebb programok, de azért persze fesztivál nyár van, és akkor hangosabb, meg kulturális programok is vannak.
1: Igen, volt egy kérdés, az elvonás meg a fesztivál, hogy illik össze, ez egy álkérdés, értem én a mögöttes tartalmat. Csak az ember elvonul, akkor nyilván akkor elvonul valahova nagy magányába, de itt nyilván szakemberek segítségével vonul, hiszen rengeteg workshop, előadás van. Miről szól a fesztivál igazából? Kik lesznek azok, akikre érdemes lesz ott figyelni? Kik tartanak órákat például? Milyen területekről?
2: A Be Together fesztivált úgy is nevezzük, hogy elvonulás fesztivál, illetve úgy is, hogy önismereti és kulturális fesztivál, tehát hogy sok valóban az önismereti program, amit nagy nevű önismeretben ismert vagy önismerettel foglalkozó emberek tartanak majd programokat nálunk. Többek között ott ez Daubner Béla, de aki programokat vezet, Soma Mama Gésa, megjelenik a Sebestyén Balázs, aki elég sokat beszél manapság, ugye önismereti témában is, Peller Marian, ugye a Lélekközösségnek a vezetője is.
1: De jó neveket hoztatok ám össze.
2: Igen, ez leginkább a társalapító önnek köszönhető Szőke Viktóriának, ő épített az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolatokat nagyon sok mindenkivel, és amikor megszólítottuk őket a Viktórián keresztül, akkor sokan rögtön azt mondták, hogy persze, megyek és jövök hozzátok.
1: Ez az elvonás fesztivál, ez ilyen külső jegyév, és azért, tehát teszem azt, nem luxus hotelbe fognak lakni, hanem együtt, vagy tehát, hogy nagyon laikus a kérdés, tudom, csak hogy néz ki egy ilyen fesztivál, mondjuk, ha ránézek felülről?
2: Abszolút praktikus a kérdés, ugye Balaton-Berény a helyszín, egy üdülő terület és egy kemping, ez így egy nagyjából egyben van, tehát egy területként kezeljük, és vannak ott telepített szállások, amik kicsit komfortosabb, mint faház, vagy mobilházak, vagy lakókocsi, meg van ugye sátrazási lehetőség is, tehát a fesztivál jellege ilyen szempontból így lesz, mint más fesztiválokon is, illetve hát ugye ott a faluban is vannak külső szállások, van, aki azt választotta, hogy ott száll meg, és akkor bejár a fesztivál területére. Ugye 5 napos a fesztivál, és bejárni is lehet, mármint, hogy mondjuk külső helyszínről, aha, ott rakni is lehet, meg esetleg van, aki csak egy napra jön, vagy néhány napra, tehát napi részvétel is lehetőség.
1: Megnézi, mi tetszik neki az étlapról, aztán ott van, kedves hallgatók, innen folytatjuk. A vendégem Olgyai Ádám, aki a Be Together Fesztivál társalapítója. Beszélgetünk erről még, a következő részben szóba jön az, hogy tényleg ennyire zajos körülöttünk minden, és hogy mik a veszélye ennek. Hamarosan folytatjuk Ádámmal.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. If you ask a stupid question.

0: Szeder trió is ott lesz, vagy Gyémán Bálint trió is szerepel. Úgy néz ki nagyjából, hogy napközben inkább ugye ezek az önismereti programok, vagy ilyen terápiás jellegű foglalkozások, aztán este, késő délután este pedig ugye a koncerteknek adjuk át a nagy színpadot, és akkor ott lesznek ezek a zenei fellépők.
1: Képesek vagyunk kikapcsolni ilyen fesztiválon, vagy ezzel az embernek magában is tisztába kell tenni? Azt, hogy most belépek egy ilyen fesztiválra, ott hagyom a pörgős életemet kicsikét. Nem azt mondom, hogy átirányítom az agyamat erre. Tehát ez az egyénbe is kell, hogy legyen egy kis akaraterő, nem? Vagy tudatos emberek jönnek, embereket vártok, gondolom.
0: Igen, igen. Hát én arra számítok, hogy akit ez így megszólított, hogy itt a csönd is fontos, tehát az elvonulás része is, nem csak a fesztivál, azok eleve úgy jönnek ide, hogy vagy van egy érdeklődésük, vagy van valami hasonló tapasztalatuk. Mi pedig úgy építjük fel a programot, hogy minden nap az egész fesztivál, tehát az teljes közönség együtt fog meditálni reggel egy 20 percet, és este is egy 20 percet. Tehát az egész fesztivál, mondjuk úgy napi szinten 5-600 emberre számítunk, az így együtt fog a csendből elindulni reggel, és a csendben megérkezni este. Tehát van ennek egy ilyen ráhangolódás része, és közben van lehetőség konkrétan az elvonulásra is a fesztiválon belül, tehát vannak nagyobb meditációs helyek, ahol szinte folyamatosan lehet majd meditálni, vagy csöndbe lenni, vagy relaxálni. Tehát, hogy meg lesz akár a folyamatosan lehetőség annak, hogyha valaki mondjuk egy programon picit megfárad, akkor bemegy a meditációs térbe, meditál, pihen, és akkor feltöltődik. Aha. Szóval így raktuk össze a koncepciót.
1: Azért annak van ereje, amikor mondjuk 5-600 ember csöndbe meditál. Tehát ott az ember ott benne van ebbe az egészbe, találták ki az elmondhatatlan jelzőt, nem? Tehát ebben benne, itt kell lenni, hogy elhit, hogy lopjak egy szlogent valahonnan, nem? Ez ilyen.
0: Igen.
1: Óriási szervezési munka van a mögött, azért nem kis munka ez.
0: Nem kis munka, de élveztük a szervezését ennek. Nem is olyan régen kezdtük, mert október környékén kezdtük el szervezni, tehát volt rá körülbelül 8 hónapunk, viszont valahogy annyira organikusan megszerveződött maga a csapat is, akik szervezők vagyunk, és mindenki olyan lelkesedéssel építette ezt a dolgot, hogy szerintem nagyon szépen összeállt mind a program, mind a koncepció, és mind így az apró részletek, úgyhogy biztonságban várjuk, nagy biztonsággal várjuk a résztvevőket, hogy ez egy minőségi program lesz.
1: Az érdekes, hogy ilyen fesztivál még nem volt, mert ilyen elvonás táborokról lehetett hallani, de hogy valaki még nem fogta össze fesztivál az egészet, volt ilyen, vagy hagyjuk, ha volt, most lesz innentől kezdve ez egy hagyományteremtő B2G fesztivál, nyilván az a cél, hogy ebből valami legyen.
0: Így van, és hagyományt teremtünk valóban, tehát ilyen nem volt. A szó is, szó összetétel, ez egy új szóalkotás, hogy elvonulás fesztivál, mi ezt egybeírjuk.
1: Erre kaptam fel a fejemet, elvonulás fesztivál, de hát szerintem megmagyaráztatom. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, a témánk az elvonulás fesztivál, Balaton-Berény, június 21-28. Van lehetőség csak oda menni, egy-egy eseményen részt venni, van lehetőség, gondolom, ától cettig végigvenni, ezt meg is beszéljük, hogy mennyire változik meg az ember, vagy mit kap az ember, aki mondjuk az elejétől a végig ott lesz. A vendégem pedig Olgyai Ádám, társalapító, mondjuk el a kollégád nevét is, azért ő is.
0: Szürke Viktória,
1: a másik alapító, kettejük fejébe pattant ki, és most meg is lesz az első, és ha olyan jó lesz, akkor lesz jövőre, és ezt kívánjuk, de még beszélgetünk Ádámmal egyet, kettőt.
2: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A témánk egy remeknek induló és ígérkező Balatonberényi Elvonulás Fesztivál, az első. Oldjai Ádám társalapító van itt. Ugye, aki picikét ki akar szakadni, szerintem sokan vannak, sokan vagyunk, akik egy ilyen zajos környezetben élünk, azoknak ajánlott ez nagyon. Nagyon veszélyes, ahogy mi élünk most a veszélyest, ezt úgy érsz, hogy tehát, hogy nem teljesen egészséges ez a fajta környezet, ez a fajta felpörgött tempó, akár az én munkám is, akár az, ahol élek, nem tudom. Tehát szüksége van mindenkinek ilyenre, amiről ez a fesztivál szól, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Nem biztos, hogy mindenki tudatosítja, de előbb-utóbb el szoktunk jutni egy olyan pontra, amikor elkezdünk kiégni, vagy azt érezzük, hogy folyamatosan feszültek vagyunk, vagy csak az, hogy nagyon sokat kattogunk. Tehát, hogy pihennénk, vagy már nem kéne dolgozni, de ott kattog a fejünkbe az a sok-sok gondolat, és ilyenkor meg kell valahogyan állni. És azt szoktam hallani sokszor meditáció oktatóként, hogy ilyenkor se tud már az ember megállni, mert hogyha megáll, mondjuk becsukja a szemét, akkor is ott vannak azok a gondolatok, amik úgy sorjáznak az ember fejébe. Úgyhogy általában úgy működik ez inkább, hogyha létrehozunk valamilyen speciális teret ennek. Tehát akkor ez legyen egy fesztivál, egy elvonulás fesztivál, ahol annak dedikáljuk az időt, azzal a szándékkal érkezünk oda, hogy akkor most mi az elcsöndesedést keressük, és ugye szakértők által, meg a csoport által, hogy együtt meditálunk nagy csoportban, ez a csend sokkal könnyebben elérhető, úgyhogy ezért terveztük meg így ezt az elvonulás fesztivált.
1: Laikus a kérdés, de ha 100%-os arány kérdezek, akkor inkább a hölgyek felé borul a mély, vagy esik a mérleg? Vagy ezt a csend csak egy kívülállóként, ezt a sztereotípiát mondtam.
2: Viszonylag kiegyensúlyozott, talán a hölgyek felé picit elbillen, de nem nagyon.
1: Ők nyitottabbak erre, vagy jobban szeretnének, vagy jobban hisznek ebbe, hiszen hinni kell ebbe az egészben.
2: Uh-huh. Szerintem nyitottabbak lehetnek olyan szempontból, hogy talán érzékenyebbek. Aha. És ugye, hogyha spiritualitásról beszélünk, vagy manapság arról beszélünk, hogy meditáció, ha bár ez kifejezetten nem egy női formája mondjuk a spirituális gyakorlatoknak, de a hölgyek az érzékenységük miatt szerintem nyitottabbak lehetnek. De mondom, viszonylag azért kiegyensúlyozott. Tehát, hogy ha valaki oda jön, akkor nem egy ilyen hölgy társaságban fogja magát találni, hanem szerintem egy ilyen 50, vagy mondjuk 45, aha, 65, 100, rosszul.
1: 45-55. Akkor úgy, oké. Okay. Tehát picit átborul akkor a hölgyek javára. Egyébként van életkor is követelmi, vagy már a gyerekkel is el lehet, családokkal el lehet menni például?
2: Ez egy családbarát fesztivál, ami azt jelenti, hogy van külön családi terünk, ahol a gyerekek játszhatnak, a szülők egy picit ott megpihenhetnek a gyerekekkel, vagy ott hagyhatják, hogyha elég idősek játszani őket, és akkor ők elmehetnek másik programra. Nyilván a gyerekeknek az egy külön program, ami pedig inkább ez az elmélyülősebb része, terápiásabb része, vagy egyszerűen önismeret, inkább az a helyesebb, vagy önismereti része, az pedig mindenkinek nyitott. Én úgy láttam most, amennyire láttam a közönséget, akik csatlakoznak hozzánk, hogy mondjuk olyan 25 és 55 év között ugye az átlagos, átlagos résztvevő.
1: A kedves hallgatónk, a témánk egy június 24 és 28 között tartandó remek fesztivál, Be Together Fesztivál Balatonberényben. A Balaton kicsikét a csendesebb részén van, talán nem véletlenül, nem, hogy nem Siófokon tartjátok ezt az egész tábort, gondolom, nem? Berény az egy kicsit csendesebb rész ott.
2: Csendesebb rész, nem tudatosan így választottuk, de amikor megnéztünk több helyet, hogy hol lehetne, akkor vagy ez volt szimpatikus, és akkor kiderült, hogy ráadásul ez egy ilyen csendes és inkább ilyen zöldövezet.
1: Na hát, aki kíváncsi, mindjárt majd mondunk hamarosan elérhetőséget, hogy hol lehet utána érdeklődni. Zene, aztán folytatjuk a vendégem ennek az egész remek dolognak. Oldjai Ádám az egyik kitalálja, a másik pedig, megtanulom a nevét,
2: Szőke Viktória.
1: Ők ketten, akik kitalálták, és abból most 50% itt van a stúdióban, belefolytatjuk hamarosan.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: A zenék megint jók voltak, az én zenei főszerkesztő kollégám megint remekelt, folytatjuk a kanapét. A témánk pedig ugye június 21-28 között Balatonberényben a Be Together Fesztivál, itt van az egyik főszervező Olgyai Ádám, vele beszélgettünk, és vele beszélgetünk még. A fesztiválnak ugye megint belekapcsolódok ebbe a szóba, mit képez az ember agy oda mellé. Ott ugye vannak mindenkivel food truck-ek, minden gond, az étkezés is valami speciális lesz, tehát nem egy ilyen fast food lesz ott, ami bömböl a zene, gondolom, hanem kicsikét más. Lehet valamit kérdezni a gasztrovonalról, hogy mivel találkoznak, akik oda mennek például?
2: Természetesen. Az étkezés az vegetáriánus étkezés lesz, nagyon finom ételek lesznek, a fő szolgáltató az ételekből a napfényes étterem lesz, de más egyéb ételek is megtalálhatóak ott, és alkoholmentes is lesz a fesztivál. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy ilyen visszafogottabb, ilyen szempontból is csöndesebb fesztivál.
1: Hát figyelj, az elvonulás azért tiszta, igen, a tudatot, igen, nem kell az befolyásolni, ott van az összes többi más fesztivál, hogyha aki akar menni. Különben ez a fajta életmód, amit te mondtál, és megint laikus a megközelítés, ez egyenlő azzal, hogy valaki vegetáriánus módon étkezik?
2: Nem feltétlenül, de talán nagyobb arányban vannak vegetáriánusok, és ez egy kicsit ilyen edukációs jellegű dolog is, hogyha még valaki nem is vegetáriánus, de kipróbálja, hogy kicsit tiszt, ahogy mondtad, hogy a tudatunk is tisztább legyen, megpróbálunk az étkezéssel is erre figyelni, vagy ezt támogatni, meg hogy ugye nem befolyásoljuk más szerrel, mint az alkohol, vagy bármilyen egyéb szerek.
1: Kicsit személyesek, és te magad például vega vagy nem?
2: Én nem vagyok vegetáriánus, nem eszem sok húst.
1: Megválogatott, hogy pontosan mikor.
2: Igen, inkább a minőség a lényeg. Voltam vegetáriánus is, egyébként nagyon jó dolog. Ez inkább szerintem úgy érdemes belülni, hogy mik a természetes igények. Tehát lehetnek olyan időszakok, amikor az esik jól neked, vagy azt táplál leginkább, hogyha vegetáriánus vagy, és lehet, hogy éppen ez változik idővel, és akkor kellened egy kis húst is.
1: Óriási út előtt álltok, mert ugye azt beszéltük, az első fesztivál, azért rengeteg munka van emögött, kettőtök munkája. Mikor mondhatod ki azt, hogy ez a fesztivál sikeres volt? Ha sokan voltak, hogyha kellemesen emlékeztek rá, azt mondják, hogy jövünk jövőre, és mikor lesz ez sikeres a te fejedben, mint főszervező?
2: A hangulat majd, amikor ott leszünk, akkor fogom megérezni azt, hogy mit is hoztunk össze, és ebben természetesen mindenkinek szerepe van. Nekem is, a szervezőtársamnak, vagy szervezőtársaimnak is, egy nagy csapat szervezte azért ezt, és meg is kell köszönni nekik, hiszen nélkülük ez lehetetlen lett volna, illetve az emberek, akik megtisztelnek azzal, hogy odaérkeznek. És hogyha sikerül megteremteni azt a békés együttlétet és egy belső boldogságot, amit így együtt meg tudunk élni, akkor én azt mondom, hogy ez egy sikeres fesztivál volt.
1: Így lelki szemületi fölvillan a tábor, a leendő tábor, ez ilyen nagyon egy ilyen ideális világ tűnik, mindenki szeret mindenkit, mindenki el van, egyikről órára mennek a másikra, közben szól az Anima Sound System, ide van, ez egy jó dolog, amit kitaláltatok, nem? Már gondolom, ti is annak készítettek, hiszen nem találtad volna ki, vagy nem vitted volna végig. Nagyon sok munka van mögötte, nem?
2: Sok munka van mögötte, de mondom, már maga a folyamat is örömteli volt, tehát én azt gondolom, hogy ez, aki oda ellátogat, az fogja érezni, hogy ez milyen lelkülettel készült ez a fesztivál, ezt az örömet kívánjuk nekik is, hogy megérezhessék.
1: Na, aki kíváncsi, Ádám, most elmondható akkor, hogy akkor hol lehet érdeklődni, honlapcím, vagy valami van, egy Facebook oldal esetleg?
2: Van minden, tehát van social media is, van honlapunk is, betogether.hu, és ez érdekes, mert avval írjuk a gather-t, betogather.hu.
1: Ezt a gather-t, ezt jegyezzétek meg, kedves hallgatók, igen, így van.
2: Ennek van története, és nem tudom, belefér-e még?
1: Bele, na menjünk bele.
2: Na, okay. Szóval, hogy ugye benne van a be, mint a létezés, és a together azért írtuk avval, és így könnyebb is lesz megegyezni, mert inkább az igei alakra fókuszálunk, és így ugye az azt jelenti, hogy together, hogy összegyűlni, összejönni, amelyet, hogy összegyűjteni is jelenti, hogy mi azért vagyunk, azért létezünk, hogy összegyűjünk. Tehát ennek ez a filozófia, vagy a szellemisége, hogy valahol az emberi létezés és az emberi létezésnek az öröme úgy élhető meg, hogyha együtt vagyunk, hogyha összefogunk, hogyha összegyűlünk és megéljük ezt.
1: Szerintem az elmúlt egy órában egy remek dologról beszélgettünk, június 21-28, meg lehet őket találni, és akkor hát akinek kedve van, picit kiszakadni ebből az egészből, amit most élünk, akkor nosza. Szerintem lehet, hogy még találkozunk egyet. Jó, legyen az, hogy egyeztetünk, és a tábor után majd valamikor kora ősszel esetleg milyen volt, hogy szűrötek le az események, megmondom, te is kíváncsi vagy, hogy sikerült az egész tele, vagy várakozással, mint főszervező természetes. Csapjuk le itt a stúdióba, akkor jöttök ketten, akkor szűke kolléganővel, jó?
2: Szuper, köszönjük.
1: No, mit kell kívánni, teltházat, remek programot, és érezzétek magatok jól. Köszönöm szépen, Olgyai Ádámot, hallottátok a Be Together Fesztivál egyik társalapítóját. Júni 21-28, Balatonberi. Köszönöm.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában Olgyai Ádámmal beszélgettem a Balaton-Berényi Elvonulás Fesztivál egyik kitalálójával és megvalósítójával. Ez egy olyan fesztivál, ahova akár el lehet menni egy napra is, de ha van kedved, az egész program sorozaton is részt vehetsz. Szerintem azért ránk fér egy kicsike elvonulás, legyünk őszinték. Nos, a következő órában pedig teljesen más téma érkezik hozzánk, illetve telefonon beszélek Ritter Dorom fotoművésszel, a téma pedig nem más, mint a portré készítés.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Tárgyalások kezdődnek a közel-keleti konfliktus lezárásáról. Nagyon erős az UVB sugárzás. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Idehaza holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Folytatódik a hőség. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Folytatjuk a kanapét itt a 98.6 Manna FM-en. Én még mindig Puc Attila vagyok. Következő vendégem Ritter Doron lesz, aki fotóművész, illetve a portrék specialistája. Többek között az is kiderül majd, hogy miért kezdődik egy portréfotózás egy csésze kávéval vagy teával. Zene, aztán Ritter Doronnal beszélgetek.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, ám mielőtt bemutatnám következő vendégemet, hadd osszak meg én a kedves hallgatókkal egy sztorit. Itt a médiában nem úgy megy, hogy az embernek be kell adni állásajánlatot, hanem kapcsolati tőke kapcsán hívják. De egyszer volt életem, amikor be kellett adnom egy életrajzot, és kellett hozzá egy fotó. Hát fogtam magam, elmentem Zugló egyik most meg nem nevezett fotográfusához. Mondtam, kell egy porté, oké, bementem, ide üljön le, így nézzen, úgy nézzen, két kattintás megvolt. Visszamentem, és nem tetszett a fotó, nem is küldtem be. És akkor egyszer csak a sors egy témát dobott elém, és a témának pedig neve is van, ő egy fotóművész, Ritter Doron, és elolvastam, hogy hogyan készít ő portrét, és gondoltam, ez megír egy misét, vagy többet is, hogy megbeszéljük, hogy mi a jó portré titka. Szia Doron, üdvözlő itt a Kanapé című adásban, és ha minden igaz, én úgy olvastam, hogy az egész egy kávéval, vagy egy teával kezdődik. Miért fontos az, hogy előtte beszélgess az alanyoddal? Ilyen laikus kérdéseim lesznek, azt előre elmondom.
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a kávé egyrészt azért fontos, mert nagyon szeretem a kávét, de ami igazából fontos ebben a történetben, hogy én abban hiszek, és egész karrieremet is így építettem fel, ami most már azért lassan 28 éve tart, hogy számomra a portréfotózás az nyilván sokkal több annál, mint hogy te is mondtad, hogy nyomok egy kockát és kattintást, és én abban hiszek, hogy nem lehet gyakorlatilag igazán jó portrét csinálni anélkül, hogy valamit nem tudsz a másik emberről, valamilyen csatorna, valamilyen kommunikációs híd, az nem keletkezik közted és az alanyod között, és ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy valaki berol a stúdióba, oda ültet egy nyomszékkockát, és el lehet menni, mert akkor nem történik semmi.
1: Hát az én példám mutatta, ugye nem tetszett a végeredmény, nyilván semmi nem volt, semmi közös hullám nem volt köztem és a fotós között. Ez nálad az elképzelhetetlen ezek szerint.
2: Az esetek többség igen, tehát én ma már nem is vállalok úgy fotózást, és beszéltünk akár reklámfotóról is, de most maradjunk a portréfotónál. Portréfotózás pláne nem vállalok úgy, hogy az alany, akárcsak ha az alany mondja azt, hogy neki van 10 perc, vagy 15 percre, akkor most jövök egyet, megköszönöm, és azt mondom, hogy sajnálom, én nem tudom dolgozni. Tehát ahhoz, hogy egy olyan dolgot tudjak csinálni, ami egyrészt minőség, másrészt és számomra is jelent valamit, ez kell idő.
1: A meddig tart ez a kávézás? Tehát oké, valaki kér egy portrét tőled, akkor mennyi időt kell rá, vagy szálljon rá egy fél délelőttet, egy fél napot, egy napot?
2: Hát egy napot talán nem. Itt ugye alapvetően attól is függ, hogy teljesen milyen típusú képekről beszélünk, mekkora anyagról beszélünk, egy teljes portfólióról, vagy egy úgynevezett headshotról, tehát csak egy közeli kép kell róla adott esetben. Ha ennél az utóbbinál maradunk, amiből elég sokat készítek egyébként, mert azt gondolom, hogy átlagember számára nagyon sok esetben teljesen fölösleges, teljes alakos képeket csinálni, meg portfóliót. Sok embernek, hogy neked is egy jó portré kell róla, vagy azért, mert szüksége van magának a saját önképes szempontjából, amiről majd beszéltünk, hogy ez miért fontos, vagy azért, mert konkrét üzleti célja van vele, akár különböző felületeken akarja osztani a vállalkozásának. Ez a headshot, ez a porti, ez bőven elég. Én általában azt szoktam mondani, hogy két és fél óra, ez minimálisan kell, és akkor az elején leülünk, beszélgetünk pár mondatot, iszunk egy kávét, és az egész egy olyan folyamat, hogy nyilván ugyanúgy, mint a sportban, de kell egy bemelegítés. Tehát főként az, akinek nincs kamera rutinja, tehát nem szerepel folyamatosan, és nincs kamera előtt folyamatosan, hanem kell egy kis idő, amíg ő felveszi a ritmus, bemelegszik, netán elengedi a feszültséget, hogy én most lámpákkal van körbevéve. Tehát ez ezért is idő, nem csak azért, mert hogy én ne akarom egy ismerni, hanem egyszerűen ebbe bele kell lazulni valamennyire.
1: No, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ritter Doronnal. Arra fogunk beszélgetni, hogy biztos, hogy találkoztál olyannal, aki azt mondta neked, most még ne válaszolj, hogy neked nincs fényképarcom, engem nem lehet fotózni. Zene, aztán folytatjuk, megfejtjük ezt a kérdést.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: a kanapé. Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, és aki most hát itt virtuálisan, vagy hát az otthonában, ugye már telefonon beszélgetek Ritter Dorom fotoművésszel, fotós művésszel, elsősorban a porté fotózáson, mert a látókörömbe került egy olyan fajta mód, ami szerintem már régen is volt. Ugye azt olvastam a honlapodon, hogy szeretnéd visszahozni a régi porté fotózás hangulatát. Ugye volt egy nagyon nagy elsöprő szerelem a művészvilágban, Rutkai Latinovicsról beszélek, és ott Keleti Éva fotózott. Korábban olvastam egy ilyet, ők szinte, mondjam, amikor készült a fotó, akkor ők együtt éltek, majdnem. És valami hasonlót vele itt is felfelé, jó, még össze nem kötözöl, de az, hogy beszélgetsz valakivel, azt gondolom ugyanez a tematika, mint ott Keleti Évánál. No, találkoztál olyan, hogy valaki azt mondja nekem, hogy maga rólam úgyse tud csinálni jó fotót, mert nincsen fotóarcom.
2: Jó, hogy mondtad a Keleti Évánén is történetet, mert valóban így készültek azok a képek, de hogy a fotótörténet kedvére, nem is azt is elmondani, hogy

0: ilyen uniformizált massza lett az egész, ami nem a portréfotózás világa valójában. Hogy válaszoljuk a kérdésedre is, természetesen, hát nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, hogy rólam nem lehet jó képet csinálni, ebben természetesen nem hiszek, de ez kapcsolódik egyébként, ez a mondat számomra egy nagyon fontos jelenséghez, ami általában egy önkép problémával kapcsolódik össze. Tehát azok, akik ezt a mondatot kimondják, azok az esetek nagy százalékában küzdenek valami elfogadási problémával, mert ez nagyon sok esetben nem is csak arról van szó, hogy nekem a kép nem jó, hanem ők nem akarják azt elfogadni, mit látnak a képen. Ez egy sokkal mélyebb és hosszabb témához vezet, de személyes tapasztalatom ez, hogy ez nagyon sok esetben nem a fotósról szól, meg a képről szól, hanem egy olyan önkép problémáról, amit meg kell tudni oldani.
1: Egy jó portré, ami kikerül a kezét közül, az miről mesél? Miről tud mesélni egy jó portré?
0: Hát sokféle portrét ismerünk, hogy sokféle megközelítésre lehet egy portrénak. Ugye vannak idealizált portrék, amikor tényleg konkrétan feladat az, hogy egy adott ember valaminek tűnjön, valaminek kinézzen. Ugye létezik a reklám szakmában, a divat szakmában, vagy a show businessben is, amikor akár egy színészt, akár egy bármilyen embert úgy kell megfotózni, hogy ő annak látszódjon, aminek azt a média, vagy akár a menedzseré, vagy ő maga akarja. Ez az egyik típusú ilyen portréfotózás, és létezik karakterábrázolás, zsánerképkészítés, amikor egy valós karaktert próbálunk megábrázolni, tehát a valós igazi személyt. Én azt szeretem, amikor egy emberből ki lehet hozni olyan arcokat, olyan formákat, olyan érzelmeket, amiről néha még ő sem tudja, hogy benne van, tehát valami újat ki tudunk benne hozni, és ugyanakkor ábrázoljuk azt a valós szemét, akiről szó van, mert hogy ez lesz később érték 10-20-30-50 év múlva, amikor ezt a képet előveszik, hogy mi is mondjuk elővesszük a képeinket a dédszüleinkről, vagy a nagyszüleinkről, akkor azt a szemét látjuk rajta, és nem egy filterezett, nem egy fék személyiséget látjuk, akiről nem is tudnák megmondani, hogy ő milyen karakter volt, hanem azok a képek még mesélnek nagyon sokszor a valós emberről.
1: Na, amit a zene alatt beszéltünk, hogy én megtaláltam Csonk András általad készített portréját, ugye ő az ország Csonk András, amikor riportozom vele, akkor mindig elmondom neki, ő nincsen ember, aki ne szeretné, ő egy kis bohó figura, de a te portrédon azért benne van valami, ami igenis hogy nagyon Csonk András, egy komoly embert látunk, szóval megmutatja, lehet ez az igazi arca Csonka, picinek, a többi pedig a játék és a színház, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fotó, ha lehet ilyet mondani, hogy gratulálok a fotód, és ez az a fotó, amit szinte mindenhol elő lehet bogarászni, a te fotód.
0: Ez egy nagyon jó, köszönöm, hogy ezt mondod, ez egy nagyon jó példa a Csonka Picsire kapcsolatban, személyesen is nagyon kedvelem, és nagyon szeretem őt. És akkor, amikor fotóztunk, akkor én egyszer azt mondtam neki, hogy figyelj, téged tényleg mindenki úgy ismer, hogy egy ilyen vicces, humoros fickó vagy, de én pontosan tudom, mikor beszélgetek vele, hogy neked van egy nagyon komoly, nagyon mély oldalad, akár egy, azt nem mondom, hogy depresszióra hajló, de hogy egy mély önmagába forduló oldal is van, és érdemes ezt megmutatni már csak azért is, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy akár mondjuk filmszerepek vagy színházi szerepek kapcsán, és érdekes lehet, amikor megmutat egy olyan arcodat, amit kevesebben ismernek.
1: Igen.
0: És így született ez a kép tulajdonképpen.
1: Na, ez egy remek fotó, hamarosan folytatjuk Ritter Dorona beszélgetés, zene, aztán jön újra ő.
2: Ma

0: nincs más.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, a kanapén helyet foglal Ritter fotóművész, és beszélgetünk kicsit a fotózásról is, majd de még egy picit maradjunk a portré fotózásnál. Észrevettem még egy valakit, őt nem sokan ismerik, vagy én az apjánál kezdtem a televíziózást, Jusz Balást is megfotóztad, és visszaadja azt az ember, de mondhatnám, dobókatát vettem még észre, neki is egy nagyon komoly arca lett. Mindig az van, hogy a riportalanyok, a fotóalanyok elfogadják a képet, vagy van, aki esetleg azt mondja, hogy menjünk neki még egyszer. Tehát elégedetten távoznak az ügyfeleid, vagy valakit újra kell fotózni esetleg?
2: Balázs nekem régi barátom, egyébként én is az édesapjánál kezdtem, annak innen a televíziós, mert operatőként is dolgozom, úgyhogy akkor ez közös bennünk.
1: Kicsi a világ.
2: Igen. Általában elégedetten távoznak, de ugye, mivel én sokszor azért egy elég sajátos megközelítést készítek emberekről, hogy sajátosan közelítem meg a személyiségüket, azért az előfordul, hogy valaki nem azt akarja magáról látni. Tehát, hogy ilyen már több alkalommal volt, hogy én megfotóztam őt valamilyennek, amit én gondolok, vagy amit én érzek belőle, és lehet, hogy mondjuk most maradjunk egy, akár egy átlagos hölgy példájában, hogy ő mondjuk akart magából látni egy topmodell címlap kislányt, és én mondjuk nem azt fotóztam meg. Ilyen már volt több alkalommal, ez nem azt jelenti, hogy ők ezt kidobják, és úgy távoznak, hogy ez nem kell. Nekik nyilván azért ezeket előre én meg szoktam beszélni, tehát hogyha valakinek konkrét igénye van, hogy ilyenek is ilyenek akar kinézni, és én azt gondolom, hogy azt még fel tudom vállalni képileg, akkor megcsinálom. Hozzáteszem, én ma már nem csinálok nagyon-nagyon rég olyan képeket, amit a túlretusált, ilyen kivasalt arcú karakterek, ezeket nem is vállalom, hogyha valaki ilyen igénnyel fordul hozzám. Olyan mondom, sok esetben van, hogy valaki csodálkozik, hogy ezt az arcát nem ismerte. Az nem azt jelenti, hogy nem elégedett, csak hogy most például nem pár nappal ezelőtt fotóztam egy horvát színészhölgyet, aki döbbenten nézte a monitort, hogy ő soha nem gondolt, hogy neki van egy arca. Tehát, hogy teljesen más karaktert hoztunk ki belőle, és mondta, hogy ezek a képek teljesen mások, mint amik eddig készültek róla, mert eddig mindig ilyen magazin típusú képek készültek, és most ilyen nagyon érdekes karakter lett belőle. És ez egy érdekes dolog szerintem.
1: Mondom, hát téged hallgatva az embernek kedve lenne inni veled egy kávét, aztán odaállni a géped elé, mert mondom, amivel nyitottam példát, majd ha ez létrejön, ez a fotózás, elviszem, megmutatom azt a portrét, és meg fogod érteni, hogy miért nem. Én is azt hiányoltam benne, ami nálad ezek szerint megvan, egyfajta személyes kontaktus. Kik találnak meg téged? De rengeteg híres emberrel is fotóztol. Azért a te neved az így mozog ebbe a körbe? Vagy van, aki azért került hozzád, mert látta, teszem azt mondjuk a Csonkáról készült fotót, megkérdezte a picit, te ki volt ez a? Elmondta és felhívott. Tehát terjedsz te így szájról szájra? A csúnyán kérdezve.
2: Azt gondolom egyrészt, hogy igen, tehát az ügyfélköröm viszonylag széles, tehát az üzletemberektől kezdve a híres embereken keresztül a teljesen átlag emberekig. Azt gondolom, hogy akiben van igény arra, hogy egyrészt valamilyen szinten egy időt álló portré készül róla, és van igény arra, hogy legyen egy valós szembenézés, tehát hogy egy olyan képet kapjon a nő valójában, azok általában így tovább szokták adni a nevemet. Ugye én dolgozom operatőrként is, dolgozom reklámfotósként is, portréfotósként is, rengeteg embert ismerek ebből kifolyólag. Azt láttam egyébként, és ez egyrészt egy szomorú dolog is, hogy nyilván a portréfotózás mint olyan, az haldoklik, sok mindenből kiindulva, már csak azért is, mert ugye ez a selfie, ami ugye nem igazi portré, most ez megint egy külön témát meg lehetne nyitni, hogy a selfie és a portré fotózás között mi a különbség. Igen. De a selfie nagyon sok embernél egy jó eszköz arra, hogy valamit elcsaljon magából, vagy valamit csinálni, ahol ő ugyan tetszik önmagának, de valójában a környezete pontosan tudja, hogy ez nem ő. Uh-huh. Mert vagy szebb lesz, vagy gazdagabb lesz, vagy okosabb lesz, vagy erősebb lesz, teljesen mindegy, egy idealizált hazug világot kreál a legtöbb ember saját maga körül, és nagyon ritka az, amikor valaki tényleg szemben akar nézni saját magával.
1: Kemény és igaz szavak ezek. Maradjunk a valóságnál, és maradjunk annál, hogy még egyszer találkozunk fotoművésszel, Ritter Doron fotoművésszel itt a kanapén.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Folytatjuk a kanapé adását, a vendég még mindig Ritter Donald fotóművész. Az előző három részben beszélgettünk a portré fotózásról, és a portré fotózás egy olyan útját villantotta meg nekünk, Doron, ami bizony, akinek portré kell, az tessék, vegye a fáradtság, és nézze meg, hogy hogyan lehet így portrét készíteni saját magáról. Picit arról szeretnék veled még beszélni, ha nincs ellenedre, hogy ma azért nem csak az 1 millió, vagy nem tudom hány millió foci szakértő vagyunk, de nagyon sok millió fotóssal is együtt élünk. Ugye a mai modern technika telefon, ami itt van nálunk, remek minőségű képeket képes csinálni, de azt nem lehet, hogy a tartalom is az. Mennyire veszette észre, hogy most már mindenki, fotós szemmel persze, hogy orba szájba készülnek azok a fotók, például elég megnézni, hogy egy külföldi turista csoportot másodperceként kattintgatnak, és mindig azon gondolkodom, hogy ezek a fotók, ezek lassan mennek a delete gombbal a szemétbe, mert hogy értelmetlenül fotózik a világ, ha lehet ilyet mondani.
2: Abszolút egyetértek, azt gondolom, hogy maga a fotó az nagyon sok esetben egy ilyen vizuális közhelyé vált.
1: Ez jó szó.
2: Tehát, hogy nagyon sok esetben gyakorlatilag ilyen elcsiptet reflexként készülnek a fotók, amiket vissza sem néznek, nincs is tartalmuk, nincs is jelentőségük. Úgyhogy átlag ember elmegy nyaralni, vissza csinál 300 képet iPhone-nal, nem biztos, hogy valaha bármelyiket visszanézi. Tehát, hogy igen, sajnos ez egy létező probléma, hogy a vizualitásnak van egy ilyen túlbeszélt része, és nagyon ritka már az a tartalom, aminek egyrészt értelme, a másrészt, aminél meg lehet állni egy kicsit. Tehát, hogy ezt látjuk egyébként, és nem is tudom, amikor olvasom, hány milliárd kép készül naponta. Feldolgozhatatlan.
1: Azaz.
2: Feldolgozhatatlan egyébként agyilag is, meg idegrendszerileg is a dolog. Úgyhogy ebből a szempont nyilván ez egy nagyon nehéz dolog. A technika persze nyilván eljátszott a dolognak, mert ma már ezért technikai értelemben szinte lehetetlen nem jó minőségű képet csinálni. Az megint egy más kérdés, hogy persze az a típusú szakmai tudás, ami az arcnak a geometriája, a világítás, az optika választás, azért ez még egy szakma, tehát egy attól, mert van egy géped, ez nem fog működni automatikusan.
1: Tudod, mi lett még nagyon borzasztó, és ezt más országok okmányain mellé észreveszem, hogy ma már nem fényképésznél készítünk igazolványfotót, hanem bent az okmányirodában egy webkamera csinál rólunk egy akármilyen rossz képet, ami szerintem azért baj, mert egy olyan igazolványra kerül rá a fotó, ami igazából a te identitásodat mutatja meg, és ott van egy ilyen, hát szerintem elég selejtes fotók vannak, hogy nem kikerült a fényképész kezéből ez a lehetőség, nem?
2: Abszolút, én konkrétan bűnözőnek nézek ki a saját személyigazolványomat.
1: Én azt hittem, hogy neked legalább beadtál egy képet, hogy ezt tessék oda tenni, akkor az nem történt.
2: Nem lehet beadni, mert igazából ezt hivatalosan ott csinálják, és ugye most már gyakorlatilag inkább a biometrikus információ fontosabb, mint a fotó, gondolok itt az új lenyomat.
1: Igen. Én egy régi módi gyerek vagyok, meg nem egy mai csibe, én még úttörő táborban annó kaptam anyukámtól egy 28-at, meg egy 24 kockás tekercset.
2: És amikor, nekem is volt.
1: Na és amikor ilyennel játszik az ember, akkor meggondolja, nem mondom azt, hogy tudatos volt az, hogy most komponálok, de nyilván nem lőttem orba szájba a képeket, hanem kicsikét meggondoltam. Amúgy röviden még ennyi időnk van, dolgozol néha még analóg géppel, csak kettelésből, hobbiból, vagy teljesen elfelejtetted azt a filmes technikát?
2: Hát ugye én nagyon-nagyon sokáig dolgoztam filmes technikával, mert nyilván én is 90-es évek elején kezdtem a profi szakmámat, tehát azt lehet mondani, hogy egy erős évtizedet, vagy több mint évtizedet negatívokra dolgoztam, meg diákra, amiket nagyon szerettem. Ma már azért nem dolgozom vele két okból, egyrészt a piac annyira felgyorsult, hogy tulajdonképpen nincs lehetőség ma már áthittetni ezt a proceszt. Kettő, személy szerint azt gondolom, hogy egy nagyon környezet romboló technológia egyébként maga a film, tehát egy környezetszennyező technológia, és nem muszáj, akkor nem erősítem ezt a részét, és fölöslegesnek is érzem. Tehát nekem nincs romantikám a filmnyersanyaggal kapcsolatosan, mert olyan gépekkel dolgozom már, aminek a minősége az időnként olyan felülmúlja egyébként a régi filmnyersanyagoknak a minőségét is. Szóval ebből a szempontból nem hiányzik. Az a része, amit te is mondtál, tehát, hogy visszalassulni és meggondolni azt, hogy exponált nem exponált, ezt egyébként lehet digitálisan.
1: Lehet.
2: Én sokat dolgoztam digitális középformátummal, ami egy sokkal lassabb technológia, tehát hogy nem kattingatsz össze-vissza, mint egy őrül, de én amúgy sem voltam szóval egy típusú fotós, aki egy fotózáson 1000 kockát csinál.
1: Na, kedves hallgatók, hát remélem sikerült kedvet és csinálni és ötletet adni, hogy hova, merre kell menni, hogyha portréra van szükségetek. Köszönöm szépen Ritter Doron fotóművésznek, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát akkor portréra fel. Mit kell neked kívánni? Remek sok ügyfelet, gondolom én.
2: Köszönöm szépen, várok mindenkit. Szeretettel téged is, nagy szeretettel várok.
1: Meg fogjuk oldani. Minden jót, hello!
2: Köszönöm, szia!
0: Kanapé, Manna FM. Maradj még!

0: Az elmúlt egy órában Ritter Doron fotóművésszel beszélgettem a portré készítése rejtelmeiről. Remélem tetszett ez is, és az azt megelőző kettő beszélgetés is. Én ezzel búcsúzom, jövő héten velem újra találkozhatok, akkor is igyekszem érdekes témákat hozni, de ti azonban maradjatok, mert tudjátok, a kanapé folytatódik. Én Puc Attila voltam, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Tárgyalások kezdődnek a közel-keleti konfliktus lezárásáról. Nyári közlekedésbiztonsági akció kezdődik. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcstalálkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Kercsi szorosban egy kompot ért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a kompforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernyihiv megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Idehaza holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Védelmi Hivatalra és az alaptörvénymódosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. Nagyon erős az UVB sugárzás. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Kellemes vasárnapot kívánok, sziasztok! Indítom a kanapét, a következő 3 órát tölthetjük el együtt, amiben kezdésnek Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával szezonálisan pirosbogyós finomságokat hozunk nektek majd. Aztán Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélünk arról, hogy milyen újdonságok vannak a készpénzfelvétellel kapcsolatosan a Revolut köszönhetően, az utolsó órában pedig a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepéről és jövőjéről is szó lesz majd. Itt a Manna FM-en a Dusty Man-nel kezdek, de lesz Antal Timi is nem sokára, így kell lesz.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Köszi, hogy itt vagytok velem. Én Argyelán Kriszta vagyok, és szokás szerint ilyenkor vasárnap délutánonként valami finomsággal rukkolunk elő. Kohári Éva, gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója van segítségemre ezúttal is. És Éva azért jó, hogy itt van velünk hétről hétre, mert már több mint 10 éve próbálgatja ezeket a recepteket, amiket megoszt velünk, és kísérletezi ki a finomabbnál finomabb falatokat kamaszlányának, Sárának, akinek 5 éves korában diagnosztizálták a gluténérzékenységet, aztán kiderült, hogy a családban több érintett is van, illetve az is kiderült, hogy a kisfia Soma pedig tejfehérjére érzékeny. Szóval Éva minden oldalról körbejárja ezt a mentes étkezést, és hoz nekünk jobbnál jobb és finomabbnál finomabb falatokat. Most is itt van a piros gyümölcsök szezonja, úgyhogy Éva, ennek jegyében mondd el, hogy mit hoztál nekünk.
1: Sziasztok! Hát szerintem adja magát, hogy ilyenkor készítsünk valami hideg gyümölcslevest, vagy akár egy olyan gyümölcslevest, amit nem is feltétlenül csak gyümölcslevesként tudunk tálalni, hanem tökéletes desszertnek is. Én nagyon szeretem a gyümölcsleveseket, és nagyon szeretem azokat a gyümölcsleveseket, amiket főzni sem kell, hanem rögtön tálalni tudom. Igen, tudom, sokak szemébe az igazi klasszikus gyümölcsleves, aminél megfőzzük a gyümölcseket, behabarjuk esetleg egy kis vaníliapudinggal, vagy keményítővel, tejszínnel, azok az igaziak, de én most mutatok nektek egy olyan alternatívát, amit tényleg pár perc alatt elkészül, hűtést sem igényel, és rögtön tudjuk fogyasztani, és számtalan módon tudjuk variálni, akár különböző betétekkel.
0: Mi kell a leveshez?
1: Mert ennek a málnakrém levesnek az alapja az a fogyasztott málna, ha nem akarjuk hűtőben pihentetni, tehát természetesen friss málnával is el tudjuk készíteni, de akkor be kell tenni rövid időbe a hűtőbe, hogy jól lehűljön. Én 400 g fogyasztott málnát használok hozzá, joghurtot, 160 g joghurtot, ami lehet növényi joghurt is, isteni finom kókuszalapú joghurttal. Kell hozzá valamilyen édesítőszer. Én általában nátszukorral szoktam, ugye a nátszukornak van egy kicsit olyan fahíjas beütése, szerintem nagyon finom ízt ad ez a levesnek, de édesítőszerrel is készíthetjük. Szükségünk van hozzá 1-2 deciliter tejszínre, ez lehet szintén növényi is, és ízlés szerint az állag beállításához használjunk tejet, vagy növényi italt. Én itt is szeretem a kókuszitalt használni, tehát a málna és az enyhén kókuszos íz az nagyon finom együtt.
0: Na, hogy hogyan csináljuk ezt az ínyenc málna levesünket, ezzel fogjuk folytatni hamarosan itt a Manna FM kanapéjában, vasárnap délután Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Közben olvasom Petra üzenetét, hogy van-e valahol ezeknek a recepteknek gyűjteménye, vagy van-e ismétlése a műsornak? Ismétlés nincs, de a Manna FM podcast felületén, iTunes-on, Spotify-on lehet nyugodtan keresni ezt a rovatunkat is, amit Évával készítünk, és ott fellelhető az összes korábbi eddigi elkészített rovat és elkészített recept. De hogyha valakinek egy kicsit magas ez a podcast sztori, akkor a www.mannafm.hu-n is van egy olyan fülünk, hogy hallgassd vissza, és ott is meg lehet keresgélni a Kohári Évával készült beszélgetéseket a kanapéfül alatt. És akkor nem sokára folytatjuk a málna leves elkészítésével, de előbb életöröm zene.

0: Kanapézzunk együtt, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és itt van velünk Kohári Éva, gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, és őszintén szólva ez a június az egyik kedvenc hónapom, egyrészt azért, mert már jön a jó idő, vége van a sulinak, több mindennek is lehet örülni, másrészt pedig, mert itt van a piros gyümölcsök szezonja, amit én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy Éva el is hozott nekünk egy málna levest, amihez ugye kellett 400 g málna, amit be kell tenni a hűtőbe, vagy fagyasztott málnával is lehet készíteni, 160 g joghurt, édesítő vagy nátcukor, 1-2 deci tejszín, illetve tej vagy növényi ital. Na, ott tartottunk, Éva, vagy elmondott, hogyan csináljuk a málna levesünket.
1: Hát az elkészítése roppant egyszerű lesz. A fagyasztott málnát éppen csak annyira engedjük ki, hogy botmixerrel tudjuk pürésíteni, pürésítsük, majd szűrőn passzírozzuk át, így a magoktól megszabadulunk, és ettől lesz olyan igazán finom sejmes állaga a levesünknek. Keverjük hozzá a joghurtot, a nátcukrot, a tejszint, majd menjünk át rajta ismét botmixerre, és adjunk hozzá annyi tejet, növényi italt, hogy ilyen megfelelő állagot kapjunk, ilyen jó kis krémes, kanalazható legyen, de arra azért figyeljünk, hogy ne legyen túl híg. És tulajdonképpen maga a leves el is készült. Amivel ezt a nagyon egyszerű alapot fel tudjuk dobni, az mondjuk egy belevaló, vagy hozzá tálalható betét, ami lehet akár egy olyan túrógombóc ízű alternatíva, amit nem főzünk meg. Hagyományos túrógombócot is főzhetünk hozzá, azzal is isteni finom, de főzés nélkül is elkészíthetjük ezt.
0: Én ezt az utóbbit választom, mi kell a főzés nélküli túrógombócunkhoz?
1: Ehhez szükségünk van túróra, aki nem fogyaszthat tejterméket, használjon hozzá nyugodtan növényi alternatívát, mert most már szerencsére számtalan olyan rögös krémet, olyan túró alternatívát lehet kapni, ami nem tartalmaz tejfehérjét. Ehhez is keverjünk egy kevés nátcukrot, ízesítsük kis frissen reszelt citromhéjjal, és hogyha nem főzzük meg, akkor nagyon jól áll neki, hogyha egy pár evőkön egy darált mandulát keverünk hozzá, ez úgy egy kicsit teltebbé teszi, és felszívja a túrónak a nedvesség tartalmát, és ettől ilyen kis formázható gombócokat kapunk. Tehát ez a túrógombócot keverjük össze a hozzávalókat, és nedves kézzel tudunk belőle formázni gombóckákat, vagy hogyha könnyebbik utat választjuk, akkor két evőkanál segítségével, így a tányér aljába így ilyen kis galuska-szerűségeket szaggassunk. Ezt locsoljuk meg a kis málna

0: kombóca, és ezzel az édes kis löttyintéssel, hát bocsánat, én már nyelek jó nagyokat, mert tudom, hogy mennyire nagyon finom.
1: Jöhet a másik étel is itt a 98.6 Manna FM-en, amiben szintén a piros gyümölcsök kapják majd a főszerepet. Eper, megy, cseresznye. A 98.6 Manna FM-en a beszélgető partnerem Kohári Éva, gasztroblogger, a gluténmentes ízlék Facebook csoport alapítója.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja vasárnap délután is. Sziasztok! Leves után szintén a piros bogyós gyümölcsök kapják a főszerepet, ezúttal egy süteményben, amit most is gluténmentesen hozzá nekünk Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, de előbb még hozok egy pingdalt is, hallgassuk együtt itt a Mannán!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, köszi, hogy itt vagytok ti is. Kohári Éva gasztroblogger a vendégem, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítója, és elkészítettünk már egy főzés nélküli málna levest. Aztán azt mondtad, hogy piros gyümölcsöknél maradva van egy másik ételed is nekünk, Éva. Na, jöhet akkor ez?
1: Hát igen, ilyen az eper szezon, úgyhogy arra gondoltam, hogy készítsünk egy bitang egyszerű epres kevert süteményt, amit természetesen eper helyett számtalan más gyümölcsel is tudunk variálni. Szórhatunk a tetejére akár málnát, akár ribizlit, akár fahéjas szilvát, azzal is isteni finom, vagy mit tehetünk rá, fogyasztott gyümölcsöket, hogyha már nincsen éppen friss gyümölcszezon, ilyen erdei fogyasztott mixet, azzal is isteni finom lesz. És ez tényleg egy roppant egyszerű kevert sütemény, semmire nincsen hozzá szükségünk, mint pár alapanyagra, egy keverőtárra és egy kézi haverőre, tehát még csak ilyen keverőgépet sem kell elővenni hozzá, sőt, ne is vegyük elő, hanem csak tényleg kézi haverővel keverjünk össze minden hozzávalót.
0: Vegyük át a hozzávalókat.
1: Szükségünk lesz 240 g kristálycukorra, egy csipet sóra, 2 darab tojásra, 350 g tejre, vagy növényi italra, úgyhogy ha valaki nem fogyaszthat tejterméket, 110 g valamilyen semleges ízű növényi olajra, én általában étolajat használok hozzá, de kókuszolajjal is tökéletes, 12 g sütőporra, 370 g gluténmentes univerzális lisztkeverékre, és a tetejére csurgathatunk, amikor megsült, egy kis növényi olvasztott vaj alternatívát, vagy vajat, aki ugye fogyaszthat hagyományos tejterméket, és szórjuk meg kristálycukorral. Ettől az egész puha, szaftos süteményünk kap egy ilyen roppanós kis kérget, mennyei, tehát ezt ne hagyja ki senki belőle. A sütőt melegítsük elő 180 fokra hőlégkeverésen, mert mire a sütőnk fölmelegszik, addigra tulajdonképpen a süteményünk is össze tepsibe kerül, és már süthetjük is.
0: Már csak a sütink összedobása maradt hátra, hamarosan innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Egyébként ehhez a csoporthoz nyugodtan lehet csatlakozni, és a recepteket olvasgatni, tanácsokat kérni, jó egy közösséghez tartozni, akiknek hasonló problémáik vannak, mint nekünk, és hát Éva pont ezzel a céllal indította útjára ezt a csoportot anno, amikor nála, illetve a családtagoknál diagnosztizálták a gluténérzékenységet. Szóval higgyétek el, jó helyen vagytok. Akkor is, amikor bennünket hallgattok itt a Mannán, most életöröm zene jön, aztán folytatjuk az epressüti összedobását a kanapéban.

0: Hello nektek is, itt a 98.6 Manna FM-en Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel már a második ételünkbe fogtunk bele. A fő témánk a piros gyümölcsök ebben az órában, málna leves után epres süti, amihez persze nem csak epret lehet használni, hanem mindenféle más piros gyümölcsöt, erdei gyümölcsöket is, de ott tartottunk, hogy most már csak a süti összedobása maradt hátra, Éva.
1: Minden hozzávalót az epret kivételével keverjünk össze. Én a tejet, a növényi italt szoktam a végén hozzákeverni így több részletben, és akkor biztos, hogy nem lesz csomós a kis masszánk. Egy sütőformát vagy tepsit béleljünk kis sütőpapírra. Én 24x24 cm-es formát használtam hozzá, de hogyha egy picit nagyobb, az sem probléma. Ebbe simítsuk bele a masszánkat, öntsük bele a tésztánkat, és szórjuk meg a tetejét gyümölccsel. Én itt most epret használtam hozzá, én kis, nagyon kis picikek is eperkék voltak a kertbe, úgyhogy én nem is daraboltam föl, de hogyha nagyobb, akkor nyilván érdemes felezni, vagy akár negyedelni is. 180 fokra előmelegített sütőben süssük körülbelül 30-40 percet, míg aranybarna lesz a teteje, de itt nagyon fontos, hogy ugye mindenkinek ismerni kell a saját sütőjét, és érdemes 30 perc után mindenképpen egy tűpróbát végezni. Nekem kellett a 40 perc. De van olyan sütő, még egy picit jobban süt, tehát ne süssük túl, az is nagyon fontos, de ne is legyen alul sütve. Még forrón, amikor kivettük a sütőből, kenjük meg a tetejét olvasztott vajjal, vagy növényi vaj alternatívával, és jól szórjuk meg kristálycukorra, így az első réteg kristálycukor, amit rászorunk, az így bele fog olvadni ebbe a kis meleg vajas tetőbe. Addig szórogassuk a kristálycukrot, amíg azért ugye a kis kristályszemecskék szépen látszanak a tetején. Érdemes megvárni, hogy egy picit hűljön a sütemény, de langyosan megnyugodtan belevághatunk. Úgyhogy tökéletes langyosan és hidegen egyaránt. Isteni finom, szoftos, puha a belseje, és a tetején ez a kis roppanós kis réteg, a gyümölcsel ez egy ilyen kis extra csavart ad neki.
0: Nagyon szépen köszönöm. Magdi egyébként azt írta, hogy ő meggyel próbálná ki, szerintem úgyis nagyon-nagyon finom. Köszönjük, Éva!
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük el ezt az órát, és Éva a tőle megszokott finomságokkal és bevált receptekkel érkezett, egy málna levest készítettünk el, amit még ráadásul nem is kell főzni, illetve itt volt egy epres sütink is, egy ilyen bedobálós, ami egyébként mindenféle más gyümölcsel is nagyon-nagyon jól működik, például cseresznyével vagy meggyel is. Visszahallgathatok ezek a beszélgetések is, megtaláljátok őket a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni, illetve írhattok e-mailt, ha bármilyen kérdésetek felmerül ezekkel a témáimmal kapcsolatosan a 0677 1986-ra.

0: 4 óra után is választhatok a kanapét itt a 98.6 Manna FM-en, mindjárt jön a pénzügyi percek, és hogy milyen új hírek vannak a készpénzfelvétellel kapcsolatosan, hamarosan megosztjuk ezeket is veletek. A Midnight-tal indítom a következő órát, de biztos, hogy lesz Lara Fabian és az I Will Love Again is.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Hőségriasztást adtak ki Nagy-Britanniában. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a kompforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban Southamptonban mérték. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol hiégeső is előfordulhat. A szél többnyire gyenge marad. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
1: Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Négy után is köszi, hogy a Manna FM kanapéját választottátok. Vasárnap délután Argyelán Kriszta vagyok, és már is startol a pénzügyi percek, amiben jó hírek érkeznek majd a hazai automatákból történő készpénzfelvétellel kapcsolatosan, és a Revolut bank fiókjai kapcsán is. Hogyha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor tartsatok velünk, meg hallgassátok most a Midnightot a Mannában.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekben a készpénzfelvétellel kapcsolatosan hozunk jó híreket. Egyébként a bankmonitor.hu vezető elemzője Argyelen József a Revoluttal kapcsolatosan mondja a legfrissebb híreket, tudnivalókat. Akkor vágjunk is bele.
1: Arról már korábban beszéltünk, hogy a Revolutnak magyarországi fiók telepe indul, és ez meg is történt, gyakorlatilag megkezdődött már az átmigrálása a mondjuk úgy litván bankból a magyar fióktelepbe a magyar ügyfeleknek. Ehhez kapcsolódóan pedig a Revolutnak már számos egyéb olyan szolgáltatása is elindult, meg olyan kedvezmények is életbe léptek, amelyekről kezdetben nem volt szó, nem volt róla hír, érdemes ezeket átgondolni, átnézni. Először is újdonságként hatott az, hogy a magyarországi Revolut fióktelephez csatlakozók is tudnak élni a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel.
0: Mi ez a jogszabályi lehetőség pontosan?
1: Ugye Magyarországon van egy olyan jogszabályi lehetőség, hogy mindenki egy saját bankszámlájához kapcsolódóan kérheti a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételt. Ez havonta két alkalmat jelent, összesen legfeljebb 300.000 forint készpénzt lehet felvenni ingyen, bármelyik magyar bankautomatából, az ATM-ből. Az eredeti elgondolások alapján úgy tűnt, hogy a Revolutnál ez nem lesz elérhető, de már feltöltötték azt a lehetőséget, kvázi lehet nyilatkozni a Revolutnál is, és ott is, akik már a magyar fióktelephez csatlakoztak, azok dönthetnek úgy, hogy a Revolutnál szeretnék kihasználni ezt a jogszabályi lehetőséget. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Revolut csomagjaihoz kapcsolódnak alapvetően is ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek. Ez csomagfüggő, hogy milyen mértékű, milyen összegű az ingyenes készpénzfelvétel. Az alapstandard csomagnál havi 75.000 forintot lehet ingyen felvenni. Ezt egyébként belföldön, külföldön egyaránt ki lehet használni. A plusz csomagnál is 75.000 forint a havi ingyenes készpénzfelvételi lehetőség. A prémium csomagnál 150.000 forint havonta az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség. A metánál 300.000, míg az ultra csomagnál 750.000 forint az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség havonta. Ezen felül jár a plusz 300.000 forint, hogyha valaki nyilatkozik, és azt nyilatkozza, hogy a Revolutnál szeretnék kihasználni az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget.
0: Ezt akkor minden probléma nélkül ki lehet használni, ugye?
1: Fontos, hogyha valaki úgy dönt, hogy a Revolutnál él ezzel a lehetőséggel, akkor más banknál, más magyar banknál már ezt nem teheti meg. Ha volt érvényben egy ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat, akkor az megszűnik. Ezt fontos kihangsúlyozni. Időbeli átfutás szempontjában pedig, aki 20-a előtt teszi meg a nyilatkozatot adott hónapban, az a következő hónaptól tudja kihasználni az ingyenes lehetőséget. Aki 20-a után, annak gyakorlatilag egy hónapot még pluszban várnia kell, hogyha most júniusról beszélünk, aki június 20 előtt megteszi a nyilatkozatot, az júliustól tud ingyenes készpénzfelvétellel élni a jogszabályival a Revolutnál. Aki június 20-a után teszi meg, az pedig augusztustól fog tudni élni a jogszabályi ingyenes készpénzfelvétellel. Itt azonban nem állt meg a meglepetések sora, gyakorlatilag a Revolut egyfajta ünneplésként, hogy elindul a magyar fióktelep, bevezette azt, hogy átmenetileg egy promóció keretében júliusban és augusztusban a standard ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek felett a belföldi ATM-ekből 300.000 forint ingyenes készpénzfelvétel biztosít összesen legfeljebb két részletben. Mondhatni azt, hogy ez a jogszabályi készpénzfelvétellel megegyezik, és ez igaz is, viszont ez nem kell nyilatkozni, ez nem kell semmit sem tenni. Mindenki, akinek magyar lakcíme van, és magánszemélyként, természetes személyként, mondjuk úgy lakossági Revolut csomaggal rendelkezik, arra ez automatikusan érvényes lesz ez a lehetőség. Ez csak két hónapig él, viszont kvázi ajándékként nyújtja a Revolut azon ügyfelek számára, akik magyarországiak, mondjuk úgy tényleg újra felhívva a figyelmet a magyar fióktelep indulására.
0: Na akkor folytassuk innét a beszélgetésünket. Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a vendégem a pénzügyi percekben.

0: Vasárnap délután van, sziasztok, köszi, hogy a Manna kanapét választottátok, amiben zajlik a pénzügyi percek, a vendégem pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és ott tartottunk, hogy a Revolut ugye fiókokat nyit Magyarországon, és az ingyenes készpénz felvételi lehetőséget is lehetővé teszi az ügyfelei számára, de ráadásul még a fióknyitás apropójából július-augusztusban mindenkinek ajándékba adja az ingyenes készpénz felvételt 300 000 forintig két részletben, nem csak azokat, akik nyilatkoznak erről.
1: Ami plusz érdekesség, hogy ugye a magyar fiók telepe még nem migrálták be az összes Revolut ügyfelet, éppen ezért nem csak a magyar fiók telephez már csatlakozott ügyfeleknek jár ez a promóciós átmeneti lehetőség, hanem azoknak is, akik még a litván UAB Revolut UAB alatt vannak. Tehát így, akit még nem migráltak be júliusban, az is ki tudja használni a plusz ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget ezen ilyen plusz akció keretében. Egyébként a Revolutnál már elindult a Quick fizetési lehetőség, illetve a fizetési kérelemre történő utalás is, amelyeknél ugye nagy előnye, ez a magyar fizetési rendszerhez való csatlakozásnak a része. Itt hangsúlyozom, hogy a magyar fiók telepen belül indult el, akik nem csatlakoztak, azok még ezt nem tudják elérni. Számukra így az utalások egyébként olcsóbbak, ingyenesek tudnak lenni. Ugye a magyar fiók telephez való csatlakozások számos előnye van, ezt most így megint, hogyha átfutjuk nagyon gyorsan, ugye mivel magyarországi bankszámlája, magyarországi IBAN száma lesz az ügyfeleknek, ezért például a fizetés sokkal könnyebben lehet majd a Revolut számlára kérni. Eddig ugye a munkaadó szempontjából ez egy litván bankba történő utalásnak minősült, átfutási idővel és díjakkal egyetemben, könnyebb lesz majd csoportos beszedést indítani a Revolut számára, és ugye az azonnali fizetési rendszerhez is csatlakozik a Revolut, tehát gyakorlatilag azok, akik Revoluton kívüli magyar banki ügyfelek, azok is pár másodperc alatt meg fogják kapni az átutalásukat. Nyilván, hogyha megfelelnek a megadás módjának, tehát elektronikus csatornázták meg, illetve az összeglimiteknek is.
0: Ezek voltak a pozitívumok, de vannak negatívumok is?
1: Hátrányként azonban el kell mondani, hogy a nem Revoluton belüli utalásoknál, tehát hogyha valaki Revoluton kívülre utal magyar bankszámlára összeget, annak eddig ingyenes volt az utalása, a jövőben az 50 ezer forintnál nagyobb összegű utalások esetében a tranzakciós illetéket, az a 0,45%-ot, maximum 20 ezer forintot be fog terhelni a Revolut ezen utalásokra, legalábbis az alapcsomagok esetében. Fontos kihangsúlyozni, hogy Revoluton belül utalások továbbra is ingyenesek maradnak, 50 ezer fontos összeg határig az utalások ingyenesek maradnak, 50 ezer font felett pedig, hogyha valakinek standard vagy plusz csomagja van, az már díjat fog fizetni. A prémium csomagnál, metal csomagnál 1 millió fontos összeg határig érvényes ez az ingyenesség, tehát hogy gyakorlatilag az 50 ezer forint felett is, ameddig, amíg a havi limit 1 millió forint alatt van, addig ingyenesen tudnak utalni, ultránál pedig továbbra is korlátlanul ingyenes marad az utalás.
0: Na hát, hogyha már az ATM-eknél tartottunk, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan alakul az ATM szám hazánkban megyeszékhelyekre lebontva. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket.

0: A 98.6 Manna FM-en a pénzügyi perceket hallgatod, velem Argyelen Krisztával és szakértőmmel Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, hogy hogyan oszlanak el az ATM-ek az országban, és milyen változás várható ebből a tekintetből a közeljövőben. A Don't Worry, Be Happy után fogjuk megtárgyalni, tartsatok velünk!
1: Minden pénteken 18 órától Cinema Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinema Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Kellemes kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a vendégem ebben az órában. A Revolut ugye fiókot nyitott Magyarországon, ennek köszönhetően pedig elérhetővé tette ügyfelei számára az ingyenes ATM-ből való készpénzfelvételt is, sőt, minden ügyfelének július-augusztusban ezt ajándékba adja azoknak is, akik nem nyilatkoztak erről. Ezt már ugye megbeszéltük, de hát, hogyha már az ATM-eknél tartottunk, akkor egy kicsikét nézzünk rá arra, hogy hogyan alakul ma Magyarországon az ATM szám.
2: Ugye van egy olyan program, fogalmazunk így, hogy minden 1000 főnél nagyobb lakosú, több lakosú településre automatát kellett telepítenie a tavalyi év végéig a bankoknak, illetve minden 500 főnél több lakosú település az idei év végével bankautomatát kell telepíteni a bankoknak. Idén március 31-ig 5688 automata üzemel hazánkban. Ez egyébként egy komoly, több mint 400, közel 500 darabbal emelkedett meg egy év alatt. Gyakorlatilag 9,15%-os emelkedést jelent ez. Mindezt úgy, hogy Budapesten és a vármegye székhelyként gyakorlatilag nem igazán változott az automaták száma. Ebből is látható, hogy jó eséllyel a kisebb településeken, ahol egyébként eddig nem volt automata, kezdték meg, kvázi a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően az ATM-ek telepítését a bankok. A legtöbb automata egyáltalán meglepő módon, attól függ, hogy még mindig Budapesten van, ott 1419 bankautomata van, a legkevesebb pedig Nógrád vármegyében, ott 105 darab bankautomata van jelenleg, illetve március végén.
1: Mi változott egy év alatt?
2: Ugye Budapesten minimálisan még csökkent is az automaták száma, az egyébként a csökkenés az gyakorlatilag 8 darab. A vármegyeszéken 6 darabban nőtt az automaták száma, hogyha a vármegyéket globálisan nézzük, akkor mondjuk a legnagyobb mértékben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében emelkedett az automaták száma, 37%-kal nőtt, Nógrád vármegyében 36%-kal, Borsodban pedig 24-25%-kal emelkedett a bankautomaták száma. Nyilván az, hogy mennyi bankautomata van, az így sok mindent elárul, de talán vannak ennél lényegesebb mutatók is. Meg lehet nézni azt, hogy hány lakosra jut egy bankautomata a különböző vármegyékben. Ez egyébként Budapesten a legjobb, ott 1181 lakosra jut egy automata. A legrosszabb pedig egyébként meglepő módon Pest vármegye, ahol egyébként összességében a második legtöbb bankautomata van, megyékre bontva. Viszont a lakosság arányos bankautomata szám nem túl jó, ott 2188 főre jut egy bankautomata. Így mondhatjuk azt, hogy Pest vármegyében a legnagyobb esély van, arra a legnagyobb esély, hogyha valaki készpénzt akar fölvenni egy automatából, sorba kell állnia, mert többen is lehetnek ott. Viszont ez még mindig nem tükrözi teljesen pontosan a hozzáférhetőségét a bankautomatáknak. Most gondoljunk bele, hogy azért Pest vármegyét, hogyha példának veszük, ott van több nagyobb település, nagyobb város, sok lakossal, és gyakorlatilag ugyan lakosságarányosan kevés az automata, de ha mondjuk ez azt jelenti, hogy minden nagyobb településben van, vagy közel minden nagy, minden ötöplés, persze, de biztos, hogy van, ez azt jelenteti, hogy kvázi valakinek településen belül kell utazni, és maximum várnia kell az automatán, mert azért sokkal kisebb kényelmetlenséget jelent, mint ha mondjuk egy másik szélsőséges példát mondok. 4-5-6 szomszédos kis település közül csak egy ben van automata, ez azt jelenti, hogy a többieknek, többi településben élőknek akár 5-10, adott esetben 20 kilométert kell utazni ahhoz, hogy eljussanak egy automatához. Ez azért sokkal nagyobb kényelmetlenség, függetlenül attól, hogy lakosság számarányosan mi a helyzet. Éppen ezért érdemes azt is megnézni, hogy a vármegyékben lévő ATM-ek száma és a települések száma hogyan viszonyul egymáshoz. Hogyha ezt a két értéket elosztjuk, hogy ha egy fölötti számot kapunk, az azt jelenti, hogy több ATM van a vármegyében, mint ahány település van az adott vármegyében. Ha egy alatti számot kapunk, akkor pedig azt jelenti, hogy kevesebb ATM van, mint ahány település. Nyilván, ha több ATM van, mint település, az sem azt jelenti, hogy minden településen van ATM, hiszen jó eséllyel a nagyobb városokban, megyeszékek, ennél jóval több bankautomata található meg. Viszont az biztosan kijelenthető, hogy ahol ez a szám egynél kisebb, ott nincs minden településen bankautomata. És például Baranya vármegyében ez az érték 0,6 lett, ami azt jelenti, hogy a legjobb esetben is a települések 40%-ában nem található meg bankautomata. És az a legjobb eset is abból indul ki, hogy ha minden településen csak egy lenne, a megyeszékhelyen is csak egy lenne, akkor is a települések 40%-ában nem jutna automata. Ez egy fontos kikötés.
1: Folytatjuk innét nem sokára a kanapét a 98.6 Manna FM-en. A beszélgető partnerem, aki várja a ti hallgatói kérdéseiteket, hozzászólásaitokat is, Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.

0: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, ahol is Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltjük a pénzügyi perceket, és arról beszélgettünk, hogy hogyan alakulnak az ATM-ek Magyarországon. Bizony van olyan megyeszékhely, ahol nem jut minden településre ATM, és ilyenkor azért van, hogy akár 20 kilométert is kell autózni valakinek ahhoz, hogy készpénzhez juthasson. Na de hogy hogyan érdemes bankot választani, akár ennek függvényében is, menjünk innét tovább.
1: Mondhatjuk azt is, hogy oké, ha jön egy bankautomat egy településre, akkor azért az ott élők közül számos személynek biztos, hogy jobb lesz a helyzete, könnyebb lesz az élete, könnyebben tud készpénzt felvenni. Viszont, ha a szívünkre tesszük a kezünket, azt is kijelenthetjük, hogyha a fejletlenebb régiókban, elmaradtabb településeken elkezdenek ATM-eket telepíteni, attól még ez a régió nem fog kilőni és fejlődni. Tehát ez nem fogja a gazdasági tendenciákat, vagy gazdasági elmaradottságot megszüntetni. Akkor viszont fölmerült az a kérdés, hogy hogyan érdemes bankot választani azoknak, akik mondjuk ezeket az ATM-eket vizsgálják, vagy akkor a Revolutot tekintnek, a Revolut akciót nézik. Azt fontos kihangsúlyozni, hogy a jogszabály díjmentes készpénzfelvétel, az bármelyik hazai ATM-nek kihasználható. Független attól, hogy ezt a bankos, OTP bankos, CIP bankos, Unicredit bankos, stb. Bármilyen más bankos ATM-ről beszélünk, ott a jogszabály ingyenes készpénzfelvétel működőképes. Tehát nem az alapján kell választani bankot, hogy milyen ATM van a legközelebb.
0: Miért nem?
1: Mert bármilyen bankot is választunk, 300 forintot havonta, legfeljebb két részletben ingyen fel tudunk venni abba az automatából. Érdemesebb inkább az alapvető díjakat vizsgálni. Azt megnézni, hogy a számlavezetés mennyibe kerül, az értesítések mennyibe kerülnek, az átutalások mennyibe kerülnek, vagy éppen mondjuk, hogyha tényleg több készpénzre van szükségünk, akkor a jogszabály díjmentességen felüli készpénzfelvételért mennyit kell fizetni. Szerencsére számos banknál már találhatunk igen kedvező olcsó csomagokat, egyébként megfelelő jóváírás vállalása mellett, és elektronikus száma használat mellett, értem ez alatt, hogy mobil applikáció vagy netbankon keresztül történik az utalás, akár teljesen ingyenes csomagok is lehetnek. Ezeket mindenképpen érdemes mérlegbe, serpenyőbe tenni. Nyilván vannak más szempontok is, például, hogy mondjuk az adott banki ügyintézés mennyi nehézségbe ütközik, tehát mondjuk az ATM nem is számít, hogy mennyire van közel az, hogy bankfiók mennyire van közel, bár lényeges lehet az, hogy a mobil applikáció vagy a netbank mennyire kezelhető, lényeges lehet. Hitelfelvétel előtt állóknak lényeges lehet, hogy milyen kamatok mellett kaphatnak kölcsön, mert jellemzően, ahol hitelt vesz fel az ember, oda beköti magát bankolás szempontjából is az adott illető. Tehát ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, de az biztos, legalábbis azok a pár esetet leszámítva, akik tényleg fürödni szeretnek a készpénzben, és nagyon nagy összegben készpénzben költenek, ezen pár esetet leszámítva az, hogy milyen bankautomata van legközelebb, az nem számít a bankválasztás szempontjából. Ugye a Revolutnak Magyarországon nincsenek is bankautomatái, itt egyetlen egy szempontot érdemes még figyelembe venni. A Revolut jelenleg legalábbis bankkártya szempontjából még külföldi banknak minősül, és vannak olyan magyar bankautomatát üzemeltető bankok, fogalmazunk így, egészen konkrétan az OTP és az Erste Bank, akik a külföldi kártyával történő készpénzfelvételnél díjat terhelnek be. Ez nem a Revolut díja, ez az a szolgáltatónak a díja, tehát mondjuk a Revolutosoknak ezt figyelembe kell venniük, hogy mondjuk lehetőleg kerüljék az OTP és az Erste ATM-eknek használatát Magyarországon.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük az órát itt a Manna kanapéban, és arról beszéltünk, hogy a Revolut bankfiókokat nyit Magyarországon, és ennek köszönhetően új hír és jó hír az, hogy az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség is rendelkezésre áll majd a Revolutos ügyfeleknél. Hogyha szívesen visszahallgatnátok ezt a beszélgetést is, visszahallgathatóvá fogom tenni. A Manna FM podcast felületén találjátok majd akár iTunes-on, akár Spotify-on, és egyébként lehet kérdezni is, szívesen megválaszoljuk a jövőben az általatok feltett kérdéseket. 0677 1986. Jöhet ide SMS vagy akár Viber is.

5 óra után a mesterséges intelligencia szerepéről beszélgetünk a Manna kanapéban, az oktatásban. A 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, és hálás vagyok, hogy itt vagytok velem, és a hálámat ki is mutatom, például Sting, és az If It's Love formájában, ami a következő óra első dala lesz.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
4: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Megdőlt a meleg rekord. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek, a többiek az országon belül menekültek máshová. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban Southamptonban mérték. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Itthon is megdőlt a meleg rekord már a hőségriasztás első napján. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol hiégeső is előfordulhat. Nagyon erős az UVB sugárzás. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Öt után is köszi, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok. Argyelen Kriszta vagyok, és az utolsó órában a mesterséges intelligencia kapja a főszerepet, illetve az, hogy az oktatásban milyen szerepet fog betölteni a közeljövőben. Erre fogunk kitérni majd szakértőmmel Sting és az If It's Love után.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: SMS rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Argyelen Kriszta vagyok, és a mesterséges intelligencia lesz ezúttal is terítéken, ugye sláger téma, egyre-egyre okosabb, és egyre-egyre többet tud, talán mi sem értjük feltétlenül, hogy hogyan is működik, és hát az oktatásban is egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia. Csapó Zoltán, az Instructure oktatás technológiai vállalat fejlesztési igazgatója a beszélgető partnerem. Na hát akkor kezdjük azzal, hogy mit hozott a mesterséges intelligencia megjelenése az oktatásban?
1: Ha röviden kéne fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy az mesterséges intelligencia forradalmasítja az oktatást, de ennek még nagyon az elején vagyunk, és tegyük is egy kicsit kontextusba. Tehát a tanárok és oktatási intézmények helyzete sosem volt könnyű, és pedig rengeteg új kihívás történt. 2020-ban ugye bejött a COVID, ami távoktatásba szorította a tanárokat, oktatási intézményeket. Ez ugye rengeteg teher, új teherrel járt, meg kellett változtatni az oktatási mechanizmusokat. Ki kellett találni, hogy ezzel ugye hogyan tudnak a tanárok, illetve a diákok is ugye együtt élni. Aztán ahogy szépen lassan vége lett a COVID-nak, és kezdett is mindenki visszaállni a normális kerékvágásban, persze csak beroppant a semmiből a ChatGPT, ami ugye egy olyan nagynyelvi modell. Ugye a nagynyelvi modellek addig is már léteztek, csak az volt az első olyan nagynyelvi modell, ami a széles tömegek előtt elérhetővé vált, köszönhetően a chat felhasználói interfészének, felületének, és futótűzként ugye terjedt a diákok között, tehát mindenki között, és a diákok ugye nagy szeretettel használták utána ezt, hogy a dolgozatok beadandóknak a megírására. És ugye ez olyan ilyen problémát okozott, mert ugye kellett gondolni azt, hogy mit is gondolunk egy számon kérés alatt oktatási kontextusban. Aztán szépen lassan rájöttünk, hogy ez a technológia itt marad velünk, és gyakorlatilag az életünk részévé válik, és szépen kezdtük is megismerni a lehetőségeit is. És rájöttünk, hogy ha megfelelően használjuk ezt a technológiát, akkor az oktatás megkerülése helyett igenis az oktatási élmény gazdagítására lehet használni.
0: Zoltán, mennyiben váltotta be mindezek fényében a hozzáfűzött reményeket a mesterséges intelligencia?
1: A kezdeti negatív kör már azt látjuk, hogy kezd megtörni. Ugye volt az elén, hogy az AI halucinál, meg csak ugye megkerülésre szolgál, de ezzel szemben kiderült, hogy az internet, ugye míg az internet mondjuk elérhetővé tette mindenki számára az információt, addig az AI demokratizálni tudta még a szaktudást. Ez azt jelenti, hogy bármi ilyen tevékenységre ugye rá tudok keresni, vagy be tudok beszélgetni vele, és tud nekem segíteni a hétköznapi munkában. Onnan is látszik, hogy most már mindenki használja valamilyen információszerzésre, tehát akár még tanulásra is, hogy már szüleim is naponta használják ezt a technológiát. Nagyon fontos látnunk, hogy ismernünk kell ugye a működési módját ahhoz, hogy ne vezessen meg minket. És akkor és akkor a magunk pozitív felhasználására tudjuk használni, és azt látom, hogy igen, egyre inkább kezdi betölteni a hozzáfűzött reményeket. Tehát azt is onnan is látszik egyébként, hogy a legnagyobb, tehát nagy technológiai cégek is kezdenek egyre jobban ráfordulni arra, hogy az oktatáson belül hogy lehet kihasználni ezt az új technológiát.
0: Na, hogy mit nyer a tanuló a mesterséges intelligencia térhódításával, erről is fogunk beszélgetni Csapó Zoltán fejlesztési igazgatóval. Itt a Manna FM kanapéjában maradjatok, és persze kérdezhettek ti is 0677 1098-at. Jöhet ide SMS Viber.

0: Kellemes rádiózást a Manna FM-en. A mesterséges intelligencia térhódítása kapcsán felmerül a kérdés, hogy hogyan és miként változtatja meg az oktatás jövőjét. Csapó Zoltán a beszélgető partnerem, az Instructure oktatás technológiai vállalat fejlesztési igazgatója. És akkor ott tartottunk, hogy arról beszélünk egy kicsikét, Zoltán, hogy mit nyer például a tanuló a mesterséges intelligenciával.
1: Tanuló egy gazdag oktatási élmény, tehát egyértelműen ugye az AI segítségével le tudjuk szabni a tanulóra az oktatási anyagokat, tehát olyan kontextusban tudjuk hozni a tanulási anyagot, ami a tanuló számára egy kedvelt élményt tud hozni. Például, hogyha egy tanuló nagyon szereti, tegyem azt a hobbija a tenisz, akkor tudunk neki a tenisz világából matematikai példákat hozni. És akkor rögtön egy nagyobb érdeklődést tudunk kiváltani a diákból. Másik felhasználási terület, hogy mindig az adott olyan formátumra lehet hozni a tanulási anyagot, ahogy éppen fogyasztani szeretné a tanuló a tananyagot. Tehát például, hogyha buszon ül, akkor ott nem biztos, hogy tud olvasni, tehát akkor egy hang anyag formájában tudja azt végighallgatni. Vagy esetleg postán állva csak röviden akar valamit olvasni, akkor föl lehet vágni az anyagokat egy kisebb tananyag részekre, és akkor úgy tudja fogyasztani a tanuló az oktatást.
0: És akkor mit a tanár?
1: A tanár kicsit másik oldalról nézve, a tanárról nagyon sok repetitív munkát le lehet venni, és ugye rengeteg adminisztrációval el vannak látva a tanárok, ebben rengeteget tud segíteni az AI. Akár a dolgozatok kijavítása, persze ez mind tanári felügyelet mellett, de hogyha a tanár összeállít egy megfelelő értékelési rendszert, amiben egyébként már abban is tud segíteni neki az AI, hogy egy ilyet összeállítson, de hogy megvan egy ilyen értékelési rendszer össze van állítva, akkor azt használva az AI már tud segíteni abban, hogy az értékeléseket felgyorsítsa, tehát már tud mutatni a hibákra, illetve a jó gondolatokra, és utána ezt a tanárnak már csak ugye át kell néznie, és ugye jóvá kell hagynia, hogy akkor ez így lesz jó. Tananyagoknak a kreálását is nagy mértékben tudja segíteni. Ugye fontos, hogy a tanár ugye kitalálja, hogy mit is kell oktatni, vagy pedig valami komoly szabályrendszerek szerint így megy, ugye, hogy akkor melyik évfolyamban mit kell oktatni. Viszont ezeknek a tananyagoknak ugye egy oktatási rendszerbe való felvitelét nagy mértékben tudja egy ilyen segíteni. Tehát nem kell neki betötyögni ezt a rengeteg anyagot, és úgy digitalizálnia, hanem a már meglévő anyagot egy AI föl tudja vinni egy ilyen rendszerbe, és a tetszés szerint még ki is tudja dekorálni. És utána ehhez pedig lehet számonkéréseket is generáltatni vele, tehát azt lehet neki mondani, hogy akkor el szeretnék egy-két tesztet létrehozni, és a teszthez ugye a válaszokat is, ugye, hogyha ilyen esetleg ilyen ABCD válaszjellegű teszteket szeretnénk generálni, akkor ugye ott a válaszokat is ki lehet hozzá generálni. Utána az azokhoz való magyarázatot is meg lehet generálni. Tehát ez rengeteg, rengeteg olyan munka, amit ma a tanárnak a saját idejéből kell létre megcsinálnia, itt pedig egy-két gombnyomással vagy az AI-jal való

0: mesterséges intelligenciától, és a mai technológiával ezt most már be lehet állítani, hogy az AI csak abból a tananyagból válaszoljon neki, és ugye a nagy nyelvi modellnek azt a lehetőséget lehet kihasználni, hogy tud beszélgetni a diákkal, viszont nem fog elmenni az adott tananyagtól, hanem mindig oda fogja tartani a magát, és ugye célzottan csak azokra a kérdésekre fog válaszolni, ami a tananyagot érinti. Ezáltal ugye a tanuló kap egy mankót maga mellé, vagy egy segítséget maga mellé akkor is, amikor a tanár nem elérhető, és persze, amiután ez megtörtént, ez a párbeszéd után, a tanár erről tud kapni egy értesítést, hogy milyen beszélgetések zajlottak egy összefoglalót arról, hogy milyen beszélgetés zajlott egy tanár segéd, mesterséges intelligencia is a tanulók között.
1: Na, hogy hogyan alakul az oktatás jövője, ebbe is egy picikét belemegyünk majd a beszélgető partnerem, Csapó Zoltán, az Instructure oktatástechnológiai vállalat fejlesztési igazgatója.

0: Ez a 98.6 Manna FM, kanapézzunk együtt, vasárnap délután van, és a mesterséges intelligencia kapta eddig is a főszerepet, meg még egy kicsit fogja is, hogy az oktatásban milyen szerepet tölt be majd a közeljövőben. A Maroon 5 és Robbie Williams egy-egy dala után megbeszéljük.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Köszi, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Oktatás és mesterséges intelligencia kapcsolata, az Instructure oktatás technológiai vállalat fejlesztési igazgatója Csapó Zoltán a beszélgető partnerem. És akkor ott tartottunk, hogy ugyan kristálygömbünk nincsen, de azért próbáljunk meg egy picit beszélgetni arról, hogy hogyan alakul az oktatás jövője az EMI-nek köszönhetően.
1: Nem látok a jövőbe, viszont tényleg azt érzem, hogy itt egy újabb nagy forradalom előtt van az oktatás. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor Gutenbergben ugye korábban a könyvnyomtatásnak köszönhetően hirtelen az írott anyag sokkal nagyobb réteg számára elérhetővé vált, ezáltal sokkal többet tudtak tanulni, utána pedig ugye később Mária Terézia óta ugye egyre több helyen elkezdik bevezetni a kötelező oktatást, és ahogy tudjuk tágítani az oktatásban részvevők számát, ugye annál nagyobb társadalmi haszont tudunk elérni. És most ez az AI és a közelebb említett példákból is jól kiderül, azt hogy olyan helyzetet tudunk elérni, hogy gyakorlatilag mindenki mellé, most már nem csak egy könyvet, meg kötelező oktatást tudunk oda rakni, hanem ha kell, akkor egy tanársegédet is. Tehát egy még magasabb szintre tudjuk emelni ezáltal az oktatást. És ezáltal gyakorlatilag segíteni tudunk abban, hogy mindenki egy magasabb szintű oktatásban részesüljön. Ezáltal remélhetőleg a társadalmi olló is tud zárulni ennek köszönhetően.
0: Reális félelem az, hogy a tanárok elveszíthetik a munkájukat?
1: Szerintem abszolút nem. És minden technológiai váltás hatással lehet szakmákra, ugye itt is ez történik. Valószínűleg az oktatás hogyanja az változik, de mindig kell az oktató, aki sikerre tudja vinni a tanítványokat. Ezt talán is szeretném támasztani. Én nagy online platformoktól kaptam statisztikákat még régebben, hogy vannak ezek az oktatási platformok, akik cégek számára adnak licenszeket, és az alapján lehet rengeteg tananyag elérhető ilyenkor a cég dolgozói számára, és ő által ügyítő statisztikában az látszik, hogy ezen licenszeket, tehát hogyha adnak egy cégnek 100 licenszt, abból annak nagyjából a 20%-a van kihasználva. És erről a tanulmányból arra következtettek, hogy az igazából az emberi populáció annak 5-10%-a csak autodidakta, tehát az önálló tanulásra képes. Tehát kell az emberek mellé egy másik ember, aki segíti a tanulás előre menetével, tudja a célokat, ki tud neki tűzni, tud neki ugye napról napra segíteni abban, hogy a jó irányba menjen az ő tanulmánya. És még egyszer, ezekben tud az AI is egy plusz segítséget adni, de egyértelműen nem tudja a tanárt és ezt a humán aspektusát helyettesíteni.
0: De hogy milyen új fejlesztések várhatóak a jövőben az oktatás területén, erre is ki fogunk térni, még visszajövünk egy picikét az életörömzenék után Csapó Zoltán fejlesztési igazgatóval. Életörömzenék.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok! Jó, hogy együtt rádiózunk, és beszélgetünk Csapó Zoltánnal, az Instructure oktatás technológiai vállalat fejlesztési igazgatójával arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen változást hozott ezen a területen, illetve hogy milyen új fejlesztések várhatók az EMI-nek is köszönhetően.
1: Köszönöm, ami egyébként új, izgalmas dolog, hogy említettem ezeket az ilyen ABCD válaszszerű teszteket, hogy csak az ember azt választja, hogy ez A vagy B válasz ugye a helyes. Ugye ezek azért terjedtek el, mert ezeket volt egyszerű megírni, de legfőképp ugye utána javítani. Tehát ezeket ilyen sablon alapján könnyen lehetett javítani. És nem feltétlenül ugye ez a legjobb pedagógiai módszer arra, hogy visszakérdezzünk egy tananyagot. Ugye sokkal mélyebb és sokkal tüzetesebb módja egy tananyag visszakérdezésének az, hogyha beszélgetünk egy diákkal. És ugye ez nagyon költséges, mert mindig kellett hozzá a tanárnak ugye az a rászánt ideje, amit az 5-10-20 percben ugye be tudod beszélgetni a tanár, és egy vizsga keretében így visszakérdez, egy szobali vizsga keretében. De ugye ez nem skálázódik, ezt nem lehet 1000 diákkal megtenni egy év folyamban, vagy éppen nagyon nehéz. Ebben látszik egy egyértelmű változás, hogy ennek is egy részét ugye ki lehet adni a mesterséges intelligenciának. Tehát amikor meg tudjuk csinálni azt, hogy akkor kérdezzünk rá a diáknál, hogy mit tud erről vagy arról, és még konkrét példában Pitagorasz tételt felteszünk neki, akkor azt, hogyha elmondja a diák a saját szavaival, akkor még további kérdésekkel lehet nála kérdezni, hogy tényleg megértette, hogy ez miről is szól, és hogy mikre lehet alkalmazni. És ezáltal sokkal jobban beleláthatunk abba, hogy hogyan is gondolkodik az újonnan elsajátított tananyaggal kapcsolatban a diák, tehát egy sokkal jobb megértésre lehet jutni.
0: Ez akkor eddig nem volt.
1: Ez egy olyan új eszköz, ami eddig nem volt elérhető, viszont most már úgy néz ki, hogy ezt is aránylag könnyedén be lehet vezetni, és onnantól kezdve, hogy ez elérhető a oktatási intézmények számára, a tanárok számára, akkor ezekkel hatékonyabban, gyorsabban tudnak dolgozni, és magasabb oktatási minőséget tudnak nyújtani.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!
0: Csapó Zoltán fejlesztési igazgatóval, az Instructure oktatás technológiai vállalattól beszélgettünk itt a Manna FM-en. Hogyha szeretnétek visszahallgatni, ez a beszélgetésünk is fent lesz a podcast felületünkön, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek.
2: Nézd, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Ennyi fért bele a mai vasárnapi kanapéba. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Argyelen Kriszta búcsúzik. Hallgassátok vissza az adásaimat, mert beszélgettünk arról például, hogy hogyan lehet gluténmentesen piros gyümölcsöket felhasználni gyümölcsleves, vagy éppen sütemény készítéséhez. De szó volt a Revolut fiók nyitásáról és az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségről, és a mesterséges intelligencia szerepéről is az oktatásban. Hogyha van kérdésetek, 0677 1098 6 jött ide SMS Viber. Találkozzunk egy hét múlva szombaton, és vasárnap is várlak benneteket ide a kanapéra.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Extrém hőség tombol Európában. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek, a többiek az országon belül menekültek máshová. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a Menekültek Világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Itthon is megdőlt a meleg rekord már a hőségriasztás első napján. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is előfordulhat. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
7: Manna Manna.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten. Aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

0: Anna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure, and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper, my wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
1: Because we belong to Jesus.

0: a morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Rendkívüli kormányülés lesz holnap. Az üldözöttek befogadását sürgette a pápa. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Rendkívüli kormányülés lesz holnap, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tisza-tó 24, a Velencei-tó 28 fokos.
2: Manna Hills.
0: Manna Hills.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: I've come to the garden alone.
3: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
4: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
3: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: Anna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Yeah, yeah, yeah.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
2: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette Úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
1: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Újra indul a visegrádi együttműködés. Károkat okozott a vihar a fővárosban. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Hétfőn várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. A Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
3: Manna Manna

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. I'll fight for you. This song is a reminder to us that we can be...
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.

0: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
1: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: Anna Morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllön fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
5: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának, a Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: De oda
1: ér. Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
4: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
3: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: van-e más esély?
1: Vagy csak tűnjek el?
0: Mint eltűnni, jól eltűnni. Van-e még tiszta lap? Van-e még remény?
1: Tényleg érdekel?

0: hallasz.
1: Biztosan nem hallasz.
0: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

Shout out to him! If you're not

0: is too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
2: Mindannyiunkkal előfordul, hogy nem kapjuk meg, amit szeretnénk, hogy várnunk kell, és a hitünknek növekednie kell, és az egyetlen dolog, ami segített számomra az ilyen helyzetekben, az az volt, hogy elhittem, Isten többet tud, mint én, és végül minden a javamra válik majd.

0: Azt hiszem, mindannyiunknak egy kicsit több félelmünk van, mint amiről tudunk. Vannak nagyobb félelmek, amiket felismerünk, és igyekszünk kezelni őket, de úgy hiszem, hogy létezik sok kisebb dolog, melyeket beengedtünk az életünkbe egy hosszabb időszak alatt, és talán fel sem ismerjük, hogy jelen vannak. Az egyik félelmünk, amit sokszor nem is kezelünk félelemként, az a kételkedés. Tudjátok, a kételkedés egy nagyon közeli rokona a félelemnek. Vagy mondhatjuk, hogy a félelem egy fajtája. És szerintem sokszor nem is Istenben kételkedünk, hanem inkább saját magunkban. Talán hisszük, hogy Isten biztosan tudna tenni valamit, de nem vagyunk benne biztosak, hogy értünk megteszi ezt. Vagy hisszük, hogy Isten beszél az emberekhez, de azt nem hisszük, hogy mi valaha is hallani fogjuk őt. Vagy azt hisszük, hogy ha valaki imádkozik értünk, akkor Isten meghallgatja őt, de nem vagyunk benne biztosak, hogy minket meghallgat. Ezért ma több különböző módon fogok beszélni nektek a kételkedésről. És nagyon remélem, hogy mire elmentek ma innen, addigra sokkal jobban érzitek majd magatokat saját magatok felől, mint amikor ide jöttetek, és imádkozom, hogy tanuljatok néhány dolgot, amitől talán sokkal jobb kapcsolatotok lesz Istennel, mint amilyen most van. Tudjátok, szerintem Istennek nagyon kedves a bátorság. Én hiszem ezt. Hiszem, hogy Isten csodálja a szent és a bátor magabiztosságot. És amikor bátorságról beszélek, akkor nem egy ilyen, tudjátok, akármit megtehetek hozzáállásra gondolok. Én a bármit megtehetek Krisztus által hozzáállásról beszélek. Mindig azt mondom, Uram, én minden és semmi vagyok. Benned minden vagyok, magamban pedig semmi. Nélküled semmit sem tehetek, de általad bármit megtehetek. Tehát a szent magabiztosság az Istenre épít. Ez nem egy önbizalom, hanem egy olyan meggyőződés, hogy te képes vagy dolgokra, hogy ki tudsz lépni hitben, bátor lehetsz, és megteszed, amit kell. Egy módon lehet ilyen magabiztosságot, ha nem félsz attól, hogy esetleg tévedsz majd, vagy valami hibát követsz el. Gyakran annyira félünk attól, hogy hibázunk, hogy nem is lépünk ki, és semmit sem teszünk. Biztos vagyok benne, hogy amikor a 12 tanítvány ott volt a csónakban, és Jézus a vizen járt, akkor ők is először féltek. Látták ezt az alakot? Nem tudták, hogy Jézus volt, ahogy a vizen járt. Azt gondolták, talán egy szellem volt. Aztán, amikor rájöttek, hogy Jézus volt, akkor Péter azt mondta, Uram, ha te vagy az, akkor parancsold meg nekem, hogy oda menjek hozzád a vízen. Nos, fogadok, hogy a többi 11 is szeretett volna kilépni a vízre, de így vagy úgy, Péter volt az egyetlen, akinek megvolt a bátorsága megpróbálni ezt. Aztán lépkedett egy ideig, majd elkezdett süllyedni, mert félni kezdett. De jó hír az, hogy Jézus kinyújtotta a kezét, és elkapta őt. Megtanultam, hogy ha csak egy kicsit is kilépek, majd egy kis időre elesem, aztán felállok, és megint járok egy kicsit, olyankor, mikor elesek, Isten mindig kinyújtja a kezét, elkap engem, és segít újra megtalálni az utamat. És én inkább próbálkozom, majd elesek egy kicsit, újra próbálkozom, és elesek egy kicsit, aztán végre megtanulok járni, minthogy csak biztonságban maradjak a hajóban, és soha ne próbáljak meg semmit. Ez egy nagyszerű, csodálatos világ, és mindannyiótokra sok lehetőség vár. Figyeljetek rám, ne éljetek egy unalmas életet. Hallottatok? Jaj, unatkozom. Tudod mit? Ha unatkozol, akkor majdnem biztos, hogy az a te hibád. És ez sokszor abból fakad, hogy biztonságfüggőkké váltunk. És mindig ugyanazt a béna, unalmas, biztonságos dolgot tesszük újra és újra. És soha nem lépünk ki, hogy valami mást csináljunk. Ezen most nevetni fogtok, ha elmondom, de amikor körülbelül 50 éves lehettem, vagy közel voltam hozzá, az még akkoriban volt, amikor még a nők rengetegszer hordtak harisnyát, és én egész életemben test színű harisnyát hordtam, a többi nő meg már sötétkéket és feketéket, meg rózsaszínt, Mások meg mintásakat, de én nem. Én mindig testszínűt hordtam. És nagy hitbeli lépés volt számomra, hogy más színű harisnyát viseljek. Pedig én nem vagyok igazán gyáva ember, de mindannyiunk életében vannak dolgok, amiket szeretünk egy bizonyos módon csinálni. Aztán látunk másokat, ahogy másként csinálják ugyanazt, és szeretnénk kipróbálni, de félünk tőle. Én ma arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy kezdjetek kicsit bátrabban élni, hogy imádkozzatok sokkal bátrabban, hogy lépjetek ki, és kövessétek a szíveteket, és tegyétek meg, amiről hiszitek, hogy Isten lehetőséget adott megtenni. Nem arra bíztatlak benneteket, hogy tegyetek ostoba dolgokat, vagy olyasmit, amit csak kipróbálnátok. De semmi jele annak, hogy Isten szerint ez jó lenne neked. De hiszem, hogy Isten azt szeretné, ha sokkal tartalmasabb életed lenne, mint amit most élsz. Hiszem, hogy ő egy nagyszerű, tartalmas, óriási, csodálatos életet tartogat számunkra. Tudjátok, Péter sok ostoba dolgot csinált. Nagyon ostoba bűnöket. De hiszem, hogy az egyik oka annak, amiért Isten továbbra is dolgozott Péterrel, az az volt, hogy egyrészt természetesen szerette őt, másrészt pedig Péter bátor volt. Hiszem, hogy Isten csodálja a bátorságot. Tudjátok, Zákeus egy kicsi, alacsony ember volt, aki nem látta Jézust a nagy tömeg miatt, de ő bátor volt. A tömeg elé szaladt, és felmászott egy fára, hogy lássa Jézust. És elég érdekes, hogy amikor Jézus elhaladt mellette, akkor felfigyelt Zákeusra, és azt mondta, gyere le onnan, ma a te házadban fogok vacsorázni. Az összes ember közül vajon miért az ő házába ment vacsorázni? Nos, ő volt az egyetlen, aki fára mászott. És tudjátok, a fáramászás helyére szinte bármilyen cselekedetbe helyettesíthető. Biztos, hogy aznap sok ember elsétált azzal, hogy ó, túl nagy a tömeg, nem látom őt. Nem voltak hajlandóak erőfeszítést tenni, és elmenni még egy mérföldre. A Biblia sokat beszél Józsuéról és Kálebről, és azt mondja róluk, hogy másfajta lélek volt bennük. Másfajta lélek, mint a többi emberben. És amikor felosztották a földet a törzsek között, Káleb azt mondta, adjátok nekem azt a hegyet. 85 éves létére azt mondta, adjátok nekem azt a hegyet. Készen vagy arra, hogy 85 évesen hegyeket foglalj el, vagy már eldöntötted, hogy túl öreg vagy bármi újat elkezdeni? Tudom, hogy nem tartoztok mindannyian az idős kategóriába. De előbb vagy utóbb azok lesztek. De soha nem vagy sem túl fiatal, sem túl öreg ahhoz, hogy valami nagyszerű dolgot tégy Istenért. Soha nem késő újra kezdeni. Azt mondtam, soha nincs késő újra kezdeni. Ahhoz, hogy bátran éljünk, hitben kell járnunk. És a kételkedés mindig azért jön, hogy a hitünk ellen támadjon. Hiszen a kételkedés a félelem egyik fajtája. A félelem azért jön, hogy a hitünk ellen támadjon, de a félelem sokszor kételkedés formájában jön. Helyesen döntöttem? Nem tudom. Talán nem kéne ezt tennem. Nos, úgy érzem, hogy kéne, de nem tudom. És ezt csináljuk oda-vissza, oda-vissza. Van itt valaki, aki időnként belefárad a döntésképtelenségbe? Tudod, előbb-utóbb döntést kell hoznod, valamit meg kell próbálnod. És remélhetőleg jó döntést fogod meghozni, de tudod mit? Ha nem, akkor hibáztál, de attól még nem dől össze a világ. Legalább megtanulod, hogy ezt ne tedd meg még egyszer. Én sok mindent tanultam meg úgy, hogy először elrontottam őket, és aztán később rájöttem, hogy hogyan kell helyesen csinálni. Nézzük meg a Róma levél 4. fejezetét a 18-as verstől, ami egy jól ismert történet. Ábrahámról. Azt hiszem, nemrég beszéltem erről más összefüggésben egy másik konferenciámon, de olyan jól ide passzol, hogy veletek is megosztom. Ábrahám reménység ellenére is hittel remélte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Isten azt mondta neki, megszámlálhatatlanok lesznek az utódaid. Nos, az volt a gond az utód kérdéssel, hogy még gyermeke sem volt. Mert hitében nem gyengült meg a testére tekintve, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste. Vagy amikor számba vette, hogy Sára méhe is elhalt már. Tehát számba vette ezt, gondolt erre, megnézte a helyzetet, és mégis hitte, hogy Isten nagyobb volt ennél. De most figyeljük meg a 20. verset. Sem hitetlenség, sem bizalmatlanság, sem kételkedés nem ingatta meg őt. Hogy kételkedve megkérdőjelezte volna az Isten által adott ígéretet. Nem azt mondja az ige, hogy a kételkedés vagy a hitetlenség közel sem férkőzött hozzá, hanem azt, hogy nem ingatta meg. Más szóval úgy hiszem, Ábrahámnak elég hite volt, hogy amikor jött a kételkedés, akkor megkérdőjelezte a kételkedést. Ezért, ha legközelebb kilépsz és belekezdesz valamiben, majd jön a kételkedés, akkor mondd azt, én megkérdőjelezem ezt a kétséget. Hiszek Istenben, és megkérdőjelezem a kétségeimet. Emlékezned kell, hogy a kételkedés csak megpróbál összezavarni, és meg akar lopni téged. Az elméd ellen támad, és az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk, az az, hogy amikor összezavarodunk, akkor ki kell kapcsolnunk az elménket, és bele kell néznünk a szívünkbe. Csak állj meg, és tedd fel a kérdést. Mi van a szívemben? Mi az, amit igazán hiszek? Nem az számít, amit gondolok. Hányan tudjátok, hogy sokszor nagy különbség van a között, amit gondolunk, és amit hiszünk? Az elménk a csatatér, és a sátán az elméd ellen fog harcolni. Egyik gondolatot a másik után fogja az elmédbe ültetni. Ma reggel beszéltünk az ellenség tüzes nyilairól, és hogy a hit pajzsa az egyetlen dolog, ami ki tudja oltani az ellenség tüzes nyilait, és úgy hiszem, hogy ezeket a tüzes nyilakat az elménk és az érzelmeink ellen veti be a gonosz. Amen. Szóval, amikor hiszed a szívedben, hogy meg kéne tenned valamit, az általában úgy jön, mint egy késztetés, vagy ahogy én hívom, egy szent hoppá. Úgy vagy vele, hogy oh! Aztán elkezdesz gondolkodni rajta. Elképesztő, hogy mennyi álmot megölünk azzal, hogy elkezdünk gondolkozni rajtuk. Mindig azt mondom, hogy ha elég sokáig gondolkozol valamin, akkor elérheted, hogy meghalljon ez a dolog. Dávid bízott abban, hogy megölheti Góliátot. Még akkor is, ha sokkal kisebb volt nála, és nem volt igazi felszerelése. Saul azt mondta, legalább viseld a páncélomat. Dávid meg is próbálta, de nem tudta használni, mert Dávid csak az Úrban való bizalmára akart támaszkodni. És szeretem, amit a Biblia ír, amikor Dávid és Góliát oda-vissza felelgettek egymásnak, amikor Góliát fenyegette őt, hogy ezt fogom megtenni veled, meg azt fogom. Persze Dávid is visszabeszélt. Én a seregek urának nevében jövök ellened, és a mai napom levágom a fejedet. És a Biblia szerint Dávid gyorsan a harcvonalba szaladt. Ami nagyon tetszik nekem, mert szerintem, ha túl sokáig áldogált volna ott, hogy Góliátot nézegesse, akkor lehet, hogy az ellenkező irányba futott volna. És szerintem Ábrahám is számba vette az ő tehetetlen testét, de nem bám múlt azt 3 hétig. Lehet, hogy ránézett Sárára, aki már kicsit öreg és ráncos volt, és már átment a változó koron, és azt mondta, hát ebből nem lesz semmi. Tehát a Biblia szerint ez a kételkedés és ez a hitetlenség, és amikor olvasjuk ezeket a történeteket, meg kell értenünk, hogy valódi emberek voltak. Őszintén gondolom, hogy amikor ezekről az emberekről olvasunk a Bibliában, akkor mi nem tudatosítjuk, hogy ők ugyanolyan emberek voltak, mint mi. A gonosz őket is üldözte, ők is féltek, kételkedtek, őnekik is voltak gondolataik. A gonosz őket is üldözte, ők is féltek, de amiket tettek, azok a mi tanulságunkra irattak meg, és ha követjük a példájukat, akkor ugyanolyan győzelmeink lehetnek, mint nekik voltak. Tehát hogy folytatja az ige Ábrahám történetét? Ha újra ki tudnánk vetíteni az igéket, azt mondja, Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, nem kérdőjelezte meg azt, sőt, megerősödött, ahogy hitben dicsőséget adott Istennek. Tehát mit tett, amikor jött a kételkedés? Kinyitotta a száját. És mi a dicsőítés? Az, amikor elmesélünk egy történetet Isten jóságáról. dicsérte Istent. Talán valahogy így hangzott. Istenem, emlékszem azokra a jó dolgokra, amiket a múltban tettél velem, és emlékszem, milyen hűséges voltál hozzám, mióta azt mondtad, hogy hagyjam el az otthonomat, és menjek arra a helyre, amit te mutatsz nekem. És láttam, hogy ezt tetted, meg azt tetted, és én dicsérlek, Istenem, és újra megteszed majd ezeket. A kételkedés nem tud sarokba szorítani téged, hogyha kinyitod a szádat, és a hit szavaival harcolsz ellene. És tudjátok mit? Kételkedni könnyű. Könnyű az érzéseinket követni. De megmondom én nektek az igazságot. Ha kinyitod a szádat, amikor harcban állsz, és a megfelelő dolgokat mondod, figyeljetek rám. Amikor háború folyik az elmédben, akkor úgy tudod a leghatékonyabban megállítani a rossz gondolatokat, hogyha kinyitod a szádat, és kimondod a helyes dolgokat. Amikor a gonosz azt mondja, hogy bele fogsz bukni, akkor kinyitod a szádat, és azt mondod, Istenben győzni fogok, és bármire teszem a kezemet, az sikeres lesz. Az Isten igéje a lélek kardja, az Efézus 6 is erről beszél. Azt mondja, hogy forgassuk a kétélű kardot. Mikor jön a kételkedés? A kételkedés és a hitetlenség akkor jön, amikor várunk. Ha imádkoznánk és rögtön megkapnánk, amit kértünk, akkor nem lenne gondunk a kételkedéssel és a hitetlenséggel. Tehát miért várat meg minket Isten? Mert a hitünknek ki kell állnia a próbát, hogy igazi-e és őszinte-e. És próbára kell tenni ahhoz, hogy növekedjen. Az edzés növekedést eredményez, és sokan közületek, talán azt is mondhatom, hogy a legtöbben közületek, most ilyen edzésen mentek keresztül. És elképesztően idegesítő időnként, amikor tudod és tudod és tudod, hogy amit Istentől kérsz, azt minden gond nélkül megtehetné, és mégis megvárakoztat. Van itt valaki, aki érti, hogy miről beszélek? Van, amikor újra és újra ugyanazzal a dologgal kell vesződnöd. Hadd mondjak valamit. Nem tudom, milyen hetetek volt, de az én hetem nem volt valami fényes. Volt egy dolog, amivel foglalkoznom kellett, amivel már régóta vesződtem, és egy nagyon feszült nap volt, amiért megint foglalkozni kellett vele, de íme, miután már vagy 4 éve vesződtünk ezzel, történt egy áttörés, és jó híreket kaptam. De várjatok, várjatok, várjatok! Ugyanazon a napon feljött valami más, amiről azt hittem, hogy már megoldottuk. Biztos voltam benne, hogy már elintézett a dolog. Élveztem a békességemet. Hálát adtam Istennek a győzelemért, és aztán újra megjelent az egész zűrzavar. Mindegyikünknek szüksége van valamire, amivel gyakorolhat. Örültem is, hogy ezen a hétvégén a hitről fogok prédikálni. Mert ha nektek nincs is szükségetek erre az üzenetre, nekem akkor is segíteni fog. Mindannyiunk életében van olyan, amikor mindent megkapunk, aztán vannak olyan idők, amikor nem kapjuk meg, amit akarunk, és van, hogy várnunk kell, és egy kicsit még tovább kell edzenünk a hitünket. És az egyetlen dolog, ami valaha is segített nekem, az az volt, hogy elhiszem, Isten többet tud, mint én, és hogy végül minden a javamra válik majd. Szóval akármire is vársz, nem számít, hogy milyen nehéz, amikor ott tartasz, hogy belefáradtál a várakozásba, és legszívesebben azt mondanád, hogy nem tudom ezt tovább csinálni. Akkor ehelyett nyisd ki a szádat, és mondd azt hittel, Istenem, te soha nem engedsz több kísértést, mint amit el tudnék viselni. Ha nem bírnám ki ezt, akkor nem engednéd, hogy megtörténjen. És tudom, hogy te nem fogsz késni egyetlen egy nappal sem. És biztosan a megfelelő időben megérkezik majd az áttörésem. A kételkedés a várakozás idején jelenik meg. A zsidó 10:35 és 36-ban azt mondja a Biblia, hogy csak hit és türelem által örököljük az Isten ígéreteit. Nem csak hit által, hanem hit és türelem által. A türelem szó görög megfelelője azt mondja, hogy ez a szellem gyümölcse, amely a próbában növekszik. Tehát működésbe hozzuk a hitünket, aztán próbán megyünk keresztül. Működésbe hozzuk a hitünket, aztán ellenállásba ütközünk. Működésbe hozzuk a hitünket, aztán tovább kell várakoznunk, mit szeretnénk. És ez idő alatt fejlődik a türelmünk. Tehát soha nem fog beteljesedni a hitünk, ha csak nincs mellette valamennyi türelem is. És a türelem az nem csak a várakozás képessége, hanem arról is szól, hogy hogyan viselkedünk várakozás közben. Elmondom, hogy mi az egyik módja a várakozás lerövidítésének. Azért imádkozom értetek, amiért Pál imádkozott a kolossébeli gyülekezetért. Soha nem azt kérte, hogy múljon el a problémájuk. Soha nem látod, hogy Pál azért imádkozna bármelyik gyülekezetért is, hogy múljon el a problémájuk. Tudjátok, hogy soha nem imádkozott ilyet? Szóval én is azért fogok ma imádkozni értetek, amiért ő a kolossébeli gyülekezetért imádkozott. Imádkozom azért, hogy bármi jön, azt jó szívvel tudjátok elviselni. És tudjátok, ha már a probléma kezdetétől fogva képesek vagyunk dicsérni Istent, és stabilak maradunk, továbbra is szeretetben járunk, nem veszünk fel rossz hozzáállást, akkor szerintem a várakozás jóval, jóval rövidebbé válik, mint amilyen egyébként lenne. Tudjátok, nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy rájöjjünk, miért is van szükségünk az ilyen növekedési időszakokra. Csak meg kell figyelnünk, hogy miként viselkedünk a próbákban. Ezekhez az emberekhez fogok most beszélni, ők jobban viselkednek, mint mi. Hát nem bámulatos, hogy milyen sok hitünk van addig, amíg problémánk nem akad? Könnyű azt énekelni, hogy mindent átadok neked. Kettő Mózes 13:17. Szeretném, ha megnéznénk valamit, ami szerintem érdekes. Amikor elbocsájtotta a fáraó népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közelebb volt. Mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Más szóval az áll itt, hogy Isten szándékosan a hosszabb, nehezebb úton vezette őket. Miért? Mert azt mondta, hogy még nem voltak készek a harcra. Miért kellett volna késznek lenniük a harcra? Azért, mert Isten azt akarta, hogy menjenek és foglalják el a földet. De ha megnézed az elfoglalni szót eredetiben, az azt jelenti, hogy az elfoglalás érdekében el kell zavarni a jelenleg ott lakókat. Szóval, amikor Isten az ígéret földjére küldte őket, akkor nem olyan helyre küldte őket, ahol nem volt ellenség. A hely tele volt ellenséggel, ami azt jelentette, hogy az egyik háború a másikat éri majd. El kellett foglalniuk Jerikót, egyik várost a másik után kellett volna elfoglalniuk, és Istennek engednie kellett őket körbe-körbe vándorolni, miközben rossz hozzáállásuk volt, morogtak, panaszkodtak, zsörtölöttek, vádaskodtak, türelmetlenkedtek, és vissza akartak menni Egyiptomba, mert amikor kijöttek onnan, nem voltak még elég erősek ahhoz, hogy bemenjenek és elfoglalják a földet, és megküzdjenek az ottani ellenséggel. Közületek sokaknak vannak nagy álmai a szívében, dolgok, amelyeket szeretnétek megtenni, és nem értitek, hogy Isten miért nem engedi, hogy ezek megtörténjenek. Nos, lehet, hogy még nem vagytok készen arra, hogy megküzdjetek azokkal az ellenségekkel, amikkel szembe találkoznátok, ha az álmotok valóra válna. Hadd mondjak valamit. Ha azért imádkozol, hogy Isten használjon téged, hogy minél több embert elérhess, akkor annál nagyobb ellenállásba ütközöl. 1 Korintus 16:9 Pál azt mondja, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Időnként azt kívánom, bár csak el tudnám ezt magyarázni, és ha csak egy hosszú könyvet nem írok erről, akkor nem leszek rá képes. Azt, hogy mibe került nekem, 1976. februárjától, onnantól kezdve, hogy úgy éreztem, Isten szólt hozzám arról, hogy mit is szeretne kezdeni az életemmel. Eljutottam odáig, ahol most vagyok. Fogalmam sincs, hogy tudnám elmagyarázni a fájdalmat, az edződést, a milliónyi alkalmat, amikor fel akartam adni, az emberek részéről jövő ellenállást, a gonosztól jövő ellenállást, azokat az időket, amikor a testemet támadta, amikor az elmémet támadta, amikor az érzelmeimet támadta, nem is tudom, hogyan tudnám elmondani, de tudjátok mit? A világ minden kincséért sem cserélném el ezeket. Semmiért.
1: Elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon Budapest kapcsán. A 12. kerületben, Hegyvidék területén például idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Az első, a második, az ötödik, a hatodik, nyolcadik, tizedik, tizenegyedik, tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik, tizenkilencedik, huszadik, huszonegyedik, huszonkettedik és huszonharmadik kerület dátumai után a MOHU a 12. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Szeptember 6-tól 14-ig várható mindez egyébként. A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 12. kerületben ekkor lesz a lomtalanítás. A hegyvidékeiknek érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert tavaly csak novemberben került sor itt a lomtalanításra, és csak 5 körzet volt. Idén viszont korábban lesz a lomtalanítás, és 7 körzetre osztják a 12. kerületet. Közben átmenetileg pótlóbusz közlekedik a H7-es hévvonalán a Boráros tér és Csepel között. Karbantartás miatt június 20-tól július 6-áig nem közlekedik a H7-es hév, helyette a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepeli hívállomás között az arra közlekedő járatokkal lehet utazni. A MÁV közlése szerint a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, továbbá a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, továbbá a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-én 7 órától július 3-án 19 óráig. Azt írják, hogy a változás ideje alatt a H7-es évvel párhuzamosan közlekedő BKK járatok pótlóbusznak minősülnek a Szent Imre tér és Csepeli hév végállomás között. A MÁV megjegyzi, hogy a pótlás miatti kényszerű átszállás nem minősül út megszakításnak. A pótlóbusz és az előbb említett járatok közötti bármely irányú átszálláskor nem kell új jegyet váltani, a már meglévő jegy is érvényes. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek áll a pihenni vágyok az idei szezonban is könnyen elérhetik továbbra is népszerű horvát tengerpartot, tehát, ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keletiből indul július 3-án Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A júliusi és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37 perckor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9.35-kor fut be. A járaton többféle kocsi közül lehet választani. A legkedvezőbb áru megoldást keresők fekvőhelyes kocsiban utazhatnak, akik pedig kényelmesebb éjszakai pihenésre vágynak, hálókocsis férőhelyet is foglalhatnak. Ez a megoldás pároknak, családoknak, baráti társaságoknak és egyedül utazóknak is praktikus lehet. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól indulnak, ami nagyjából 16 000 forintos kezdőárat jelent. Egy 6 fős fülke akár 240 euróért is foglalható, vagyis teljes kihasználtság mellett fejenként 40 euróba, azaz olyan 14 000 forintra jöhet ki az utazás. A pontos ár még mindig az utazás napjától, a választott komfort kategóriától és a foglalás időpontjától függ, teszi hozzá a sokszínű vidék. Az utazás hangulatához az étkező kocsi is hozzájárul, ahol az odaúton naplementében vacsorázhatunk, másnap pedig reggelivel indíthatjuk a napot. A podgyász tekintve is kedvező lehet vonattal eljutni az Adriára. A MÁV szerint ugyanis az utasok annyi kézi podgyászt vihetnek magukkal díjmentesen, amennyit elbírnak. Ez azoknak lehet jó hír, akik hosszabb nyaralásra indulnak, és nem szeretnének szigorú repülős podgyász korlátokhoz igazodni. Mivel a helyek száma korlátozott, érdemes minél előbb foglalnunk a MÁV oldalán. Az Adria Intercity idén is gondolt az iskolai csoportokra. A tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendett az őszi kirándulási ajánlat, ezért a MÁV 2026-ban is elérhetővé teszi ezt hétköznapi utazásokhoz. Új parkolóval és hibrid check-in pultokkal készül közben a nyára a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az év legforgalmasabb hónapjaira több az utasélményt és utas folyamatokat közvetlenül is fejlesztő újítás, illetve fontos határfejlesztés is elkészül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére. A fejlesztések hosszú távon is jelentősek. A kettes terminálon a következő hónapokban és években végrehajtott beruházások célja, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér átfogó Terminál Plus fejlesztési csomagjának befejezéséig, derül ki a Budapest Airport Facebook bejegyzéséből. Június 1-én megnyílt a kedvező áru Relax parkoló, amely 2000 férőhellyel bővíti a hosszabb távú parkoló kapacitást, és közel 50 darab elektromos töltőpontot kínál az elektromos járművek töltésére. A parkolóból 15 percenként buszjárat közlekedik, de a terminál negyedórás sétával is megközelíthető. Bővültek a 2-es A terminál utas felvételi kapacitásai. A korábban kereskedelmi egységeknek helyet adó területen 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek az aktuális forgalmi igényekhez igazítva hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatók. Ezzel bővült az önkiszolgáló podgyászfeladáshoz rendelkezésre álló kapacitás is. Az utasok, amennyiben járatuknál erre lehetőségük van, sorbanállás nélkül néhány perc alatt nyomtathatják ki a podgyász címkét, mérhetik le és adhatják fel a bőröngyeiket, amelyek a szalagra helyezéstől már a hagyományos módon feladott podgyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon. Egyszerre szolgálja az utas komfort javítását és a kapacitás növekedést az utasbiztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték, és kapacitásait új egységekkel bővítették, és 8 új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladás biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület pedig nőtt. A Budapest Airport közlése szerint az utasforgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítva nyár közepéig bővítésre kerül a SkyCard hűtési rendszere, a nyári csúcsidőszakban is komfortosabb környezetet biztosítva az utasok számára. A fejlesztés során 2 új, nagy teljesítményű légkezelő berendezést építenek be, amelyeknek köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is hatékonyabban fenntartható a kívánt belső hőmérséklet az utasforgalmi terekben. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 21-e van, vasárnap 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Vízhiány is kialakulhat 3 Pest vármegyei településen. Zöld árnyékoló lugasok épülnek a Rákóczi téren. Parkként újulhat meg a Városliget, a Hősök tere is átalakulhat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megtépázta Budapestet a vihar. A viharos időjárás rengeteg munkát okoz a tűzoltóknak Budapest kerületeiben. Jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongált tetőszerkezetek miatt riasztják az egységeket, közölte a katasztrófavédelem vasárnap délután a távirati irodával. A közlemény szerint a leginkább a 13., a 14. és a 15. kerületben dolgoztak a tűzoltók. Amint befejezték a munkát, azonnal indultak a következő helyszínre segítséget nyújtani. A 11. kerületben a Sáfrány utcában például villanyvezetékre dőlt fát távolítottak el a tűzoltók. A 13. kerületben a Váci úton egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat két sávon. A 14. kerületben pedig a Limanova térnél parkoló személyautóra dőlt egy nagyobb fa, a Nagy Lajos király útján pedig kéményt döntött le a vihar, áll a közleményben. A tartós meleg és a megnövekedett vízfogyasztás miatt kritikus helyzet alakulhat ki több Pest vármegyei település vízellátásában. A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy ha tovább nő a terhelés, akkor egyes területeken akár nyomás csökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat. A figyelmeztetés Ráckeve, Szigetbecse és Dömsött teljes terület.

0: területére vonatkozik. Különösen érintettek lehetnek a nyaraló övezetek, ahol a nyári időszakban jelentősen megnő a lakosságszám, és ezzel együtt a vízigény is. A szolgáltató szerint a rendszerek jelenleg még üzemszerűen működnek, és minden rendelkezésre álló szakemberrel, valamint technikai eszközzel igyekeznek biztosítani a folyamatos ivóvízellátást. A vízi közműhálózat terhelése azonban már most megközelíti a teljesítő képessége határát. A lakosságot ezért arra kérik, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. A szakemberek azt javasolják, hogy a következő napokban mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, valamint csökkentsék a kertek és a zöld területek locsolását. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az utak, járdák és egyéb burkolt felületek ivóvízzel történő locsolása ilyenkor különösen kerülendő. A probléma pedig nem új keletű. Az elmúlt években több Pest vármegyei településen is előfordult, hogy a nyári hőség idején a vízhálózat nehezen tudta kiszolgálni a hirtelen megugró igényeket. Tavaly több agglomerációs településen is nyomáscsökkenést tapasztaltak a lakók, egyes helyeken pedig ideiglenes vízellátási intézkedésekre volt szükség. A szakértők szerint a helyzetet elsősorban az okozza, hogy a nagy melegben egyszerre indul meg a kertek locsolása, a medencék feltöltése és számos egyéb nem létfontosságú vízfelhasználás. Ha a következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet, a szolgáltatók szerint még fontosabb lesz a tudatos és takarékos vízhasználat, hogy minden háztartásban biztosítható maradjon az ivóvízellátás. Fontos döntést hozott a kormány a Városliget jövőjéről. A tervek szerint nem épülnek újabb épületek a park területén, a félbe maradt fejlesztések helyét pedig visszaadják a zöld felületeknek. Emellett előkészítik a Városliget autómentesítését és a Hősök tere átalakítását is. A bejelentés szerint a ligetben jelenleg több olyan terület található, amelyet korábbi beruházások miatt építési kordonok vesznek körül. Ezeket a lezárt részeket fokozatosan felszámolnák, a helyükön pedig új parkosítás kezdődhet. A cél, hogy Budapest legnagyobb és legismertebb közparkja még inkább a pihenést, a kikapcsolódást és a rekreációt szolgálja. A tervek alapján a parkosítási munkák leghamarabb jövő tavasszal indulhatnak el. A városvezetők szerint az alapelv egyszerű, a már elkészült épületek megmaradnak, ugyanakkor új kulturális vagy középületek már nem épülnek a ligetben. Ehelyett a jövőbeni fejlesztéseket inkább más, korábban ipari célokat szolgáló városi területekre irányítanák. A változások egyik legjelentősebb eleme a Városliget autómentesítésének előkészítése lehet. A tervek szerint átalakulhat a Kóskároly sétány is, amely jelenleg jelentős autóforgalmat bonyolít le. A cél az, hogy a terület valóban sétányként működjön, és ne a belváros egyik forgalmi átvezető útjaként. Nagy változások várhatók a Hősök tere környezetében is. A jelenlegi nagy részt aszfaltozott felületek helyett emberközelibb, több időtöltésre alkalmas közteret szeretnének kialakítani. Az elképzelések szerint a tér nem csupán turista látványosság lenne, hanem olyan találkozóhely, ahol a budapestiek és a látogatók szívesen töltenének hosszabb időt is. A fejlesztések előkészítése során a kormány együttműködik majd Zugló önkormányzatával és a fővárossal. A következő hónapokban elsősorban a tervezési munka zajlik, a konkrét megvalósítás pedig várhatóan több ütemben történik majd meg. Újabb zöld fejlesztés valósul meg Budapesten. Megkezdődött az árnyékoló lugasok telepítése a Rákóczi téren, a fővárosi közösségi költségvetés egyik nyertes projektjeként. A beruházás célja, hogy kellemesebb és élhetőbb környezetet teremtsen a térre érkezők számára, különösen a nyári hőség idején. A vásárcsarnok előtti széles, burkolt területen már felállították az árnyékoló szerkezeteket, jelenleg pedig az automata öntözőrendszer kiépítése zajlik. A munkálatok következő szakaszában a növénykazetták kerülnek a helyükre, amelyekbe kúszó növényeket is ültetnek. A lugasokat japán loncok futják majd be. Ez a növény nem csak árnyékot biztosít, hanem illatos virágaival is díszíti a teret a nyári időszakban. A részben téli zöld növényeknek köszönhetően a lugasok az év jelentős részében esztétikus látványt nyújthatnak. A fejlesztés egyébként jól illeszkedik a főváros klímaalkalmazkodási törekvéseihez. Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt ugyanis különösen fontos, hogy a sűrűn beépített városi területeken minél több árnyékos, hűsítő közösségi tér jöjjön létre. A közösségi költségvetés rendszerének lényege, hogy a budapestiek maguk tehetnek javaslatokat városfejlesztési projektekre, és szavazhatnak arról, hogy mely elképzelések valósuljanak meg. A Rákóczi téri lugasok is egy ilyen lakossági kezdeményezés eredményeként épülhetnek majd meg. Hónapokra felforgathatja a vasúti közlekedést a nyári pályafelújítás. Jelentős menetrendi változásokra és hosszabb utazási időkre kell készülniük az utasoknak, ezekben a nyári hónapokban a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon. A MÁV ugyanis nagyszabású pályakarbantartási munkákat indított, amelyek célja a pályaállapot javítása, a meghibásodások számának csökkentése és a menetrendek pontosabbá tétele. Az első ütem június 20-án kezdődött el, és július 18-áig tart. Ebben az időszakban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, többek között Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomás térségében. A munkálatok során olyan beavatkozásokat végeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy egyes szakaszokon ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhessenek a vonatok. Július közepén Cegléden is folytatódnak a felújítások, ahol pálya ágyazatcserét végeznek az egyik vágányon. A beruházás célja itt is a sebességkorlátozások megszüntetése és a vasúti közlekedés megbízhatóságának javítása. A munkálatok miatt több járat menetrendje módosul. A legjelentősebb változás, hogy a Nyírség Intercity vonatok ideiglenesen nem a nyugati, hanem a keleti pályaudvarról indulnak. Ezek a járatok a megszokottnál korábban indulnak, később érkeznek és több budapesti megállót, valamint Ceglédet is kihagyják. A változások más járatokat is érintenek. A Debrecen felé közlekedő civis interrégiók, valamint a Szegedre tartó napfény intercity menetrendje szintén módosul, ezért a vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A MÁV szerint a mostani felújítások csak az első lépést jelentik. Július második felétől további munkák kezdődhetnek ugyanazon a vonalon, így az utasoknak még hónapokig számítaniuk kell kisebb-nagyobb korlátozásokra. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Július 31-éig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. az a fajta mozi élmény érkezik a ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Dunafürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás színterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szent Gellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipót városban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza az azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jávor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárd, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
2: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, egy nagyon fontos hírről szeretnék most beszámolni a kedves hallgatóknak, ugyanis elindult útjára a Gyermekút Módszertani Központ, a Családbarát Magyarország Központon belül. A vendégem dr. Kereki Judit, a központ szakmai vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy velünk vagy, Judit.
2: Jó reggelt kívánok, én is köszönöm a meghívást.
1: Mivel foglalkozik a központ? Miről szól ennek a működése? Hogyan működik, és miért volt szükség arra, hogy ezt életre hívjátok?
2: Egy nagyszabású projektet fejeztünk be 2022. decemberében, a Gyermekút projektet, ahol nagyon-nagyon sok anyagot, módszertani támogatást, képzési anyagot fejlesztettünk, és nagyon sok szakembert képeztünk, illetve szülőknek nyújtottunk segítséget abban, hogy az eltérő megkésett fejlődésű gyermekeikkel megtalálják a megfelelő utakat, elkerüljenek a megfelelő szakemberekhez, akik segíteni tudnak az ő gyermekük problémájának a megoldásában, illetve a segítséget tudnak nyújtani a fejlesztésében. Mikor véget ért a projekt, akkor arra gondoltunk, hogy kár lenne veszni, hagyni azt a sok-sok értéket, amelyet megteremtettünk a projekten belül, és egy olyan módszertani központ létrehívását vasoltuk, ahol azokat az értékeket tovább vihetjük, tovább gondozhatjuk, amelyeket itt az 5 év során kifejlesztettünk. Így nem csak módszertani anyagokat, hanem olyan mérőeszközöket, szűrőeszközöket, vizsgálati eljárásokat, amelyeket eddig nem léteztek a napi gyakorlatban, és amelyek hiteles vizsgáló eljárások, olyan képzések továbbvitelét tervezzük, amelyek szintén a szakembereknek segítenek abban, hogy a munkájukat sokkal hatékonyabban, eredményesebben tudják végezni, illetve egy olyan szemléletformálást továbbvinni, amelyet a projektünk is képviselt idáig. Tehát egyrészt azt, hogy az a partneri kapcsolat a szülők és szakemberek között fennálljon, illetve tovább erősödjön, amely egy alapja a gyermekek ellátásának, illetve a szakemberek közötti kapcsolat, a különböző szakterületekről érkező szakemberek közötti együttműködés megerősítésre kerüljön, illetve élővé váljon, ami pedig ahhoz szükséges, hogy a gyermeket és a családot is az ellátásban tartsa, illetve a megfelelő időben eljuttassa a szolgáltatásokhoz. A Gyermekút Módszertani Központnak az a célja, hogy ezeket a kifejlesztett, megteremtett értékeket tovább vigye, és hát természetesen újakat is alkosson. És nem csak önmagában az a cél, hogy ezeket tovább gondozzuk, de hogy néhány évente hitelesítsük is, tehát ennek az az útja, hiszen a tudás az folyamatosan változik, egyre korszerűbb eszközök érkeznek be a terepre, a szakemberek tudása is kell, hogy változzon, és gyakorlatilag újra és újra fogjuk ezt néhány évente hitelesíteni, ezt a tudást. Ezen túl egy olyan modellnek a kipróbálását, illetve bevezetését kívánjuk előkészíteni, amelyen most is dolgozunk. Ez elsősorban szociálisan hátrányos helyzetű területeken élő gyerekeknek és a családoknak nyújt a gyakorlatban nagyon hatékony segítséget. Itt a mozgó szolgáltatás segítségével vizsgáló szakembereket juttatunk el a távol lévő falvakba, településekre, és itt egy gyermekút, úgynevezett gyermekút menedzser segítségével tartjuk folyamatosan a kapcsolatot a családok és a ellátó szakemberek között. Ezzel biztosítjuk azt, hogy minél hamarabb megtörténjen a felmerülő tünetek alapján a vizsgálat, a probléma megállapítása, illetve minél hamarabb elkerüljön a megfelelő ellátó szakemberekhez a gyermek, és hát itt nagyon fontosnak tartom a helyben való ellátás és ennek a támogatását, tehát azt, hogy a szakember menjen elsősorban a terepre, hiszen itt olyan családokról beszélünk, és olyan településekről, ahol maga az utazás nehézséget okoz, akár a közlekedésbeli hiányosságok miatt, akár a szülőknek a helyzetük okán.
1: Dr. Kereki Judita vendégem, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője, a Családbarát Magyarország központon belül indult el a Gyermekút Módszertani Központ, hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője dr. Kereki Judit, mely központ a Családbarát Magyarország központon belül jött létre. Judit, jó reggelt kívánok újra, és akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen szakemberekkel dolgozik a központ. Ugye említetted, hogy ők azok, akik terepre mennek ki a családokhoz. Mit jelent ez, és milyen szakemberekkel dolgoztok?
2: Igen, most ebben a körben, tehát vagy ebben a tevékenységben védőnőkkel dolgozunk, szociális munkásokkal, illetve pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó gyógypedagógus, pszichológus szakemberekkel. Ők segítenek nekünk abban, hogy a családokkal kapcsolatot tartunk mi is rajtuk keresztül, illetve ők segítenek a gyerekeknek, családoknak abban, hogy minél hamarabb eljussanak a megfelelő szolgáltatásokhoz. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ezeknek a szakembereknek a nagyon folyamatos, szoros együttműködésére van szükség, illetve mindazon szakemberekre és szolgáltatásokra, amelyek ezeken a területeken, Nógrád megyéről beszélünk most, ellátják a családokat, illetve a gyerekeket. Mindezen szolgáltatásoknak a szoros együttműködését biztosítottuk, tehát az összes olyan szakembert felkerestük, aki ezeken az érintett településeken dolgoznak, a Máltai Szeretett Szolgáltató, a Biztos Keretett Gyerekházak, a pedagógiai szakszolgálatok, a Család és Gyermekjóléti Intézmények, és természetesen az egészségügyi szolgáltatók, védőnők, házi orvosok és a szakellátó szakorvosok körét is. Fontosnak tartom azt, hogy azok a szakemberek, akik bármilyen formában a gyerekek körül dolgoznak, és itt most a napközbeni ellátásban dolgozók, tehát a kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok ugyanígy érintettek ebben a körben. Fontos az, hogy ők összeadják a tudásukat, és együtt működjenek, nem csak a felismerés, az állapot megismerés, vagy a fejlesztő terápiás ellátás során, hanem folyamatosan a nyomon követésben is, hiszen akkor tudjuk csak biztosítani azt, hogy a gyermek igazán azt a szolgáltatást kapja abban a fejlesztésben, vagy terápiás ellátásban részesüljön, ami igazán az ő szükségleteinek megfelelő, és itt nagyon fontos az, hogy nem csak a gyermekről beszélünk, hanem az egész családról, hiszen ilyenkor a szűkebb, tágabb környezetet is tekintjük, tehát a család megsegítéséről, támogatásáról is szól ez a fajta tevékenység.
1: Milyen gyerekek, milyen állapotban, milyen környezetben és milyen közegben élnek, vannak, akiknek szüksége van a segítségetekre?
2: Specifikus gyerekútnak hívjuk ezt a pilot programot. Itt igazán elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek és családok támogatásáról beszélünk, és ezeken a területeken tartom fontosnak azt, hogy ezek a mozgó szolgáltatások ott helyben nyújtsanak segítséget. Ezen túl a hosszú távú célunk az, hogy olyan szakembereknek, tehát az ország területén olyan szakembereknek nyújtsunk segítséget, akik ezt a módszertani tudást, amit mi korábban kifejlesztettünk, ezt szeretnék alkalmazni, használni, illetve a képzéseinkben részt venni, és gyakorlatilag így az ő képzésükön keresztül, vagy a módszertani tudásunk átadásán keresztül tudjuk a szülőket is segíteni, hiszen a szakember az, aki ebben a szemléletben, amit mi képviselünk, hogy ő igazából egy közvetítő a család felé, vagy a szülők felé, hogy ebben a szemléletben tudjon együttműködni az érintett gyermekek családjaival.
1: Milyen életkorra gondoljunk?
2: Elsősorban a születéstől az iskolába lépésig tartó életkorról beszélünk, tehát itt mi a kisgyermekkor, akkor a gyermekkorra gondolunk, a 0-6-7 éves korosztályra, illetve a családjaikra.
1: Nagyon fontos témáról beszélgetünk a mai Manna délelőttben újfent. A vendégem dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője, mely központ a Családbarát Magyarország központon belül jött létre, és hogy mi mindenben tudnak segíteni még azoknak, akik ezt igénylik, akik rászorulnak, arról még hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Kereki Judit, a gyermekút módszertani központ szakmai vezetője, a Manna délelőtt vendége. Ez az új központ, a Családbarát Magyarország központon belül jött létre. Mennyire gyakorlatiasan működik ez a központ a nyugathoz képest? Ugye külföldön talán mondhatjuk, hogy egy kicsit már begyakorlottabban és olajozottabban működnek ezek a rendszerek, úgyhogy én ezért üdvözlöm nagy szeretettel azt, hogy ez a gyermekút módszertani központ létrejött.
2: A központ célja elsősorban, hogy tudásbázis legyen, tudásbázissá váljon, tehát ilyen funkcióban tudjon átadni tudást azoknak az intézményeknek, amelyekkel a kapcsolatot kialakítja, és hosszú távon szeretnénk is egy olyan hálózatot létrehozni, vagy egy olyan hálózatot támogatni, amelynek az intézményegységei regionálisan ugyanígy képviselik ennek a módszertani tudásnak a megteremtését, illetve továbbvitelét. Tehát ezek még váradnak magukra ezek a tervek, vagy ezeknek a megvalósulása. Amit szeretnék még hangsúlyozni, hogy itt a szülő támogatás kapcsán fontosnak tartjuk azt is, hogy azon túl, hogy a szakembereknek biztosítunk egy ilyen típusú tudásbázist, ugye a szülői kompetenciák szélesítését, illetve a szülőképzés tovább vitelét is felvállaljuk, tehát direkt segítsünk mi is a szakembereken túl abban a szülőknek, hogy ők a gyermekük fejlődésében az eltérések felismerését, ezt minél hamarabb meglássák, illetve tudják, hogy hová forduljanak a gyermekükkel akkor, hogyha valamilyen problémát gyanítanak, illetve ha már kialakult a probléma, és akár ez egy súlyosabb probléma, akkor abban is támogassuk őket, hogy hogyan tudják kezelni ugyanúgy a nevelési helyzeteket egy eltérő fejlődésű gyermek nevelése kapcsán, mint minden más szülő saját gyakorlatában azokat a nevelési helyzeteket, amelyek kihívást jelentenek nap, mint nap.
1: Judit, ez is nagyon fontos dolog, hogy merjenek az emberek segítséget kérni és elfogadni a segítséget. Szerintem ez mindig nagyon nagy kerékkötője szokott lenni a segítségnyújtásnak. Hogy látjátok?
2: Pontosan azt gondolom, hogy félnek a szülők szakemberhez fordulni, mert nehéz is azt elfogadni, hogyha más az én gyerekem valamiben, és nagyon bíztatnám a szülőket arra, hogyha úgy érzik, ez lehet a születés után, tehát a nagyon korai életszakaszban, vagy a későbbiekben is, hogy az ő gyermekük kicsit másképp fejlődik, másképp viselkedik, úgy gyanítja, hogy valamilyen problémája lehet a gyermekének, akkor konzultáljon szakemberrel, keresse meg a szakembert, mert segítséget fog kapni, és nem marad egyedül a problémájával, és előre tudnak lépni valamilyen olyan úton, ahol a megfelelő támogatást kapja majd meg az ő gyermeke, illetve ő maga ebben a helyzetben. Ugye, amikor nagyon picik a gyerekek, akkor jellemzően a védőnőt szokták megkérdezni a szülők arról, hogy jól fejlődik-e a gyermekük, és ez egy nagyon jó út arra, hogyha valamilyen probléma felmerül, akkor valódi utakat tudjon javasolni a védőnő. Itt fontos az, hogy az egészségügyi ellátórendszer mellett a pedagógiai ellátások, tehát például a pedagógiai szakszolgálati rendszer foglalkozik olyan gyerekekkel, ahol felmerül az eltérő megkésett fejlődés gyanúja, és itt fontos az, hogy az egészségügyi alapellátás szakemberei javasolják a szülőnek a pedagógiai szakszolgálat felkeresését is, tehát a két ellátórendszer az kapcsolódjon össze, és hogy jó a szülők is tudják, hogy többfelé fordulhatnak, ha felmerül a probléma gyanúja.
1: Tudnak-e ebben a civil emberek segíteni a központ működését? Lehet-e valahogy segíteni, támogatni?
2: Civil szervezetekkel is felkívánunk venni kapcsolatot a jövőben, és vannak is kapcsolataink, tehát együttműködési megállapodásaink. Tehát mindenképpen egy olyan kezdeményezést is kívánunk felkarolni, támogatni, ahol a bejövő jelzések azok megindítanak egy akár egy jogszabály módosítási folyamatot is, amit már mi tudunk képviselni, mint intézmény. Igazából nyitottak vagyunk minden szervezet jelzésére, illetve az együttműködésekre. Amennyiben akár a szakemberek, akár a szülők érdeklődnek a gyermekút módszertani központ munkája iránt, illetve kérdéseik vannak, hogy az eddigi munkánk eredményeit szeretnék megtekinteni, akkor a gyermekút.hu oldalt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ahol a szülők is kérdéseikre választ kapnak, hogyha felmerül a gyanú a gyermekük fejlődése kapcsán, akkor hová forduljanak, milyen szakembert keressenek meg, illetve egyáltalán a gyermekük fejlődéséről mi az, ami leginkább tudni érdemes, illetve a hétköznapi nevelési problémák kapcsán milyen megoldásokat tudnak kapni.
1: A vendégem volt dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője. Köszönöm, hogy velünk volt.
2: Köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Készítsünk izzadás elleni dezodort házilag, méghozzá azért, hogy egészséges összetevőkből készítsük el, olyan illatú legyen, amilyennek mi szeretnénk, és természetesen arra is érdemes odafigyelni, hogy ez semmilyen módon nem mérgezi a sejtjeinket, a mirigyállományt ott a hónunk aljába. Miért fontos ez? Ugye az izzadás és az ezzel járó kellemetlen szagok megelőzésének számos módja van, de nagyon nem mindegy, hogy milyen dezodorokat használunk. Mindenképpen kerülni kell az alumíniumot tartalmazó izzadásgátlókat, aztán a parafin tartalmazó izzadásgátlókat, az alkoholtartalmat, tehát oda kell figyelni arra, hogy miből van ez az izzadásgátló dezodor. Hogyha mi otthon készítünk természetes alapanyagokból, akkor biztosak lehetünk abban, hogy csupa jóság kerül bele. Most egy levendulás dezodort, egy folyékony levendulás dezodort fogunk elkészíteni. A hozzávalók egészen egyszerűek, és csak három dolog kell hozzá, egy deci sima víz, két kávéskanál szódabikarbóna és 15 csepp levendula illóolaj. Ilyenkor viszont tessék odafigyelni arra, hogy mindig 100%-os tisztaságú és lehetőség szerint organikus termesztésből származó anyagokból készült illóolajat használjunk. Hogyan készül? Nagyon egyszerűen. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön langyosra, hozzákeverjük a szódabikarbónát és a levendula olajat. Beletöltjük egy szórófejes flakonba, víz helyett egyébként használhatunk kókuszolajat is, hogyha ezt a verziót használjuk, akkor a kenés után a felesleget tessék felitatni papírzsebkendővel, nyilván az a praktikus, meg a ruhánknak is az a jobb. Aki szereti a levendula illatát és a látványát a kertjében, akkor ideje, hogy a konyhában is kipróbálja ezt a finom illatos virágot. Érdemes kipróbálni nem csak dezodorban például, ha már itt tartunk, hanem mondjuk levendulás cukrot is készíthetünk, de hogyan kell elkészíteni ezt, tulajdonképpen ezt a dezodort, akkor még egyszer egy deci sima víz, két kávéskanál szódabikarbona, 15 csepp levendula olaj. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön, hozzákeverjük a szódabikarbonát és a levendula olajat, és ezt a pici szórófejes flakont, amit használni tudunk, ezt tarthatjuk magunknál, önthetjük két mini flakonba is, és akkor szépen tudjuk ezt napközben is magunkra fújkodni. Ha víz helyett kókuszolajat használunk, akkor tessék arra figyelni majd, hogy ez ugye bizonyos hőfokon folyékony, bizonyos hőmérsékleten pedig szilárd, és akkor tudjuk kenni is, és ilyenkor érdemes egyébként mondjuk arra gondolni, hogy oké, akkor egy ilyen kis stiftes műanyag tartókát megőrzök, kitisztítok, és akkor abba töltöm bele ezt a keveréket, és hogyha hűvös helyen tartom, akkor ugyanúgy lehet kenni, mint bármelyik stiftes dezodort. Ha már említettem a levendulát, és akkor most ugorjunk egyet, a levendulás só és cukor készítése nem csak a süteménykészítésnél, tehát a konyhában, hanem bizony mondjuk a bőrradírozásnál is nagyon hasznos tud lenni. Egyrészt ugye a levendulának az illóolaja az nyugtat, másrészt pedig nagyon jót tud tenni a bőrünknek is. A cukor pedig a só megfelelő mértékben, és hát hogy mondjam, csak hatékonysággal tud dörzsölni. Úgyhogy ez a házi bőrradír, amit el tudunk készíteni, ez igazából csak ennyi. Ilyenkor viszont mindenki a barna cukrot javasolja, úgyhogy akkor vegyünk szépen egy fél kiló nyers nátcukrot, tegyük egy csatos üvegbe, és szépen egy olyan két csokor levendulának a virágját morzsoljuk le, és keverjük bele. Szépen keverjük el, hogy jusson mindenhová, és tegyük félre. Hogyha erre még ráöntünk egy kicsi kókuszsírt, akkor szintén, ahogy keverjük, ez egy nagyon sűrű, de kenhető állagú, nem pergős állagú, hanem kenhető állagú testradír lesz, ami higgyétek el nagyon praktikus, nagyon fincsi, tudjuk, hogy mi van benne, nagyon jót tesz készfejnek, dekoltásnak, arcbőrnek is, de a test bármelyik részét tudjuk így radírozni. Természetesen működhet ez folyékony állapotban is, akkor másik edénykébe kell tenni, hogy önteni tudjuk a kezünkbe, ne kelljen folyton bele nyúlni négy ujjal, de akkor mondjuk idegen sajtot, olívaolajjal is dolgozhatunk. Ugyanez a módszer, akkor lehet mondjuk sóval készíteni, de a levendula az mindenképpen jót tesz neki. Egészségetekre, próbáljátok ki!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életében jelentősnek, fontosnak és az életünket megkönnyítőnek számító találmányok sorában azért érdemes néha egy-kettő olyat is górcső alá venni a történetét tekintve, ami nem csak megkönnyítette az életünket, egy kicsit könnyedebbé és élvezetesebbé tette, és hát mi más nekünk a fröccsös népnek lehetne ez, mint a szódavíz. Nem csak szomjoltónak, hanem egyenesen gyógyszernek tekintették annak idején. Jedlik Ányos találmányának köszönhetően Magyarországon ez 1800-as évek első felében nagyüzemi módszerre gyártott szikvizet. Beszélünk erről azért, mert tisztelgünk Jedlik Ányos előtt, aki ezen a napon távozott el közölünk, de örökül hagyott nekünk nagyon sok minden fontos dolgot. A mesterséges ásványvizeknek nem hátrányára, hanem előnyére, a feltalálóknak pedig hát nyilván nem a szégyenére, hanem a dicsőségére válik, hogyha sikerül a vízbe az eddig elértnél nagyobb mennyiségben juttatni szabad szénsavat, vagy még annál is nagyobbat, mint amennyit a természetes vizek tartalmaznak. Így fejtegette egy tanulmányában a savanyú víz készítésének mikéntjével az 1820-as évektől foglalkozó Jedlik Ányos magyar természettudós és feltaláló. És bár sokan hiszik, hogy magát a szikvizet Jedlik fedezte fel, de valójában Torbern Olof Bergman, svéd kémikus, 1766-ban már kereste a természetes forrásokból származó pezsgővízhez hasonló ital előállításának a módját. Megállapította azt is, hogy ezt a bizonyos savankás ízt, ahogy szokták mondani pestiesen, és a pezsgést, a széndioxid okozza. Joseph Priestley, angol polihisztort pedig a brit királyi természettudományos akadémia 1773-ban azért is méltatta kitüntetése átadásakor, mert sikerült olyan eljárást kidolgoznia, amelynek segítségével mesterségesen is elő tudta állítani a savanyú vizet. A nagyipari gyártás első tervét aztán nem sokkal később Svájcban készítették el, de az eljárást annyira titokban tartották, hogy sokáig arról sem tudott senki, hogy a szikvizet ott gyártják. Jedlik érdemeit persze ez nem homályosítja el, Jedlik Ányos, a bencés szerzetes, ugyanis az elődök eredményeinek ismerete nélkül jött rá a szódakészítés nyitjára. A módszerét ráadásul más nemzetek feltalálóival ellentétben egy percig sem habozott több nyelven is közkincsét tenni. Jedlik a tudomány történeti legendárium szerint azért kezdett savanyú vízgyártással foglalkozni, mert megelégelte, hogy a gyógyvizet Balatonfüredről kellett Győrbe szállítani. Aztán a kísérletezgetéseinek köszönhetően néhány év múlva a győri gimnázium szertárában éjjel-nappal működő, egy győri bádogos mester segítségével készített szódagép szolgáltatta a szikvizet. A szódagép terve több évnyi kísérletezgetés eredményeként készült el, a Jedlik-féle szikvízgyártáshoz pedig három edény kellett, az elsőben zajlott a szénsavgáz kémiai úton való fejlesztése, higított kénsav, tört kréta, őrölt márvány és szitált fahamú segítségével, tehát még egyszer, amiből készítették az első edényben a szénsavgázt, higított kénsav, törött kréta, összetört kréta, őrölt márvány és szitált fahamú. Ebből készült a szénsavgáz kémiai úton az első edényben, ugye a Jedlik-féle szikvízgyártáshoz három edény kellett, mint mondtam az imént. A szénsavgáz az első edényből átnyomul a másodikba egy olyan csövön keresztül, amely a második edénynek csak nem az aljáig leér, és ez a második edény szódának vagy hamuzsírnak oldatát tartalmazza, amely a gázt a netalán magával szállított kénsavgőzöktől meg tudja tisztítani. Így aztán a megmosott és sűrített szénsavgázt egy csap megnyitásával tetszés szerint lehet átereszteni a harmadik hengeres edénybe, amelyben a telítésre szánt víz van. A kézzel aztán mozgásban tartott edényben a víz a gázt könnyen elnyeli. Így ecsetelte annak idején Jedlik az eljárás lényegét. A folyamatban fontos szerepet kapott a telített víz lefejtése. Jedlik két újítással tudta alacsonyan tartani eljárása költségeit. Egyfelől a széndioxidot nem mechanikus úton sűrítette, ehelyett a gyors vegyi bomlás előnyeit használta ki, másfelől pedig más gyártókat évtizedekkel megelőzve a telített vizet, vagyis a szódát az edény aljáig érő csövön fejtette le, ami azért volt fontos, mert így el tudta kerülni a széndioxid veszteséget, amit a vízrészecskék ütődése és a levegővel való érintkezése okozott. A szóda iránti óriási keresletet nem csak az magyarázta, hogy ezt a nedűt kellemesen hűsítőnek találták, hanem az is, hogy a szikvíznek sokan gyógyító hatást tulajdonítottak. 1831 és 1832 között dúló napkeleti járványnak, illetve epekorságnak is nevezett kolera járvány idején ugyanis kevesebben betegedtek meg a szódát fogyasztók közül. A savanyú kémhatás hűsítő a tiszta vízzel ellentétben nem terjesztette a kórt. A tömegeket aztán gyorsan meghódította már a szódavíz, és a múlt század fordulóján már a szegények italának számított. A leleményes kocsmárosok viszont hamarosan szörpökkel hízesítették, ami aztán megágyazott a hamarosan óriási iparággá fejlődő üdítőitalgyártásnak. Hát ekkora nagy lépés volt ez a találmány.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM, Manna közének az állatbarát rovata következik, amiben ma arról lesz szó, hogy mi az a 10 gyümölcs, amit nyugodtan adhatunk a cicáknak, mert bizony vannak olyan cicák, akik szeretik a gyümölcsöt. Az én cicáim között például van olyan cica, a Barnabás, aki nagyon szereti a főtt kukoricát, pontosabban a csöves kukoricát nyersen és főve is. De nézzük akkor a gyümölcsöket, most a kukorica szerintem egy, gyakorlatilag mondhatjuk egy általános téma, a legtöbb cica szereti, de ki gondolná, hogy a macskák húsevőségük ellenére, a fehérje mennyiség igényének ellenére vannak olyan gyümölcsök, amik iránt érdeklődést mutatnak, úgyhogy ha lehetőség van rá, akkor nagyon szeretik ezeket meg is kóstolni, és ha lehetőségünk van rá, akkor meg is kóstoltathatjuk velük. Az első ilyen a banán, nagyon jó forrása ez a B6 és a C vitaminnak, a káliumnak és a szénhidrátoknak, ahogy ezt a macska a klub is írja. Egy karika banán télen frissen vagy nyáron fagyasztva semmilyen káros hatással nem bír a cicákra nézve, úgyhogy nyugodtan bele lehet nekik dolgozni akár a cica fagyiba is, mert hogy létezik ilyen, és erről is lesz majd még szó a mannapköziben. Görögdinnye. Macskák néha megehetik bizony a görögdinnyet, ha van kedvük hozzá mag és héj nélkül, csak azt a szép rózsaszín részt. Itt ugye előfordulnak azok a halvány, vékony magocskák, amiket akár még az idézőjelben mag nélkül görögdinnye is tartalmazhat, ezektől nem lesz baja a cicának, de a nagy fekete magokat, azokat ki kell szedni. Még az epret is megkóstolhatják a cicák, szintén kiváló C-vitamin forrás, van benne forsav, kálium és mangán, antioxidánsok és rostok is, amiknek az előnyei a macskáknál nem észrevehetők, mivel nagy mennyiséget ebből sem fognak megenni. Száradt levelet mindenképpen leszedjük, pont úgy, ahogy magunknak is adnánk, apróbb darabokra vágjuk és megkínáljuk vele a cicát, ha van kedve, akkor eszeget belőle egy kicsit. Aztán ott vannak a bogyós gyümölcsök, amiket egyébként szárított, liofilizált formában tartalmazhatnak bizonyos macska eledelek, még a száraz eledelek is, zárójel bezárva, tehát az áfonya, a szeder és a mána kifejezetten biztonságos a háziállatok számára, még a kutyáknak is. Nagyon magas az antioxidáns, a flavonoid és a rost tartalmuk, valamint az A, C, K és az E vitamin tartalma, ami szintén fontos és jót is tesz a cicáknak. A gyümölcscukor tartalmuk miatt is fontos a mértékletesség betartása, bár állítólag a cicák nem érzik az édes ízt. Aztán ott vannak az almafélék, ugye az almahúsa nagyon sok kálciumot, C-vitamint, K-vitamint és pektint tartalmaz, ezért is nagyon egészséges. A héja magas a fitonutriensekben, és a macskáknál is ugyanolyan egészségügyi előnyekkel jár a fogyasztása, mint az embereknél. Felkockázzuk az almát, beleértve a húsát és a héját is, száradt magvakat szépen kikerüljük, azt mi sem esszük meg. Ha a cicának van kedve, akkor megrágcsálja a gránátálmához hasonlóan több magas minőségű és drágább kategóriájú macska eledel is tartalmazza összetevőként egyébként az almát. Aztán ott van a mangó, meglepő, de ez is, ez az édes finom gyümölcs is lehet időnként macska csemege, nagyon-nagyon gazdag rostokban, C-vitaminban, B6 vitaminban, és ahogy ez nekünk jót tesz a cicáknak is, figyelni kell rá, hogy csak a húsából kapjon, és inkább csak kóstolóként. Az ananászt is szívesen megkóstolják a cicák, az is egészséges rájuk nézve, a folát, a B6, az A és a C-vitamin tartalma miatt. Aztán ott van még a sárga dinnye, ezt is szokták szeretni. Arra kell figyelni a mennyiségeknél, hogy az étrendjük maximum 1-2%-át tegye ki a gyümölcs. Inkább csak kóstolóként, minimális csemegeként kínáljuk meg őket, így biztos, hogy semmilyen egészségügyi hátránnyal nem jár ez majd számukra. A jutalomfalatokkal szemben a gyümölcsöknek nagy előnye, hogy semmilyen mesterséges adalékanyagot nem tartalmaznak. A hátránya viszont a cukortartalom, ami miatt, hogyha sokat ennének belőle, de ezt nem fogják megtenni a cicák, akkor nem tesz túl jót a szőrös barátoknak. Kicsi mennyiségben veszélytelenek, de fokozott óvatossággal kell csak az étrendjükbe illeszteni. Cukorbeteg cicáknak egyáltalán nem szabad gyümölcsöt adni, de egyébként például nyári időben, vagy hogyha télen készítünk, vagy ősszel nekik tápláló csemegét, akkor ezeket azért beilleszthetjük az eledelükbe.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon fontos téma a Manna délelőttben, ahogy én azt megígértem, itt van velem dr. Árvai Kristóf genetikus, a Vascular Diagnostics részéről, akivel a májusi szűrőkampányról beszélgetünk, ami a nőknek ugyanolyan fontossággal bír, mint amilyen a prostatarák szűrés, pontosabban a prostataszűrés, a prostatarák elleni kampány novemberben a Movember mozgalom. Üdvözlöm, Kristóf!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: BRCA kampány, ez a kampánynak a neve, de a BRCA már önmagában nagyon érdekes, mert hogy ez egy mozaik szó, ami önmagában már a szűrésnek az elnevezése a betegségre is utal.
2: Igen, így van, ez a BRCA mozaik szó, ez az angol breast cancer, vagyis embőrrák kifejezésből ered. Annak idején, amikor ezt a gént, illetve a génnek a funkcióját felfedezték, ott vezetett ehhez a felismeréshez, hogy léteztek olyan, vagy vannak olyan családok, ahol sajnálatosan a női tagokat, a daganatos betegségek sokkal-sokkal gyakrabban és jellemzően súlyosabb formában érintik, mint az átlagos népességet. Tehát ez azt jelenti, hogy akár generációkon keresztül egy család nőtagjai jellemzően fiatal korban súlyos daganatos betegséget kapnak. Tehát ilyen családok genetikai vizsgálatával jutottak el odáig, hát most már több évtizeddel ezelőtt, hogy ez bizony ennek a BRCA nevű génnek a génhibája, a mutációja okozza ezt a fokozott daganatkeletkezési hajlamot.
1: És akkor erre létezik egy olyan szűrés, ami képes kifejezetten ezt a genetikai hiányosságot, ha nevezhetjünk ennek, kimutatni?
2: Igen, így van. Itt egyébként ennek a génnek a normális funkciója az lenne, ez egy DNS hibajavító enzim igazából, tehát a normál életünk során a sejtekben keletkeznek úgynevezett DNS hibák, ennek nagyon sok környezeti oka lehet, ez teljesen természetes, és ezt a sejtek képesek kijavítani. Viszont, hogyha ez a javító mechanizmus egy csökkent, sérült működést mutat, vagy nem működik, akkor fel tudnak halmozódni az ilyen hibás DNS-sel rendelkező sejtek. Ezeknek egy része egyébként el is pusztul, ilyen programozott sejthalállal, tehát maga a sejt sem minden esetben éri túl ezeket a DNS hibákat, de sajnos megvan annak az esélye, hogy egy ilyen sérült DNS-sel rendelkező sejtből egy változás elfajulás itt tud elindulni utána.
1: Futótűzként terjedt el annak idején a hír az interneten, amikor Angelina Jolie egy páros masztektómiát hajtatott végre magán, pontosan emiatt, ennek érdekében, hogy ne fordulhasson elő nála a mellrák, ez emiatt a gén miatt volt?
2: Igen, így van, ez az Angelina Jolie sztória is ezt mutatja úgymond be, bár egy elég radikális változatban. Ugye az ő családjára is igaz volt ez, hogy neki két női felmenője is korai emlőrákban hunyt el, és ugye emiatt választotta ő is a genetikai tesztelést, és ő viszont egy ilyen radikális megoldáshoz folyamodott, ami egyébként nem annyira jellemző.
1: Pont ezért akartam, bocsásson meg, hogy félbeszakítom, Kristóf, tehát pont ezért akartam ezt felhozni, hogy ne gondolja senki azt, hogyha nála esetleg eltérést mutat a vizsgálat eredménye, akkor ehhez a megoldáshoz kell folyamodni.
2: Igen, így van. Statisztikailag is körülbelül a kiszűrt BRCA mutációt hordozó nőknek körülbelül a 90%-a nem ezt választja egyébként, mivel ez egy relatíve régóta ismert dolog, ez a BRCA génhiba, ezért erre van egy jól kialakított szűrési, utánkövetési program. Ez már nem genetikai tesztelés jelent persze. Igazából az a lényeg, hogyha valaki tudja magáról, hogy egy ilyen génhibát hordoz, akkor egy másképp, más szűrésekre, gyakrabban kell szűrésekre lenni, jobban odafigyelni. Tehát igazából ez egy jobb odafigyelést igényel, és ez igazából ez a valódi megoldás erre a problémára.
1: Mit tehetünk mi nők, hogy vigyázzunk magunkra, mit tehetünk meg a saját egészségünk érdekében, és mit tehetünk meg az emlőrák megelőzése érdekében? Erről beszélgetek a mai Manna délelőttben a vendégem dr. Árvai Kristóf genetikus, a Vascular Diagnostics részéről. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Mikor

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: BRC a szűrőkampány májusban, hogy ez mit jelent pontosan, és miért fontos, hogy ezt elvégeztessék a hölgyek, hogy elmenjenek szűrővizsgálatra. Mi mindent lehet megelőzni vele, és hogy ez mennyi idős kortól alkalmazható, erre mindre, ezekre a kérdésekre választ kapunk most dr. Árvai Kristóf genetikustól, a Vascular Diagnostics részéről. Ugye a BRCA-ról, mint egy génnek a rövidített mozaik szaváról már beszélgettünk, arról is, hogy hogyan kapcsolódik ez Angelina Jolie története, és természetesen a doktorról azt is elmondta, hogy erre a radikális megoldás azért korán sincsen szükség. Viszont adódik a kérdés, hogy hány éves kortól szűrhető például ez a hibás gén?
2: Technikailag bármilyen életkorban lenne erre lehetőség, de a hatályos jogi, illetve irányelvi szabályozások szerint ez 18 éves kortól végezhető el ez a vizsgálat. Általában mi úgy azt látjuk egyébként, hogy tehát egészen fiatalon, tehát 18 év fölött ez elvégezhető, de jellemzően ez olyan 35-45 éves életkorban szokott előkerülni inkább ez a teszt. Ez így a gyermekvállalás körül utána jellemző idősávban. Úgyhogy helyett is szoktuk javasolni egyébként. Ugye amit lehet tenni, azzal a hasonlattal szoktunk élni, hogy ugye, hogyha ez a BRCA gén nem működik, ez ugye olyan, mintha nem lenne az autóban fék, és ugye úgy közlekednénk vele. Mm. És hogyha nem tudjuk, hogy nincs az autóban fék, akkor ugye a szokásos módon közlekedünk, és ez nagy eséllyel fog egy komolyabb balesethez vezetni. Viszont ha tudjuk, hogy nincs az autóban fék, akkor egészen máshogyan fogunk vele közlekedni, és elkerülhető a baleset.
1: Tehát akkor tulajdonképpen még, hogyha diagnosztizálják is ennek a génnek a jelenlétét, akkor is tudunk preventív jelleggel másképp élni, másképp táplálkozni, többet mozogni. Erről is beszélni fogunk még, de nagyon fontos kérdés az, hogy ez a BRCA szűrés, ez helyettesíti a mammográfiát?
2: Nem helyettesíti. Ugye a mammográfia általánosan benne van, illetve javasolható ugye egy ilyen női szűrőprogramban. A BRCA tesztelés valamennyivel egy szűkítettebb populációnak vagy pácienseknek javasolható. Itt ugye arra kell gondolni, hogyha valakinek a családjában volt például petefészek daganat, az önmagában egy indikáció, egy ilyen BRCA tesztelésre, mert ez egy ritka daganatnak számít. De hogyha valaki Angelina Jolie-hoz hasonlóan, ugye azt tapasztalja, hogy a családjában nem egy, hanem több női emlőrák fordult elő, vagy esetleg férfi emlőrák, ezek mind-mind azt jelzik, hogy itt reális esély van arra, hogy ezek mind valamilyen öröklött genetikai hajlam talaján kialakult betegségek voltak.
1: Kristóf, akkor ez azt is jelenti, hogy igazából is praktikusan az a legjobb megoldás, preventív jelleggel, hogyha az ember a mammográfiát is éves rendszerességgel, és mondjuk egy BRCA szűrést is elvégeztet magán, abból viszont elég csak egyszer elvégeztetni a vizsgálatot?
2: Igen, így van. Tehát, hogyha az élete során valamikor az ember elvégeztet egy ilyen BRCA tesztet, az egész hátralévő életére ez úgymond érvényes. Ugye ez az öröklött genetikai állományunk, ez nem változik meg. Tehát, hogyha a teszt egyszer azt kimutatta, hogy van ilyen elváltozás, vagy nincs ilyen genetikai elváltozás, akkor ez életünk végéig ez a tesztnek az eredménye, tehát ezt nem kell többször megcsináltatni.
1: Hogyan zajlik a vizsgálat?
2: Maga a vizsgálat, ez egy vérvételt jelent a páciens számára, tehát igazából semmi különös, egy rutin vérvétel. Technikailag pedig utána egy új generációs szekvenálásnak nevezett módszerrel meghatározzuk a BRCA1 és BRCA2 géneknek az úgynevezett bázis sorrendjét, tehát a betűket kiolvassuk a könyvből, úgymond. És azt vizsgáljuk utána meg, hogy ezekben a betűkben találunk-e olyan eltérést, aminek valamilyen klinikai konzekvenciája lehet.
1: A mellrák megelőzésével kapcsolatban beszélgetünk egy szűrésről, a májusi szűrőkampány ez el is indul majd, ugye késő tavasszal, pontosan ugyanolyan fontossággal és olyan jelleggel, mint novemberben a prostata szűrés a férfiaknál. Ez a BRCA szűrés, amiről beszélgetünk, a vendégem dr. Árvai Kristóf genetikus, a Vascular Diagnostics képviseletében. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Bérci, a szűrés a hölgyeknél májustól már. Az ember elmehet és elvégeztetheti azt a szűrést, amiből kiderül, hogy van-e benne hajlamosító tényező a mellrákra. Például ugye Angelina Jolie példáját nagyon sokan olvasták a neten. Természetesen ilyen radikális megoldásokra nincsen szükség. Ám hogyha, ahogyan dr. Árvai Kristóf genetikus, mai vendégem a Vascular Diagnostics képviseletében elmondta már korábban, hogyha kiderül, hogy van hajlamosító tényező bennünk, akkor azért óvatosabban és egészen másképp tudunk hozzáállni az élethez. Na mi van akkor, hogyha ez kiderül, hogyan kell élnünk onnantól kezdve, mire kell odafigyelni, és vajon meg kell-e ijednünk, mert biztos, hogy mindenki nagyon megijed, ha kiderül, hogy megvan benne ez a gén.
2: Igen, az első ijedtség az sajnos elkerülhetetlen, ez egy elég természetes reakció ebben az esetben. De minden esetre egyrészt az életmódunkkal, ugye tudjuk azért befolyásolni ezt a kockázatot, tehát így általánosságban ugye a mozgásra és az egészséges táplálkozásra kell gondolni, viszont ami igazán fontos, vagy sorsdöntő tud lenni, ugye ez a szűrővizsgálatoknak úgymond a komolyan vétele, tehát hogy rendszeres időközönként bizony el kell menni egy képalkotó vizsgálatra, és ezzel elérjük, vagy elérhető az az állapot, hogy ha el is indul a betegség, akkor az időben felfedezésre kerül. Az ilyen öröklött hajlamok talaján kialakuló betegségek nem ritkán rosszabb prognózisúak, egy agresszívabb daganatot tudnak kialakulni, hiszen már eleve egy génhiba vagy egy funkcióvesztő génműködés talán alakulnak ki ezek a daganatok. Viszont azt is fontos tudni, hogy ha elindul a betegség mégis, de tudjuk már az elejétől kezdve, hogy ugye ez egy BRCA mutáns daganat lesz, akkor ennek mind a műtéti kezelésében, mind a terápiájában abszolút döntő szerepe van. Tehát, hogyha tudják azt a kezelés során, hogy a páciens BRCA mutáns, akkor máshogyan ütik, és máshogyan kezelik is.
1: Tehát ez mindenképpen hasznos tud lenni, hogyha az embernek a kezében van egy ilyen eredmény. Hogyha megvan benne ez a BRCA mutáns a páciensben, az mi mindent okozhat?
2: Hát, hogyha valaki hordoz egy ilyen BRCA mutációt, akkor ez elsősorban egy daganat keletkezési rizikót jelent. Itt igazából más nem jelent, de...
1: De kifejezetten emlődaganatot?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A megfigyelés az, és az okát azt nem pontosan tudjuk egyébként, hogy leginkább igen, tehát leginkább emlődaganatot, második helyen pedig petefészek daganatot tud okozni hölgyekben egy ilyen BRCA mutáció. De mivel maga a BRCA génnek a funkciója egy ilyen univerzális mechanizmus, úgymond, tehát ez nincs nemhez kötve, férfiakban egyébként a férfi emlőrákot tud okozni, illetve annak a rizikóját növeli meg, és szintén nemtől függetlenül a hasnyálmirák kockázatát is a többszörösére tudja emelni.
1: Tehát azért ez több szempontból fontos, hogyha kiderül az emberről, hogy van-e BRCA mutáns benne, vagy nincs. Nagyon sok mindennek a lehetőségét vethetjük el, vagy nyugodhatunk meg felőle, vagy pedig készülhetünk föl rá, és lehetünk preventíven sokkal tudatosabbak.
2: Igen, így van, és ezt így talán fontos kiemelni, hogy a férfiak sem védettek ettől.
1: Gyakorlatilag egy BRCA szűrés nem csak a hölgyeknek szól, és nem csak nekik való, hanem abszolút az uraknak is, hiszen sajnos egyre több férfinél is diagnosztizáltak már mellrákot.
2: Igen, így van, és általánosságban a férfi emlőrák egy sokkal rosszabb daganat egy női emlőrákhoz képest. Jóval ritkábban is fordul elő, de a prognózisa is jellemzően rossz. Szóval minden esetre, hogyha a családban azt látjuk tényleg, hogy halmozódik egy ilyen daganatos megbetegedés, akkor a családnak a férfi tagjai is érintettek lehetnek benne.
1: Tehát akkor mindenképpen érdemes elvinni a párunkat is a vizsgálatra, nem csak magunkat.
2: Igen, így van.
1: Köszönöm szépen dr. Árvai Kristóf genetikusnak, a Vascular Diagnostics részére, hogy a rendelkezésünkre állt. BRCA szűrése, tehát mindenkinek érdemes elmennie. Természetesen ez nem helyettesíti, ahogy már a doktor úrral is megbeszéltük, a mammográfiát, illetve az ultrahangos emlővizsgálatot. Ezek együtt tudnak segíteni, és egy képet adni arról, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy vagyunk, és nyilván ez is mind hozzátartozik azokhoz a szűrésekhez, amiket évente el kell végeztetni mindenkinek tudatosan és preventív jelleggel. Köszönöm szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A törölközők mosásával kapcsolatban az emberben azért rendre felmerül a kérdés, hogy vajon jól csinálom-e? Valóban megfelelően ki van-e tisztítva? Mert hogyha ott hagyjuk a fürdőszobában megszáradni, akkor a nyírkosság tolódja, ott a baktériumok elszaporodhatnak, stb.

0: nagyon sok ilyen rémisztő történetet hallani a törölközőkkel kapcsolatban, de lehetséges, hogy teljesen rosszul mossuk őket. Van egy helyes módja ugyanis a mosásnak, legalábbis az okosok szerint, és nagyon valószínű, hogy általában nem így járunk el a törölközőkkel kapcsolatban. Ha ránézünk egy régi törölközőre, valószínűleg azt fogjuk tapasztalni, hogy ez egy kicsit merev és durva tapintású lett a sok használat következtében, ugyanakkor egyébként akkor is tud durvább tapintású lenni egy törölköző, ha nem használunk öblítőt, vagy nem olyan sok öblítőt használunk hozzá. A finom, puha érintésű anyag, amiket például a szállodákban kapni, vagy az egészen új törölközőnél tapasztalni, az egy egészen más történet. De nem kell kidobni a régi törölközőket. Lucy Aykroyd, a Christy törölköző tervezője osztotta meg az emberekkel a legjobb típjeit szerte a neten. A törölközők helyreállításáról szól ez, és arról is, hogy hogyan mossuk ki őket a megfelelő módon. Azt mondja, hogy a leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy egy hatalmas adag törölközőt mosnak ki együtt, a hölgy pedig arra figyelmezteti a háziasszonyokat, hogy soha ne terheljük túl a gépet, mivel a törölközőknek hely kell, hogy lélegezzenek, keringjenek és megfelelő módon kerüljenek föl ugye a mosógép dobjának a forgása következtében a legmagasabb pontra, és onnan leessenek. Ez gyakorlatilag ugyanaz a hatásmechanizmus, mint amikor a kőhöz ütve mosták kézzel a nők a textileket réges-réges-régen. Szóval így a tér lehetővé teszi, hogyha nincsen megtömve a mosógép, hogy megfelelően kiöblítsék és felbolyhosítsák őket, vagyis hát felbolyhosítsa őket. A mosógép általában 40 fokon mossuk a törölközőket, ennél magasabb hőmérsékleten túl gyorsan elhasználódhatnak, úgyhogy inkább maradjunk a 40 foknál. Ha túl sokat próbálunk begyömöszölni a gépbe, mert azt gondoljuk, hogy akkor hatékonyabb, kevesebb áram és kevesebb víz fogy, akkor a végén egy nagy összegubancolódott törölköző kupacot fogunk kapni, amiben mindenütt nedvességi zsebek vannak, mondjuk így. Karcos és merev törölközőket okoz viszont ez majd, amikor megszáradnak. Az pedig persze magától értetődő, hogy a színeket csoportosítsuk, de a hölgy azt is javasolja emellé, hogy a törölközőket csak egymással együtt mossuk, hogy a szálak ne kerüljenek át más ruhákból. Bár azt hihetjük, hogy a törölközőinket csikorgóan tisztává tesszük azzal, hogy forró mosógépbe tesszük, hosszú távon valójában károsíthatja ez őket. Azzal nincs probléma, hogyha időről időre néha 60 fokon is kimossuk őket, hogy eltávolítsuk az esetlegesen felhalmozódó olajokat, baktériumokat, meg hát bőrmaradványokat, ugye? De ezt ne tegyük mindig minden egyes mosásnál. Aykroyd azt is elárulta, hogy a törölközőket fel kell rázni, hogy a legjobbat hozzák ki belőlük, vagyis hogy mi a legjobbat tudjuk kihozni belőlük. Mosás előtt és mosás után egyaránt jól meg kell rázni, ki kell rázni őket, ez segít megnyitni a szálakat, és így a mosószer majd mosás előtt, ha rázzuk, akkor minden pórusba bejut, és szuper tisztává teszi őket, amikor pedig a mosógéből kivesszük, és ismét felrázzuk, akkor ez újra fellazítja a kis bolyhokat, ezeket a kis hurkokat, és a törölközők szuper bolyhosak és plüss hatásúak, nagyon puhák tudnak majd lenni. Az utolsó tanács pedig az, hogy soha ne szárítsuk a törölközőket a radiátoron, mivel az durva felületet eredményez, pontosan azt, amit szeretnénk elkerülni. Ehelyett azt tanácsolja, hogy váltogassuk a szárítógépes szárítást és a szabad levegős szárítást, amennyiben tehetjük. Tehát abban a pillanatban, ahogy jobb idő van, érdemes a törölközőket kint szárítani, sőt, ahogyan régen mondták, ugye nagyszüleink, szüleink, időnként jót tesz a törölközőnek az, hogyha a fagy kicsit átjárja, mert az minden lehetséges baktériumot elpusztít, és akkor utána be lehet vinni, és majd szépen megszárad.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki szereti Rejtő Jenő írásait, az most füleljen, nagyon jön egy kis érdekesség, ugyanis kevesen tudják, hogy a Rejtő Jenő művekből ismert igazi Trebics egy valódi személy volt, sőt, az egyik legizgalmasabb életű magyar kalandor, aki a világ minden sarkában megfordult, az első világháborúban a briteknek és a németeknek is kémkedett, pucsokat szervezett, kiutasították Amerikából, és élete vége felé pedig buddhista szerzetesnek állt Kínában. És így aztán a 20. század leghíresebb magyar kémje megihlette Rejtő Jenőt, és így került be Trebics a regényekbe. Trebics Ignác 1879-ben született, így hívták őt, az akkor még faluként nyilvántartott Pakson, egy morva származású, ortodox zsidó vallású, gombonakereskedő fiaként. A 14 gyermek közül harmadikként, az öccse Tarcai Lajos szocialista politikusként lett egyébként ismert. A család kifejezetten jó módban élt, és mivel a vállalkozásuk, ami 18 gabonaszállító uszályt tartott fenn, igencsak jól jövedelmezett, nem nagyon volt gondjuk. Mélyen vallásosak voltak Ignác szülei, ezért rabbinak szánták Trebics Ignácot, az ő anyukája és apukája, ezért aztán egészen kicsi korától a Talmud tanulmányozása kötötte le az ideje jelentős részét. A testvérei, a lányokat is beleértve, igen gondos oktatást és nevelést kaptak, angolul és németül is kitűnően beszéltek. A család előbb Pozsonyba, ahol Ignác a helyi rabbiképző intézet növendéke volt, aztán később Budapestre, a körútra költözött. A fővárosban a csendes és visszahúzódó fiúcska az új élmények hatására radikálisan megváltoztatta a jövőre vonatkozó terveit. Minek utána szerelmes lett egy Bella Kereszt nevű színésznőbe, bejelentette az apjának, hogy színészi pályára kíván lépni, ő nem lesz rabbi, és már be is iratkozott a Pesti Színi Akadémiára. A családfő viszont hát nyilván nem igazán értékelte a fiú újonnan jött ambícióit, és inkább, hogy kicsit lehűtse Trebics Ignácot, befizette őt egy külföldi hajóútra, bár más források szerint a fiú ellopta az egyik nagynénje aranyóráját, és ebből fedezte ezt a bizonyos első külföldi utazást, ami egy hajóút volt. 18 éves volt, amikor Hamburgban kikötött vele a hajó, ahol egy nagyon jó barátságot kötött egy ír pappal, és rövid gondolkodás után kikeresztelkedett, felvette a Timoteus nevet, és belépett az ír református egyházba. Utóbbi tényeket természetesen megpróbálta eltitkolni a szülei elől, mégis kiderültek azok, ezért aztán a családja kitagadta Trebicset, és megvonták tőle az anyagi támogatást is. A magára utalt egykori kis rabbi növendék viszont rendelkezett egy olyan baráttal, aki aztán segítségére siatott, beiratkozott a református teológia szakra, lelkészi diplomáját mégsem vehette át, mert a tanulmányai közepette beleszeretett egy hajós kapitány lányába, Gretchenbe, akit aztán el is jegyzett, mert ugye hát Belláról most már szó se volt. Ebben az időszakban az ír református egyház nem tiltja a papjai számára a házasodást, azonban csak felszentelés után nősülhetnek, úgyhogy felszólították Trebicset, hogy bontsa fel az eljegyzést, ő azonban erre nem volt hajlandó, úgyhogy kiugrott ebből a történetből is. Aztán így lett tulajdonképpen ennek a történetnek köszönhetően hitszónokból angol és német kém. Na de hát hogyan? Hát időközben hősünk megismerkedett egy kanadai misszionáriussal, aki nagyszerű ajánlólevelet adott neki, és megbízta, hogy hajozzon át Montrealba, ahol a helyi presbiteriánus gyülekezet szárnyai alatt zsidókat kell a krisztusi hitre térítenie. A tengeren túlon Trebics befejezte a teológiai tanulmányokat, és oltára lévezette mennyasszonyát, akit onnantól kezdve viszont egész hátralévő életében szeretett, és ifjú hitszónokként pedig annyira sikeres lett, hogy a rivális anglikán egyház megpróbálta előnyösebb ajánlatokkal átcsábítani magához. Hősünk viszont ugye hallgatott a jó szóra, elvégezte az anglikán teológiát, és Angliába költözött, és aztán 1904-ben már a Kent grófságbeli Appledore falu lelkészeként szolgált. Aztán néhány évre rá Hamburgban meghalt az apósa, akitől jelentős vagyont örögölt, ezért aztán ott hagyhatta a lelkészi munkát, áttelepült Londonba, ahol inkább a politikai kapcsolatépítés, semmint a lelkiismereti okok hajtották, bár valóban nem fogyasztott alkoholt, az alkohol ellenes mozgalom népszerű szónaka lett belőle. Ignatius Timothy Trebics Lincoln néven. Ilyen minőségben Trebics megismerkedett egy jelentős politikai kapcsolatokkal bíró dúsgazdag gyárossal, Benjamin Seebohm Rountree-vel, aki bevezette őt a liberális klubba, egyben a brit titkosszolgálattal is összehozta. Hát innen indult Trebicsnek a kém története, de ez már már önmagában, amit eddig elmeséltem, egy rejtője regénynek a része. Na most 1906-ban járunk, ahol is hősünk, 3 éven keresztül a hírszerzés ügynöke volt, az egyik megbízatásaként Hollandiában kellett a munkásosztály helyzetét tanulmányoznia, idézet vége, egy 70 fős kutatóiroda révén, hát nyilván ez nem kutatóiroda volt, hanem inkább egy kémiroda gyakorlatilag. Aztán 1910-ben a liberális párt színeiben parlamenti képviselőnek jelöltette magát, és nagy meglepetésére egy erősen konzervatívnak számító londoni körzetben sikerült győznie. Nem sokáig időzött a politikában, ott hagyta a választóit, és Galíciába, majd Romániába költözött, ahol a helyi olajmezőkön igyekezett meggazdagodni. Bukarestben 50 szobás palotát vásárolt angol komornyikkal, az olajüzletben azonban tönkrement. Az első világháború idején a brit hadügyminisztérium cenzúra hivatalában kapott állást, majd a titkos szolgálat megbízásából Hollandiába utazott, ahol a német idézőjeles barátaival is felvette a kapcsolatot. Az Egyesült Államokig kellett menekülnie, úgyhogy meg sem állt az óceán túlpartjáig, ahol aztán a különböző hányatatások után szintén a helyi titkosszolgálat zsoldjába lépett, elfogott német táviratok fordításával. Kereste meg a kenyerét. Az űrzavaros 1919-es év már Németországban találja Trevicset. A berlini lakásán szervezték meg a kapucsként elhíresült 1920 márciusi megbukott államcsínt. Zseniális élettörténet egyébként, és még lehetne róla hosszan mesélni. Az utolsó politikai tetteként segített a győztes erők és Wu Peifu küldöttségének a tárgyalásokban, és megszervezte az utolsói már hatalom nélküli kínai császár átmenekítését a pekingi holland követségre, aztán a japán fennhatóság alá került Tianjin városába is, és Trebics ezután már azért igyekezett eltűnni a színről, Ceylonba utazott, és beállt egy buddhista kolostorba, megtanulta a szerzetesek nyelvét, és felvette a Chao Kung nevet. Az igazi Trebics 1943. októberében 64 évesen hunyt el. Egy igazi városi legenda volt, és a róla szóló többi legenda közül az egyik úgy tartja, hogy a holokauszt elleni tiltakozó levelet megírta Hitlernek, aki annyira feldühödött, hogy megparancsolta a japánoknak, hogy öljék meg Trebicset, de nem tudni, hogy mennyi igaz ebből a történetből. Ő volt tehát az igazi Trebics.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy különleges hölgy a Manna délelőttben, úgy hívják őt, hogy Tiny Broadwick, egy cipős dobozban elfért. Annyira icipici picurka volt, amikor megszületett, és ezért aztán ez is lett az ő neve, hogy picurka, azaz Tiny, a beceneve. Alig másfél kilós volt a kislány, és felnőttként is alig nyomott 36 kilót. Aztán amikor 15 évesen 1908-ban Tiny Broadwick először kiuglott a hőlégballomból, csak egy kis lépést kellett tennie, de a nőknek ez egy hatalmas lépést jelentett világszerte. Hát tudod, édesem, mondta évtizedekkel később egy riporternek, aki az első ugrásról faggatta, ez volt a legcsodálatosabb érzés az egész világon. 15 évesen ugrott először, hogy aztán még több mint ezerszer ismételje meg az élete során. Tiny Broadwick 1913. június 21-én 20 évesen már történelmet írt, ugyanis ő volt az első nő, aki egy repülőből ejtőernyős ugrást hajtott végre 610 méterrel Los Angeles felett halált megvető bátorsággal zuhant alá, majd szádosott az ernyő biztonságában, mint egy kis tolpihe, ahogyan ezt megírták annak idején. Georgia Ann Thompson néven egy észak-karolinai szegény család hetedik gyerekeként született ő, és igazi csoda volt, hogy életben maradt, de ő nem csak hogy élni akart, hanem valóságos energiabombaként robbant be a családjában, mozgékony volt, kíváncsi volt, tűzről pattant volt, mindenre nyitott kislány volt, óriási szabadságvágyal. A szabadságot viszont hamar elvették tőle, 12 évesen adták férjhez, 13 évesen már gyermeket kellett szülnie, majd amikor egy évre rá a férje balesetben meghalt, napi 14 órákat dolgozott a gyapot feldolgozó üzemben, hogy a kislányát Verlát el tudja tartani. Úgy tűnt, hogy a sorsa megpecsételődött, és nem vár más rá, mint kinkeserves munkával megkeresni a napi betevőt, amíg csak él, és akkor a búcsúban meglátta a Broadwick és a híres francia pilóták csapatát, amint a hőlégballonjaikkal felszálltak a magasba, hogy aztán egyenként kiugorjanak a ballon kosarából, és az ejtőernyőjük segítségével épségben földet érjenek. Tiny ámult, bámult, de nem csak úgy, mint a többi kislánya falusi búcsúban, ő úgy érezte, megvan, ez az, amire vágyik, ez az, amit mindig is akart, szállni és repülni és szabadnak lenni, és ezekkel a bátor emberekkel ezt meg is teheti, és ő is egy lehet majd közülük. Úgyhogy könyörgött a kikiáltónak, hogy hadd beszélhessen a parancsnokkal, Broadwick-kel, aki aztán magával ragadott ez az aprócska és csinos kislány az elszántságával és a lelkesedésével, azonnal meglátta benne az üzleti lehetőséget is, és azt mondta, hogy tegyenek egy próbát, oké, rendben, ráállt a dologra. Georgia-t persze el kellett kérni az édesanyjától, aki azzal a feltétellel engedte el, hogy a keresete egy részét minden hónapban hazaküldi. Úgyhogy búcsút inthetett a kislány a gyapott malmoknak, és beállt a repülősök. Broadwick pedig megtanította az ejtőernyőzésre, és a kislány hamarosan a közönség kedvence lett. Broadwick pedig Georgia apjának az engedélyével adoptálta is a lányt, mert nem lett volna helyén való, hogy egy fiatal lányka egy felnőtt férfi társaságában utazgasson keresztül kasul az akkori Egyesült Államokban. Nagyon rossz szemmel nézték ezt. Ennek ellenére volt, ahol feleségeként emlegették, még a férfi családja sem volt biztos benne, hogy milyen kapcsolat van a pilóta és Georgia között, pedig csak a kislányt örökbe fogadta. Játékbaba, vagyis Doll, így emlegették a picurka kislányt, akit fodros, virágos ruhába öltöztettek, karján rózsaszín masnikkal, hosszú göndör hajában szalaggal, a fején főkötővel, de hát Tiny minden volt, csak nem egy cukorbaba, sokkal inkább egy vakmerő és rettenthetetlen vadóc, akit az újságírók a valaha látott legmerészebb repülősnek írtak le, hihetetlen manővereket volt képes végrehajtani, félelem nélkül csinált végig mindent a levegőben. Olyan békés ott fenn a magasban, ott igazán közel érzem magam Istenhez, ezt mondta egy későbbi interjújában. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne, hogy olyan hamar le kell érjek a földre. Pedig érte sok kellemetlen élmény is, számtalan csontja eltört, kiugrott a válla, volt, hogy a mocsárban landolt, de soha nem szegte ez a kedvét. Méltán volt legenda Tiny Broadwick és az utána jövő ejtőernyős nemzedék példaképe is. Nem ismert sem félelmet, sem akadályt, ilyen csodálatos nő volt. Ő is az erős nők közé tartozik, és ő is példa lehet minden kislány előtt az akarat erejével és a kitartásával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újra indul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam, ott